0: hiradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Jól haladnak a tárgyalások az uniós forrásokról. Magyar Péter V4 csúcsot kezdeményez június végére. Csak nem 73 ezer gyermeket tartanak nyilván veszélyeztetettként. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Bécsben magyar újságíróknak nyilatkozva, miután udvariassági látogatást tett Alexander van der Bellen osztrák államfőnél. A kormányfő jelezte, a hét eleje óta Budapesten vannak az Európai Bizottság vezetői, és maga is váltott levelet Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével az uniós források ügyében. Magyar Péter jelezte, a jövő héten bilaterális találkozó egyeztet Brüsszelben a belga kormányfővel, az azt követő héten Párizsba, majd Berlinbe látogat, mindezt pedig egy Európai Uniós csúcs követi. Kezdeményezi a visegrádi négyek miniszterelnökeinek csúcs találkozóját június végére a magyar kormányfő, a tanácskozást Budapesten tartanák. Magyar Péter erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt, kérdésre válaszolva. Majd megemlítette, az eseményre a másik három résztvevő egyetértése esetén várnák az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. Tavaly mintegy 73 ezer gyermeket tartottak nyilván veszélyeztetettként a család- és gyermekjóléti központokban és szolgálatoknál. Közülük 34 ezer volt a gyámhatóság által védelembe vett gyermek. A gyermekek veszélyeztetettsége továbbra is Észak-Magyarországon a legkritikusabb, ahol az 1000 lakosra jutó arány messze meghaladja az országos átlagot, míg Közép-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon regisztrálták a legkevesebb érintettet, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Szociális Védelemről közzétett friss jelentéséből. Az elmúlt 2 év során leginkább a gyermekbántalmazás miatt intézkedések száma emelkedett 68%-kal. Markáns 37%-os növekedés volt tapasztalható a gyermekkorúak vagy fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések vagy bűncselekmények terén, illetve az 50 tanórát meghaladó igazolatlan hiányzás okán. A Dél-Alföldi Kertészek Szövetkezete abban bízik, hogy a zöldségek és gyümölcsök 27%-os áfája már július 1-től 5%-ra csökkenhet, mondta a szövetkezet elnök ügyvezetője csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón, reagálva a kormánynak a zöldség és gyümölcs áfa csökkentésére vonatkozó tervére. Nagy Péter Sándor kiemelte, a zöldség-gyümölcs ágazat fehérítése szempontjából elengedhetetlen az áfa csökkentés, hatására levegőhöz jut az ágazat, szerint az áfa csökkentés és már rövid távon is biztosan meg fog jelenni a fogyasztói árak csökkenésében. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként, erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul majd, délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: műsor ajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
2: Ne gondold, ah, ne, hogy tiéd a világ.
1: Omega!
3: Oh,
1: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
2: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Kamu reklám.
2: De Malaciz and the Wolf. Once, egyszer, de idő, there volt kettő little pig. They mentek to the bank to kérni big segély for ő ház. But bank said, építsetek from your erő, then bank meghelp. Time is meant, the házak are made it, and the farkas is cseperedid up. He was nagyon hungry, and very fázott, because the hoe was hullott.
3: I go to szerezni szám kaja,
2: said he, with vacogging teeth. He meant on the rét, és saw a big kupac de szalma, melynek pig illata volt. He bekopog and mondta,
3: little pig, engedj me into.
2: Mire a malac said,
4: I don't engedlek be, because you eszel meg me.
2: Wolf válaszolt,
3: little malac, help nekem. Here is big hideg, I'm fagying meg.
2: But little pig was hajthatatlan. When csökkent agyú Wolf látta, hogy pig don't engedin him into the house, he was gyűjting big air to his tüdő, fooing the house away, and ette meg kis malacot. Telt múlt the time, then farkas z gyomor was very üres.
3: I go out to the rét, hát ha find egy újabb malac.
2: Szedő. Went on the mező, then he látott meg egy újabb house. Itt volt egy tégla house with malac szag to, like the előző.
3: Hi, little malac, I'm the ügynök of the bank, and I host you segély that you kértél.
4: You nem vagy agent, you vagy the csökkent agyú Wolf. I érezd your stinky food szag, that you vagy that cretin Wolf who etted meg my brother.
2: When farkas látta, hogy nice so nem working again, he tried to fooey away the house. He fooeyed once, he fooeyed twice, then he fooeyed ki, because the house was still alt.
3: I gyújting it up with my old gyufatri,
2: said he. When olting his bunda, he tried to gyújting up the house, it was not sikerült. He gondolta, megy to the house alá and ashing up the padló. He started to ashing down to the earth. He was ashing, then találd a big folyosó with fekvő létra. He started massing and gondold.
3: Why this létra fekszing here and why nem áll?
2: He got the válasz very hamar, when metro was jött, his élet was ért véget.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Kamu reklám.
1: Golyódat turkálja meg a vadmalac, indulja a testvérem! Oda vezetlek, nézed a térképet, te a piros zsiguliban vagyod most.
2: Ó, de szépen nézek ki, az anyám úristenit.
1: Ne magaddal foglalkozz, most a induljál el. Egyenesen, mint a lóhugyozás. Figyelj, lassítsá, a dévla adja rád az utolsó kabátot, kanyarodjál majd jobbra.
2: Jobbra? Hé, merre?
1: Jobbra, Dick! Az a jobb kezed, amelyiken a 15 aranygyűrű van!
2: Ja, hát tényleg! Oly, tisztára úgy cillog, mint a igazi rész lenne, de gyönyörű!
1: Na jó van, most nyugodj meg! Mostan gyaljál négyesbe, mennyi gyorsan, hadd lobogjon hátul a No, Fera, Matrica! A saroknál meg mönnyé balra!
2: Hát rohadjál meg, hogy rakjon már négyesbe, hogy a Dekutból kapjál karácsonyi ajándékot! Hát itt ezen csak három szebesszék meg a kontra, tibi, tibi, tavarába, tibi, tibi!
1: Na, ne tibizél, mert itt döglünk meg, az biztos! Dick ez a csávó! Akkor hármasba balra! Mondom, a saroknál balra!
2: Hát most az agyát étszetszik itt melyik balra?
1: Hallgassál rám, a varjú mondja meg a szemednek, hogy csecse vagyunk! Hát tolassál vissza!
2: Hát ide figyeljél, ne ugasszál te nekem! Te! Hát nézél a szemedbe, látni akarom a szemedet, ha nekem ugatol! Hát hol vagyol te, te kocsi devla!
1: Ne te kergesd a fejed, itten vagyok a csomagtartóban, ahol rendesen a dinnyét tartod!
2: Ja? Na, akkor meg

0: most megnyugodhatunk, meggyötték. Adjál egy új címet meg egy üveg pálinkát, ott hazavezetlek.
1: Jó lesz.
2: Egy ilyen nekem is kellene.
3: Jó tardilagos volt ez a GPS.
1: Megtalál mindenféle színes fényt.
2: De na, jó lenne.
3: Figyeljetek, beprogramoztál egy dalt is, Nelly Furtado és Timbaland új dala.
4: Hamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Tárcisz hagymát ettek a gyerekek egy várpalotai óvodában, 5 kórházba kerültek, felfüggesztenék a devizahiteles pereket és végrehajtásokat, ismét lehet közvetlenül Amerikába repülni Budapestről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 5 gyereket vittek kórházba a gyvárpalotai óvodából, mert narcisz hagymát ettek az udvaron, értesült az egyik kereskedelmi csatorna híradója. A játék után az egyik gyerek rosszul lett, és kiderült, hogy a kerítés mellől szedtek egy narciszt. A növény minden része mérgező. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvívője, a csatorna megkeresésére közölte, 4 kislányt és egy kisfiút szállított a kórházba megfigyelésre, jellemzően hányinger, illetve hasfájás volt a panaszuk. A polgármester közlése szerint a gyerekek már jól van, annak az esetet a rendőrség vizsgálja. Bujdosó Andrea frakcióvezető szerint több ezer családot érint az a szerdán benyújtott törvényjavaslat, amellyel felfüggesztenék a devizahiteles pereket és az ezekkel kapcsolatos végrehajtásokat. A Hantosi István és Mellétei Barna Márton Tiszás képviselők által jegyzett beadvány célja, hogy a devizahiteles szerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtásokat, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárásokat a jogszabály erejénél fogva hivatalból és soron kívül felfüggeszte. Arról is gondoskodtak a javaslat szöveg, hogyha az adós maga kíván továbbra is teljesíteni, ezt megtehesse. 6 szünet után csütörtöktől újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik, majd számolt be a hírről az MTI. A meghatározó amerikai légitársaság eredetileg 2018-ban indította közvetlen szezonális járatát Budapestre. 2020-ban a koronavírus járvány miatt a légiközlekedés leállt, és ezt követően nem indult újra a járat. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint. Egész Afrikára kiterjedő közegészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett a WHO a kontinensen rohamosan terjedő új ebola vírus variáns miatt. Kelet-Kongóban a halálesetek száma 131-re emelkedett, miközben már több mint 500 gyanús esetet tartanak nyilván, és a fertőzés városi területekre, illetve Ugandába is átterjedt. Kongó sűrűn lakott keleti régiójában egy amerikai állampolgár is megfertőződött. A Füles-Kuvik költőállományának felmérésében kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani Egyesület, amelynél elektronikus adatlapon lehet leadni az észleléseket. A fészkelő baglyok felmérése alapvetően a hangjuk alapján történik, a madarakat nem kell hozzálátni. A felnőtt füles-kuvikok jellegzetes, a hím és a tojó gyakran egymásnak válaszolgató, füttyögő jelző hangját, később pedig a fiókák eleségkérő hangját kell keresni. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul majd, délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Reklám.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot, és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
3: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Kamu reklám.
1: A Földön nincs értelmes élet.
2: Én is épp csak beugrottam.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
11: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
12: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
11: Nem lehet, hogy vírusos?
12: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
11: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
12: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
11: Majd ők megoldják.
12: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
11: Ők távolról is megoldják.
12: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
11: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
1: Reklámot hallottak.
13: Kisfiam, te már egy vidám, boldogabb világban fogsz élni.

0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Magyar-osztrák bizottság tárja fel az aszbeszt szennyezés körülményeit. Feljelentést tettek a Pestvár megyei gyermekvédelmi központ ellen. Elindult a Boldogasszony zarándok vonata Csíksomlyói pünkösdi búcsúra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar kormányfő bécsi sajtótájékoztatóján közölte, jövő hétfőn megkezdi munkáját a Magyar-osztrák bizottság a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés körülményeinek feltárása érdekében. Magyar Péter szerint teljes transzparenciára és a két állam közös munkájára van szükség. Az ügy ugyanis sok ezer magyar családot érint. Hozzátette, van olyan település, ahol a megengedett határérték 300-szorosa a levegő aszbeszt tartalma. A miniszterelnök szerint egyelőre nem világos, hogyan történhetett meg, hogy az EU-ban aszbesztet tartalmazó kőzúzalék került nagykereskedelmi forgalomba az osztrák bányákból, hiszen ezeket a termékeket kötelező bevizsgálni. A szóban forgó bányák kapcsán elmondta, azok közül 4-et már bezártak, egy azonban még mindig működik. Lakatos Ádám gyermekvédelmi aktivista több pontban is feljelentést tett a fővárosi főügyészségen, a Pestvár megyei gyermekvédelmi központ ellen, többek között kiskorú sérelmére elkövetett szexuális bántalmazás és annak eltussolása, valamint gyermekek rendszeres verése, megfélemlítése és magukra hagyása miatt. A gyermekek szenvedéséről, bántalmazásáról, megalázásáról és rendszer szintű mulasztásokról van szó, amelyeket nem lehet tovább elhallgatni, írta, hozzátéve, hogy az esetekről többször érkezett jelzés a gyermekvédelmi központ felé, azonban az igazgatóság ezeket több alkalommal figyelmen kívül hagyta vagy eltussolta. Elindult a Boldogasszony zarándok vonat a Csíksomlyói pünkösdi búcsúra csütörtök reggel a budapesti keleti pályaudvarról. A 13. alkalommal elinduló Boldogasszony zarándok vonatot és több mint 800 utasát Csáki Csongor a Rákóczi Szövetség elnöke köszöntötte, majd Marton Zsolt váci megyés püspök a zarándok vonat lelki vezetője áldotta meg indulás előtt. A zarándok vonattal utazik Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, az idei Csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka is. A zarándokok pénteken szentmisén vesznek részt a csíksomlyói kegytemplomban, szombaton vonulnak a csíksomlyói nyeregbe, ahol részt vesznek a pünkösdi búcsún. Egyre több munkáltató tervezi diákok foglalkoztatását a nyári hónapokat követően is, közölte a Mindiák Szövetkezet csütörtökön az MTI-nek küldött közleményében. A szövetkezet tapasztalatai szerint egyre kevesebb az olyan lehetőség, amely kizárólag a nyári szezonra szól. Sok cég eleve úgy tervez, hogy a bevált diákokat szeptembertől is visszavárja, akár heti néhány napos órarendhez igazítható munkavégzésben. A szövetkezet összesítése szerint az idén a nyári munkák a korábbi évekhez hasonlóan a turizmus, a vendéglátás és a kiskereskedelem területéről érkeznek. Az átlagos órabérek bruttó 2200-2500 forint között alakulnak, de speciális tudást, nyelvismeretet vagy jogosítványt igénylő feladatkörökben ennél magasabb óradíjak is elérhetők. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként, erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul majd, délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Reklámot hallottak.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
5: Legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap léptől.
6: Világjáró.
7: A Hobby Rádióban.
6: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
8: A Hobby Rádióban.
6: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
4: Koktél.
6: Érdekes témák. Érdekes emberek.
4: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
9: Sziasztok!

0: Ajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: Próza jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
7: Retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. Go! És kevés focival. No. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül, szerdán 16 órától.
6: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
4: Jól haladnak a tárgyalások az uniós forrásokról. Magyar Péter V4 csúcsot kezdeményez június végére. Csak nem 73 ezer gyermeket tartanak nyilvánveszélyeztetettként. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Bécsben magyar újságíróknak nyilatkozva, miután udvariassági látogatást tett Alexander van der Bellen osztrák államfőnél. A kormány

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló. Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
6: Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, hogy milyen a világ!
6: Omega!
8: Oh,
6: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
6: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
6: World Live.
10: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap 4-től.
1: Műsorajánlót hallotta.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
10: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
11: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
10: Nem lehet, hogy vírusos?
11: Azt én nem tudom, még szerintem vírusírtó sincs rajta.
10: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
11: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
10: Majd ők megoldják.
11: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
10: Ők távolról is megoldják.
11: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
10: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver, és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
12: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
13: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Már a parlament előtt van a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata. A devizahiteles perek felfüggesztését javasolja a kormánypárt. Nyáriasan meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Benyújtotta a parlamentnek az alaptörvény módosításáról szóló első javaslatát a Tisza párt. Magyar Péter a kampány alatt többször megígérte, hogy ha megnyerik a választást, akkor 2 ciklusban maximálják a miniszterelnök mandátumát, és ez visszamenőlegesen Orbán Viktorra is vonatkozik majd, aki így többé nem lehet kormányfő. A módosító javaslat további célja, hogy megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az alaptörvény módosító javaslat emellett azt is rögzíteni, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek szerdán benyújtott indítványában a Tisza frakció 2 képviselője, Hantosi István, az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság elnöke, és Mellétei Barna Márton. Az indítványozók a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. Bíróságon megtámadja a Magyar Államkincstár határozatát a 686 millió forintos kampánytámogatás visszafizetéséről a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, írja a Népszava. A párt május 15-én átvette a határozatot, amelyel szemben fellebbezésnek nincs helye, bíróságon viszont megtámadhatják. Nagy Dávid volt pártelnök beszélt a lapnak a határozat megtámadásáról, azt azonban egyelőre nem tudta megmondani, milyen indokkal teszik majd meg ezt. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, idén mintegy 20 000 érkeznek a zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A tavaszi turnusokban a gyerekek a többi között ismeretterjesztő előadásokon, digitális kompetenciafejlesztő és sportprogramokon, kulturális művészeti és hagyományőrző foglalkozásokon, előadásokon vehetnek részt. 6 év szünet után újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. Június 20-án rendezik meg a múzeumok éjszakáját. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz. Ma is sok napsütésre számíthatunk, amelyet csak gomoly felhők zavarhatnak időnként. Számottevő csapadék azonban nem valószínű. Az északi-észak-keleti szél mérsékelt, gyakran élénk lesz. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sok felé lesz élénk erős. Hajnalban 7-16, napközben 23-28 fok lesz.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Műsorajánló.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
6: Nem bírod már elviselni.
7: Always look on the bright side of life.
8: A régi ismerős dallam új köntösben.
9: Nézd az élet jó oldalát.
8: Dupláljon a feldolgozások is minden szombaton.
10: Engem ez így jó.
8: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Névnapköszöntő.
1: Május 22-én köszöntjük a Júlia és Rita nevű kedves hallgatóinkat. A Júlia, latin eredetű női név, a Julius nemzetség és férfi névből alakult ki női névvé. Jelentése: Julius nemzetséghez tartozó, ragyogó. Ünnepelnek még a júliák április 8-án és július 21-én is. Becézése: Júli, Julika, Julcsi, Julcsika, Lia, Liácska, Lius. Jeles viselői a névnek: Szendrei Júlia, Petőfi Sándor felesége, Podmaninszki Júlia, Jósika Miklós felesége, Kudlik Júlia műsorvezető és ön kedves Júlia. Szintén ezen a napon köszöntjük Rita nevű kedves hallgatóinkat. A név jelentése: gyöngy, tenger leánya, az olasz Margarita becézéséből önállósult. A Rita név barátságos, közvetlen, őszinte személyiség kialakulását segíti. Tulajdonképpen jó természetű, bár őszintesége néha bántóan nyers és olykor szarkasztikus. Becézése: Ritácska, Ritu, Rituka, Ritus, Rituska, Riti. Jeles viselői a névnek: Jónás, Rita műsorvezető, Kőbán Rita kajakkenus, Pesút Rita kitboxoló és ön kedves Rita. Ezen a napon ünnepelnek még az Atosz, Boáz, Bogárka, Emil, Fiametta, Julianna, Julianus, Julius, Renáta, Román, Romána, Romina, Ugocsa, Ugron, Uljána és Juliet nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 22-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 1447. május 22-e Szent Rita ünnepe, akit a kétségbejtő helyzetbe került emberek, az anyák és a meddők védőszentjeként tisztelnek, különösen nagy népszerűségnek örvend Itáliában. A 15. századdal folytatjuk továbbra is. 1455. május 22-e Angliában kezdetét vette a rózsák háborúja, amely két uralkodóház, a Lancaster és a York ház közötti trónharc, illetve a mögöttük álló főnemesi pártok csatározása volt. A 19. századdal folytatjuk. 1819. május 22-én először szelte át gőzhajó az Atlanti-óceánt. Maradunk még a 19. században. 1828. május 22-én megszületett Albrecht von Graf, német szemorvos, a modern szemészet első megalapítója. Maradunk még továbbra is a 19. században. 1879. május 22-én Ferenc József magyar király jóváhagyta a magyar nyelv oktatását. Szentesítette azt a törvénycikket, amely kötelezővé tette a magyar nyelv oktatását a népiskolákban és a tanítóképző intézetekben. 6 évet ugrunk csak előre. 1885. május 22-én meghalt Victor Hugo francia költő, regény és drámaíró. Korának legtermékenyebb szerzője, az európai romantika egyik vezéregyénisége volt. Híresebb művei a Nyomorultak, a Hernani és a Párizsi Notre Dame. A 20. század elejével folytatjuk. 1907. május 22-én megszületett Laurence Olivier virághírű Shakespeare színész és rendező. A 20. század legkitűnőbb Shakespeare interpretátora volt, aki színészi teljesítményéért bárói rangot kapott. Híresebb szerepei a Hamlet, a harmadik Richard és a Macbeth. Még mindig a 20. században járunk. 1970. május 22-én, uraim, megszületett Naomi Campbell topmodell. Campbell színészettel is próbálkozott és szerepelt a Miami Rhapsodia című filmben, nemrégiben lemezfelvételt készített a Sony Epicnél, de csak mérsékelt sikert ért el. 2 évet lépünk előre. 1972. május 22-én Ceylont hivatalos nevén Sri Lankát független köztársasággá nyilvánították. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Üzenet a Máté evangéliuma 10. részéből.
1: Jézus mondja, aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. május 22-e, péntek. Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Evangélium Szent János könyvéből 21. fejezet 15-től a 19. versig. Amikor feltámadása után egy alkalommal Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől. Simon János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Péter így szólt. Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Erre Jézus azt mondta neki, legeltesd bárányaimat. Aztán újra megkérdezte tőle, Simon, János fia, szeretsz te engem? Ő azt felelte, igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Erre azt mondta neki, legeltesd juhaimat. Majd harmadszor is megkérdezte tőle, Simon, János fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte, szeretsz engem? És ezt válaszolta. Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Jézus pedig ismét ezt mondta, legeltesd juhaimat. Bizony, mondom neked. Amikor még fiatal voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahová nem akarod. Azt jelezte szavakkal, hogy Péter milyen halállal dicsőíti meg majd az Istent. Azután még hozzátette, kövess engem. Emlékedés. A feltámadt Jézus és Péter apostol közti párbeszéd az evangélium egyik legszemélyesebb, legemberibb jelenete. A háromszoros kérdés fájdalmasan emlékeztet a háromszoros tagadásra, és ugyanakkor háromszoros lehetőséget ad a szeretett kapcsolat helyreállítására, Péter részéről a bűnbánatra, Jézus részéről pedig a megbocsátásra. Jézus nem újra tárgyalja a múltat, nem hozza elő a múlt bűnét, hanem csak egy dolgot kérdez, szeretsz engem? Mert a tanítványság és a küldetés egyetlen igazi alapja a szeretet. Ez a kérdés minket is szíven talál. Nem azt kérdezi Jézus, hogy mennyit dolgoztunk, hány jó cselekedetet tettünk, vagy mennyire voltunk sikeresek. Csak azt, szeretsz-e engem? És ha igen, akkor küldetést kapunk. A szeretet életre váltott engedelmesség és szolgálat. Nem lehet Jézus szeretni anélkül, hogy ne vennénk észre azokat, akiket ránk bíz. A gyengéket, a keresőket, az elesetteket, a reményüket elveszett embereket. Pünkösd előtte párbeszéd különös hangsúlyt kap. Péter válaszai még emberileg törékenyek, de a Szentlélek eljövetelével ezek a gyarló szavak erővé, küldetéssé, hűségé formálódnak. A lélek az, aki a szeretetet áldozattá, odaadássá formálja át. A pünkösdi várakozásban nekünk szól Jézus kérdése. Szeretsz engem? A Szentlélek pedig ad bátorságot a válaszhoz, és erőt, hogy a szóban megvallott szeretetből a szolgálat jó cselekedetei fakadjanak. Uram Jézus, te ismered életemet minden múltbéli gyengeségemmel együtt. Mégis megkérdezed, szeretsz engem? Köszönöm, hogy nem elutasítasz, hanem meghívsz az újrakezdésre. Gyújtsd fel bennem a szeretet tüzét, és küldd el szent lelkedet, hogy ne csak szóval, hanem tettekkel is válaszoljak hívásodra. Add, hogy hűséges legyek a rám bízottakhoz, és minden nap újra kimondjam, igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
4: Hobby Rádió!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a német George Köhler és az argentin kollégája Cézár Milstein 1974-ben daganatos sejteket egyesítettek immunsejtekkel? Az eljárás révén nagy mennyiségű, pontosan egyforma antitestet, immunanyagot voltak képesek előállítani. Ezek a monoklonális antitestek teszik lehetővé a daganatos sejtek, a kórokozók vagy a hormonok lehető legnagyobb fokú pontossággal történő kimutatását.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy mézes oldalast hoztam önöknek, az elkészítése viszonylag egyszerű, próbálják ki, érdemes. Hozzávalók 4 személyre. 1 kg sertés oldalas, 1 kg burgonya, 3 evőkanál méz, 3 evőkanál ketchup, 1 kis kanál bors, só, 2 deci vörösbor, 2 deci húsleves vagy víz, 1 evőkanál zsír. A húst megtisztítjuk és 4 egyforma darabra vágjuk és besózzuk. Ezután a mézet, a ketchupöt, a borsot és 1 mokkás kanál sót jól elkeverünk, majd minden oldaláról bekenjük, bedörzsöljük vele a húsdarabokat. Burgonyát meghámozzuk és felkarikázzuk. Egy mélyebb tepsit kikenünk olajjal, közepébe rárakjuk a húst, köré halmozzuk a burgonyát és aláöntjük a húslevest. A maradék ketchupös mézet a húsok tetejére öntjük és meglocsoljuk néhány csepp borral. Letakarjuk alufóliával, forró sütőbe, 180 fokos sütőbe tesszük és közepes lángon sütjük. Gyakran 10-20 percenként locsoljuk vörösborral és a sülő zsírjával. Ha szükséges, még öntünk alá húslevest vagy bort, vagy akár egy kevés vizet.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Bécsben tárgyalt Magyar Péter, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a kormány, folytatódik a melegedő napsütéses idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Katonai tiszteletadással fogadták Magyar Pétert az osztrák kancellár hivatala előtt. A miniszterelnök, illetve a több miniszterből álló magyar delegáció csütörtökön reggel érkezett az osztrák fővárosba. A magyar miniszterelnök és az osztrák kancellár megbeszélése után tartott közös tájékoztatón elhangzott, a magyar és az osztrák fél együttműködik a menekült politika kezelésében is. Az aszbeszt kérdéssel kapcsolatban egy munkacsoport jött létre, és megállapodtak, hogy közös projekteket indítanak. Örülnének a felek, ha a Budapest-Bécs vasútvonalat fejlesztenék, illetve kiegészülne a Győr-Sopron autópálya és elérné Ausztriát. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs azt írta, hogy a Fidesz kormány súlyos jogalkotási csapdát hagyott maga után a magyar gazdáknak. Miközben éveken át hirdették a gazdák védelmét, a gyakorlatban nem gondoskodtak arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is biztonságosan törvényi szinten fennmaradjanak. A miniszter közölte, az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyen erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató hangsúlyozta, érdemes előre megváltani a menetjegyeket. Szükség esetén a MÁV buszokat is bevethetik. A főbállomásokon és pályaudvarokon a vállalat alkalmazottai is segítenek az utasoknak. Az előszezoni és a szokásos hétvégi többletkapacitáson túl további erősítő kocsikkal is készülnek a távolsági vonatok esetében. Fél éven át váltott vissza már korábban automatába dobott palackokat egy férfi Kecskeméten. Egy áruház alkalmazottja fél év alatt több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett a visszaváltásból származó kuponokból további 261 ezer forinttal károsította meg munkáltatóját. A férfit korábban kétszer ítélték fel függesztett börtönbüntetésre. A nemzetközi stabilitás egyik fontos tényezőjének tartja az orosz-kínai együttműködést az orosz elnök. Vladimir Putyin Pekingben hangsúlyozta, a feszült geopolitikai helyzetben felértékelődik a két ország stratégiai partnersége. Hangsúlyozta az energetikai együttműködést és jelezte, hogy Oroszország megbízható szállító marad. Kitört a kamcsatkai vulkán, 4,5 kilométeres hamuoszlopot lövelt a magasba. A légi közlekedésben narancssárga veszélykótot rendeltek el. A hamufelhő 30 kilométerre nyúlik el a tűzhányótól keletre és délkeletre. A vulkanológusok adatai azt mutatják, hogy a tűzhányó kitörése folytatódik. Sok napsütésre készülhetünk, amelyet csak időnként szűrnek fátyol és gomoly felhők, csapadék nem várható, de többfelé élénk maradhat a szél. A délutáni órákban 25 fok körüli kellemesen meleg idő lesz. Holnap a nap nagy részében derűs idő várható, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor előfordulhat, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, délután 25-26 fok lesz.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelemes köszön.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
5: Reklám.
4: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.

0: Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Május 22-e, péntek. A fővárosban a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utcai hévátjáró után sávlezárásra kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. Szintén vízvezetékjavítás miatt zárták le a belső sávot a Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél, de mától a Szerémi úti felhajtón a külső sávot megnyitották. Viszont napközben továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni. Ma 8 órától lezárják a 6. kerületben a Székely Mihály utcát, a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. Délelőtt 9 órától lezárják a belvárosban a Bécsi utcát a Szervita térnél daruzás miatt délután 5 óráig. A 15-ös autóbusz ezért terelve közlekedik, majd nem érinti a Kálvin tér, a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. A Hősök terén lezárták az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig. Tart az új körforgalom kialakítása a 6-os főúton az M6-os autópályánál. Továbbra is irányonként csak egy sávban tudnak közlekedni, de az M6-osra ismét fel lehet hajtani a főváros irányából, az M0-ás felé, illetve le lehet hajtani Érd felé. Tart a csatornajavítása a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányúsították az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér irányában közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár, nem érinti az Icsienő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. Egyirányúsították a 11. kerületben a Neszmélyi utat, a Balatoni úttól a Menyecske utcáig, mert vízvezetéket javítanak. A 153-as és a 154-es autóbusz ezért terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Az Asztóriánál folytatódik a burkolatjavítás, ezért ma éjjel még a Rákóczi úton és a Kossuth-Lajos utcában is irányonként csak két sávban tudnak majd közlekedni. A 9-es és a 100-e autóbusz, illetve a 72-es trolibusz a Kiskörúton mindkét irányban a közúton közlekedik, az éjszakai járatok Asztória megállójában állva meg. Viszont az érintett éjszakai járatok a Múzeum körúton az Asztória megállóban nem állnak meg.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 22-én köszöntjük a Júlia és Rita nevű kedves hallgatóinkat. A Júlia, latin eredetű női név, a Julius nemzetség és férfi névből alakult ki női névvé. Jelentése: Julius nemzetséghez tartozó, ragyogó. Ünnepelnek még a júliák április 8-án és július 21-én is. Becézése: Júli, Júlika, Júlcsi, Júlcsika, Lia, Liácska, Lius. Jeles viselői a névnek: Szendrei Júlia, Petőfi Sándor felesége, Podmaninszki Júlia, Jósika Miklós felesége, Kudlik Júlia műsorvezető és ön.

0: Pesút Rita, kitboxoló és ön kedves Rita. Ezen a napon ünnepelnek még az Atosz, Boáz, Bogárka, Emil, Fiametta, Julianna, Julianus, Julius, Renáta, Román, Romána, Romina, Ugocsa, Ugron, Uljana és Juliet nevű kedves hallgatóink is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
3: a Hobby Rádióban!

0: dátumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 22-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 1447. május 22-e Szent Rita ünnepe, akit a kétségbejtő helyzetbe került emberek, az anyák és a meddők védőszentjeként tisztelnek, különösen nagy népszerűségnek örvend Itáliában. A 15. századdal folytatjuk továbbra is. 1455. május 22-e Angliában kezdetét vette a rózsák háborúja, amely két uralkodóház, a Lancaster és a York ház közötti trónharc, illetve a mögöttük álló főnemesi pártok csatározása volt. A 19. századdal folytatjuk. 1819. május 22-én először szelte át gőzhajó az Atlanti-óceánt. Maradunk még a 19. században. 1828. május 22-én megszületett Albrecht von Graf, német szemorvos, a modern szemészet első megalapítója. Maradunk még továbbra is a 19. században. 1879. május 22-én Ferenc József magyar király jóváhagyta a magyar nyelv oktatását. Szentesítette azt a törvénycikket, amely kötelezővé tette a magyar nyelv oktatását a népiskolákban és a tanítóképző intézetekben. 6 évet ugrunk csak előre, 1885. május 22-én meghalt Victor Hugo francia költő, regény és drámaíró. Korának legtermékenyebb szerzője, az európai romantika egyik vezéregyénisége volt. Híresebb művei a Nyomorultak, a Hernani és a Párizsi Notre Dame. A 20. század elejével folytatjuk. 1907. május 22-én megszületett Laurence Olivier virághírű Shakespeare színész és rendező. A 20. század legkitűnőbb Shakespeare interpretátora volt, aki színészi teljesítményéért bárói rangot kapott. Híresebb szerepei a Hamlet, a harmadik Richard és a Macbeth. Még mindig a 20. században járunk. 1970. május 22-én, uraim, megszületett Naomi Campbell topmodell. Campbell színészettel is próbálkozott és szerepelt a Miami Rhapsodia című filmben, nemrégiben lemezfelvételt készített a Sony Epicnél, de csak mérsékelt sikert ért el. 2 évet lépünk előre. 1972. május 22-én Ceylont hivatalos nevén Sri Lankát független köztársasággá nyilvánították. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a Máté evangéliuma 10. részéből.
1: Jézus mondja, aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: 2026. május 22-e, péntek. Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Evangélium Szent János könyvéből 21. fejezet 15-től a 19. versig. Amikor feltámadása után egy alkalommal Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől. Simon János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Péter így szólt. Igen, uram, tudod, hogy szeretlek. Erre Jézus azt mondta neki, legeltesd bárányaimat. Aztán újra megkérdezte tőle, Simon, János fia, szeretsz te engem? Ő azt felelte, igen, uram, tudod, hogy szeretlek. Erre azt mondta neki, legeltesd juhaimat. Majd harmadszor is megkérdezte tőle, Simon, János fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte, szeretsz engem? És ezt válaszolta. Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Jézus pedig ismét ezt mondta, legeltesd juhaimat. Bizony, mondom neked, amikor még fiatal voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahová nem akarod. Azt jelezte szavakkal, hogy Péter milyen halállal dicsőíti meg majd az Istent. Azután még hozzátette, kövess engem. Emélkedés. A feltámadt Jézus és Péter apostol közti párbeszéd az evangélium egyik legszemélyesebb, legemberibb jelenete. A háromszoros kérdés fájdalmasan emlékeztet a háromszoros tagadásra, és ugyanakkor háromszoros lehetőséget ad a szeretett kapcsolat helyreállítására, Péter részéről a bűnbánatra, Jézus részéről pedig a megbocsátásra. Jézus nem újra tárgyalja a múltat, nem hozza elő a múlt bűnét, hanem csak egy dolgot kérdez, szeretsz engem? Mert a tanítványság és a küldetés egyetlen igazi alapja a szeretet. Ez a kérdés minket is szíven talál. Nem azt kérdezi Jézus, hogy mennyit dolgoztunk, hány jó cselekedetet tettünk, vagy mennyire voltunk sikeresek. Csak azt, szeretsz-e engem? És ha igen, akkor küldetést kapunk. A szeretet életre váltott engedelmesség és szolgálat. Nem lehet Jézus szeretni anélkül, hogy ne vennénk észre azokat, akiket ránk bíz. A gyengéket, a keresőket, az elesetteket, a reményüket elveszett embereket. Pünkösd előtte párbeszéd különös hangsúlyt kap. Péter válaszai még emberileg törékenyek, de a Szentlélek eljövetelével ezek a gyarló szavak erővé, küldetéssé, hűségé formálódnak. A lélek az, aki a szeretetet áldozattá, odaadássá formálja át. A pünkösdi várakozásban nekünk szól Jézus kérdése. Szeretsz engem? A Szentlélek pedig ad bátorságot a válaszhoz, és erőt, hogy a szóban megvallott szeretetből a szolgálat jó cselekedetei fakadjanak. Uram Jézus, te ismered életemet minden múltbéli gyengeségemmel együtt. Mégis megkérdezed, szeretsz engem? Köszönöm, hogy nem elutasítasz, hanem meghívsz az újrakezdésre. Gyújtsd fel bennem a szeretet tüzét, és küldd el szent lelkedet, hogy ne csak szóval, hanem tettekkel is válaszoljak hívásodra. Add, hogy hűséges legyek a rám bízottakhoz, és minden nap újra kimondjam, igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
0: Hobby Rádió!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a német George Köhler és az argentin kollégája Cézár Milstein 1974-ben daganatos sejteket egyesítettek immunsejtekkel? Az eljárás révén nagy mennyiségű, pontosan egyforma antitestet, immunanyagot voltak képesek előállítani. Ezek a monoklonális antitestek teszik lehetővé a daganatos sejtek, a kórokozók vagy a hormonok lehető legnagyobb fokú pontossággal történő kimutatását.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: hobbirádió.hu.
1: A rádiót!
2: Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
3: Véni csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter. 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter Véni csúcsot kezdeményez június végére. A miniszterelnök erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt. Az eseményre a másik három résztvevő egyetértés esetén várnak az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellár. Is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvénymódosító javaslatában a Tisza frakció két tagja. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek indítványában a Tisza frakció két képviselője. Az előterjesztők a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. 4 szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász gyógypedagógus lesz. Mégsem épült társasház a Balaton-aligai magasparton. Az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó Aligai Fürdőegyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején. A helyi fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet. Ma is sok napsütésre számít, amelyet csak gomoly felhők zavarhatnak időnként. Számottevő csapadék azonban nem valószínű. Az északi-északkeleti szél mérsékelt, gyakran élénk lesz. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sok felé lesz élénk erős. Hajnalban 7-16, napközben 23-28 fok lesz.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobbi Rádió.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Május 22-e, péntek. A fővárosban a Grassalkovics úton kifelé a Rézentő utcai hévátjáró után sávlezárásra kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. Szintén vízvezetékjavítás miatt zárták le a belső sávot a Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél, de mától a Szerémi úti felhajtón a külső sávot megnyitották. Viszont napközben továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni. Ma 8 órától lezárják a 6. kerületben a Székely Mihály utcát, a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. Délelőtt 9 órától lezárják a belvárosban a Bécsi utcát a Szervita térnél daruzás miatt délután 5 óráig. A 15-ös autóbusz ezért terelve közlekedik, majd nem érinti a Kálvin tér, a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. A Hősök terén lezárták az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig. Tart az új körforgalom kialakítása a 6-os főúton az M6-os autópályánál. Továbbra is irányonként csak egy sávban tudnak közlekedni, de az M6-osra ismét fel lehet hajtani a főváros irányából, az M0-ás felé, illetve le lehet hajtani Érd felé. Tart a csatornajavítása a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében, az érintett útszakaszt egyirányúsították az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér irányában közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár, nem érinti az Zicsi-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszmélyi utat, a Balatoni úttól a Menyecske utcáig, mert vízvezetéket javítanak. A 153-as és a 154-es autóbusz ezért terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Az Asztóriánál folytatódik a burkolatjavítás, ezért ma éjjel még a Rákóczi úton és a Kossuth-Lajos utcában is irányonként csak 2 sávban tudnak majd közlekedni. A 9-es és a 100-e autóbusz, illetve a 72-es trolibusz a Kiskörúton mindkét irányban a közúton közlekedik, az éjszakai járatok Asztória megállójában állva meg. Viszont az érintett éjszakai járatok a Múzeum körúton az Asztória megállóban nem állnak meg.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: A DR stúdió műsora következik.

0: Minden tudás egyeteme. Válogatás. Kedves hallgatóink, a DR Stúdió ismeretterjesztő sorozatát a Minden Tudás Egyeteme előadásainak rádiós változatát hallják. Mai összeállításunkban Saf Zsuzsa 2005. november 14-i előadása hangzik el, melynek témája a vírusok és a rák.
1: Tisztelt Minden Tudás Egyeteme hallgatói! Nagyon fontos témáról fogok beszélni, a vírusok és a rák kapcsolatáról. Azt hiszem, ha valaki elolvassa ezt a címet, azonnal az a kérdés vetődik fel benne, hogy fertőz-e a rákos beteg? Megkaphatom-e fertőzés útján a rákot? A kérdés első felére egyértelműen az a válasz nem. A rákos beteg nem fertőz. Azonban mindazok a vírusok, amelyek szerepet játszanak egyes daganatok kialakulásában, igenis fertőzőek lehetnek. Ez az egész kérdés lényeges a megelőzés szempontjából, a vírusfertőzés kezelése szempontjából, és végül nagyon lényeges, hogy azokat a daganatokat minél előbb felismerjük korai stádiumban, amelyet esetlegesen vírusok hoznak létre. Azonban nem új keletű, hogy vírusok daganatot hozhatnak létre. Már a múlt században igazolták csirkékben, hogy vírussal daganatot, rákot lehet létrehozni. Különböző vírusokkal, különböző daganatokat. De azt mondták, hogy ez az emberre nem érvényes. Így volt egészen 1956-ig, amikor is egy zseniális brit katonaorvos bőrkit tudta igazolni, hogy az afrikai gyermekek 100%-ban halálos kimenetelű, rosszindulatú nyirok-sejt rákjáért egy herpeszvírus felelős. Ezután döbbentek meg, hogy ugyanaz a herpeszvírus felelős az úgynevezett csókolózási betegségért, vagy fertőzéses mirigylázért is. És itt döbbentek rá arra, hogy számos esetben a vírusok alapvető fontosságúak egyes daganatok kialakulásában, azonban valamely egyéb tényezőre is szükség van. És Burkitt jött rá arra, hogy például a róla elnevezett Burkitt limfóma esetében ez a malária okozta immunszupresszió volt. De hát amilyenek mi vagyunk, azt mondták akkor a tudósok, hogy ez csak az elmaradott országokban, gyermekekben igaz, malária fertőzéssel kapcsolatban igaz, de nem így van. Sajnálatosan a WHO 2005-ös adatai szerint jelenleg az összes ráknak csaknem 15%

tömeg, sejttömeg, amelyben felborul az egyensúly, a sejt szaporodás és a sejt pusztulás között, és attól függően, hogy honnan indul ki, különítjük el a hámból kiinduló rossz indulatú daganatokat, amelyeket karcinómának nevezünk, például a bőrrák, a nyálkahártya rákját, gondoljunk csak a bélrákra, vastagbélrákra. Ha ez kötőszövetből indul ki, például izomból, csontból, inból, akkor szarkóma az elnevezés, a vér sejtekből, vagy a nyirok sejtekből kiinduló rossz indulatú sejteket limfómának, leukémiának nevezünk, és sok egyéb elnevezés is ismert. A rák tehát egy gyűjtő fogalom minden rossz indulatú daganatra. Azonban, ha van rossz indulatú, van jó indulatú daganat is. És az alapvető különbség a kettő között az, hogy a rossz indulatú gyorsabban nő, és nagyon jellemző rá, hogy betör a környezetbe. De a legfontosabb tulajdonsága az, hogy távoli kolóniákat képes létrehozni, azaz áttétet, metasztázist. Most én nagyon leegyszerűsítve szeretném azt az alapmechanizmust megmutatni, amivel a vírusok daganatot tudnak létrehozni. Hogyan történik a sejtosztódás szabályozása? Az egyik oldalon pozitív stimulusok, például növekedési faktor hatása éri a sejtet, amely végül is sejtosztódáshoz vezet. A másik oldalon gátló mechanizmusok lépnek életbe, és az, hogy egy adott időpontban egy sejt oszlik vagy elpusztul, a kettő aránya szabja meg. Miért lényeges ez? Látni fogják majd, hogy a vírusok éppen így hatnak. Most nézzük ezt a gének szintjén. Vannak olyan gének, amelyek azért felelősek, hogy a sejtek szaporodjanak. Ezeket nevezzük proto-onkogéneknek. Másik oldalról vannak olyan gének, amelyek gátolják a sejtek szaporodását. És vannak olyan gének, amelyek kijavítják az esetlegesen keletkező hibákat. Ezek a repair gének. Na most, amikor valamilyen kóros hatás éri a sejtet, akkor ezek a sejtek szaporodásért felelős gének kell valami hiba történik. Például túl sok növekedési faktor termelnek, vagy elromlik a receptor. Tehát akkor is jelez, amikor nem kellene. Tehát a sejt a fokozott szaporodás stádiumába lép. Ekkor ezek a gének már daganatkeltőként viselkednek. Mi van a másik oldalon? Épp az ellenkezője. Gátolják, kontrollálják a sejtoszlást. Itt éppen az ellenkezőjével van a hiba, ha gátlás gátlása jön létre. Tehát rendkívül nagy általánosságban ennek a két rendszernek a hibája, amely daganat kialakulását eredményezhet. És ezt azért hangsúlyozom, mert a vírusok ezt a két alaptámadáspontot használják ki. Egyes vírusok az aktivitást fokozzák, más vírusok gátolják a gátló mechanizmusokat.

Most nézzük a másik oldalról, hogy mi a vírus. Nem egyéb, mint egy kis géncsomag. Egy olyan géncsomag, amelynek az információja túl kevés, de nem elegendő ahhoz, hogy önmagát reprodukálja, hanem a sejtet használja fel ahhoz, hogy újonnan képződjé. Most miközben ezen a folyamaton keresztül megy, lehet, hogy semmi bajt nem csinál. Lehet, hogy elpusztítja a sejtet, és lehetséges az, hogy daganatosan átalakítja. És itt alapvető különbség van az RNS és a DNS örökítő anyagú vírusok között. Nézzük először, hogy ezek az RNS tumorvírusok alapvetően hogyan hatnak. A vírus belép a sejtbe, és egy enzim segítségével beépül a sejt DNS-ébe, mint egy titkos ügynök, és letermeli a fehérjét, és összeépül. Van egy rendkívül fontos génszakasza, egy kis onkogénje, egy olyan gén, és ez az onkosz, a daganat görög szóból származik, amely arra képes, hogy a sejtet daganattá alakítsa. És akkor elkezdték vizsgálni, hogy ezek az onkogének hogyan kerültek ebbe a vírusba, vagy vírusokba, hiszen igazán nincs rá szükség. Rájöttek, hogy ezek a vírusok évmilliókkal ezelőtt ellopták a sejtekből ezt az onkogént, ugyan nincs rá szükségük, csak viszik magukkal, és ha egy sejtbe érnek, akkor melléktermékként daganatosan átalakul a sejt. Van egy másik útja is a daganat képződésnek, ahogy az RNS vírusok hatnak. Amikor más RNS tumorvírusokat vizsgáltak, arra jöttek rá, hogy ezekből hiányzik az onkogén. Hát hogyan okozhatnak akkor ezek daganatot? És itt jött az a nagyon fontos felismerés, hogy ezek ugyanúgy beépülnek a sejt DNS-ébe, azonban egy olyan területre, hogy a saját proto-onkogénjeinket, tehát azokat a sejteket, amelyek a szaporodásunkért felelős, azokat aktiválják. Tehát ez az RNS tumorvírusok alapmechanizmusa. De vannak DNS tumorvírusok is. Mi jellemző a DNS tumorvírusokra? Ezek ugyanúgy belépnek a sejt DNS-ébe, és egy fehérjét termelnek, ami blokkol, tehát a gátlás gátlása valósul meg. És ez azért lényeges, mert az emberi daganatkeltő vírusok többsége így hat. Mielőtt az ennél sokkal izgalmasabb részre rátérni, két alaptételt a rákkeltéssel, a karcinogenezissel kapcsolatban. A vírus csak egyike a sok tényezőnek, ami daganat kialakulásához vezet. Tehát azt mondjuk, hogy a daganat multifaktoriális, több tényezős. A másik az emberi gyógyászat szempontjából döntő fontosságú. Azt mondjuk, hogy a daganat több lépcsőben alakul ki, és éppen az a cél, hogy minél koraibb szakaszban tudjuk a daganatot felismerni, diagnosztizálni és adott esetben kezelni. Na most nézzük ezután, hogy melyek azok az emberi daganatok, amelyek kialakulásában vírusok játszanak szerepet. Hát először is az elsődleges májrák. Körülbelül 500 ezer embert érint a világon. És sajnálatosan csak nem mindegyik meghal. Ezen rák kialakulásában elsősorban a hepatitis B és C vírusok játszanak szerepet. Nézzük először a hepatitis B vírust. Rendkívül ellenálló. Ellenáll a fertőtlenítéssel, hőhatással szemben. Többek közt ezért is vezették be az egyszer használatos eszközöket. Azonban ez a vírus, mint vérátömlesztés utáni májgyulladást okozó vírus is ismert. Ezért volt annyira lényeges, hogy a véreket, vérkészítményeket ellenőrizzük. Azonban nem csak orvosi beavatkozás vihet át fertőzést, tetoválás, testékszerek, minden olyan eszközös beavatkozás, amely közvetlenül az egyén vérével kapcsolatba kerülhet, átviheti a vírust. Szexuálisan is átvihető a hepatitis B vírus, és ami szomorú, az anyáról a magzatra, illetve az újszülöttre is átmehet. Hogyan jön létre tulajdonképpen a fertőzés? A vírus a vér útján bejut a májsejtbe, ott elszaporodik, újabb májsejteket fertőz, és az elpusztult májsejtek, melyeket a szervezet immunválasza elpusztít, pótlódnak,
és lassan az a szép, sima felszínű, egészséges máj egy ilyen torz, zsugorodott májjá alakul. Szerencse az, idézőjelbe, hogy csak 10%-ban következik be ez a folyamat, tehát a fertőzöttek, kivéve ha csecsemőkorban történik a fertőzés, 90%-ban legyőzik a vírus. De az a 10% tovább megy, májzsugor, és annak talaján körülbelül 10-30%-ban májrák alakul ki. Mindenki emlékszik a paprika botrányra. Miért kiáltott fel a szakma? Azért, mert a paprikába egy nagyon erős májméreg, aflatoxin kerül, és ez a hepatitis B vírussal együtthatva rendkívül felgyorsítja a májrák képződést. És hogyan védekezhetünk a hepatitis B vírus ellen? Hát van egy védőoltás, és ez mindenkinek ajánlható. A másik, ugye, szexuális kapcsolat előtt nem lehet oltási igazolványt kérni, de azért jó, ha ismerjük a partnernak a hátterét. Szóval minden áron ilyen szépek akarunk lenni testékszerekkel és tetoválással, akkor azt olyan helyen végeztessük el, ahol biztosak a körülmények. A kérdésnek van egy állami oldala is, a vér-vérkészítmények védelme. Állami feladat, azt hiszem, hogy az egészségügyi intézményeket védeni kell, hogy a fertőzést megakadályozzuk, és nagyon fontos az élelmiszerek biztonsága, hogy ne váljon Magyarország szemétlerakodó helyé, már amint az élelmiszerek szennyezését érint.

Bevallom, ez a vírus, ami hozzám a legközelebb áll, hepatitis C vírus. Életem legaktívabb periódusát az Egyesült Államokba ezen vírus tanulmányozásával, és ezzel a két úriemberrel töltöttem, akiknek hát ugye volt oltási igazolványuk. Az egyik, Dan Bradley, a hepatitis C vírus egyik felfedezője, a másik Chris Kravchinsky, aki a hepatitis E vírus felfedezője. És ugye van még egy nagyon fontos tényező ezen az ábrán, rajtam kívül, ugye akkor még kicsit jobban néztem ki, azokban a poharakban alkohol van. Ugyanis, ahogy az aflatoxin a hepatitis B-nek a legerősebb együttható tényezője, az alkohol a hepatitis C-nek. Most mit tud ez a vírus? Emlékeznek, 400 ezer ember fertőzött krónikusan hepatitis B-vel. Hepatitis C-vel idézőjelben csak a fele, 200 ezer. De nő ez a szám. 5 évvel ezelőtt még 170 millió, most 200 millió a fertőzöttek száma. De ami a jó hír, szexuálisan, vagy anyáról magzatra nem, vagy csak nagyon ritkán terjed. Ez egy sokkal érzékenyebb vírus, tehát sokkal könnyebben elpusztítható. Azonban nemrégiben egyik kollégám ezt a vírust báránybőrbe bújt farkasnak nevezte. Hogy is történik a fertőzés? Ugyanúgy, mint a HBV-nél. Bekerül a vérbe, bekerül a májsejtekbe, újabb májsejteket fertőz, aminek a talaján a májrák kialakulhat. De miért mondtam, hogy farkas tulajdonságú? Míg a hepatitis B vírus esetében csak mintegy 10%-ban megy át krónikus formába. A hepatitis C vírus esetében a fertőzöttek sajnos 60-80%-ában a krónikus májgyulladás, azok 10-20%-ában a májzsugor, és ismét 10-20%-ban a májrák kialakul. Azonban bárány tulajdonsága ennek a vírusnak az, hogy sokkal enyhébb általában a lefolyása, elhúzódóbb. Általában nem 10-20 év alatt, hanem 10-30 év alatt vezet végül is a májrák kialakulásához. Ha a hepatitis vírusokról azt mondtuk, hogy gyakori vírusok, és itt az óriási számadatokkal igazoltuk, ez még inkább igaz a humán papilloma vírusokra, amelyek most, hogy így mondjam, a sztárok. Miért? Azért, mert ez az a vírus család, amely a méhnyakrák, és mint hallani fogjuk, számos egyéb rák kialakulásáért is felelős. Ugye a papilloma az egy kis szemölcsöt jelent. Sokáig egy ilyen kis ártatlan vírusnak tartottuk, mindaddig, míg ki nem derült ez a méhnyakrák okozó hatása. És el kell különítenünk úgynevezett magas kockázatú, mérsékelt és alacsony kockázatú formát. És hogyan jön létre ez a HPV fertőzés? Nagyon fontos, hogy sérülésnek kell bekövetkeznie, és ez leggyakrabban szexuális kapcsolat során következik be, de lehetséges, hogy a kisebb kockázati típusokat például uszodában is összeszedhetjük egy hámsérülés kapcsán, vagy egyéb módokon. Mert lényeges, hogy a vírus a hám legalsó rétegébe kerüljön be, mert ott tud elkezdeni szaporodni. És olyan fehérjét termel, hogy a gátlás gátlását hozza létre. Tehát a sejteket egy állandó szaporodás stádiumában tartja, így az éretlen sejtek egyre nagyobb hányadát foglalják el a hámnak. Most nézzük meg, hogy mi is következik be akkor, amikor létrejön a fertőzés. Szerencsére immunrendszerünk 80%-ban legyőzi a vírust, azonban a fennmaradó fertőzés eltéréseket okozhat. És itt van egy döntő lépés, amikor a vírus integrálódik, beépül a sejt DNS-ébe, beépül és halhatatlanná teszi a sejteket. És itt jön az a lépés, amely a kezelés szempontjából alapvető. Mindaddig, amíg a vírus csak a hámra terjed ki, addig 100%-ban gyógyítható. De ha betör a hám alatti kötőszövetbe, akkor lényegesen romlik a kezelésnek a lehetősége. Szerencsére mindez hosszú időt vesz igénybe. Milyen gyakorisága ez a vírus a hölgyekben?
kutatók angliai és Kosztarikában élő hölgyeket hasonlítottak össze a szexuálisan legaktívabbnak tartott periódussal indulva 18-25 éves korral, és az angliai hölgyeknél körülbelül 20%-ban, Kosztarikában 40% fölött találtak fertőzöttséget. Ezt követően azonban mindkét országban jelentősen csökkent a fertőzés, valószínű férhez mentek. Ezt követően azonban a londoni nőknél van egy kiugrás az 50-es évek körül. Mielőtt rosszra gondolnának, ezt azzal magyarázzák a tudósok, hogy a hormonális hatásra reaktiválódik ismét a vírus. Amikor HPV-ről beszélünk, ugye mindig a hölgyekről van szó. Ezzel szemben a férfiakról is kell beszélni. Amerikában az egyetemista férfiak 33%-a HPV pozitív volt, Finnországban csak, idézőjelben 17%. Miért nem foglalkozunk a férfiakkal? Azért elsősorban, mert náluk sokkal kisebb százalékban fordul elő betegség, de előfordul, mert a péniszrákok, a végbélnyílás körüli rákok, a herezacskónak a rákjai, igenis ugyanúgy, mint a méhnyakrák, HPV-asszociáltak. A legújabb adatok szerint a fejnyaki daganatok kialakulásában is döntőek a HPV-k. Menjünk tovább. Beszéltem már a herpeszvírusokról. Beszéltem a Burkitt limfómáról. Az, hogy a herpeszvírus, ami egyszer egy csókolózási betegséget okoz, bizonyos körülmények között egy nagyon rossz indulatú daganatot hozhat létre. És itt az immunrendszer állapotát kell nagyon hangsúlyozni, ugyanis ez a vírus az emberek, az itt ülőknek is mintegy 90%-ában jelen van, elrejtőzve a B limfocitáinkban, a fehérvérsejtjeinkben. Azonban aktiválódhat bizonyos hatásokra. És utoljára hagytam, ahonnan elindultam, a retrovírusokat. Azokat a vírusokat, amelyeknek van vagy egy kis bombájuk, egy onkogénjük évmilliókon keresztül magukkal hurcolva, és létrehozzák a daganatos átalakulást, vagy csak beépülnek a protoonkogénjeink elé, azokat aktiválva. Érdekes módon ez az állatvilágban egy nagyon működő rendszer, de az emberi daganatoknál nem, vagy alig. Így például az úgynevezett humán T-sejtes leukémia vírus, ami távol-keleten, Japánban fordul elsősorban elő, de az AIDS előretörésével, a transplantációk előretörésével viszont egyre gyakrabban számíthatunk. És utoljára hagytam a HIV-et, a humán immunodeficiencia vírusát, amely ugyancsak egy retrovírus. Ez a vírus nem közvetlen daganatkeltő. Az immunrendszer tönkretételével mindazon vírusok, amelyekről beszéltem, azok aktivitását fokozza, és azok hozzák létre a daganatot. Végül valahogy úgy érzem, hogy a vírusok a megfejtését hozták számos kérdésben a daganat képződés mechanizmusának. Azonban a vírusok állandóan újabb és újabb problémákat vetnek föl. Elég, hogyha csak a csirke vagy szárnyas influenzára gondolunk. Ugye kihívásoknak vagyunk kitéve. Képes a vírus beépülni az emberi genomba. Miért lenne képes két vírus egymással összekombinálódni? Igenis, elméletileg képesek. És tulajdonképpen ezért van lázban a tudományos világ. Mert ha ez a H5N1 vírus kombinálódik az emberi influenza vírusával, akkor ez súlyos járványt okozhat. De engem az egész mostani pánik egy kicsit emlékeztet arra a félelmünkre, hogy a tűztől is félünk, de tudjuk, hogy hogyan védekezünk ellen. Nem hagyjuk otthon égve a gyertyát, vagy a gázt. Ha kisebb tűzgócok alakulnak ki, azt eloltjuk vízzel, vagy poroltóval, és ha véletlenül nagy tűzvész van, akkor hívjuk a tűzoltókat. Hát valahogy itt is úgy van. A H5N1 esetében az első lépés, hogy meg kell ismernünk. Ha kisebb gócok jönnek létre, akkor a poroltást kell alkalmazni. Ez az állatgyógyászoknak a feladata. De, ami az egészségügy feladata, hogy fel kell készülnünk az oltó anyagok nagybani előállításának a lehetőségével,
hogy megvédhessük magunkat, ha ne adj Isten, ez a kombináció bekövetkezett. A másik, még a 20. század a baktériumok és baktériumok elleni védekezés százada volt, azt hiszem a 21. század a vírusok és vírusok elleni védekezés százada, és én csak remélem, hogy ez a védekezés és a tudásunk gyarapodása sikeres lesz. Ebben a reményben zárom az előadást, és köszönöm szépen a figyelmet!

Összeállításunk a Minden Tudás Egyeteme Nonprofit Kft. Közreműködésével és engedélyével hangzott el. A felelős szerkesztő Sárkány Erika nevében is elköszönnek a műsor készítői, Bíró Attila és Hajdú László. Megtisztelő figyelmükre legközelebb is számítunk.

0: A DR stúdió műsora hangzott el.
1: Hobbi rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.

0: A balesetek több mint fele otthon történik. A forró tűzhely, az éles kés, a könnyen elérhető elektromos dugaszalj csak néhány a lehetséges veszélyforrások közül.
1: Gyerekeknek gyakorlatilag nem lett eleget mondani azt, hogy mire vigyázom. Tehát amint már figyelni tud, akkor mindig mondani kell, hogy ezt és azt nem szabad csinálni, mert baj lehet belőle. Alapkérdés, hogy például a dugaszaljakat le kell fedni. Ugye minél jobban elkezd egy kisbaba akár mozogni, vagy tipek, mert mindjárt, aki érdeklődik, az ugye nagyon veszélyes lehet. Éles eszközöket el kell tenni otthonról. Gyakorlatilag, akinek kisgyereke van, az egész lakást át kell alakítani. A bútorokat úgy kell kialakítani, a padlót, a parkettát, a szőnyegeket, hogy ez ne legyen baleset veszélyes. Amíg a gyerek nem tud szépen lejönni az ágyról, nem nagyon szabad az ágyon hagyni. Ez is egy tipikus probléma, hogy a gyerek legurul az ágyról. Mert hogy addig sosem gurult, leve szépen feküdt rajta, aztán utána csak legurult persze, mert akkor ugye aktívabb már és legurul. Ez is egy nagyon-nagyon jellemző baleset. Ugyanúgy a kis babakocsiból ki tudnak esni, be kell szíjazni, rögzíteni kell. Ahogy ugye az előírás szerint már a KRESZ előírása szerint az autóban is rögzítve kell a ülésben szállítani a gyerekeket, tulajdonképpen ez egy kinti kocsikázás alkalmára is nagyon-nagyon fontos.
0: A háztartási cikkeket, gyógyszereket, mérgező anyagokat és vágóeszközöket magasra helyezve zárható helyen kell tartani.
1: Olyan eszköz ne legyen elő, ami balesetveszélyes. Tehát akármilyen szúrószerszám, kés, vagy valami szerelőszerszám, ezeket tartsák távol a gyerekektől.
0: A gyerekeknek mindig csábítóak a cukorkákra hasonlító tabletták, a gyógyszerek.
1: Nem szabad gyógyszereket és semmiféle olyan dolgot előhagyni, ami a gyerek számára érdekes lehetne, beveszi, és már mindjárt nagy a baj, mert akkor igen hamar a toxikológián köthet ki, és akkor jön a gyomormosás, de ez még a legegyszerűbb dolog, ha még csak ennyiből megúszta.
0: A gyerekekkel gyakran előfordul, hogy félrenyelnek egy falatot.
1: Odaadnak a gyereknek valamit, hogy rákcsálja, hirtelen elfordulott a másik gyerek, és simán begyömösszöli a torkába. Fulladásos balesetek úgy szintén sajnos a gyerekre eléggé jellemzőek. Akár egy kis kenyérdarabot, akár egy eperdarabot odaadjuk. Persze nem szokta félrenyelni, általában ügyes, de amikor ez nem így van, akkor viszont nagyon nagy a baj. Soha nem szabad gyereket őrizetlenül hagyni akkor, amikor eszik. Leforrázásos baleseteket talán még említeni kell, akkor meg kell tanítani a gyerekeknek a véletlen hozzáér valami forró dologhoz, tűzhelyhez, hogy azonnal a hideg víz alá kell tenni. Vagy például, hogy kint vannak a napon, leég a bőre. Ezekre is nagyon érdemes odafigyelni.
0: A felnőttek a mentősöktől vagy az internetről tudhatják meg, hogy aznap melyik kórház fogadja a sérült gyermeket. Vakáció közben a széles jókedv elfújja az óvatosságot, így gyakrabban történnek balesetek, sérülések. A hűsítést kínáló kerti medence is sok veszélyt rejt.
1: Gyerekekként játszanak, akár még a legnagyobb jólét közepette, és sok gyerek együtt, szülők is együtt, egyszerűen nem veszik észre, hogy a gyerek elmerül. Ezt nem lehet eleget mondani, mindenki, ha kertjében van valamiféle kinti medence, ott kell lenni, és vigyelni kell az összes gyereket. Nem szabad gyereket egyedülként kiengedni, hogyha ilyen medence van.
0: A szülők első segélynyújtó tanfolyamokon is felkészülhetnek a váratlan helyzetekre.
1: Érdemes elmenni, hogy ezeket az alapvető dolgokat megtanulják, illetőleg azokat a mozdulatokat, amiket ilyenkor be kell vetni, hogy megmentsék a gyereküket a súlyos esetekben. Magukra kell az embernek erőltetni a nyugalmát, hogy ne essen pánikban, ne lássa a gyerek, hogy baj van. Tehát ha valami nagy probléma van, akkor mindig tudják, hogy ki az, akit oda kell küldeni, és a többi embert ki kell onnan gyorsan-gyorsan küldeni, mert a gyerek meglátja, hogy baj van, akkor esetleg hirtelen levegőt vesz, hirtelen elájul, hirtelen rosszul lesz, és még fokozza azt, ami esetleg előjöhet.
0: Szinte nem fordul elő olyan baleset, amelyet ne lehetett volna megelőzni. Ez leginkább a háztartási balesetekre érvényes, hiszen otthonainkban csak rajtunk múlik, vigyázunk-e magunkra.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
11: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
10: Nem lehet, hogy vírusos?
11: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
10: Hát akkor hívd fel az Arkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
11: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
10: Majd ők megoldják.
11: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
10: Ők távolról is megoldják.
11: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
10: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
12: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
13: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak! Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
2: Néni csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőn közös osztrák-magyar bizottság kezdi meg működését az ausztriai kőbányákból származó aszbeszt szennyezés ügyében, jelentette be Bécsben Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a két ország közösen dolgozik a probléma megoldásán. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szennyező fizet elv egy uniós jogszabály, és szerinte ebben nem lesz vita Ausztria és Magyarország között. Szeptemberben Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban tart együttesülést a magyar és az osztrák kormány, jelentette be Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott bécsi sajtótájékoztatón azt is közölte, szeretnék, ha enyhítenék vagy eltörölnék az Ausztriába ingázó magyarok számára a határellenőrzéseket. Az osztrák cégektől türelmet kért a különadók ügyében. Azt mondta, hogy a költségvetési helyzet felmérése és a stabilitás megteremtése után közép és hosszú távon lehet beszélni a különadók átalakításáról. Márciusban a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 546.000 forintot tett ki, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó bér 9,2%-kal, a nettó 11,3%-kal nőtt egy év alatt, miközben a reálkereset az infláció hatásait is figyelembe véve 9,3%-os emelkedést mutatott. A nettó kereset medián értéke 432.100 forintot tett ki, ez 13,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakának értékét. A katonák munkakörülményeinek javítására fordítaná a volt hadtörténeti múzeum épületének felújítására idén és jövőre szánt 18 milliárd forintot a honvédelmi miniszter. Ruszinszendi Romulus közösségi oldalán azt írta, a parancsnokok tehetnek javaslatot az általuk felügyelt objektumok infrastruktúrális fejlesztésére. Tovább emelkedett a sajátos nevelési igényű tanulók száma Magyarországon ebben a tanévben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint létszámok már meghaladta a 69 ezret, írja az Eduline. Az oktatási szakportál kiemeli, hogy ez az adat kizárólag a hivatalos szakvéleménnyel rendelkező tanulókra vonatkozik. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. Az ügyben szakértők bevonásával vizsgálódik a rendőrség. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter arról tájékoztatott, hogy a korábbi mérések alapján fennáll annak a lehetősége, hogy a szegedi termőföldekre került talajréteg rákkeltő anyaggal szennyezett. Sok napsütésre készülhetünk, amelyet csak időnként szűrnek fátyol és gomoly felhők. Csapadék nem várható, de többfelé élénk maradhat a szél. A délutáni órákban 25 fok körüli kellemesen meleg idő lesz. Holnap a nap nagy részében derűs idő várható, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor előfordulhat, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, délután 25-26 fok lesz.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Reklám.
4: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kell. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
5: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Május 22-e, péntek. A fővárosban a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utcai Hévát járó után sávlezárásra kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. Szintén vízvezetékjavítás miatt zárták le a belső sávot a Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél, de mától a Szerémi úti felhajtón a külső sávot megnyitották. Viszont napközben továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni. Ma 8 órától lezárják a 6. kerületben a Székely Mihály utcát, a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. Délelőtt 9 órától lezárják a belvárosban a Bécsi utcát a Szervita térnél daruzás miatt délután 5 óráig. A 15-ös autóbusz ezért terelve közlekedik, majd nem érinti a Kálvin tér, a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. A Hősök terén lezárták az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Tart az új körforgalom kialakítása a 6-os főúton az M6-os autópályánál. Továbbra is irányonként csak egy sávban tudnak közlekedni, de az M6-osra ismét fel lehet hajtani a főváros irányából, az M0-ás felé, illetve le lehet hajtani Érd felé. Tart a csatornajavítása a Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében, az érintett útszakaszt egyirányúsították az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér irányában közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár, nem érinti az Icsienő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszmélyi utat, a Balatoni úttól a Menyecske utcáig, mert vízvezetéket javítanak. A 153-as és a 154-es autóbusz ezért terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Az Asztóriánál folytatódik a burkolatjavítás, ezért ma éjjel még a Rákóczi úton és a Kossuth-Lajos utcában is irányonként csak két sávban tudnak majd közlekedni. A 9-es és a 100-e autóbusz, illetve a 72-es trolibusz a Kiskörúton mindkét irányban a közúton közlekedik, az éjszakai járatok Asztória megállójában állva meg. Viszont az érintett éjszakai járatok a Múzeum körúton az Asztória megállóban nem állnak meg.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: Magyar tudományos felfedezés hozhat áttörést a krónikus betegek gyógyításában. Ketté szakadhat az afrikai kontinens. Nem kell hantavírus világjárványtól tartanunk, és a tudományos technológiai változásokkal együtt változhat az autóink kötelező vizsgáztatásainak a rendje is. Többek között ezekkel is foglalkozunk majd következő tudományos magazinunkban, mint ahogy azzal is, hogy vajon gyógyító frekvencia vagy tudományos átverés a 432-es herces zene, és arról is szó lesz, hogy az észt iskolákban nem tiltják, hanem tanítják a mesterséges intelligencia használatát. És Strasser Andi vagyok, találkozzunk!
4: Tudomány ma. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása.
1: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
6: Műsorajánló.
2: Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobbi Rádióban.
7: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
8: Retikül. Szerdán 16 órától.
7: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobbi Rádióban.
9: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
4: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
5: Gyógyító frekvenciák, mesterséges intelligencia a pedagógiában és a drónok felelősséggel történő használata. Ez is a témánk lesz mai tudományos magazinunkban. Üdvözlök mindenkit, én Strasser Andrea vagyok, és már is belevágunk a témákba. Előtte lássuk, hogy hányféle dologgal lesz ma dolgunk. Az észt iskolákban nem tiltják, hanem tanítják a mesterséges intelligencia használatát. Ezzel biztosan fogunk foglalkozni, mint ahogy azzal is, hogy vajon gyógyító frekvencia vagy tudományos átverés az, hogy a 432-es herces zenéknek gyógyító hatása van. Májustól számíthatunk a termetes törös darazsak feltűnésére a kertjeinkben, de vajon kell-e félnünk tőlük? Ezzel is foglalkozunk majd, és azzal is, hogy hogyan lát egy drónszem, és miben rejlik a felelősséggel való drón használat. A tudományos technológiai változásokkal együtt változhat az autóink kötelező vizsgáztatásainak is a rendje, ez is egy érdekes téma, és nem kell hantavírus világjárványtól tartanunk, ezt állítják a szakértők, ez is egy fontos téma. Afrika hamarosan ketté szakadhat, az elmúlt napokban, hetekben ez is fontos hír volt, egyébként a földrészek ketté szakadásának és vándorlásának a tudomány mai állása szerint van magyarázata. Ezzel is fogunk foglalkozni, de mindenek előtt hazai hírrel kezdünk, ahogy általában szoktuk, ugyanis magyar tudományos felfedezés hozhat áttörést a krónikus betegségek gyógyításában, adta hírül az Index tudományos rovata. Én Strasser Andrea vagyok, vágjunk is bele, és akkor kezdjük ezzel a témával. A modern orvostudomány évtizedek óta a sejtek és gének szintjén keresi a választ a rákra és más krónikus betegségekre is, miközben egy magyar kutatás szerint lehet, hogy a megoldás ennél is mélyebb rejtőzik. A deutérium megvonás köré épülő nemzetközi tudományos eredmények most már nem csupán egy vitatott elméletet, hanem egy formálódó új biológiai

0: Én és 23-án Budapesten rendezték meg az 5. nemzetközi deutérium depléció konferenciát, ahol kimondottan a deutérium megvonás kutatásának legújabb eredményeiről tanácskoztak a résztvevők. De hogy értsük, hogy miről van szó, a deutérium a hidrogén egyik természetes, stabil izotópja, amely a közönséges hidrogénnel ellentétben atommagjában a proton mellett egy neutront is tartalmaz. A deutérium megvonás kutatása Somjai Gábor kutatóbiológus nevéhez fűződik, aki azt mondja, hogy többek között a cukorbetegség és a daganatos betegségek kapcsán lehet, hogy a megoldás nem a sejtek, a biokémiai folyamatok szintjén, hanem azoknál is mélyebb szinten rejlik, illetve lehet, hogy a kulcs nem egy új gyógyszerben, hanem az élet legalapvetőbb elemeinek arányában, egy a molekuláris szint alatti szabályozórendszerben keresendő. Ezt fedezte fel tulajdonképpen Somjai Gábor, aki több mint 3 évtizede vizsgálja a hidrogén izotópjának, a deutériumnak a szerepét a sejtek működésében. Tudományos eredményei új dimenziót nyithatnak a daganatgyógyászatban.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi Rádió.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Afrika hamarosan ketté szakadhat, egy friss kutatás szerint a föld köpenye szivárog az egyik Afrika közepén húzódó törésvonalnál, írja a Telex tudományos rovata. Ez annak lehet a jele, hogy a kontinens ketté szakadhat, bár azt mondják a tudósok, hogy elméletileg ez a folyamat jelenlegi számításaik szerint több évmillióig is eltarthat. Egyébként Afrika ketté szakadásáról, már mint a földrész a kontinens ketté szakadásáról már egy évvel ezelőtt is voltak

0: hírek a kutatók részéről. Azért gondolják, hogy mindez megtörténhet, mert váratlanul nagy mennyiségű hélium szabadult fel a Kafuet törésvonalnál, amelynek kémiai összetétele alapján a zambiai melegvizes források közvetlen kapcsolatban vannak a földköpennyel, így abból a felszínre jutnak különböző anyagok. Egy aktív törésvonal nem feltétlenül jelenti azt, hogy jelentős változás áll majd be a föld külső rétegeiben, de a kutatók azért szemmel tartják a fejleményeket. A Kafuet törésvonal nagyjából 2500 km hosszú, és a geológusok már egy ideje figyelik, annyira jellegzetes események zajlanak a környékén. Bár a törésvonalak egy kontinensen úgy általában nem példátlanul ritkák, azért nehéz megítélni, így megfigyelni is, hogy mikor indul meg egy kontinentális szakadás. A mostani tanulmány szerzői 8 zambiai geotermikus kútból és forrásból vettek gázmintákat, hogy kielemezzék azok kémiai összetételét, és szerintük még hasznos is lehet maga a törésvonal. Felvetették, hogy a kormányok mérlegelhetnék annak gazdasági előnyeit. A törésvonalak kialakulásának korai fázisaiban ugyanis sok geotermikus energia, hélium és hidrogén szabadul fel, így lehet, hogy érdemes lenne kiaknázni ezeket a feltörő erőforrásokat. Egyébként a földrészek kettészakadása és vándorlása a tudomány mai állása szerint a lemeztektonika elméletével magyarázható. Ez a folyamat nem egyszeri esemény, hanem a föld belső hőjének hatására zajló, több 10 millió évig is eltartó állandó geológiai átalakulás része. A lemeztektonikai elmélet előzménye a kontinensvándorlás elmélete, amelyet számos előzményt követően Alfred Wegener fejtett ki először egybefüggő tudományos hipotézis formájában az 1910-es évek elején. Téziseit az 1915-ben kiadott A kontinensek eredete című könyvében fejtette ki. E korai elmélet szerint a kontinensek valamikor egybefüggő tömböt alkottak, és darabjai később sodródtak szét. Ez a Wegener-féle elmélet évtizedekig nem vált általánosan elfogadottá, mivel nem rendelkezett megfelelő bizonyítékokkal, különösképpen arra nézve, hogy milyen erő mozgatja a kontinenseket. Az 1960-as években azonban megszületett az úgynevezett tengeraljzat szétterülés elmélete, a vulkáni tevékenység okozta óceánfenéki kéregformálódás hatásairól, amit gyakran Harry Hammond Hess nevéhez kötnek, bár először Robert S. Dietz fogalmazta meg. Ez utóbbi elmélet sokat segített a kontinensek mozgásáról szóló teória elfogadtatásában. A lemeztektonika egyébként gyorsan elfogadottá vált, miután felismerték, hogy az óceán fenéki lemezszegélyek mentén a két oldalukon fellépő azonos mágneses töltés sávjai párhuzamosan és összerendelhetően jelentkeznek.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A tudományos technológiai változásokkal együtt változhat az autóink kötelező vizsgáztatásainak is a rendje. Ezzel a hírrel folytatjuk hamarosan, de előtte lássunk egy másik témát is. Nem kell hantavírus világjárványtól tartanunk, legalábbis ezt állítják jelenleg a kutatók. Május 11-én az utolsó utasok is elhagyták a Hondius óceán járót, amelynek fedélzetén április elején hantavírus járvány tört ki. A fertőzés elsősorban rákcsálókról terjed emberre, de a szűk térben összetömörülő embertömeg jelentősen megnövelte a járvány elburjánzásának esélyét. A megbetegedés tüneteit nehéz megkülönböztetni az influenza jeleitől, ugyanakkor a vírus jóval lassabban terjed a COVID-járványért felelős koronavírusnál, így az egészségügyi szakértők egyelőre nem helyeztek kilátásba nagy léptékű lezárásokat. A COVID világjárvány csúcspontján egyetlen fertőzött személy nagyon gyorsan sok más embert is megfertőzhetett. Ezzel szemben az andoki vírussal fertőzöttek átlagosan kevesebb, mint egy másik embert fertőznek meg. Ugyanakkor az olyan zárt terek, mint a hajók, nyilván felgyorsíthatják ezt a folyamatot. A hantavírus típusai egyébként minden földrészen megtalálhatók, de a fertőzéses esetek meglehetősen ritkák. Az Egyesült Államokban előforduló törzsek, köztük az andoki vírus, jellemzően hantavírusos tüdőszindrómát, azaz légzőszervi betegséget okoz. A fertőzöttek halálozási aránya 35%. Bizonyára mindenki hallott róla, hogy a holland utazás szervező cég hajója április 1-én indult útnak Argentínából, Európa irányába, és 10 nappal később halt meg a vírus első áldozata. Mire az óceánjáró megérkezett a Spanyolországhoz tartozó Tenerife szigetére, a fertőzésbe további 2 utas is belehalt, míg a közbelső állomásokon többeket evakuáltak. Térjünk át a másik témára. Egészen más téma, ahogy a tudományos technológia változik, fejlődik, ezzel együtt változhat akár az autóink kötelező vizsgáztatásainak is a rendje. Hívja fel a figyelmünket a PCV Plus. A modern autók egyre több vezetéstámogató rendszerrel érkeznek, ám ezek eddig nem képezték a rendszeres vizsgálat részét. A jövőben azonban olyan elemek is bekerülhetnek az ellenőrzési listába, mint a légzsákok vagy az automatikus vészfékrendszerek, hogy valóban azt a biztonsági szintet nyújtsák, amit ígérnek. Emellett az elektromos és hibrid járművek sajátosságaihoz igazodó új vizsgálati pontok is megjelenhetnek. Környezeti szempontból is szigorodhat a rendszer azáltal, hogy a részecske szám és a nitrogén-oxid kibocsátás mérése is bekerülhet a vizsgálatok közé, bár ennek alkalmazását a tagállamokra bíznák az Európai Unióban. Ugyanígy hangsúlyosabbá válik a visszahívások kezelése is, tehát ha egy jármű nem esett át egy kötelező javításon, az akár a műszaki vizsga sikert is jelentheti. Külön figyelmet kap a kilométer-óra manipuláció elleni fellépés. Van már egy javaslat az Európai Unióban, ezek szerint a szervizeknek rögzíteniük kellene a járművek futás teljesítményét, míg a gyártók a csatlakoztatott autók adatait nemzeti adatbázisokba töltenék fel. A kisebb műhelyek terhelésének csökkentése érdekében ez a kötelezettség csak az 1 óránál hosszabb javításokra vonatkozna, és a motorkerékpároknál is behozhatnak új szabályokat, a 125 köbcenti feletti járművek esetében kötelezővé válhat a rendszeres műszaki vizsga, beleértve az elektromos hajtású modelleket is.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi Rádió.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
1: Májusban jelennek meg általában a kertjeinkben az óriás darazsak, de vajon kell-e félnünk tőlük? Ezzel folytatjuk hamarosan. Előtte viszont egy egészen más téma, ha nem is mindegyik, de majdnem minden második tudományos magazinunkban téma a drónok világa. Egyre inkább a mindennapjaink részévé válnak a drónok, és egyre több profi, valamint amatőr fotós fedezi fel bennük a különleges nézőpontok lehetőségét. A drónokat ma már nagyon sok iparág alkalmazza, a mezőgazdaságtól egészen a hadiparig, miközben a fotóriporterek egyik kedvenc eszközévé is vált. A drónfotózás, mint vizuális alkotás, nagyon izgalmas terep, hiszen az ember hozzá van szokva ahhoz a nézőponthoz, amelyből a világot szemléli, de egészen más ennek fölébe kerekedni, akárcsak ha egy repülőn ülnénk. Ugyanakkor a drón használat mindig komoly felelősség, írja a National Geographic, főleg ha az ember természetes közegben, állatok közelében dolgozik, ugyanis a drónok óhatatlanul zavarást is jelentenek a megfigyelni kívánt állatok számára. Az eszköz hangja önmagában riasztó hatást válthat ki, egyes állatok akár felülről érkező ragadozónak is tekinthetik a gépet, ez stresszreakciót és menekülést válthat ki belőlük. Például különösen érzékeny fajok az ilyesfajta zavarásra a ragadozó madarak, amelyek tojásaikat hátrahagyva elhagyhatják a fészküket, vagy akár meg is támadhatják a drónt, ami sérüléshez vezethet. Ezen kívül a vizes élőhelyeken összegyűlt nagy madárcsapatok is hátrahagyhatják a biztonságot nyújtó éjszakázó területüket, ha megzavarja őket egy drón, de még a vadlovak is eleinte féltek a drón zajától, elfutottak, igaz, idővel megszokták a jelenlétét, állítják a kutatók. Minden esetre érdekes ez a kettőség, ugyanis a kutatók mindig azt mondják, hogy megfigyelni viszont szükséges, akár drónnal is, mert csak azt tudjuk megvédeni, amit ismerünk. Lépjünk át a másik hírre is, amit ígértem. Általában májusban jelennek meg a kertjeinkben, illetve májustól azok az óriás darazsak, amelyektől biztos vagyok benne, hogy többen vagyunk, akik félünk, hirtelen, ha megjelennek főleg, és ha hangosan döngicsélnek, azt sem szeretjük, de vajon kell-e félni tőlük? A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közleménye arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok az emberekre és a házi állatokra egyáltalán nem veszélyesek, ugyanakkor biológiai úton segítenek kordában tartani például a cserebogár szaporulatot is. Ártalmatlanságuk miatt a Magyarországon élő fél tucatnyi faj irtása teljesen felesleges, ráadásul az óriás törös darázs védett, és elpusztítása éppen ezért törvénytelen is, természetvédelmi értéke is van. 50 ezer forint darazsanként. Tudtuk ezt? Szerintem sokan nem. A törös darazsak egyébként jellemzően termetes rovarok, az óriás törös darázs nősténye például közel 5 cm-es is lehet, egyben kontinensünk legnagyobb hártyás szárnyúja is. Persze az is nagyon fontos, hogy ezeket a rovarokat ne tévesszük össze a jellegzetesen fekete-sárga mintázatukkal jól elkülöníthető társas darazsakkal, köztük alódarázzsal. Ami a törös darazsakat illeti tehát, ne féljünk tőlük májustól a nyár végéig, tömegesen szoktak feltűnni, a talajhoz közeli jellegzetesen lassan repülnek. Ha idegenkedünk a rovaroktól, nyugodtan menjünk tovább, de ha természetbúvárként olyan szerencsében van részünk, hogy láthatunk egy ilyen rajzást, érdemes leülni a közelben és megfigyelni ezeknek a fogyatkozó és érdekes óriásoknak az életét. Írja a National Geographic.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Vajon tényleg van gyógyító ereje, vagy átverésről van szó? Hányféle dologgal kapcsolatban tesszük fel egyre többször és egyre több területet illetően ezt a kérdést, igaz? A szakértők mindig azt mondják, fontos, hogy az adott kérdésre tudományos választ tudunk-e adni. Nézzünk meg most egy ilyen területet. Létezik ugyanis egy olyan hangfrekvencia, amelyről azt mondják, hogy kulcsként nyitja meg a mély relaxáció és az univerzummal való harmónia kapuját. A 432-es hercről van szó, egy olyan hangolási szabványról, amely a zenehallgatást spirituális és gyógyító élménnyé emeli, legalábbis a benne hívők ezt állítják róla. No, de nézzük meg, hogy mit mond a tudomány mai állása mindenről. A modern koncerthangolás standardje az A hangra 440 herc. A 432-es herces alternatíva ettől alig észrevehetően mindössze 8 herccel mélyebb. A vita egyébként nem új keletű, és a kérdés mindig az, hogy a 432-es herc körüli felhajtás csupán egy jól csengő mítosz, vagy valódi tudományos alapja is van. A 432-es herces zene hívei szerint ez a frekvencia tehát a természet rezonanciája, egyfajta kozmikus összhang, amely csökkenti a stresszt és elősegíti a mentális tisztaságot. De mit mutatnak vajon a laboratóriumi mérések? Nos, egy kis létszámú, 33 fős vizsgálat során a résztvevők ugyanazt a zenét hallgatták 440 és 432 herces hangolásban is. Az eredmények azt mutatták, hogy a 432 herces verzió mellett a pulzus szám átlagosan közel 5 ütés per perccel csökkent, bár a vérnyomásra gyakorolt hatás nem volt statisztikailag jelentős. A kutatók azonban óvatosságra intenek. A kis mintavétel és a kísérlet korlátai miatt nem zárható ki, hogy az eredményt nem a frekvencia, hanem a résztvevők elvárásai vagy a zene általános relaxáló hatása okozta. Sandra Garrido zenepszichológus szerint a nyugtató érzést valószínűleg nem egyetlen varázsszám és frekvencia váltja ki, hanem a zene általános jellemzői, mint például a lassú tempó, az ismétlődő ritmus és a halk dinamika. A mélyebb hangmagasságot agyunk a nyugodt, relaxált emberi beszédhanggal társíthatja, így a kissé alacsonyabb hangolású zene szubjektíven is békésebbnek tűnhet. Emellett a szakértők azt is állítják, hogy a történeti háttér is árnyalja azért a képet, ugyanis a 432-es hercet gyakran ősi frekvenciaként emlegetik, ez azonban a tudomány magyarázói szerint anakronizmus, mivel a herc, mint mértékegység, modern találmány, és a pontos frekvenciamérés csak a 19. században vált lehetségessé. A ma szabványos 440 herc is csak 1939 körül szilárdult meg, előtte a hangolás városon és zenekaronként is eltérő volt. Ezek tehát a tudományos közösség magyarázatai. Szkepticizmusukkal szemben a 432 herc köré egyébként mára már virágzó wellness iparág épült, a közösségi médiában pedig elárasztanak bennünket a gyógyító frekvenciákról szóló tartalmak. Viszont nagyon kevés szilárd tudományos bizonyíték támasztja alá ezeket az érdekes új elképzeléseket, jegyzi meg dr. Robert Bilder neurológus is. A konklúzió tehát az, hogyha valaki a 432-es herces zenét kellemesebbnek, pihentetőbbnek érzi, az egy teljesen legitim, esztétikai preferencia. De a jelenlegi bizonyítékok alapján hiba lenne azt gyógyító terápiaként kezelni. A 432 herc tehát esztétikai választás, nem bizonyított orvosi terápia, állítja a tudomány mai állása.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén jöjjön még az a hír, amit a mesterséges intelligenciával kapcsolatban ígértem. Az észt iskolákban fogunk körülnézni a következőkben. Ott ugyanis nem tiltják, hanem tanítják a mesterséges intelligencia használatát. Észtország azzal próbálja újra gondolni az oktatás jövőjét, hogy nem kitiltani akarja a mesterséges intelligenciát az iskolákból, hanem éppen ellenkezőleg a tanulási folyamat középpontjába helyezni azt, írja az sg.hu. Az ország vezetése szerint a generatív mesterséges intelligencia nem olyan technológia, amelyet a diákoktól távol kell tartani, hanem olyan eszköz, amelyet meg kell tanítani, helyesen használni. A kezdeményezés élén egyébként Krisztina Kallas áll, az észt oktatási és kutatási miniszter, aki szerint teljesen hibás megközelítés az AI elleni harc az iskolákban. Úgy véli, hogy ha az oktatási rendszerek egyszerű tiltásokkal próbálják távol tartani a technológiát, az végső soron a diákok gondolkodási képességeinek romlásához vezethet. Az elképzelés annyira előre haladott, hogy Észtország konkrétan kötött egy együttműködést Sam Altman OpenAI vállalatával. A program célja, illetve az együttműködés célja, hogy egy testre szabott oktatási mesterséges intelligencia platformot vezessenek be az észt középiskolákban. Az elképzelés európai szinten tulajdonképpen az egyik legambíciózusabb mesterséges intelligencia alapú oktatási kísérletnek számít. Egyébként Észtország régóta nyitott az új technológiák iránt. Az Eurostat adatai szerint 2025-ben az ország vállalatainak 23,4%-a használt valamilyen AI rendszert, ami meghaladja az Európai Unió 20%-os átlagát. És ha jobban belegondolunk, Tallinn, Észtország fővárosa korábban is számos technológiai innováció bölcsője volt. Innen indult például a Skype, és itt működik a Bolt közlekedési és ételkiszállító platform is, valamint a személy azonosság ellenőrzéssel foglalkozó Verif is. No, de visszatérve az AI-ra és az OpenAI-ra, a vállalat világszerte próbál egyébként megállapodásokat kötni kormányokkal, annak érdekében, hogy növelje a mesterséges intelligencia jelenlétét az oktatásban. Görögország és Szlovákia szintén együttműködik a ChatGPT fejlesztőjével, hogy testre szabott generatív mesterséges intelligencia chatbotokat vezessenek be az iskolákban. Ugyanakkor az észt modell egy olyan időszakban jelenik meg, amikor Európa szerte egyre hevesebb vita zajlik a gyerekek képernyő idejéről. Több ország korlátozná az okostelefonok használatát az iskolákban, és egyre több helyen merül fel az online életkor ellenőrzés ötlete is. Az észt oktatási miniszter szerint a politikusok gyakran rossz kérdésekre koncentrálnak, nem a képernyő előtt töltött idő mennyisége a lényeg, mondja, hanem az, hogy mi a célja és mi a pedagógia stratégiája a képernyő használatra. Szerinte a korábbi digitalizációs programok sokszor azért vallottak kudarcot, mert az iskolák egyszerűen csak tabletekre költöztették a tankönyveket és a munkafüzeteket is, anélkül, hogy újra gondolták volna a tanítás módszereit. A miniszter így most egy vegyes modell mellett érvel, ebben a diákok továbbra is kézzel írnak és jegyzetelnek, mert ezek fontos szerepet játszanak a memória fejlődésében, viszont a digitális eszközöket és így az AI-t is tesztelésekre, visszajelzésekre fogják használni. Egyébként az észt oktatási miniszter ebben a témában kifejtett gondolataiban saját gyerekkorát is felidézte, amelyet még a szovjet rendszerben töltött. Azt mondta erről az időszakról, hogy tőlük akkor mindent tiltottak, ezért a napjaik nagy részét mindig azzal töltötték, hogy hogyan lehet kijátszani ezeket a tiltásokat, ez az időszak pedig sokunk számára szintén ismerős lehet. Ezzel a hírrel mai tudományos magazinunk végére értünk, sok érdekességgel volt dolgunk. Találkozzunk legközelebb is, búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Műsorajánló.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
6: A tudomány mai állása.
7: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
7: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
2: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
7: Jó szórakozást!
2: Műsorajánlót hallottak.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Vendégünk a Braul Wallenberg Egyesület.
1: Braul Wallenberg Emberség Háza Egyesület.
0: Miért volt szükség arra, hogy Braul Wallenbergről még egy egyesületet elnevezzenek?
1: Az, amit Sipos András és én terveztünk és szerettünk volna, az nem egészen fért bele abba a program struktúrába, amit a Braul Wallenberg Egyesület csinál most már 30 vagy több éve. Amit csinálnak, az nagyon jó, de kicsit másfajta stílus és másképp dolgoznak, mint mi szerettünk volna. És sajnos nem tudtunk megegyezni abban, hogy ez egy külön projekt legyen, és hogy mi külön tudjunk ebben dolgozni, és elkövetkezett egy olyan pont, amikor úgy gondolta a Sipos András és én, hogy akkor most elindítunk egy új egyesületet avval, amit mi szeretnénk csinálni.
0: Fontos volt az, hogy Braul Wallenbergről nevezzék el ezt az egyesületet is?
1: Igen, nagyon fontos volt, mert embermentőkről, civil kurázsiról, emberségről szól, és Braul Wallenberg és az embermentők cipőjébe szeretnénk tovább járni, őket követni, és az ő üzenetüket a mai világba valami formában úgy megfogalmazni, hogy az a mai fiataloknak és idősebbeknek is általában mindenkihez szóljon. Én egy kicsit olyan népnevelésnek is tartom ezt az egyesületi munkát, mert az az a cél, hogy aki velünk dolgozik, vagy aki részt vesz a programjainkon, az vigyen magával haza is valami olyasmit, ami a Braul Wallenberg eszmeisége sugall.
0: Horváth Judittal beszélgetünk egyébként, az egyesület elnökeként vagy jelen, de hoztál magaddal vendégeket. Mutassuk be őket is.
2: Lányi Pál vagyok, 2 éve tagja vagyok az egyesületnek. Szándékaim és a habitusom szerint csatlakoztam, és Juditnak a kérésére tulajdonképpen. Nagyon sok mindenben értek egyet ezekkel a gondolatokkal, és próbálok olyan területen, ami tulajdonképpen zsidóságkutatás, ezzel valamennyire csatlakozni.
0: Civil foglalkozásod egyébként mi, hogyha szabad megkérdeznem?
2: Mérnök vagyok és gazdasági mérnök, ilyen formán egész életemben 2 munkahelyen dolgoztam iparban, egyebekben pedig gazdaságfejlesztési kutatásban, szolgáltatás, minőség, innováció, kutatás, vállalkozás, fejlesztés, ilyesmi.
0: Azért ettől egy kicsit messze áll ez a civil segítés.
2: Valóban, de olyan felmenőkkel rendelkezem, szegedi családok, akik mindig foglalkozásuk mellett jótékonykodással foglalkoztak. A szegedi zsidó hitközségnek a keretében annak különböző vezetői voltak, és ezzel gondolom, hogy valahogyan méltó szeretnék lenni az emlékükhöz.
3: Ez így, hogy vagyok az egyesületben, három évvel léptem be szinte Judit noszogatására.
1: Én vagyok a kerítő.
3: Megtiszteltek azzal, hogy az egyesület elnökségére is beválasztottak. Az egyesületnek pillanatnyilag 6 elnökségi tagja van, illetve ebből a 6-ból ugye van a Sipos András, aki az elnök, és Judit az elnök helyettes. Rengeteg projektet visz az egyesület. Erről gondolom, hogy fogunk még beszélni.
0: Arról is, hogy mi kollégák vagyunk, számítástechnikai szakközépiskolában tanít. Ezért ez sem egy, mondjuk úgy, hogy civil vagy segítés közeli szakma.
3: Az a bizonyos számítástechnikai szakközépiskola, a Neumann János informatikai technikum, a mai nevén, ahova te is jártál. Egyes feltételezések szerint én is, bár én közel 20 éve korábban születtem, mint ahogy az iskola. Az iskolában mindig is megpróbáltuk segíteni a handicapet, a hátrányos helyzetűeket, azokat, akiknek talán kevesebb esélyt adott a sors. Én magam mindig is érzékeny voltam különböző szociális témákra, és hát mivel rendkívül közel áll hozzám, még családilag is a holokauszt, amikor felmerült első körben, hogy kapcsolódhatnék az egyesület munkásságához, akkor még nem volt szó tagságról semmiről, csak a kocka projektről, amiről elég hosszasan lehetne beszélni.
0: Valószínűleg fogunk is.
3: Akkor gondolkodás nélkül mondtam igent, és az a szerencseért, hogy a kollégáim, illetve a iskola igazgatósága is abszolút mellénk állt ebben az ügyben.
0: Judit, említetted, hogy kerítőnőként is közreműködsz az egyesületben. Hogyan sikerül keríteni embereket? Ugye ez elég nehéz ma a civil szférában.
1: Nagyon konkrétan, hogyha ezt a 2 fiatal embert, aki itt van velem, hogy őket hogy kerítettem, hogyha Palkóval kezdjük, volt valaki, aki ismerte a Palkót, meg ismert engem, és kiderült, kiderült, hogy szegedi kapcsolódásaink vannak, és az illető felkiáltott, és azt mondta, hogy nektek találkoznotok kell, meg kell ismernetek egymást. Úgyhogy ez így kezdődött, hogy mind a kettőnknek, és aztán szépen lassan kiderült, hogy mi az, amiket ő csinál, Palkó csinál, mi az, amiket én csinálok. Ami a Gyurit illeti, az egy kicsit hosszabb történet, mert hogy jártam a papájával akkor, amikor 15 éves voltam, aztán az összes többi dolgot nem fogom elmondani, mert az 58, 59, 60, 61 valamikor akkor volt, és annyiból csak azt tudom mondani, hogy a papájánál tanultam matematikát az érettségire, és amikor a munkából hazajött, a jó, odavágdastam a matematika könyvet a falhoz, és akkor a papája, akit Lacinak hívtak, szépen fölvette a könyvet, odajött, leült mellém, és megpróbálta elmagyarázni a dolgokat. Körülbelül egy olyan 7-8 évvel ezelőtt papa unokatestvére már nagyon régen úgy gondolta, hogy nekem találkoznom kell a Laci fiával, és ez volt a Gyuri, és ez ténylegesen egy pillanat alatt úgy volt, hogy mi ismerjük egymást 50 ezer éve. A Gyuri nálam volt, beszélgettünk, és akkor mondtam ezt a kocka projektet, amiről majd ő fog mesélni többet. Fölkiáltott a Gyuri, hát ez nekünk kell. Félénken megkérdeztem, és mit gondolsz, hogy az igazgatód mit fog szólni ehhez a projekthez? Ó, nem lesz semmi probléma, mondta a Gyuri, és tényleg nem is volt semmi probléma. Úgyhogy így kerítettem ezt a két férfiút.
0: Már kétszer is megemlítettük ezt a kocka projektet, akkor beszéljünk most róla egy kicsit.
3: 15 éve lehet, hogy régebben Svédországban az ottani Raoul Wallenberg Akadémi szervezet elindította ezt a Jobb projekt nevű programot a svéd iskolások számára. A programnak az a célja, hogy megismertesse ENSZ emberi alapjogok nyilatkozatát a fiatalokkal. Az a feltételezés, hogy ha ismerik a jogaikat, akkor talán nehezebben tudnak visszaélni mások az ő lehetőségeikkel.
0: Nem biztos, hogy különböző jogszabályok.
3: Hát itt nem az adott országnak a jogszabályairól szól még egyszer, hanem az ENSZ emberi alapjogok nyilatkozatáról. Ennek 30 cikkeje van. Svédországban az a hagyomány alakult ki, hogy 30 iskola részére delegálják ezt a 30 cikkeit, és minden iskolának egy kiállítást kell létrehoznia. A kiállítást eredetileg egy konténerbe kellett létrehozni, ezt nevezték kockának. Nagyjából 10 évvel ezelőtt elkezdett külföldre is terjeszkedni ez a program, amelyik országban a nagykövetség megfelelő kapcsolatrendszerrel rendelkezett, ott tudott ez elindulni, tudomásom szerint ma működik ez New Yorkban, Párizsban, Belgrádban, Prágában, sok helyszínen. Örömmel tudatom, hogy Magyarországon most már vidékre is eljut. Pedig csak budapesti iskolák vettek rajta részt, de most jövőre már, ha jól tudom, egy szegedi iskola is részt fog venni benne. A Neumann Technikum tavaly másodszor vett részt a projektben. Mind a két alkalommal az én akkori osztályom, illetve az előző alkalommal egy társosztállyal együtt készítettük el a magunk kiállítását. Külföldön, így Magyarországon is nem mondják meg nekünk, hogy melyik joggal foglalkozunk, melyik cikkelyel, hanem itt legalábbis én azt csináltam, hogy a aktuális osztályaimmal osztályfőnöki órán végigelemeztük a 30 cikkeit, aztán a diákok kiválasztották azt, ami hozzájuk közel áll, és ebben a témában alkottak valami maradandót. Az első alkalommal 2017-18-as osztályom emlékem szerint a 7-es cikkeit, a törvény előtt mindenki egyenlő cikkeit választotta ki és dolgozta fel. Az akkor olyan sikeres volt, hogy a svéd követség a kockát kiszállítatta hajógyári szigetre a Sziget Fesztivál alatt, aminek a diákjaim nagyon örültek, mert ügyeletet kellett tartani.
0: Ez egy viszonylag kis kocka, ugye? Tehát nem egy ilyen nagy konténerház,
3: hanem két méteres konténer.
0: Mm-hmm. És akkor ebbe kell úgymond beleférnie ennek a, mondhatjuk ezt kiállításnak?
3: Ez egy kiállítás. Abban az évben, amikor mi voltunk, akkor rajtunk kívül még a Szerb Antal gimnázium alkotott. Korábban részt vett ebben a József Attila gimnázium, ha jól emlékszem a Kölcsei gimnázium, Adetur gimnázium.
1: Székesfehérvár. Fehérváron
3: is volt Szolnokon is, hogy a többiek mindenki egyenlő nevű jog, az úgy volt megvalósítva, mondom, 17-18-as tanévben, hogy felosztottuk két részre a kockát, fizikailag húztunk egy csíkot a közepén, az egyik osztály teljes világtérképen keresztül demonstrálta, hogy ilyen kis bejelölt kis gombos tükkel, hogy hol voltak események, amikről ők beszélni akarnak, és mellé ki voltak tűzve a cikkek. Az én osztályom Magyarországra fókuszált, ők már beleraktak elektronikát, tehát kis ledekkel lehetett jelezni, tehát gombnyomásra kis ledek felvillantak, és akkor körülötte voltak kirakva cikkek, és amelyik cikknél megnyomtad a gombot, az felvillant a térképen, hogy erről beszélünk, illetve akkor ők készítettek hozzá egy olyan applikációt is, ami felolvasta a cikket, hogy a látássérültek is követni tudják. Azóta annyi változás történt, hogy ugye ez egy kültéri, nagyon masszív kocka volt. Tavaly a svéd követség pilot jelleggel beltéri könnyű szerkezetes kockát bocsájtott a rendelkezésünkre. A mostani osztályom, akik jövőre érettségiznek, vett részt ebben a projektben. Most a kettes cikkeit, a diszkrimináció tiltása cikkeit választották ki. Érdekes módon, anélkül, hogy tudták volna, hogy az elődjéik mit csináltak, ők is térkép alapon dolgoztak. Elképesztő mennyiségű informatika technológiát rejtettek el a kockába, más nem mondjak, 120 méter kábel, internet kapcsolat, ha jól emlékszem, akkor 4 vagy 5 számítógép vezérelt a mögöttes tudást. Itt most már konkrétan az történt, hogy egy androidos tableten választott ki a térképen, hogy melyik ország érdekel, megjelennek róla a cikkek, és a térképen persze felvillan ugyanúgy a LED, de emellett például mesterséges intelligencia vezérelt napi szintű híranyag letöltés volt benne, szófelhő, tehát hogy a látogatók által begépelt szalagból készített egy gyönyörű térképet, népek fala különböző kiállítási tárgyakkal, matrjuska baba, Buddha szobor, arab világot, ha jól emlékszem, egy teve képviselte. Tehát egy rendkívül gazdag kiállítást hoztak létre, de továbbra is csak 2x2 négyzetméteres a kiállítás. Ugye technikailag belül van ugye 3 oldal, és kívül is van 3 oldal, amiből persze nem mindegyik van kihasználva, hiszen fal mellett áll. Az idei kiállítás, vagy hát kockánkat, azt olyan jól sikerült, hogy a Neumann Társaság képes Gábor megtekintette, és első felindulásában meghívta, hogy a Szegedi Informatika Történeti Múzeumba állítsuk ki. Ez elég hosszas tárgyalás követte, aminek az lett az eredménye, hogy idén május 20

0: ismerőből állítanak össze egy ilyen kiállítást a saját közösségükben?
1: Az enyémek nem mentek utána, hogy a korábbiak mit csináltak, egészen addig, amíg közöltem velük, hogy én elvárom, hogy nem csak a saját kockájukat készítsék, hanem készítsenek egy kocka történeti weblapot, úgyhogy végül is készült egy ilyen összefoglaló is, ami az eddigi kockákat bemutatja, vagy magyarországi kockákat.
2: A szó kiállítás az egy kicsit félreérthető, mert azt hiszem a legtöbben arra gondolnak, hogy szép képek vannak fönn a falon, de aztán a Gyuri elmondta, hogy annyi fajta féleképpen van feldolgozva ez, és ők ilyen nagyon előre haladott AI és más technikai dolgokkal dolgoztak. De rajzok is lehetnek, filmek is lehetnek, szóval teljesen szabadon választható a médium, hogy hogy dolgozzák föl azt a témát, azt a pontot az osztályban vagy az iskolában, amit választanak a gyerekek.
1: Részt vettem egy stockholmi, nem is tudom, hogy pontosan mi van
2: neve. A Svenska Institutet volt a meghívó.
1: Minden év augusztusában van egy ilyen nagy rendezvény Stockholm főterén, ahova az összes iskola által létrehozott kockát, svéd iskola által létrehozott kockát kiállítják, koncertek, előadások, népünnepi, kicsit úgy kell elkezdeni Magyarország mondjuk a majálist. Tényleg nagyon jó a hangulat, és hát egybe lehet látni, hogy a svéd iskolások abban az évben miket alkottak. Én ott láttam olyan kockát, ami például szabadságról szólt, és a kocka beárata egy az egybe be volt rácsozva, tehát nem lehetett bemenni a kockába, csak be lehetett nézni, és ott bent ült valaki, egy kirakati bábú, és ez volt az ő prezentációjuk, hogy hát a szabadság az mennyire egyszerűen is meg lehet fogalmazni valamit. De láttunk olyat, ahol általános iskolás gyerekek tényleg ilyen kis gyerekrajzokkal teleplakátolták az egészet, tehát nem kell feltétlenül technikát meg elektronikát beletenni egy ilyen kockába. Valamiért a normanosok, anélkül, hogy forszíroz ezt, vagy legalábbis az én diákjaim azoknak erre jár az eszük.
3: Stockholm miatt eszembe jutott egy érdekes olyan dolog, a lányom középiskolai korszakából a közgazdasági politechnikumba járt, és benne voltak egy Young Enterprises nevű versengésben, amelyben ország elsők lettek, egy évig tartó vállalkozás fejlesztő és vállalkozás megvalósító projektjükkel, és a jutalomútjuk az volt, hogy Stockholmba hívták meg őket 1994 nyarán, és valami hasonló élményekről számolt be, hogy ott prezentálták kellett a projektjüket, és egyáltalán a vállalkozáshoz kapcsolódásukat és mindenféle tudásukat elő kellett ott egy fél órában adni. Ez egy 4 tagú kis csapat volt, és fantasztikusan jól szerepeltek, utána még egy jutalomutat kaptak. Nekem egy ilyen privát kapcsolódásom van.
0: Többször is szóba került Svédország. Én tudom, de miért pont Svédország?
2: Többfajta válaszom van erre. Mondjuk az első válasz az, hogy ha Raoul Wallenbergnek hívnak egy esületet, akkor az természetes, hogy a Svédországhoz kapcsolódik. A másik az, hogy 1970...
0: Hogy a svéd nemzetiségű.
2: Igen.
0: Csak a hallgatók számára mondjuk el, ugye, aki nem biztos, hogy ennyire tájékozottak.
2: A ténylegesen pár szóban, a Raoul Wallenberg család, ez egy iszonyatosan nagy, gazdag bankcsalád. Na most mindenki azt hiszi, hogy a szerencsétlen Raoul Wallenberg is ugyanebből a részéből származik, mint ez a hatalmas bankcsalád, de nem. Még az is volt, sajnos, hogy mielőtt ő megszületett, az édesapja hasnyálmirigy rákba azt hiszem meghalt, úgyhogy a mama nevelte egy darabig, és aztán lett egy mostohapja, von Dardel, akitől aztán lett egy nővér is. Ami az én számomra nagyon érdekes és fontos, hogy a nagypapa, a Raoul Wallenberg nagypapája, aki nem is élt Svédországba, ő volt az, aki irányította a Raoul Wallenbergnek az útját. Na most ez is egy olyan nagypapa volt, akit nem vettek be a bankcsoportba, hanem ő ilyen külkereskedelmi vagy külügyi vonalon volt Törökországba és aztán Japánba, és onnan instruálta a mamát és a Raoul Wallenberget, hogy tulajdonképpen hogy is kellene a fejlődésének lennie. Erről van egyébként egy könyv, svédül, ez magyarul még nincs ez a könyv, a levelezésük, a Raoul Wallenberg és a Gustav, a nagypapa levelezése. Két dolgot emelnék ki ebből, azt hiszem, hogy ez meghatározó volt a Raoul Wallenberg számára. Az egyik az, hogy egy abszolút nemzetközi tanulást és képzést és tapasztalatokat akart a nagypapa, hogy legyen. Ami én úgy gondolom, hogy ez nem volt ugyanaz, mint egy ilyen társadalmi közegben,

0: lévő, élő valakinek az élete Svédországban. Ő Ann Arborba tanult az egyetemen, ott kalandjai voltak, kirabolták, nem ölték meg, természetesen kibeszélte magát, Haifába volt egy bankba, és egész egyszerűen utazott Franciaországba is volt, Jamborin. Tulajdonképpen a nagypapa azt akarta, hogy egy olyan ember legyen, aki egy világban él, nem Svédországban él, hanem a világban él. A másik pedig az, hogy azt hiszem, az az érzésem van, hogy éppen azáltal, hogy ő ilyen nagyon széleskörű tapasztalatai voltak, jó is, meg rossz is, és nagyon figyelte a világot. Nagyon sok minden volt olyan az érzékenységével, avval, hogy nem volt apja, avval, hogy ilyen nemzetközi életet élt, hogy ő látott sok mindent, amit mások nem vettek észre, vagy nem láttak. És azt hiszem, hogy ez predesztinálta őt arra, hogy amikor megkérdezték, hogy vállalja-e, hogy jöjjön Magyarországra, és megpróbáljon még valamennyi zsidót megmenteni Budapesten, egy pillanat alatt azt mondta, hogy igen. Amit mondjuk egy aranyfiú egy ilyen nagyon magas körű szituációban, Svédországban nem biztos, hogy vállalta volna, de ő vállalta. Építész de volt.
1: Nem foglalkozott tervezéssel. Inkább külkereskedésbe kezd, praxist abba szerzett, és a nagy kapcsolati rendszert, valamint több nyelven beszélt.
0: Igen, oroszul is, de ezt még az iskolába tanulta. Volt egy úgynevezett, ami akkor volt modern gimnázium, mint más volt a pedagógiai kiinduló pontja, mint a legtöbb gimnáziumnak, és odaíratták be, és többek között ott tanult oroszul.
1: Aztán használt lett.
0: 32 éves volt, amikor eltűnt, és még az átkosba azt írták róla nagybetűkkel, hogy a nácik ölték meg, ami természetesen egy nagy hazugság volt. Eltűnt 45. január 17-én, és azóta is csak gondoljuk, hogy mit tudunk róla, hogy 47. júliusában megölték. De nem biztos, mert voltak olyanok, akik találkoztak egy svéddel Szibíriába, még sokkal ezután, az időpont után is. Úgyhogy a mai napig nem tudjuk, hogy az, hogy meghalt, az biztos, hogy meghalt, csak hogy milyen körülmények között, hogy kivégezték-e, vagy Szibíriába, vagy Lubjánkába, erről még mai napig sem tudunk semmit. A család nagyon-nagyon-nagyon sok évtizede próbálja megtudni. Amikor volt a glasnost, akkor volt egy kis lehetőség, hogy valamit többet tudtak meg. Ez a lehetőség eléggé bezárult az utóbbi időben, és azt is lehet mondani, hogy akkor, amikor még lehetett volna valamit csinálni magyarul, őt kicserélni szovjet foglyokra, akkor a svéd állam abszolút nem csinálta azt, ami egy állam a kötelessége az, hogy valamilyen formában visszakapja az állampolgárát.
2: Miért van Magyarország?
0: Csak Magyarországra jött, mert ez volt a küldetése. Ez volt az, amit megkérdeztek tőle, gondolom 44 tavaszán, hogy volna-e lehetősége arra, hogy lemegy Budapestre. Hát a vidéki zsidóságot már gyakorlatilag elvitték Auschwitzba, úgyhogy ott már sok százezer ember eltűnt, úgyhogy akit még esetleg meg lehetett menteni, az a budapesti zsidóság volt. És ő ezért jött. Akit még lehet menteni, az mentse.
1: Munkájából is adódott ez, mert Svédországban zsidó magyarral dolgozott együtt a külkereskedelmi praxisában. És tulajdonképpen emiatt volt neki egy affinitása, vagy egy rokonszenvedély, egy vonzalma Budapest iránt. Sőt, már többször járt is Budapesten előtte. Ez is lehet, hogy hozzájárult ahhoz, hogy ezt elvállalta.
2: Az, hogy mi történt vele, még ma is kutatják, vagy tudomásul vették?
0: Hogy... Nem, ezt egy pillanatig sem fogja a család tudomásul venni, hogy nem tudják, hogy mi történt.
1: Navalnyi történet, azt lehet mondani, hogy olyan...
0: Hát a Navalnyinál sajnos tudjuk, hogy mi történt, de itt nem tudjuk. Van egy könyv, ami azt mondja, hogy azt hiszem 47. július 29-én szívinfarktusban meghalt, van egy ilyen orvosi bizonyítvány, ami az is lehet, hogy főbe lőtték azon a napon. És ez is csak most a 90-es években derült ki, hogy van egy ilyen orvosi bizonyítvány.
2: Beszélgettünk a Kocka projektről. Mi az, amivel még foglalkozik az egyébként? egyesület, mert gondolom, hogy van másféle projekt is.
0: Ha a svéd vonalat folytatjuk, akkor van egy olyan projekt, szintén most 3 éve lett nemzetközi, aminek az a címe, hogy Young Courage. Ez szintén arról szól, fiatal kurázsi, ha lefordítom. Nem arról van szó, hogy magasról leugrasz, hanem arról szól, hogy valami olyan dolgot csinálsz, amivel kockáztatsz valaki másért. Lehet olyan, hogy valaki át akar menni, és te megmented, kockáztatod, hogy előtt egy autó, de olyan is lehet, mint például a tavalyi győztes, egy fiatal fiú, aki 19 magyar győztes, aki 19 éves korában a kutyájával elment embereket menteni Törökországba, amikor földrengés volt. Az idei kislány az pedig inkább szociális vonalon megy, és inkább a ne csúfolják egymást, és segítsenek egymásnak, és tulajdonképpen erről szól ugyanakkor, amikor ő is ugyanezen ment keresztül, hogy egy nagyon rossz iskolai tapasztalata volt, és ahelyett, hogy befelé fordult volna, kifelé fordul, és erről beszél például rendőröknek, meg szociális munkásoknak, és az egész 16 éves. Ez a Young Courage, de mondhatnék egy francia fiút is pár évvel ezelőtt, akinek arab háttere van, aki észrevette, hogy mikor leszállt az autóbuszról, hogy egy erkélyen ott állnak emberek, és ég a ház a lakás mögöttük. És most nem csak azt csinálta, hogy elhívta a tűzoltókat, hanem addig, ameddig a tűzoltók jöttek, ő maga is segített, és tartotta a lelket ebbe a társaságba, aki ott volt ezen a balkonon. És a lényege a dolognak, hogy amikor átvette utána a díjat Stockholmba, akkor már hivatalos tűzoltó lett.
2: Ehhez hogyan kapcsolódik a magyarországi szervezet?
0: Részben van a Young Courage, ami szintén a svéd nagykövetségen keresztül megy, de észrevettük, hogy akiket jelölnek, azok között rengeteg olyan fiatal van, akik fantasztikus szociális munkát, támogatás, jótékonysági munkát csinálnak. És akkor alapítottunk egy emberségdíjat, amit az egyesületünk alapított, és azokból a fiatalokból, akik nem mennek tovább, és nem kapnak Young Courage díjat, kiválasztunk egy 4-5 gyereket, aki megkapja a mi emberségdíjunkat. Ez a direkt kapcsolódás.
2: Évente kerül ez az emberségdíj kiosztásra?
0: Igen, most volt 3. Minden gyerek fantasztikus. A legfiatalabb 13 éves, de a második az is azt hiszem 16, még annyi se. Van még egy 13 évesünk, egy fiú azt hiszem, aki ilyen tanodát csinált, és ő 10 éves volt, amikor kezdeményezte ezt, és úgyhogy azóta is csinálja, és most 13 éves. Úgyhogy ezek olyan fiatalok, akiket valamilyen formában úgy kellene támogatni, mert ezeknek kellene Magyarország jövendő vezetőinek lenni, és nem eltűnni külföldön, mint sajnos többen azok között, akik Young Courage díjat kaptak, külföldön tanulnak, és aztán az életben nem jönnek vissza. Félreértés ne essék. Az, hogy valaki külföldön tanul, vagy au pair, mint én voltam Angliában, vagy tapasztalja a világot, ez mondjuk ugyanaz, amit a Ralph Wallenberg nagypapája akart, hogy egy olyan széles látókörű, széles tapasztalatú valaki legyen, aki nem csak ül otthon és bulizik és nézi a komputerét. Ezeknek a gyerekeknek vissza kéne jönni, és meg kellene engedni valahogy, hogy ezek a tapasztalataikat át tudják tenni a valóságba.
2: Aki érdeklődik az egyesület munkája iránt, az hol teheti meg?
0: Van egy honlapunk, aminek az a címe, hogy wallenberghaus.hu, és ott minden információt megtalálhat arról, hogy miket csinálunk. Még egy valamit szeretnék megnevezni, ami egy olyan projekt, nagy projekt, ami most indul, lehet mondani, amire pénzt is kaptunk. A Stélo Gábor az szintén egy embermentő volt, és volt egy, benne voltunk egy nagyon nagy programba, és azon a programon belül pedig egy tábort csinálnak a taktársak, aminek az a célja, hogy a Stélo Gábor által háború után csellengő gyerekekből összeállított Gaudeopolis örömváros, ami egy demokratikus struktúrát, amit ők építettek föl, ezt szeretnénk megcsinálni szintén egy tábor formájában.
3: Hadd hívjuk fel a figyelmet rá, hogy ez most augusztusban lesz, de még nyitott a lehetőség arra, hogy bárki eljöhet. Elsősorban középiskolás fiatalok részére hirdetjük. 4-5 napos táborról beszélünk, és ennek a tábornak költsége nagyon nagy részt a pályán pályázatból biztosított. A részevőktől annyit kérünk, hogy erre a 4 napra, vagy 5 nap talán összesen 5000 forintot fizessenek be, de még szociális érzékenység esetén még ezt is meg tudjuk oldani. Hogy
0: ne ezen múljon, hogy valaki
3: tehát,
0: nem tud jönni.
3: Valaki részt akar venni, akár a teljes díjmentességet is tudjuk.
0: Ez bankon lesz Budapesttől.
3: És ennek a programnak, hogyha valakit ez érdekel, felhívását, a hirdetményét, azt megtalálja, még egyszer elhangozzék el a wallenbergház.hu internetes oldalon.
1: Összeállítottam egy 30 kérdésből álló kvíz kérdéssort, amit majd ott lebonyolítanak.
0: Ha minden jól megy, akkor a Rámban levő Szabó Ervin könyvtárban lesz egy Raoul Wallenberg rész, lehet mondani könyvtár rész, ami részben Raoul Wallenbergről, embermentőkről, holokausztról lesz, és ha minden jól megy, október végén, november elején lesz a megnyitója ennek a könyvtárban.
2: Azt hiszem, hogy van miről még beszélnünk, úgyhogy szeretettel várunk titeket legközelebb is. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Mi köszönjük, hogy meghívtatok.
4: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
5: Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk importtilalmát a Tisza kormány. Nyáriasan meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Magyar Tárca vezető ezt azután közölte, hogy találkozott Péter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A miniszter kiemelte, újjáépítenék az együttműködést a GYESEF működése és fejlesztése területén. Is. Vitézi Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk importtilalmát a Tisza kormány, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint az előző kormány a gyakorlatban nem gondoskodott arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is törvényi szinten fennmaradjanak. A Fidesz frakciója visszautasította a bírálatot és úgy vélte, a Tisza kormánynak 8 napja minden eszköze megvan arra, hogy az ukrán élelmiszertermékekre vonatkozó importtilalmat elrendelje. Az Európai Bizottság tavaszi előrejelzése szerint a magyar gazdaság növekedése a következő 2 évben gyorsulhat, miközben az infláció mérséklődik. A prognózis alapján a GDP idén 1,8%-kal, 2027-ben pedig 2,1%-kal bővülhet. A jelentés ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a költségvetési hiány és az államadósság tovább emelkedhet, miközben 2027-ben a fogyasztás növekedése várhatóan lassul a béremelkedések mérséklődése miatt. Csaknem 73 ezer veszélyeztetett gyermeket tartottak nyilván Magyarországon tavaly, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentéséből. A gyámhatóságok mintegy 34 ezer kiskorút vettek védelembe, ami az elmúlt 10 év legmagasabb adata. Különösen nőtt a gyermekbántalmazás, az iskolai hiányzások és a fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések miatt indított intézkedések száma. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a 4 érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Budapesten jövő kedtől hétköznaponként este is zárva lesz a pesti alsórakpart az autós forgalom előtt. A főpolgármesteri hivatal közleménye szerint minden hétköznap 18:30 és másnap hajnali 5 óra között nyitják meg a rakpartot a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt. Ma is sok napsütésre számíthatunk, amelyet csak gomoly felhők zavarhatnak időnként. Számottevő csapadék azonban nem valószínű. Az északi-északkeleti szél mérsékelt, gyakran élénk lesz. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős. Hajnalban 7-16, napközben 23-28 fok lesz.
6: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Május 22-e, péntek. A fővárosban a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utcai Hévát járó után sávlezárásra kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. Szintén vízvezetékjavítás miatt zárták le a belső sávot a Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél, de mától a Szerémi úti felhajtón a külső sávot megnyitották. Megnyitották, viszont napközben továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni. Ma 8 órától lezárják a 6. kerületben a Székely Mihály utcát, a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. Délelőtt 9 órától lezárják a belvárosban a Bécsi utcát a Szervita térnél daruzás miatt. Délután 5 óráig. A 15-ös autóbusz ezért terelve közlekedik majd, nem érinti a Kálvin tér, a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. A Hősök terén lezárták az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Tart az új körforgalom kialakítása a 6-os főúton az M6-os autópályánál. Továbbra is irányonként csak egy sávban tudnak közlekedni, de az M6-osra ismét fel lehet hajtani a főváros irányából, az M0-ás felé, illetve le lehet hajtani Érd felé. Tart a csatornajavítása a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányúsították az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér irányában közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár, nem érinti az Icsienő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszmélyi utat, a Balatoni úttól a Menyecske utcáig, mert vízvezetéket javítanak. A 153-as és a 154-es autóbusz ezért terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Az Asztóriánál folytatódik a burkolatjavítás, ezért ma éjjel még a Rákóczi úton és a Kossuth-Lajos utcában is irányonként csak két sávban tudnak majd közlekedni. A 9-es és a 100-e autóbusz, illetve a 72-es trolibusz a Kiskörúton mindkét irányban a közúton közlekedik, az éjszakai járatok Asztória megállójában állva meg. Viszont az érintett éjszakai járatok a Múzeum körúton az Asztória megállóban nem állnak meg.
4: Hobby Rádió műsorajánló.
6: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
8: Szivárvány. Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
9: Tehát Steffi, zenész, énekes, nagyon sok szeretettel köszöntelek.
10: Én is köszöntelek, szia, és köszöntöm a hallgatókat is.
9: Mikor először meghallottam, hogy Steffi, akkor egy kicsit zavarba voltam, hogy most ez egy lánynév vagy férfi név.
10: Hát ez alapvetően a köztudatban, én azt hiszem, hogy lánynévként terjedt el, tehát a Steffi becézgetés az általában lánynév szokott lenni, valamint az Istvánnak a becézgetése. Most meg kell nyugtatnom mindenkit, hogy egyikhez sincs semmi közöm. A Stefaics polgári nevemen Stefaics Tibor, tehát a Stefaicsból alakult ez ki, még gyermekkoromra vezethető vissza ennek a története, de igazából ezért volnék én Steffi.
9: Szereted ezt a nevet, ha így szólítanak?
10: Igen, soha nem volt semmi bajom vele, sőt, most már ugye az elmúlt idők során gyakorlatilag jobban jövök zavarba, ha a tisztességes polgári nevemen szólítanak. Valamint nagyon sokszor nem is hallom meg, már a keresztnevemet illetően, mert hogy Tiborból rengeteg van.
9: De Steffiből egy, és most jelent meg a lemezed Minden nap ugyanott. Mit értsünk ez alatt?
10: Hát gyakorlatilag ez oda vezethető vissza, hogy én rengeteget jártam Európában, külföldön zenéltem sok-sok éven keresztül, és mindegyik dalom a lemezen szerelmi töltődésű dal, de ez a mindennap ugyanott, ez talán egy kicsit visszavezethető arra is, hogy rengeteg időt töltöttem határainkon kívül, és már oly-oly régóta szerettem volna végleg hazajönni, és most nagyon boldog is vagyok, mert ez most már több éve megtörtént, és amikor ki kellett választani a dalok közül a úgynevezett vezérnótát, ez általában így szokott történni egy nagy lemez esetében, hogy a sok-sok dal közül egy vezérnótát kell kiválasztani, akkor én gyakorlatilag ezért választottam ezt a dalt, aminek a címe Minden nap ugyanott.
8: Szivárvány
4: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
11: Műsorajánló.
12: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
13: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
11: Műsorajánlót hallott.

0: Szivárvány. Szerelmes típus vagy?
1: Igen. Szerintem mindenki az egyébként, csak ezt valaki titkolja, valaki egy kicsit nyitottabb erre, valaki egy kicsit többet árul el önmagából, valaki kevésbé, de alapvetően szerintem ez az emberi lény
0: velejárója,
1: igen, magával.
0: Azt mondod, hogy szerelmi töltésűek a dalok. Kik írták, kik készítették a zenét hozzá, a zenei alapot. Hát élő zene volt, vagy pedig elektronikus zene?
1: Ez mindenféleképpen élő zene. Én elektronikus zenét nem is tudnék csinálni. Szóval, hogy ez úgy működik az én esetemben, minden, amit elmondok neked, az csak rám vonatkozik, mert hogy mások hogy dolgoznak, azt nem tudhatom. Én gyakorlatilag sikerméretektől függetlenül, hogy nekem most egy lemezem jelenik meg, nem jelenik meg, én belőlem mindig jöttek dalok. Tehát és én azokat mindig papírra vagy különböző hanghordozókra vetettem, demo és különböző formátumokban, és gyakorlatilag a dalokat én írom, a szövegeket én írom, amikor hangszerelésről van szó, konkrétan én is játszom fel általában a dolgoknak a nagyobb százalékát, van, hogy nyilván zenészberkekből erre a munkára kollégákat, akikkel jóba vagyok, akiket ismerek, erre a munkára fölkérek különböző zenészeket, de alapvetően igen, igen, szóval, hogy ez egytőről fakad ez a dolog, és az én vagyok. Csak úgy szeretnék interjút adni, hogy ne hangozzon el sokszor az én szócska, mert az esetleg unszimpatikus lehet.
0: Nem hinném, bár ha valaki saját maga írja a zenét, mert hogy te zenész vagy, nem csak énekes vagy, hanem zenész.
1: Igen, gitározom, meg zongorázom.
0: Tehát akkor ez könnyen megy, hogyha megvan a dalom, akkor rögtön le lehet játszani, és le lehet papírra vetni. Akkor tulajdonképpen akkor talán együtt is születik a zene és a szöveg.
1: Így van, tehát ez abszolút igazad van, ezt jól látod. Tehát abszolút együtt jön a kettő, jobb esetben, tehát a nagyobb részben együtt jön, rosszabb esetben nálam mindig az a zene jön előbb, és aztán kell alfába lemennem ahhoz, hogy egy moziként egy kép megjelenjen előttem, és akkor megírjam a zenéhez párosult szöveget, tehát ami oda illik.
2: Szivárvány. Hobbi rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Szivárvány.
1: Tehát elkezded dúdolni a dallamot? Így indul?
2: Igen, tehát igen, és akkor az...
1: Mondjuk a fürdőszobában?
2: Nem, Isten ments. Nem, ez általában úgy szokott történni, hogy valamikor úgy történik, hogy gyakorlatilag a kész művet egybe hallom. Tehát már hangszerelésestől is egybe hallom. Tehát nem arról van szó, hogy van egy akkordharmónia, és van egy váz, amit aztán gyorsan leülök, odaszaladok a gitáromhoz, és kikeresgélek, mert ez jött, hanem nagyon sok esetben már a kész mű egyben, tehát a basszus, a dob, a ritmusgitár, a figurák, a díszítések, az egészet hallom egyben.
1: Már akkor, amikor még egy hangjegyet sem írtál le.
2: Így van, és amikor még szöveg sincs, tehát magát a zenét. Általában egyébként ez nálam sincs máshogy, és ezt így felvállalom és bevallom, hogy általában egy ilyen kamu szöveg. Tehát amíg nincs szöveg, csak a dallamot hallom, ott is ugye, mert hogy a szövegnek gyakorlatilag a szöveg ritmizációnak is nagyon nagy szerepe van egy dallamvezetés során. És gyakorlatilag én ezeket kamu szövegekkel, tehát olyan szövegfűzésekkel, aminek gyakorlatilag semmi értelme, de a ritmus képlete a szövegnek
1: az
2: adott, és az nagyon lényeges, tehát az nagyon-nagyon lényeges.
1: Hogy született az Minden nap ugyanott című szám?
2: A Minden nap ugyanott című szám az úgy született, hogy én kint voltam természetesen külföldön, zenéltem külföldön, és gyakorlatilag visszagondoltam egy olyan időszakra, amit sajnos soha nem élhettem meg, ez a beat korszak, tehát én nagyon szeretem a beat zenét, tehát, és most nem feltétlenül kell Beatlesre gondolni, meg Ílésre, ennek sokkal szerte ágazóbb területei is voltak, tehát kompletten, globálisan szeretem a beat zenét, és a Minden nap ugyanott az úgy született, hogy én behunytam a szememet, és akkor láttam magam előtt egy beat zenekart, aki zenél egy színpadon mondjuk a 60-as évek vége felé, és akkor ez a kép, ez az illúzió, ez teljesen magával ragadott, és ez indított el a komponálási segíts kérlek, tehát a komponálási folyamatot ez indított el, igen.

0: Szivárvány.
1: Steffi énekes zenész, és az előttől hallottuk a Minden nap ugyanott című számot, saját szerzemény.
2: Igen, igen, igen, ez is saját szerzemény. Igazából minden lemez, vagyis minden dala a lemezemről, ami szerepel rajta, a saját szerzemény.
1: Többször említetted már, hogy volt egy időszak az életedben, amikor nem itthon zenéltél, hanem külföldön. Milyen magyar zenésznek külföldön éveket eltölteni?
2: Hát ez mindenféleképpen személyfüggő, tehát különböző típusú emberek vagyunk, a zenészek is különböző típusú emberek, valakinek...
1: Hála Istennek.
2: Igen, igen. Valakinek van, úgymond gyökere, tehát ezt most olyan értelemben értem, hogy valaki el se tudja képzelni mondjuk az életét, hogy külföldön éljen. Valaki külföldre megy dolgozni, bejönnek a számításai, és neki nem okoz gondot az, hogy valaha egyszer mondjuk hazajöjjön, vagy ott éljen, vagy máshol éljen. Én nekem az ott megkeresett pénzt illetően, amit a zenélésből meg lehet keresni, olyan szempontból nagyon örültem neki, és jó volt. Viszont egy idő elteltével már kezdett teher lenni számomra. Szóval én soha nem tudtam elképzelni máshol az életemet. Ide köt a családom, ide kötnek a szálak, szóval emlékek. Én nem voltam soha olyan típus, aki máshol képzelte volna el az életét. Nekem az egy munka volt, én azt megcsináltam, én azt katonásan ledolgoztam, és aztán amikor már nem bírtam tovább lelkileg is sem, meg cérnával, és akkor pénztől függetlenül hagytam abba, és hazajöttem.
1: Azt szokták mondani, hogy miért kéne panaszkodni a zenésznek, este 8-kor, 10-kor felmegy a színpadra, éjfélkor egy akkor lejön, hazamegy, egész nap az övé, 2-3 órát dolgozik, azt azért ki lehet bírni?
2: Hát ez mondjuk itthon, még talán logisztikailag, hogyha az ember jól leszervezi, akkor még működik is. Ez külföldön egyáltalán nem működik. Tehát
1: a más világ van ott?
2: Abszolút. Tehát ott különböző szerződéseket kap az ember, mérlegelheti, hogy a különböző szerződésekből mi az, amit elvállal, mi az, amit nem vállal el. Én nekem olyan szerződés jutott, ezt nem panaszkodásként mondom, mert mondom azért, én abban is megláttam a szépet meg a jót. Én olyan szerződést kaptam, hogy minden este nekem máshol kellett muzsikálnom, ami azt jelenti, hogy ezek különböző vendéglátó egységek voltak, hotelek, pubok, bárok, stb. És én nekem abból állt kint az életem, hogy gyakorlatilag amit itthonról odavittem, az 3 hét alatt felborult, és
1: már a napirendre.
2: Így van a napirend, és gyakorlatilag én nekem abból állt az életem, hogy délután 4 órakor elindultam a fellépésre, ahol megérkeztem egy hotelbe, ahol megmondták, hogy a hangbeállás ettől az időponttól eddig az időpontig kell, hogy lezajlódjon. Azt az időt én kivártam, az általában 2-3 óra volt, akkor utána megtörtént a hangbeállás, este 10-kor elkezdtem zenélni, éjjel 1 órakor abba hagytam, aztán ugye haza kell jutni, akkor beültem a kocsiba, hazamentünk, és akkor éjjel ilyen 2-3 óra magasságába értünk haza, és reggel 6 órakor aludtunk el, mert mivel az embernek az élet bioritmusa fel van borulva, ezért gyakorlatilag nem tud elaludni azonnal, és akkor, ha reggel 6-kor meg 7-kor alszol el minden nap, akkor délután fogsz fölkelni. Hát ez meg is történt, délután 2-kor fölkeltem, megettem az ebédet, elmentem zuhanyozni, és hopp, ott volt a délután 4 óra, lehet beülni a kocsiba, mert menni kell a fellépésre. Hogyha szerettem volna egy kicsit szocializálódni, művelődni, mint kulturálisan, minden más szempontból, akkor meg az alvás időmből jött le, tehát az meg az esti fellépés robására ment rá. Szóval külföldön nem egyszerű zenélni, de egyébként én szerintem még abban az esetben is ugyanez fent áll, hogyha az ember egy azon helyen muzsikál minden nap.
0: Szivárvány.
3: Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő, 11 óra.
0: A parlament előtt van a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata. A devizahiteles perek felfüggesztését javasolja a kormánypárt. Nyáriasan meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Benyújtotta a parlamentnek az alaptörvény módosításáról szóló első javaslatát a Tisza párt. Magyar Péter a kampány alatt többször megígérte, hogy ha megnyerik a választást, akkor két ciklusban maximálják a miniszterelnök mandátumát, és ez visszamenőlegesen Orbán Viktorra is vonatkozik majd, aki így többé nem lehet kormányfő. A módosító javaslat további célja, hogy megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az alaptörvény módosító javaslat emellett azt is rögzíteni, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek szerdán benyújtott indítványában a Tisza frakció két képviselője, Antosi István, az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság elnöke, és Mellétei Barna Márton. Az indítványozók a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. Bíróságon megtámadja a Magyar Államkincstár határozatát a 686 millió forintos kampánytámogatás visszafizetéséről a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, írja a Népszava. A párt május 15-én átvette a határozatot, amelyel szemben fellebbezésnek nincs helye, bíróságon viszont megtámadhatják. Nagy Dávid volt pártelnök beszélt alapnak a határozat megtámadásáról, azt azonban egyelőre nem tudta megmondani, milyen indokkal teszik majd meg ezt. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, idén mintegy 20 000 érkeznek a zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A tavaszi turnusokban a gyerekek a többi között ismeretterjesztő előadásokon, digitális kompetenciafejlesztő és sportprogramokon, kulturális művészeti és hagyományőrző foglalkozásokon, előadásokon vehetnek részt. 6 év szünet után újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. Június 20-án rendezik meg a múzeumok éjszakáját. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz. Sok napsütésre készülhetünk, amelyet csak időnként szűrnek fátyol és gomoly felhők, csapadék nem várható, de többfelé élénk maradhat a szél. A délutáni órákban 25 fok körüli kellemesen meleg idő lesz. Holnap a nap nagy részében derűs idő várható, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor előfordulhat, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, délután 25-26 fok lesz.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
4: Reklám.
5: 18. Tatai Patara. Törökkori Történelmi Fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.

0: Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby rádió.
3: Szivárvány.
4: Mi a fontos, ha a színpadra lépsz, hogy megnyerd a közönséget első pillanatban, vagy hagyod, hogy szokjanak, és aztán úgy igazából a zene által szeressenek meg?
5: A zene által, igen. Tehát én igazából ebből nem csinálok se hiúsági, sem más kérdést. Én fölmegyek, elkezdem játszani a dalaimat, és igazából én bármilyen trükköt, nevezzük ezeket trükknek, bármilyen színpadi trükköt alkalmaznék, nem lényeg, mert ők a nagy érdemű, és ők döntik el azt, hogy ő nekik ez kell, vagy nem kell. Én szerintem trükkel nem lehet megfogni embereket. Személyes varázssal, ami mondjuk valakinek bejön, azzal meg lehet fogni embereket. Különböző trükkökkel nem, mert ott csak időkérdése, hogy kiderüljön, hogy ez, hát ez nem valós. Tehát ez, és az unszimpatikus tud lenni.
4: És a kellékekkel meg lehet fogni a közönséget?
5: Meg. Sajnos meg. De én ezzel nem élek. Tehát én egyszerű zenész vagyok, aki játsza általam megírt dalait, és a nagy érdemű majd ítélkezik én felettem.
4: Most pedig lejátszunk egy számot, melynek a címe Menekül az a lány.
5: Igen.
4: Kell valamit tudni erről?
5: Hát amit tudni.
4: Remélem nem tőled menekül.
5: Tőlem is menekültek már lányok, de amit igazából tudni kell erről, hogy egy olyan dologról szól, amin minden lány keresztül megy. Tehát minden lány hagyott már ott egy pasit, és akkor bizony menekül.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció. Illés.
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
2: Omega. Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Szivárvány.
1: A stúdióban Steffi, zenész, énekes, és sok mindenről szó volt már az elmúlt percekben, arról is, hogy kell-e kellék, vagy éppen valami raffinéria ahhoz, hogy az ember sikeres legyen. De hogy érzed, ahhoz, hogy az ember sikeres legyen, mi a fontosabb, a tehetség vagy a szerencse?
2: Hát igazából én úgy gondolom, és ezt így szoktam fogalmazni, tök jót kitaláltam, tehát a tehetség az az induló kártya. Tehát olyan, hogy a buszra fölengedjenek, ahhoz, ahhoz kell legyen jegyed.
1: Amit ez a tehetség?
2: Ez a tehetség, igen. És aztán gyakorlatilag az, hogy ezt mennyire tudja az ember érvényesíteni, ahhoz meg egy hatalmas jó adag szerencse kell. Én még odáig is elmennék, hogy semmi más, csak szerencse.
1: Mert hogy van az a technika, ami szépre hozza a hangokat, ugye?
2: A hangokat igen, de a közhiedelemmel ellentétben én ezt kijavítanám, az ének hangot nem. Tehát meg lehet csinálni stúdióban, hogy valami jobban szóljon, valami elfedjen valamit, de amikor az énekes odáll énekelni a mikrofonba, és ott hamisan énekel, akkor most mindenkinek elárulom a titkot, azt nem lehet helyrehozni. Azt helyre lehet hozni, hogy neki fusson még akár 500-szor, ha erre van energiája és kedve, de ha valami hamis, ami mikrofonnal lett felvéve, tehát egy akusztikus hangról beszélünk, nem elektronikai hangról, az bizony hamis is marad.
0: Szivárvány.
3: Hobbi rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Szivárvány.
1: Nagyon sok felfedező műsor, most mondanám, hogy ilyen sztár csináló műsor van Magyarországon. Soha nem gondolkoztál azon, hogy te is elindulsz?
2: Soha.
1: Miért?
2: Azért nem gondolkoztam azon, hogy elindulok, mert ők nem engem keresnek. Tehát ők a kellékes, hozzáteszem, tehetséggel rendelkező. Hát nyilván, aki a végéig eljut, az valamilyen szinten tehetséges, tehát ez mögött nincs kérdés. De én azért nem indultam el soha ilyen sztárcsináló műsorokban, mert az én értékem, ha szabad így fogalmaznom, akkor az a teljes egészében rejlik. És ez nem az én ének hangom, meg nem az én gitározásom, hanem az én ének hangom, gitározásom, dalokat írok, tehát műveket komponálok, a stúdióban én azokat meghangszerelem. Persze van, hogy kér az ember segítségeket, mikor elakad, más szakmában is van ilyen, de én úgy gondolom, hogy az igazi értékeket hordozó produkciókban mindig ilyen ez lehet, hogy egy kicsit már nagyon ego, de a lényeg az, hogy ha megnézed például a Rolling Stones-t, vagy megnézed a Beatles-t, vagy megnézed az Abbát, lehet ezeket szeretni, nem szeretni, de a sikertitka mindegyik esetben abban rejlett, hogy egytőről fakadt. Tehát ők nem kaptak dalokat, hogy tehát ők hangszereltek, megírták, elénekelték, előadták, és miután ezekben a fázisokban minél kevesebb ember tudott effektív beleszólni, változtatni, ezért nem tudott kifacsarodni olyan módon, hogy hallgathatatlan legyen. Sajnos ma ez nagyon nehéz ügy, ezt megtartani, ezt az állapotot.
0: Szivárvány! Fabdi Rádió! A világon mindenhol hallható.

0: Szivárvány.
1: Hát talán ezek a versenyek nem is erről szólnak.
2: Pontosan, tehát azért mentem ebbe bele, ebbe a témába, mert ezek a versenyek arról szólnak, hogy csak is a hangodra vagyunk kíváncsiak, és arra, hogy különböző stílusokon belül hány százalékban és milyen százalékban állsz helyt jól. Tehát gyakorlatilag majd a dalt megírjuk, majd, hogy miben leszel, azt majd mi megmondjuk, milyen ruhába kellékek, majd azt mi mindent megcsinálunk. Neked egy dolgod van, megcsinálni a melót. Egyébként hozzáteszem, hogyha a zenei műfajban lehetne általánosítani, vagy összehasonlítani más műfajokkal, akkor az ének, mint olyan, az az ásás. Tehát, hogyha a zenei műfajt össze kellene hasonlítani a kőműves iparral, akkor az ének az az ásás. Tehát gyakorlatilag ezzel csak azt akartam mondani, hogy a lehető legrosszabb melót csinálja meg más, és minden más értékű melót alkotás. Tehát, mint olyan fogalom, hogy alkotás, azt gyakorlatilag nem.
1: Milyen érzés az, amikor a te dalaidat énekli valaki más?
2: Hát...
1: Mert hogy ilyen az jó után előfordult
2: volt,
1: az életedben.
2: Volt ilyen, igen. Egész addig... Tehát jó érzés, ezt tudom mondani, viszont most, hogy itt vagyok nálatok, és egy kicsit rólam szól ez a dolog, most már ez azért jobb. Tehát ez azért sokkal jobb. De azt sem becsülöm alá, az is nagyon jó volt, mert az egyfajta elismerés volt a felém. Tehát az, aki elénekelte, meg az is, aki felkért arra, hogy ez az illető elénekelhesse. Tehát...
1: Szükséged van a vigaszra?
2: Mindenkinek szüksége van a vigaszra egyébként.
1: Ez nem véletlenül.
2: Tehát amikor potyognak a könnyek, és amikor gond van, akkor egy gyereknek, egy gyermeknek, egy kisbabának, egy felnőttnek is, egy elvált embernek, egy öregnek, aki elvesztette a kedvesét, mert meghalt. Tehát mindenkinek szüksége van szerintem a vigaszra.
1: És ezt hányszor kell mondani?
2: Kétszer.

0: Szivárvány.
1: Hobby rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
0: Hobby rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Kamu reklám.
4: Jön még kutyára másik kutya.
1: Winner! Kamu reklámot hallottak. Hobby rádió.

0: a legfrissebb lemezzel. Ez a siker első lépése? Vagy a sztárság első lépése?
1: Hát remélem, hogy az idő majd esetleg valami ilyesmit igazol vissza.
0: Vagy akkor inkább úgy kérdezem, még... ismertség első lépése?
1: Igen, tehát akire rá lehet mondani mondjuk, hogy ismert ember, ő is valószínű elkezdte valahol, tehát ő is beült egy rádióstúdióba, egy hangstúdióba, megcsinált valamit, tehát ami aztán kellett az embereknek, és szimpatikus volt. Remélem, hogy velem is esetleg hasonló dolgok fognak történni, de hozzáteszem, ha nem, én akkor se bánom ezt, és akkor is csinálni fogom, mert a dalok jönnek, így van, tehát a dalok jönnek, fellépések mindig is voltak, most is lesznek, és én ezt, ha abba hagynám, akkor nem lennék teljes.
0: Stefi, mit szól a családod az éjszakai munkákhoz, a fellépésekhez, a távol létekhez?
1: Uh-huh. Tehát igazából nekem két gyönyörű gyermekem van, egy 7 éves és egy éves kisfiú, és a kedvesem is valahol művész, tehát csak ő festészetben próbálgatja magát, úgyhogy ő abszolút tolerálja, és nem is kell mit tolerálni, tehát ő abszolút megért engem, megérti ezt a dolgot. Nekünk ebből soha nem volt problémánk, hála jó Istennek.
0: A gyermekeit szeretik-e a zenét?
1: Nagyon. Nagyon. Dani, a nagyobbik kisfiam is nagyon szereti a zenét, csak ő belé egy kicsit ilyen, szóval ő nem annyira exhibicionista típus, tehát ő azért zavarba tud jönni, ha a Mikulásnak verset kell mondani. A kisebbik fiam, a Vajk, ő gyakorlatilag már egy évesen is látni, hogy tágra mered a pupillája, és megőrül, hogyha csak a gitártok nyitva van. Szóval
0: lesz utánpótlás.
1: Ezt őt fogja eldönteni, szóval én nem fogom erőltetni ezt a dolgot.
2: Szivárvány. Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
5: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
5: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
6: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show.
6: Ez a UK Fever Show.
9: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
10: UK Fever Show.
11: Műsorajánlót hallottak.

0: Szivárvány.
1: Áruld el nekem így a beszélgetés végére, ha egy év múlva itt leülünk újra a stúdióba beszélgetni, miről szeretnél számot adni a hallgatóknak?
2: Hogy miről szeretnék beszélni, hogy hova sikerült jutnom. Én egyetlen dolgot szeretnék, hogyha az én dalaimmal legyen az, többnyire lírai dalok, szóval, hogy az én dalaimmal egy kis jó hangulatot varázsoltam az életükben, egy kis pihenést ebben az őrült káoszban, egy kis nagy lélegzethez jutást, szóval, hogy én már annak, szóval nagyon gyors ez, amit körülöttünk zajlik, mint olyan. Ez majd egy másik műsorban, ennek is meg lesz a böjtje, szerintem, de az a lényeg, hogy egy kicsit lassítani kell, oda kell figyelni egymásra, meg kell hallgatni a másikat, és meg kell hallgatni a dalokat is, és meg kell nézni a jó filmeket, és a rádiót is hallgatni kell, a tévét is nézni kell, és választanunk kell, hogy mi az, ami értékeket hordoz, és mi az, ami nem.
1: Én annyit tennék mindehhez, hogy az árnyékból viszont ki kellene lépni.
2: Igen.
1: Ez a igen. Következő szám. Steffi, nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm, nagyon szépen.
1: Örülök, hogy itt lehettem. Ezt a dalt.
2: Köszönöm.

0: szivárvány. Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Műsorajánló.
0: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
4: Bécsben tárgyalt Magyar Péter, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a kormány, folytatódik a melegedő napsütéses idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Katonai tiszteletadással fogadták Magyar Pétert az osztrák kancellár hivatala előtt. A miniszterelnök, illetve a több miniszterből álló magyar delegáció csütörtökön reggel érkezett az osztrák fővárosba. A magyar miniszterelnök és az osztrák kancellár megbeszélése után tartott közös tájékoztatón elhangzott, a magyar és az osztrák fél együttműködik a menekült politika kezelésében is. Az aszbeszt kérdéssel kapcsolatban egy munkacsoport jött létre, és megállapodtak, hogy közös projekteket indítanak. Örülnének a felek, ha a Budapest-Bécs vasútvonalat fejlesztenék, illetve kiegészülne a Győr-Sopron autópálya és elérné Ausztriát. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs azt írta, hogy a Fidesz kormány súlyos jogalkotási csapdát hagyott maga után a magyar gazdáknak. Miközben éveken át hirdették a gazdák védelmét, a gyakorlatban nem gondoskodtak arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is biztonságosan törvényi szinten fennmaradjanak. A miniszter közölte, az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyel, erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató hangsúlyozta, érdemes előre megváltani a menetjegyeket. Szükség esetén a MÁV buszokat is bevethetik. A főbállomásokon és pályaudvarokon a vállalat alkalmazottai is segítenek az utasoknak. Az előszezoni és a szokásos hétvégi többletkapacitáson túl további erősítő kocsikkal is készülnek a távolsági vonatok esetében. Fél éven át váltott vissza már korábban automatába dobott palackokat egy férfi Kecskeméten. Egy áruház alkalmazottja fél év alatt több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett a visszaváltásból származó kuponokból további 261 ezer forinttal károsította meg munkáltatóját. A férfit korábban kétszer ítélték fel függesztett börtönbüntetésre. A nemzetközi stabilitás egyik fontos tényezőjének tartja az orosz-kínai együttműködést az orosz elnök. Vlagyimir Putyin Pekingben hangsúlyozta, a feszült geopolitikai helyzetben felértékelődik a két ország stratégiai partnersége. Hangsúlyozta az energetikai együttműködést és jelezte, hogy Oroszország megbízható szállító marad. Kitört a kamcsatkai vulkán, 4,5 kilométeres hamuoszlopot lövelt a magasba. A légi közlekedésben narancssárga veszélykódot rendeltek el. A hamufelhő 30 kilométerre nyúlik el a tűzhányótól keletre és délkeletre. A vulkanológusok adatai azt mutatják, hogy a tűzhányó kitörése folytatódik. Ma is sok napsütésre számíthatunk, amelyet csak gomoly felhők zavarhatnak időnként. Számottevő csapadék azonban nem valószínű. Az észak-észak-keleti szél mérsékelt, gyakran élénk lesz. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sok felé lesz élénk erős. Hajnalban 7-16, napközben 23-28 fok lesz.
1: Hobby Rádió.
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
0: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk infokukac@hobbyradio.hu.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 22-én köszöntjük a Júlia és Rita nevű kedves hallgatóinkat. A Júlia, latin eredetű női név, a Julius nemzetség és férfi névből alakult ki női névvé. Jelentése Julius nemzetséghez tartozó, ragyogó. Ünnepelnek még a júliák április 8-án és július 21-én is. Becézése Júli, Júlika, Júlcsi, Júlcsika, Lia, Liácska, Lius. Jeles viselői a névnek Szendrei Júlia, Petőfi Sándor felesége, Podmaninszki Júlia, Jósika Miklós felesége, Kudlik Júlia műsorvezető és ön kedves Júlia. Szintén ezen a napon köszöntjük Rita nevű kedves hallgatóinkat. A név jelentése gyöngy, tenger leánya, az olasz Margarita becézéséből önállósult. A Rita név barátságos, közvetlen, őszinte személyiség kialakulását segíti. Tulajdonképpen jó természetű, bár őszintesége néha bántóan nyers és olykor szarkasztikus. Becézése Ritácska, Ritu, Rituka, Ritus, Rituska, Riti. Jeles viselői a névnek Jónás, Rita műsorvezető, Kőbán Rita, kajakkenus, Pesút Rita, kitboxoló és ön kedves Rita. Ezen a napon ünnepelnek még az Atosz, Boáz, Bogárka, Emil, Fiametta, Julianna, Julianus, Julius, Renáta, Román, Romána, Romina, Ugocsa, Ugron, Uljána és Juliet nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a Kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 22-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 1447. május 22-e Szent Rita ünnepe, akit a kétségbejtő helyzetbe került emberek, az anyák és a meddők védőszentjeként tisztelnek, különösen nagy népszerűségnek örvend Itáliában. A 15. századdal folytatjuk továbbra is. 1455. május 22-e Angliában kezdetét vette a rózsák háborúja, amely két uralkodóház, a Lancaster és a York ház közötti trónharc, illetve a mögöttük álló főnemesi pártok csatározása volt. A 19. századdal folytatjuk. 1819. május 22-én először szelte át gőzhajó az Atlanti-óceánt. Maradunk még a 19. században. 1828. május 22-én megszületett Albrecht von Graf, német szemorvos, a modern szemészet első megalapítója. Maradunk még továbbra is a 19. században. 1879. május 22-én Ferenc József magyar király jóváhagyta a magyar nyelv oktatását. Szentesítette azt a törvénycikket, amely kötelezővé tette a magyar nyelv oktatását a népiskolákban és a tanítóképző intézetekben. 6 évet ugrunk csak előre, 1885. május 22-én meghalt Victor Hugo francia költő, regény és drámaíró. Korának legtermékenyebb szerzője, az európai romantika egyik vezéregyénisége volt. Híresebb művei a Nyomorultak, a Hernani és a Párizsi Notre Dame. A 20. század elejével folytatjuk. 1907. május 22-én megszületett Laurence Olivier, világhírű Shakespeare színész és rendező. A 20. század legkitűnőbb Shakespeare interpretátora volt, aki színészi teljesítményéért bárói rangot kapott. Híresebb szerepei a Hamlet, a harmadik Richard és a Macbeth. Még mindig a 20. században járunk. 1970. május 22-én, uraim, megszületett Naomi Campbell, topmodell. Campbell színészettel is próbálkozott és szerepelt a Miami Rhapsodia című filmben. Nemrégiben lemezfelvételt készített a Sony Epicnél, de csak mérsékelt sikert ért el. 2 évet lépünk előre. 1972. május 22-én Ceylont, hivatalos nevén Sri Lankát, független köztársasággá nyilvánították. Önök a Kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió.

0: Üzenet a Máté evangéliuma 10. részéből.
1: Jézus mondja, aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt.

0: Bi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. május 22-e, péntek. Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Evangélium Szent János könyvéből 21. fejezet 15-től a 19. versig. Amikor feltámadása után egy alkalommal Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől. Simon János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Péter így szólt. Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Erre Jézus azt mondta neki, legeltesd bárányaimat. Aztán újra megkérdezte tőle, Simon, János fia, szeretsz te engem? Ő azt felelte, igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Erre azt mondta neki, legeltesd juhaimat. Majd harmadszor is megkérdezte tőle, Simon, János fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte, szeretsz engem? És ezt válaszolta, Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Jézus pedig ismét ezt mondta, legeltesd juhaimat. Bizony-bizony, mondom neked, amikor még fiatal voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, kiterjesztett karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahová nem akarod. Azt jelezte szavakkal, hogy Péter milyen halállal dicsőíti meg majd az Istent. Azután még hozzátette, kövess engem. Emélkedés. A feltámadt Jézus és Péter apostol közti párbeszéd az evangélium egyik legszemélyesebb, legemberibb jelenete. A háromszoros kérdés fájdalmasan emlékeztet a háromszoros tagadásra, és ugyanakkor háromszoros lehetőséget ad a szeretett kapcsolat helyreállítására, Péter részéről a bűnbánatra, Jézus részéről pedig a megbocsátásra. Jézus nem újra tárgyalja a múltat, nem hozza elő a múlt bűnét, hanem csak egy dolgot kérdez, szeretsz engem? Mert a tanítványság és a küldetés egyetlen igazi alapja a szeretet. Ez a kérdés minket is szíven talál. Nem azt kérdezi Jézus, hogy mennyit dolgoztunk, hány jó cselekedetet tettünk, vagy mennyire voltunk sikeresek. Csak azt, szeretsz-e engem? És ha igen, akkor küldetést kapunk. A szeretet életre váltott engedelmesség és szolgálat. Nem lehet Jézus szeretni anélkül, hogy ne vennénk észre azokat, akiket ránk bíz. A gyengéket, a keresőket, az elesetteket, a reményüket elveszett embereket. Pünkösd előtte párbeszéd különös hangsúlyt kap. Péter válaszai még emberileg törékenyek, de a Szentlélek eljövetelével ezek a gyarló szavak erővé, küldetéssé, hűségé formálódnak. A lélek az, aki a szeretetet áldozattá, odaadássá formálja át. A pünkösdi várakozásban nekünk szól Jézus kérdése.

0: szeretsz engem. A Szentlélek pedig ad bátorságot a válaszhoz, és erőt, hogy a szóban megvallott szeretetből a szolgálat jó cselekedetei fakadjanak. Uram Jézus, Te ismered életemet minden múltbéli gyengeségemmel együtt. Mégis megkérdezed, szeretsz engem? Köszönöm, hogy nem elutasítasz, hanem meghívsz az újrakezdésre. Gyújtsd fel bennem a szeretet tüzét, és küldd el szent lelkedet, hogy ne csak szóval, hanem tettekkel is válaszoljak hívásodra. Add, hogy hűséges legyek a rám bízottakhoz, és minden nap újra kimondjam, igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
7: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
8: Tudta ön azt, hogy a német George Köhler és az argentin kollégája Cézár Milstein 1974-ben daganatos sejteket egyesítettek immunsejtekkel? Az eljárás révén nagy mennyiségű, pontosan egyforma antitestet, immunanyagot voltak képesek előállítani. Ezek a monoklonális antitestek teszik lehetővé a daganatos sejtek, a kórokozók vagy a hormonok lehető legnagyobb fokú pontossággal történő kimutatását.
7: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
1: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
9: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
10: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
11: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
12: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
11: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
13: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
14: Vasárnap léptől.
15: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
16: Retikül, szerdán 16 órától.
17: Nem bírod már elviselni.
18: Always look on the bright side of life.
19: A régi ismerős dallam új köntösben.
20: Nézd az élet jó oldalát.
19: Dupláljon a feldolgozások is minden szombaton.
21: Engem ez így jó.
19: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
4: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
2: A Vini csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztségbetöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter Vini csúcsot kezdeményez június végére. A miniszterelnök erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt. Az eseményre a másik három résztvevő egyetértés esetén várnak az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellár. Is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvénymódosító javaslatában a Tisza frakció két tagja. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek indítványában a Tisza frakció két képviselője. Az előterjesztők a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. 4 szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász gyógypedagógus lesz. Mégsem épült társasház a Balatonaligai magasparton. Az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó Aligai Fürdőegyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején. A helyi fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet. Sok napsütésre készülhetünk, amelyet csak időnként szűrnek fátyol és gomoly felhők, csapadék nem várható, de többfelé élénk maradhat a szél. A délutáni órákban 25 fok körüli kellemesen meleg idő lesz. Holnap a nap nagy részében derűs idő várható, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor előfordulhat, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, délután 25-26 fok lesz.
3: Hobby Rádió.
4: Reklám.
5: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
6: Vállalkozók, vezetők, értékesítők,

Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobbi rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelemes küszöm.
5: Hobbi rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
6: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
7: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
6: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobbi Rádióban.
8: Világjáró.
2: A Hobbi Rádióban.
8: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
9: A Hobbi Rádióban.
6: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobbi Rádióban.
8: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
6: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
8: Hungary Live.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
10: Szemfüles. A Látássérültek Vasvár megyei Egyesületének magazinműsora.
11: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Kisebb kihagyás után ismét itt vagyunk, és a mai műsorban 4 beszélgetést hallhatnak. Nézzük is sorban, miről lesz szó a következő egy órában. Cirkuszban jártunk, a fővárosi nagycirkuszban, a cirkuszfesztivál győzteseit néztük meg. A narrációt végző hölgyet, Vas Annát kérdeztem meg az előadás után. A technika rohamosan fejlődik, második riportunkban a Savaria Lions Club titkárával beszélgettünk a klub életéről, a látássérülteket segítő technikákról, okos szemüvegekről. Évek óta járunk a kőszegi dr. Nagy László iskolába, esélyegyelőségi napon, ahol a gyerekek megismerhetik a látássérültek életét, mindennapi problémáit és e problémák megoldásait. A rendezvény főszervezője és az intézmény igazgatója volt a beszélgetőtársam.
10: Ez a Szemfüles, a Látássérültek Vasvár megyei Egyesületének magazinműsora.
12: Kész cirkusz, mondhatnám ezt a legjobb értelemben, hát ez tényleg egy kész cirkusz. Beszélgető társam ismét, ez a kedves hangú hölgy.
13: Vas Anna, sziasztok!
12: És most egy kis alapzaj van, ugyanis Budapesten vagyunk a fővárosi nagy cirkusz egyik utolsó előtti előadásán ebből a sorozatból. Szünet van éppen, most szerelik fel ezt a nagy halászhálót, amivel reméljük, hogy nem fognak majd artistát.
13: Így van, ez az úgynevezett Fliegende számhoz szükséges. Majd nagyon ritkán lehet látni ilyet a fővárosi nagy cirkuszba, ez konkrétan azt jelenti, hogy olyan 10-11 méteres magasságban egy hintáról elrugaszkodva, ugye a két kezükkel megfogva, a testükkel lelúgva a levegőbe, lendületet vesz a kupola egyik feléből egy artista, és a másik felében pedig elkapja egy másik elkapó artista, őt a kupola, hát körülbelül a közepénél repülve.
12: Azért van ez most csinálva a szünetbe, hogy így a leghasznosabb az idő, gondolom, és utána ez a háló fent marad, vagy ezt megint lesz egy kis szünet és lebontják.
13: Igen, ez nyilvánvalóan egy a legnagyobb rekvizittel rendelkező szám, tehát ezért kell a második felvonás elejére tennünk, hogy ezt legyen idő felszerelni, de ezt rögtön egyébként majd a szám után le is fogják szerelni, nagyon rövid idő alatt egyébként 2-3 percen belül le is tudják szerelni, közben pedig egyébként nyilván azért is szokott lenni egy balettkar, egy tánckar, egy bohóc, hogy el tudja majd ütni az időt, de egyébként most ebben az esetben nem lesz, hanem majd a fővárosi nagy cirkusz zenekarát hallhatjuk, miközben szerelnek, de ez egy nagyon-nagyon rövid idő, rögtön le fogják szerelni.
12: Hát azt hittem, hogy Anatol jön be, hogy jó reggelt.
13: Nem, de tényleg egyébként.
12: Most jó étel ment ki.
13: Jó nyitás lett volna, igen, mert ő zárt egy jó éttel az első felvonást.
12: Mi a kedvenced neked ebből a mai előadásból? Melyik a kedvenc számod?
13: Én a Fligendét szeretem a legjobban, egy nagyon szimpatikus csapat, ugye, mint mondtam, ez a repülő csapat, akik ugye tripla és dupla szaltókat csinálnak a levegőben. Nagyon ritka szám egyébként, ez a Flying Tabares, akik itt vannak nálunk, ők a világ egyik legjobb Fligende száma, és nagyon-nagyon cukik az artisták.
12: Maradnak itt tovább a csapatból? Lesz olyan, aki az év során még fellép itt nálatok?
13: Nem, ők a fesztivál résztvevői, akiket ma láthattok a Fesztivál Plusz győztesek gálája előadásunkon. Ők bronz, ezüst és aranydíjas artista művészek, ők itt maradtak nálunk ugye a fesztivál után erre a tavaszi szezonra, de már mindegyik fog majd tovább menni, mindenkinek van szerződése már másik országba, nekünk pedig elindul egy következő műsorunk.
12: Erről egy pár gondolatot?
13: Igen, a következő műsorunk egy nagyon érdekes műsor lesz, mert nem szoktunk ilyen rövid ideig műsort tartani, ez egy április 4-e és 12-e között fog menni a Ringelspiel nevezetű ilyen húsvét váró vagy tavasz elő műsorunk, ami szintén egyébként abszolút egy teljes értékű profi Kínából, Németországból érkező profi artista művészekkel van tele, néhány amatőrrel fűszerezve, nagyon érdekes műsor lesz.
12: Ehhez a műsorhoz tartoznak a mondhatni amatőrök, akik egy-egy fellép az előadásban?
13: Igen, ugye a Nemzeti Cirkuszművészeti Központnak van egy mentor programja, ami országos szinten amatőr egyesületeket, csoportokat foglal magába, vagy mi keressük meg őket, vagy ugye általában ők keresnek meg. Van egy-egy határon túli csapatunk is már, amatőrnek hívjuk őket, de egyébként konkrétan azért ők már nagyon profi szinten vannak. Tulajdonképpen a cirkuszi zsánerekkel foglalkozó egyesületeket próbáltuk megkeresni, felkeresni, légtornászok, de vannak baltadobálók is, vagy talajakrobatikások, tehát csupa olyan szervezet, akik abszolút illenek a cirkuszba, és a legprofibbaknak pedig adtunk lehetőséget, hogy az áprilisi Ringelspiel nevezetű műsorunkban fellépjenek egy-egy előadásban.
12: És a Ringelspiel, vagy én inkább mondtam volna Nyuszi Hopp, mert hogy húsvéthoz kötődik, után szünet jön.
13: Ott lesz igen egy-két hetes leállásunk, mert föl kell készülnünk a leghosszabb szezonunkra, ugye a nyári szezonra, ami szeptember végéig megy, mert április 25-én van ugye a nyári szezonunk premierjének. A Kazanyi Állami Cirkuszból hívtunk meg egy vendég előadást, a Mirást, ami egészen április 25-e és szeptember vége között fog menni itt a Fővárosi Nagy Cirkuszba.
12: Fantasztikus. Ez volt itt a reklámhelye. Igen. Valószínű, hogy akkor is fogunk jönni, és hogy lehetett hallani a háttér szövegből Gábor Anita, aki már elmondta, hogy lassan kúszunk a helyünkre, mert hogy szeretnék folytatni a műsort. Hát akkor én egyelőre békén is hagynálak, vegyél egy nagy levegőt, így áll egyet,
13: köszönöm,
12: hogy tud folytatni ezt a kedves tevékenységet, amit folytatsz, amit csinálsz.
13: Nagyon köszönöm, és nagyon remélem, hogy élvezitek és el tudjátok képzelni az előadást, ugye mégiscsak ezért vagyunk itt, és ezért csináljuk, és jó szórakozás nektek a második részéhez is.
10: Ez a Szemfüles.
12: Következő beszélgető társamat megkérem, mutatkozzon be.
9: Sőle János vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit, a Szavária Lajons Klub titkára.
12: Hát már jó pár éve te vagy a Szavária Lajons Klub titkára.
9: Hát a Szavária Lajons Klubnak 33 éves a történetét. Szombathelyen azt hiszem nagyon sokan ismerik azt a jótékonysági szolgálati tevékenységet, amit mi ennyi alatt az idő alatt elvégeztünk. Remélem mindenki pozitívan gondol ránk, és mi nagyon bízunk abba, hogy a Covid adta a szörnyűségek után most már újra talpon vagyunk, és tudjuk azokat az embereket szolgálni, aki nekünk a fő célunk elsősorban a látássérül emberek, hogy mindenféle újdonsággal, új dologgal könnyítsük az életüket.
12: Úgy tudom, hogy nem csak a látássérültek, hanem azokat a betegségcsoportokat is nézitek, segítitek, aminek a kordában tartása csökkenti a

0: Tereket nem lehet.
1: Hát a kevesebb több, ugye, ha nagyon elaprózzátok magatokat, akkor a fő célokra nem marad energia és forrás.
0: Igen, ez ránk különösen az elmúlt években jellemző volt. Elmúlt 2 évet értem most az évek alatt. Mi arra koncentráltunk, hogy van itt Szombathelyen egy nagyon nagy támogatásra szoruló iskola, ez az Aranyhíd iskola, ahol nagyon sok látássérült, problémás gyerek él, és ott kellett megtalálnunk a segítség lehetőségét. Ez 2 részből tevődött össze. Az orvosaink az kimondottan a szemproblémával, kisebb mértékben az életviteli problémák megoldásával adott nagy segítséget. Nagyon sok gyereket mindenféle ellenőrzés ellenére fél évenként volt vizsgálat a gyerekeknél, és bizony ennek ellenére minden évben 10-15, de volt olyan időszak is, amikor 21 gyereknek kellett szemüveget biztosítani, mert ott vettük észre, hogy súlyos szemproblémákkal küzd. Volt azonban ennek az iskolának egy másik nagyon súlyos, nagyon érdekes problémája. Ezek a gyerekek mozgáskorlátozási problémákkal küzdenek, olyanok is, akik túlmozgási problémával vannak, és bizony ennek az iskolának tönkrementek a udvari játszótér dolgai, és akkor mi azt fogadtuk meg, hogy a rendelkezésünkre álló pénzeszközök segítségével ezt a játszóteret rendbe tesszük, hogy úgy mindenki érzékelje, ha arra járt valaki, akkor megnézheti, ez a mostani Nagy Lajos gimnázium után van ez az iskola, benézhet arra a játszótér csoportra, amit ott létrehoztunk, és bizony az 5,5 milliós költséget jelentett.
1: Valamelyik éven a szakosított szociális intézménynek a kertjében csináltatok egy pilagóriát, egy nagyon szép kis beülőt, amit aztán évente használunk a lengőteke versenyeink alkalmával. Tényleg a kezetek munkája bent van abban az épületben.
0: Igen, azt mindenki saját maga, tehát annak a megépítése, arra azért vagyunk büszkék, azt mi magunk csináltuk. Elkészítette egy ácstársaság az összes szükséges falkatrészt, de annak a felállítását az első csavartól az utolsó csavarig mi magunk a saját kétkezi munkánkkal végeztük. Mindegyikünk a létező legnagyobb örömmel végezte ezt a munkát, és büszkék vagyunk rá, hogy azóta is nagy szeretettel használják az ott élő emberek.
1: Minden évben a lengőteke versenynek ez a helyszínt amellett állították fel a lengőteke állványt, és mindig ott várakoznak a gurításra váró emberkék, és tehát tényleg jó, hogy ez ott van, mert aztán egy-két pavilonnal kiegészítve már hatalmas fedett területet tudunk így biztosítani.
0: Még egy gondolatot hadd tegyek az előző programhoz. A Lionsnak van most egy úgynevezett egészségtavasz programja. Ennek keretében most a 10-én Zarkaházi kastélyban volt, itt a Szombathelyi kastélyban volt egy teljesen újszerű szemszűrési programunk a Szombathelyi Nyugdíjas Szövetséggel közösen. Ennek a programnak az volt a lényege, és itt kapcsolódik a kérdésed hozzá, hogy olyan betegség tünetekre adjunk előzetes magyarázatot és segítséget, ami a túlzott számítógép használat, okostelefon vagy egyéb telefonok használatának a következménye, mert közelről nézzük, sugároznak ezek a készülékek, és bizony ezt a szemet, ha hosszú távon csinálják, rongálják. Ez a egynapos, egésznapos vizsgálat sorozat ez bebizonyította, mert 32 embert vizsgáltunk kicsit komolyabban, és bizony ezeknek az embereknek a több mint 2/3-ánál jelentkezett a mostani kor egyik jellegzetes gondja, ez a szemszárasság nevű gond, ami hosszú távon aztán glaukoma és egyéb szemproblémákat okozhat.
1: Magánéletben mit lehet tudni rólad? Úgy tudom, nemrég iskolába jártál.
0: Igen, tanultam. Annak ellenére, hogy hát a 78. évemet tiprom, de számomra a tanulás az egy életen átvaló tanulás jelent. Én a mesterséges intelligenciába mondjuk így, hogy szerelmesedtem bele, mert tudom, óriási dolgokat nyit ki a mindennapi emberre, így a nyugdíjas emberekre is, meg a fiatalokra egyaránt, és egy 1 éves kurzust végeztem el a Corvinuson, ami arra adott lehetőséget, hogy megismerjem, hogy hogy lehet a mesterséges intelligenciával mélyebben dolgozni, mélyebben foglalkozni, mint az átlagember. Ma már tanítom, sok helyen tartok olyan információs előadásokat, hogy ezt a csodálatos eszközt, mert ezt nem nevezhetjük másnak, ezt hogy lehet a mindennapjaink szolgálatába állítani.
1: És te most, hogy ki vagy ebbe okosítva, nincs olyan félelmed, hogy egyszer majd csak túllép rajtunk a mesterséges intelligencia?
0: Ez egy

0: Mindig megjelenő kérdés, sosem fog túllépni. Tehát senkinek ilyen félelme nem legyen, nem is lehet. A mesterséges intelligencia egy eszköz. Azt tudja, amire megtanítottuk, vagy megtanulja magától egy hosszú tanulási folyamatba. Mit jelent ez a mindennapjainkban? Én alapvégzettség szintén mérnök vagyok. Ez azt jelenti, hogy eddig, hogyha egy tervezési munkát elkezdtünk, akkor hetek, hónapok, esetleg évek teltek el még ahhoz a tervezési munkához a megfelelő, szükséges információ, dolgokat, lehetőségeket megtaláltuk, megkerestük, letöltöttük magunknak. A mesterséges intelligencia, ami nekem addig egy évbe került, a mesterséges intelligencia azt ma 5-10 perc alatt megoldja, ha jól kérdezek tőle. Tehát ez egy fontos dolog, ezt a mesterséges intelligenciában úgy nevezzük, hogy promptolás, és ez az, amit csak az ember tud. Mert gondolkodni csak az ember tud. Én mondom meg a gépnek, hogy mit szeretnék, én mondom meg, hogy mit akarok alkotni, mi azzal a végcélom, és ehhez csak egy óriási segítséget ad. A csakot itt most nagyon zárójelbe értem, mert minden kutató munkát azt helyettem elvégez, és pontos rendszerbe foglalva a rendelkezésemre áll, de hogy én azt hogy használom? Jól használom, úgy használom, az lesz-e vele a végeredmény, amit elterveztem, az már rajtam múlik.
1: Egy kis tapasztalatom volt velem, mert az informatikusunk segítségével adó 1% gyűjtési kampánynál készítettünk egy anyagot, és hát megkértük, hogy légy szíves, ezekkel a paraméterekkel rakj össze nekünk egy A4-es oldalon ilyen promót. Csinálta. Jó, megolvastuk, és akkor szóltunk neki, hogy igen, tetszik, de itt meg itt kérünk szépen változtatást, mert ez nem tetszik, ezt nem így gondoltuk. Megcsinálta, de tényleg, ahogy mondott, percek alatt történt meg ez az egész. Előtte egy-két napig gondolkodtunk rajta, hogy hogy álljunk neki, és akkor jött Tiborunk, és mondta, hogy hát kérdezzük meg. És tényleg egy nagyon szép használható anyagot tudtunk összerakni pár perc alatt, mert megvoltak az alapadatok, de ezt ő úgy tudta rendbe rakni, hogy elképzelni se tudtuk idáig.
0: Így van. A mindennapi irodai munkában, a mindennapi életünkben, ha háziasszonyok vannak a érdeklődők körében, vagy idősebbek, akkor megszólalják, jó, és hát akkor hogy van? És akkor mondom neki, van egy egyszerű ötletem. Nem tud elképzelni, hogy mit főzzél vacsorára vagy ebédre. Most akkor megnézed, hogy mi van a hűtőszekrényedben, fölírod, és akkor azt mondod, hogy a hűtőszekrényemben van répa, van egy kis paprikám, van olajam, meg van tojásom, csinálj ebből nekem egy jó vacsorát. És 5 perc múlva ott van a vacsora, megkérdezed, hogy hány emberre kéred, és akkor ebből összeállít neked egy vacsorát, és ha megkérdezed, hogy hát azt is mondd meg, hogy hogyan csináljam meg, akkor még azt is pontosan megmondja. Ez egy mindennapi használat, ez egy ilyen kis blikfiknek jó, de ugyanezt képzeld el bármiben, de ugyanígy megtervezi helyetted az utazást, menetrend összeállítással, mindennel együtt megmondja, hogy hát én most Kaposvárra megyek, akkor ott milyen látnivalók vannak, ezt mindenket megcsinálja. Most menjünk egy kicsit az iroda dolgokba. Minden irodában az egyik legnagyobb tartunk értekezleteket, megbeszéléseket. Ki fog elkészíteni ennek a összefoglaló jegyzőkönyvét. Senki nem kell erre gondolni, föl van véve az anyag, így is úgy is föl van véve, és mire az érdekezlet részvevői a zárás után elfogyasszák a kávét, addigra kész jegyzőkönyvet lehet letenni az asztalra.
1: Egy kicsit a munkától eltérően valamelyik nap egy ötlet került a birtokomba, amit egy alapdolgot megvásároltam, elmeséltem neked, te már azonnal tovább gondoltad, de hogy ez a kis alap cucc, amit én megvásároltam, hát ez egy okos szemüveg. Bekapcsolva maradt mellettem, mert ha töltőre rakom, azonnal bekapcsol, és meséltem egy látássérült sorstársnak róla, hogy képzeld el, hogy egyszerűen csak megkérdeztem tőle, hogy milyen időjárás van Sárváron, ebben a pillanatban megszólalt mellettem, hogy arra vagy kíváncsi, hogy Sárváron milyen az időjárás, és már mondta a szélirányt, a szélerősséget, mert hogy mesterséges intelligencia van a szemüvegben is. És mondtam neki, hogy azt is megkérdezhettem volna, mármint a telefonban barátomnak mondom, azt is megkérdezhettem volna, hogy a vonat közlekedés milyen itt a közelünkben. Erre megszólal, hogy te Sitkén laksz, Sitkén vagy jelenleg, vonattal nem elérhető, a következő autóbusz, ami a vasútállomáshoz visz, Sárvár irányába az ekkor és ekkor fog indulni. Tényleg jól kell kérdezni, és akkor kapod a választ.
0: Igen, erről szól, és akkor nem árulnak el, hiszem, titkot arról, hogy ez a beszélgetés most többek között azért jött létre, mert pontosan tőled kaptam egy olyan információt, ami a Lajoncnak nagyon fontos, és elkerült bennünket. Ez az okos szemüveg, ami a vak és látássérült embereknek már nem távoli jövőben, hanem már a napjainkban azt a megoldást adja, hogy kap egy mesterséges intelligencia által vezérelt szemüveget. Rögtön beleszerettem ebbe a gondolatba, és azonnal utána néztem, és bizony ezek ma már léteznek, elérhetők Magyarországon is. Mind minden újdonság egy kicsit drága áron, de ma már segédeszközként is elérhetőek. Én ez alapján, az ötlet alapján most azon kezdek el dolgozni, hogy a Lions Klubok Magyarországi Szövetsége ezt felvegye a programjába, ugyanúgy, mint annak idején a okosbot, ami egy kezdetleges dolog volt, nem hozta azt a sikert, amit kellett volna, mert ennek az érzékelő rendszerhez nem tudta közel se azt, amit kellett volna, hogy tudjon. Na most ez az okos szemüveg ezt már megoldotta. Tehát ezt már tudja. Fantasztikus dolgokat tud. Én nagyon remélem, hogy a júliusban induló új Lions programnak ez már olyan szinten része lesz, hogy be fogjuk tudni mutatni, megfelelő támogatásokat, segítségeket tudunk adni, hogy minél több magyar vak és látássérült ember ehhez az eszközhöz hozzájusson, meg tudja tanulni, nem egy vasszizdaszt megtanulni, és lényegesen segíti a mindennapjuk életét. Még egy picit lassú, néha esetenként dadog is, hát tessék belegondolni, a mesterséges intelligencia alig több mint egy évvel indult komolyabban, és nézzük meg, hogy ma hol tart. Na most a szemüveggel is ugyanez.
1: Igen, ezek a szemüvegek ele alapvetően tartalomgyártásra, influencereknek készültek, hogy tudjanak mountain bike-ozni, kvadozni, bármit csinálni szabad kézzel, a fejükön lévő kamera segítségével. Ez volt az alapverzió. És egyszer csak valaki eljuthatott odáig, hogy ez egy csoda lehet nem látó emberek számára, kicsit továbbfejlesztve, átgondolva, egy fantasztikus segédeszköz válhat belőle, olyan, mintha mindenkinek ott lenne mellette egy asszisztens. Lehet kérdezni tőle, mondja az információkat.
0: Ez ma már kapható. Magyarországon is eljutottunk, mondom, Borsos áron egy picit, mindennel együtt olyan 450-550 ezer forint körül kerül egy ilyen eszköz, de hogyha most hasonlítjuk, hogy van egy egyszerű ilyen szemüveged, ami a 30-50 ezer forintba kerül, és hozzáveszed a 400 ezer forintos iPhone telefonodat, vagy bármelyik másik okostelefon, akkor már nem néz ki ilyen ijesztően.
1: Igen.
0: Csak még a egyszerű szemüveg az lusta, lassú, nem arra van programozva, amit a vak és gyengén látó embereknek kell. Ma már ez is rendelkezésre áll egy olyan szemüveg, amely kimondottan arra van programozva, hogy amikor információra van szükséged, egy-két másodpercen belül azt neked az a okos szemüveg azonnal a füledre tudja diktálni, még ezek a egyszerű készülékeknek. Itt azért van egy gondolkodási idő.
1: Az adatátvitel a telefon, igen, és a szemüveg között az is időt vesz igénybe.
0: Tehát egy óriási
1: lehet. A kérdés beérkezése, majd a válasz visszaérkezése, mindenhol van késedelmi idő.
0: Ezt a komoly készülék nagyon lecsökkentette. Biztos vagyok abba, hogy egy év múlva, két év múlva ez olyan szintre jut, amit ma még el se tudunk képzelni. Amiről még neked se beszéltem, van ennek egy nagyon extra változata. Ezt úgy hívják, ezt a készüléket, hogy a retinára vetítő készülék. Tehát annak a vaknak, aki nem vetítette el effektíve a szem golyóját, ez a technika meg tudja már azt oldani, hogy magára a szem retinára rávetíti azt a képet, amit a okos telefonon keresztül a agyad közvetlenül is fel tud dolgozni. Ez még kísérleti fázisban van, de a kísérleti fázisnak az a utolsó része, ahol ezt már effektíve használják, működik. Nem fogja a szemet sosem nyilvánvaló módon pótolni, de közellátóval fogja tudni tenni a mesterséges intelligencia a vak és gyengén látó embereket. Nagyon rövid időn belül.
1: Valamelyik nap beszélgettünk, itt épp a mikrosútól jött el, honnét jött az ötlet. Hát ugye katonai felhasználás, GPS, katonai felhasználás. Volt az alap? És most már hétköznapi autókban már gyárilag be van építve. Ez a szemüveg is játéknak, egyszerű eszköznek indult, és hova jut a technika?
0: Hát azért akkor egy pillanat, picit itt is álljunk meg egy picit. Hát... Teljesen igazad van. Valahol talán tudjátok, hogy én nekem a repülés a szenvedélyem. Igen, ez is a katonai dologról jött. Ma a katonai repülés, tehát a katonai repülők, a vadászpilóták, de akár a szállító pilóták is a sisakjukban már teljes egészében használják. Tehát a pilótának, aki egy korszerű katonai gépet vezet, annak teljesen fölösleges akár, hogy ablak legyen előtte, ugyanis olyan szemüveget visel, az van előtte, amit mindent a szemüvegére rávetítetten lát. És teljes egészében ez az okos szemüveg adja meg a pilótának minden olyan információt, ami a katonai repüléshez szükséges. Úgy, hogy bármerre fordul a gép, bármerre
1: szem előtt van.
0: Fejem mindig azt a feladatot látja, amit önnek végre kell hajtani. Ennek egy idézőjelbe vagy nem idézőjelbe tett, lebutított változata az okos szemüveg, és ennek a speciális változata, amit kimondottan a vak és látássérült embereknek készítenek.
1: Tehát ami a közlekedésre van specifikusan alakítva, mert hogy nem kell egy lírát elmondani, vagy egy regényt elmondjon a szemüveg az embernek egy adott látképről, hanem a legfontosabb, pontos, real-time, valós idejű információkat kell, hogy elmondja.
0: Még ennél egy, két dologban egy picit még ennél is. Azt nyilván, azt te is kipróbáltad, és láttad, hogy az természetes, hogy újságcikket, könyvet, bármit föl is olvas neked. Tehát a szemüveg azonnal képes rá, de ennek a speciális változata azt is tudja, hogy ha ülsz a tévé előtt és nézed a tévét, akkor neked közvetíti azt szóba azt.
1: Audio narrációt kapok.
0: Tehát nem csak egy narrációt kapsz, hanem olyan beszédet állít össze, hogy magad előtt érted azt a képet, amit egyébként a képernyő mutat. Tehát ilyen szinten tud.
1: Hát az okos televíziók és az egyéb szolgáltatások ezt hívják úgy, hogy audio narrált televízió műsor, tehát hogy azt is tudod, hogy mi van a képernyőn, nem csak a szereplők hangját hallja az ember.
0: Igen, tehát ilyen szinten tudod, ezek egészen fantasztikus dolgok, hogyha bele gondolunk, hogy ma ez a technológia mire képes, és mennyire fogja a mindennapunkat megkönnyíteni. Aztán erre persze lehet azt is mondani, hogy bizonyos szinten el is butítja, de ettől azért ne féljünk, mert az okos szemüveg sem tud gondolkodni és alkotni, tehát tőle is kérdezni kell. Kivétel az, ami megtanított, mert ha be van arra tanítva, hogy téged segítsen a mindennapi forgalomba, daloglásod, sétálásod közben, az tudja annélkül is, hogy megkérdezni. De ha te ott menet közben megkérdezed, hogy vezessel oda, akkor csak akkor tud egy adott célhoz elvezetni, ha te azt megfelelő pontossággal megmondod neki, hogy ide vezessel, akkor el fog vezetni. De magától nem fogod vezetni nyilván.
1: Tehát marad segédeszköz akkor is.
0: Akkor mindig segédeszköz marad.
1: Hát ez fantasztikus. Én azt hiszem, hogy még érdemes lesz erről a témáról beszélgetnünk később, mert lehet, hogy már most is sokkal, sőt, biztos sokkal előbbre tart a dolog, mondjuk, mint egy hónappal ezelőtt.
0: Én biztos vagyok bent, és nem csak biztos, meg is ígérem nektek, hogy egy őszi rendezvényetek keretén belül már ennél sokkal részletesebb technikai bemutatót fogok tudni nektek tartani.
1: Én ezt nagyon szépen köszönöm, bízom benne, hogy az egészséged is engedni fogja, a technika is fejlődik, pénzünk is lesz rá, és akkor vissza fogunk térni mindenképpen a rádióhallgatókhoz is ezzel az információval, mert így a rádió hangszórókon keresztül is eljuthat az információ olyan látássérültekhez, akiknek ez az életét szebbé, jobbá tudja tenni.
0: Én tisztelettel köszönöm a meghívást, örülök, hogy újra találkoztunk, bízom benne, hogy az egészségem is meg fogja engedni most minden jelenre mutat, és még hosszú évekig fogunk tudni együtt dolgozni. Köszönöm szépen!
1: Hát így legyen!
2: Ez a Szemfüles, a Látássérültek Vasvár megyei egyesületének magazinműsora.
1: Egy csodálatos rendezvényen voltunk az előbb, még itt vagyunk, még nem mentünk haza, és a rendezvény egyik fő szervezőjét, vagy talán mondhatom, hogy a fő szervezőjét szólítottam meg, itt ül mellettem.
3: Üzes Rita vagyok, jó napot kívánok! A 9. alkalommal rendeztük meg a héten az esélyegyenlőségi napot az általános iskolások és középiskolások számára, a mai nap pedig az óvodások voltak itt, a Kőszeg térségéből. Mind a két napon 100-100 gyermeket mozgattunk meg, különböző állomásokkal, ahol a látássérültek, illetve a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ munkatársa segített bemutatni, hogy élnek ők.
1: Milyen visszhangja volt az iskolások részéről?
3: Nagyon jól érezték magukat, és szeretnének jövőre is jönni. Mint mondom, már 9. alkalom volt, és évről évre nagyon pozitív visszajelzések vannak.
1: Honnan jött egyáltalán az ötlet 9 évvel ezelőtt, hogy ilyet kell csinálni?
3: 9 évvel ezelőtt még nem én kezdtem, hanem az elődöm, Sinkovics Ágnes, és ő hagyományozta rám, miután elment az intézményünkből. Látjuk azt, hogy a társadalomban az embereket nem annyira fogadják be, nem úgy bánnak velük, ahogy kellene, vagy túlzott segítséget kapnak, vagy abszolút semmiet, és ezért jött ez az ötlet, hogy bemutatva az ő életüket, ők is átélhetik, és ezáltal befogadóbbá válnak.
1: Esetleg megtanulnak jól segíteni.
3: Így van, mert tudjuk, hogy nem mindenki igényli, ezért is mondjuk a gyerekeknek, hogy csak annak segítsenek, aki kéri.
1: És úgy, ahogy kéri.
3: És úgy, ahogy kéri, pontosan.
1: Mennyire fáradtatok el így most már a második nap végére?
3: Hát azt mondom, jó lesz majd a pihenés, lassan közeledik a hétvége, úgyhogy lesz idő arra is.
1: Fantasztikusak voltak ezek a kis ovisok, előkészítősök, pici kis emberpalánták, és nagyon érdeklődően álltak a feladatokhoz, én is úgy vettem észre.
3: Igen, nagyon, nagyon aranyosak, és hát megkérdeztük a program végén a kis ovisokat, hogy elfáradtak-e, elfáradtak természetesen, de mindenki nagyon jól érezte magát, és megígérték, hogy jövőre is jönnek.
1: Hát akkor jövőre is. Ez a teher nyomja a válladat, hogy újra meg kell csinálni ezt a feladatot.
3: Igen, akkor már a 10. alkalommal lesz az iskolásoknak, és 3. alkalommal az óvodások részére. Úgyhogy még jövőre én csinálom, aztán betanítom az utódomat, mert ezt a programot szeretném tovább folytatni, viszont én nyugdíjba készülök már.
1: Ilyen fiatalon.
3: Hát igen, ilyen fiatalon lehetőség van. Annyira nem érzem belülről fiatalnak magam, de azért még van egy kis energia.
1: Én azért szeretek gyerekek között lenni, mert az ember ilyenkor kicsit kortalanabb tud lenni.
3: Így van, nagyon aranyosak, nagyon érdeklődőek a kicsik, és úgy energiát adnak az embernek, tehát feltöltik. Ilyenkor érdeklődőbbek, tehát szerintem egy kicsit az óvónéniknek is könnyebb, mert hogy átveszük ilyenkor a terhet róluk, de tényleg nagyon élvezték a picik, és nagyon tüneményesek.
1: Hát akkor, drága Rita néni, jövőre egy nagy bummot illene ám csinálni 10-nek.
3: Próbálkozunk, igen. Esetleg anyagi segítséget, ha még pluszba kapunk, akkor mindent meg tudunk oldani.
1: Szóval akkor így elhangzott a felkérés a rádió hullámain keresztül, hogy ez a fantasztikus rendezvény tovább mehessen, és hogy egy kicsit a színvonalat, ami eddig is jó volt, lehessen emelni, ha valaki támogatná. Dr. Nagy László Egyemit Kőszegen, vagy a
3: Beszédgyógyítás Alapítvány. Uh-huh. Igen. A Beszédgyógyítás Alapítványon keresztül kaptunk támogatásokat a megyei önkormányzattól, megyei közgyűléstől, Kőszegváros önkormányzatától, a Sárvári tankerülettől, és nagyon-nagyon sok finomságot tudtunk az iskolásoknak, óvodásoknak felkínálni, ez pedig a Hétforrás ZRT-nek köszönjük.
1: Szóval akkor ezt a sort lehet bővíteni önkéntesekkel, és akkor folytatódik ez a nemes cél. Nagyon szépen köszönöm neked, sok sikert, jó egészséget a további munkához, aztán meg majd a jól megérdemelt nyugdíjas időszakhoz is.
3: Nagyon szépen köszönöm, és jövőre akkor újra várunk benneteket. Köszönöm!
2: Ez a Szemfüles.
1: Még mindig Kőszegről, és most egy kedves úriember ült ide mellém, meg kérem mutatkozzon be.
4: Wimmer László vagyok, a Dr. Nagy László Egyminek a főigazgatója.
1: Most már évek óta találkozgatunk itt, ezen az alkalommal összejövünk, és hát még hallgatjuk Laci bácsi beszédét, ő is végignézi a programokat. Hogy érzi Laci bácsi, milyen ez a rendezvény, hogy...
4: Hát nagyon büszkék vagyunk Rita nénire, aki már a 9. alkalommal rendezte meg, másodszor pedig az óvodásoknak ezt az esélyegyenlőségi napot, és hát természetesen önökre is, akik vállalják és bemutatják gyerekeknek ezt, hogy milyen így élni másként. Szenzációs, hogy a gyerekeknek a visszajelzései, mind a rendezvény után, mind a rendezvény közben, a lelkesedésük az határtalan, és azt gondolom, hogy ez egy jó alkalom bemutatni itt a fogyatékkal élőket, és hogy ez is segíti azokat a gyerekeket, akik nem találkoztak korábban ilyen szituációval, hogy megértsék, és támogassák, segítsék őket.
1: és iskolai igazgatóként, intézményvezetőnként mekkora büszkeség az, hogy az intézménynek van egy ilyen rendezvénye?
4: Hát nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Ez ugye 9. alkalom volt, a mai a 2. az óvodásoknak. Bízunk benne, hogy megér a 10-et, 25-öt. Nem tudom, hogy ezt várt kinek a szervezésében, mert sajnos itt a néni mondta, hogy ő már nyugdíjba készül, hogy nem tudom, hogy elárulhatom ezt a titkot.
1: Ő már elárulta.
4: Ő már elárulta, nem nagyon örülünk ennek, de biztos vagyok benne, mint ahogy itt több kolléga és korábbi években tőlünk mentek el nyugdíjba visszajárnak. Szerintem Rita nénnek ez annyira szívügye ez a dolog, hogyha nyugdíjba megy, akkor is biztos, hogy fogjuk meg itt látni, és biztos, hogy akinek majd átadja a rendezvény stafétabotot, ő meg fogja hívni, és Rita néni meg tudja, hogy itt lesz. Tehát el nem tudom képzelni Rita nélkül ezt a rendezvényt.
1: Úgy hallottam itt a bemutató közben, hogy többféle iskola is van ebben az intézmény komplexumban.
4: Intézményegységeink vannak. Tulajdonképpen 3 iskolánk van. Van egy, amit általános iskolának hívunk. Az általános iskolán járnak a tanulásban akadályozott tanulók, illetve van külön osztályunk, akik középsúlyosok, autista srácok, gyerekek járnak abba az iskola részben. Van a beszédjavító általános iskola, ott elsősorban a beszédjavító, vagy beszéd problémával rendelkező tanulók, illetve egyéb pszichés fejlődési rendelességgel lévő tanulók vannak, illetve van egy iskolánk, a szakiskola, illetve készségfejlesztő iskola, ahol pedig azok a gyerekek, akik szakmához akarnak jutni, akkor itt megkaphatják a lehetőséget. Mondok egy párat, hogy mint kőműves, asztalos, szakácssegéd, textiltermék összeállító, pargondozó, festő, nem tudom, lehet, hogy kihagytam egy párat, de lényegében ezeket a szakmákat tanítjuk ott, és van egy kollégiumunk is természetesen, akik a megye távolabbi részéről jönnek tanulók, őket akkor itt segítjük a másnapi felkészülés, illetve a hétköznapi programjékban nyújtunk segítséget, illetve van Szeldemökön jelenleg telephelyünk, ahol az általános iskola mellett óvodát is üzemeltetünk. Így, és az utazó gyógypedagógusi hálózatot is Észak-Vas megyében, Szeldemök, Sárvár, Kőszeg járásában mi látjuk el. Úgyhogy elég sokrétű, széles spektrumon dolgozunk, nagy szeretettel és szívvel, lélekkel.
1: Azt lehet tudni, hogy mennyi tanulója van most így az iskolának?
4: A létszám az folyamatosan változik, mert nálunk nem körzeti szinten jönnek a gyerekek, hanem a képesség, a szakértői bizottság jelöli ki a gyerekeket az iskolába. Én most így hozzávetőleges adatokat mondok, mert folyamatosan változik, ezért mondom, hogy körülbelül az általános iskolában van 50-60 gyerek, a beszédjavítóban van 150-160 gyerek, a szakiskolában is 50-60, ugyanennyi kollégiumban, Szeldömölkön is hasonló létszámban 50-60 tanuló és utazó gyógypedagógusi hálózatban, ott meg sokkal többet, ott majdnem 250, hanem több gyereket látunk el, hozzávetőleges létszámadatunk. De mondom, ez hónapról, hétről hónapra is szokott változni, ezért ilyen pontos adattal nem tudok szolgálni, de ez egy hozzávetőleges adat.
1: Épp azon gondolkodtam el, hogy azért többnyire tanulási nehezített vagy valamilyen problémával élő gyerekek vannak ebben az iskolában, hogy azért itt még nagyobb kihívás pedagógusnak lenni, és ezekből a handicappel induló gyerekekből épp felnőtteket nevelni.
4: Minden gyerek, aki ide jár hozzánk, sajátos nevelési igényű, tehát eleve indul valamilyen hátrányból. Nagy kihívás a kollégáimnak is, a gyerekeknek is, szülőknek is, együtt kell dolgoznunk, hogy tényleg úgy állják meg majd a helyüket az életbe, hogy teljes értékű életet tudjanak élni. Ezen dolgozunk, nyilván nem könnyű feladat, de kollégáim fel vannak vértezve rá, és mindegyikünk azon dolgozik, hogy ezt a célunkat teljesíteni is tudjuk.
1: Én is évek óta járok ide-vissza, és tényleg azt látom, hogy szívvel, lélekkel a gyerekekért, meg hát a gyerekek is ahogyan viszonyulnak hozzájuk, ahogy megszólítják őket egy-egy ilyen rendezvényen, meg van, akik már direkt sorba állnak a feladatért, hogy hú, lesz ez a program, akkor ők jönnek kísérni. Nekem is volt egy Gyöngyösi Andrisom, azt hiszem, aki éveken keresztül, és nagyon büszke volt rá, hogy ő segíthetett nekünk az állomás helyen. Szóval biztos, hogy egy nagy érték ez a program ezeknek a gyerekeknek is, akik részt vesznek benne segítőként.
4: Hogyne. Már előre várják, hogy kikhez legyenek beosztva. Pont tanulja voltam a műsor megkezdésén, ugye az eseménynek, hogy jött két kislány, akik valami oknál módva oda kimaradtak. Hát el voltak kenődve, hogy ők nem kerültek be a sor. Ezt nem tudom, hogy Rita néni megengedi, hogy ezt a titkot eláruljam. Volt ilyen is, tehát mindenki nagyon lelkes, mindenki nagyon-nagyon szeretett szeretne részese lenni ennek, és hát azért megmondom, Gyuri bácsi, hogy te is nagyon szimpatikus vagy, de a gyerekeknek a kutyus.
1: Engem kutyába se vesznek legtöbbször.
4: A kutyák az viszik a prévet, szenzációsak tényleg a kutyák, de hát nyilván azok, hogy itt legyenek ezek a kutyák, az...
1: Ahhoz mi is kellünk.
4: Azok, igen,
1: el vagyunk a farvízükön
4: szépen.
1: Egyébként nekem is kollégákkal utaztunk vissza vonaton, és remélem, hogy el van rakva a lista, hogy ki kivel volt az idejében. Ennyit tudunk könnyíteni, hogy ugyanazokat kérik a lehetőség szerint. Tehát beváltak a segítők nagyon.
4: Ilyenkor látjuk mi is azokat a gyerekeket, akik hétközben sokszor úgy viselkednek, hogy én kopasz vagyok, de nekem is égnek áll a hajam, a kollégáknak is, és ilyenkor, amikor segíteni kell, amikor ilyen komoly feladattal vannak megbízva, akkor lehet látni rajtuk azt az érettséget, hogy tényleg, hogy mennyire pozitívan állnak hozzá ez a dologhoz, és ez a nekünk is büszkeség, és ilyenkor tényleg meg tudjuk őket dicsérni, és általában pozitív megerősítésnek vagyok a híve, hogy ne büntessük a gyereket, hanem a pozitív dolgokat, amit tesz, abból próbáljunk merítkezni, és ez most egy ilyen alkalom számukra is, hogy bebizonyíthatják, hogy igen, hogy nem csak az van, hogy őket szidni kell, mert nem tudnak viselkedni, hanem igenis be tudják bizonyítani, hogy amikor szükség van rá, segítséget kérünk tőlük, akkor a lehető legjobbat hozzák ki magukból.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettünk, meg a beszélgetést is, és kívánom, hogy legyen mindig megfelelő anyagi forrás, meg megfelelő tanerő ahhoz, hogy ez az iskola tovább tudjon működni, mert azt hiszem egyre nagyobb szükség van rá.
4: Én köszönöm, hogy itt voltak, továbbra is számítunk magukra, a csapatukra, mert ahogy azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog, nem csak a mi iskolánkban, hanem a környék iskolái, óvodái részére, és úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek.
2: Ez a Szemfüles.
1: Ezzel mai műsorunk végére értünk. Bízom benne, hogy ismét érdekes riportokat tudtunk bemutatni, és hogy jól érezték magukat az elmúlt egy órában. Maradjanak továbbra is a készülékek előtt. A riportokat Kopcsándi Gyula vágta és szerkesztette, a beszélgetéseket Bősze György készítette. A viszonthallásra!
2: Ez volt a Szemfüles, a Látássérültek Vasvármegyei Egyesületének magazinműsora. Köszönjük figyelmüket! Hallgassák műsorunkat a következő hónapban is!
5: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!
6: Műsorajánló!
7: Fiatalkorú kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80!
8: Nekem 80! Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobbi Rádióban.
9: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
8: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
9: World Live.
10: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
9: Nagy generáció! Illés!
11: Ne gondold, hogy ne, hogy tiéd a világ!
9: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
11: I want to break free.
9: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
8: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobbi Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

Hobbi Rádió. Rádió.

0: Napi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
2: Véni csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter. 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőn közös osztrák-magyar bizottság kezdi meg működését az ausztriai kőbányákból származó aszbeszt szennyezés ügyében, jelentette be Bécsben Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a két ország közösen dolgozik a probléma megoldásán. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szennyező fizet elv egy uniós jogszabály, és szerinte ebben nem lesz vita Ausztria és Magyarország között. Szeptemberben Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban tart együttesülést a magyar és az osztrák kormány, jelentette be Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott bécsi sajtótájékoztatón azt is közölte, szeretnék, ha enyhítenék vagy eltörölnék az Ausztriába ingázó magyarok számára a határellenőrzéseket. Az osztrák cégektől türelmet kért a különadók ügyében. Azt mondta, hogy a költségvetési helyzet felmérése és a stabilitás megteremtése után közép és hosszú távon lehet beszélni a különadók átalakításáról. Márciusban a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 546.000 forintot tett ki, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó bér 9,2%-kal, a nettó 11,3%-kal nőtt egy év alatt, miközben a reálkereset az infláció hatásait is figyelembe véve 9,3%-os emelkedést mutatott. A nettó kereset medián értéke 432.100 forintot tett ki, ez 13,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakának értékét. A katonák munkakörülményeinek javítására fordítaná a volt hadtörténeti múzeum épületének felújítására idén és jövőre szánt 18 milliárd forintot a honvédelmi miniszter. Ruszinszendi Romulus közösségi oldalán azt írta, a parancsnokok tehetnek javaslatot az általuk felügyelt objektumok infrastruktúrális fejlesztésére. Tovább emelkedett a sajátos nevelési igényű tanulók száma Magyarországon ebben a tanévben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint létszámok már meghaladta a 69 000-et, írja az Eduline. Az oktatási szakportál kiemeli, hogy ez az adat kizárólag a hivatalos szakvéleménnyel rendelkező tanulókra vonatkozik. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. Az ügyben szakértők bevonásával vizsgálódik a rendőrség. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter arról tájékoztatott, hogy a korábbi mérések alapján fennáll annak a lehetősége, hogy a szegedi termőföldekre került talajréteg rákkeltő anyaggal szennyezett. Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős, hajnalban 7-16, délután 23-28 fok lesz. Vasárnap is napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, időnként csapadék nem lesz. Szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős lökések kísérhetik, hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
4: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki a Koraszülöttekért Országos Egyesület hallással és hallásfejlesztéssel kapcsolatos podcastjét hallgatja. Ez a beszélgetés azért jött létre, hogy segítsünk azoknak a családoknak, akik hallássérült gyermeket nevelnek. Ismét olyan neves szakemberek fogadták el meghívásunkat, akik munkájuk során rendszeresen találkoznak koraszülött gyermekekkel és családjaikkal. Köszöntöm Slajhó Anikót! Anikó oligofrén pedagógia, szurdopedagógia szakos gyógypedagógus. A hallássérültek óvodája, általános iskolája, szakiskolája, egységes gyógypedagógiai módszertani intézménye és kollégiuma, vagyis a hallássérültek tanintézetének a munkatársa, általános iskolai tagozaton osztályfőnök az összevont 5.-6. osztályban. Korábban a hallásvizsgáló szakértői bizottság, mai nevén fővárosi pedagógiai szakszolgálat székhely szakértői bizottság gyógypedagógusa volt. Az itt töltött 20 év alatt tapasztalatot szerzett korai fejlesztőként, utazógyógypedagógusként, majd később részt vett a szakértői vizsgálatokban is. Köszöntöm Puha Andreát! Andrea gyógypedagógus, hallássérültek és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakpárral, valamint képzésben lévő mentálhigiénés szakember. Jelenleg a Sinosz lelkisegélynél dolgozik, önismereti csoportokat tart hallássérült mentorként, emellett a Hallástársasága Alapítvány projektigazgatójaként táborokat, előadásokat szervez integrációban felnövő fiataloknak. Gyászcsoportokat vezet, hallássérült aktivistaként pedig több mint 10 éve blogol a hallássérülteket érintő témákban. Köszöntöm Tóth Anikót. Anikó oligofrén szurdopedagógia szakos gyógypedagógus, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ munkatársa. Több mint 25 éve foglalkozik csecsemők vizsgálatával, fejlesztésével és családjuk kísérésével támogatásával, valamint a Budapesti Korai Fejlesztő Központon belül működő koraszülött prevenciós program szakembercsapatának a tagja. Köszöntöm Várszegi Zoltánt. Zoltán audiológus, hallásakusztikus, az Országos Hallásintézet ügyvezető igazgatója. Köszöntöm Termann Tibort. Tibor közgazdász, az Országos Hallásintézet ügyvezető igazgatója, 20 éves tapasztalattal rendelkezik az implantálható hallássegítő eszközök piacán. Köszöntöm Királyhidi Dorottyát. Dorottya gyógypedagógus, a Siketvakok Országos Egyesületének szakmai vezetője. Több mint 30 éve foglalkozik siketvak és súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek és felnőttek fejlesztésével és tanácsadással, hogy megérthessük a siketvak állapot hatását a kommunikációra és a mindennapi élet vezetésére.
5: Én pedig Szabó Sönekker Zsuzsanna vagyok, szakmámat tekintve DSGM szakgyógytornász, de ebben a beszélgetésben egy látás- és hallássérült kislány édesanyjaként a korét és az érintett szülőket képviselem.
6: Kezdjük az alapokkal. Ki számít hallássérültnek?
7: Azok az esetek, azok a gyermekek számítanak hallássérültnek, ahol maga a diagnózis, mint hallásvesztés megszületik, és ezek tulajdonképpen megszülethetnek már, tehát maga a diagnózis igen korán, hiszen Magyarországon kötelező a születés után az újszülöttkori hallásszűrés, amelyet már az osztályon el kell, hogy végezzenek. Természetesen vannak akadályozó tényezők, és ebben az esetben például magzatmáz van a fülben, nem tudják kivitelezni az adott időpillanatban a méréseket. Menetrend a következő: ha van egy sikertelen szűrés, akkor meg kell ismételni ezt egy hónapon belül, majd hogyha ez is sikertelen, akkor a klinikai validáló központokba irányítják az adott családokat, és ott történik a gyermekeknek a további vizsgálata. Ott már nem egy szűrésről van szó, hanem egy komolyabb, objektív mérési módszerről. Ez azt jelenti, hogy a gyermekek közreműködését nem igénylő alvásban, nyugalomban, altatásban végzett vizsgálatokról van szó, és a cél az, hogy 3 és 6 hónapos kor között legyen egy olyan orvosi diagnózis, amely alapján kimondható, hogy a gyermek hallásvesztességgel bír, és az is, hogy ez milyen fokú. Innen indul el az, hogy a gyermek rehabilitálható-e, illetve az orvos és az audiológus tím segítségével az, hogy milyen eszközökkel lehet ezt megvalósítani.
6: Milyen vizsgálatok vannak? Melyik miért jobb vagy pontosabb?
7: A vizsgálatok újszülöttkorban, gyermekkorban olyan vizsgálatok, amelyek nem igénylik a gyermekek aktív közreműködését. Tehát ezeket valójában teljes nyugalomban, alvásban, spontán alvásban vagy altatásban végzik el. Ezeket objektív vizsgálatoknak nevezzük, és különböző mélységekig tudjuk megállapítani azt, hogy a gyermek hallás vizsgálata milyen. Vannak olyan vizsgálatok, amelyek a belső fül épségét vizsgálják, például ilyen az otoakusztikus emisszió, ezzel találkozhatunk a leleteken, TOAE vagy DOAE megnevezéssel, hiszen a leletek értékelése is a szülők számára nagyon sokszor bizonytalanságot okoz. Ezek az eredmények megmutatják azt, hogy a belső fül mennyire épp, a szőrsejtek működésére ről kapunk egy képet. Itt is nagyon sok rétű lehet, vagy csak bizonyos frekvenciákon végzik el ezeket a méréseket, de a klinikai szintű otoakusztikus emisszió azok akár 500 Hz és 10.000 Hz, tehát egy igen nagy tartományt ölelhetnek fel. Még részletesebb képet kapunk akkor, hogyha tovább vizsgáljuk a hallás útját, tovább követjük, és itt a BERA, tehát az agytörzsi kiváltott potenciál, agytörzsi kiváltott válasz vizsgálatok azok, amelyek képet adnak arról, hogy a belső fülön túl a hallóideg, illetve a kérgi központ is képes arra, hogy a hangot feldolgozza és eljuttassa a gyermek kérgi központjába. Itt tulajdonképpen egy közép tartományt kapunk képet, mármint hogy ami a beszéd spektrumot érinti. Aztán van egy kiegészítő vizsgálat, ez az ASSR vizsgálat, ami hasonlít és szintén elektromos potenciálokat mér, de itt több frekvenciáról kapunk képet, és viszonylag nagy pontossággal be tudjuk azonosítani a hallásveszteség fokát is. Ezek a vizsgálatok, és ezeknek a vizsgálatoknak az összessége az, ami meghatározza azt, hogy milyen a gyermek hallása, és milyen irányban tudunk elindulni. Én megjegyezném azt, hogy minél több adatunk van, annál könnyebb a rehabilitációs út, de ezek az objektív eredményeket ki kell egészítenünk minél előbb szubjektív vizsgálati módszerekkel. Ezek nagyon pici babák esetében például a magatartás megfigyelés változásán alapuló vizsgálatok, amikor is egy csendes közegben, egy mérőhelyiségben különböző hangingerekre a szokott vagy a látott tevékenység megváltozik. Mire gondolok ebben? Például összerezzen egy nagy fokú hangra, vagy nem rezzen össze. Tehát ezek az első reakciók, például egy pislogásnak a megfigyelése. Ugyanezek a megfigyelési módszerek nagyon fontosak, amikor a reflexes tevékenységben történik változás, tehát a szopó, fogó, móró reflexek megfigyelése. És ez után pedig, ha már nagyobb a gyermek, és itt már nem csak a hallás diagnosztizálásáról beszélek, hanem a rehabilitációnak a pontosságát tudjuk megfigyelni, például a vizuális megerősítő audiometria, és később a játék audiometria az, ami szóba jöhet. Nagyon fontos, hogy ezeket a szubjektív méréseket, ezeket önmagában egy audiológus nem tudja elvégezni, tehát minden mérésnél egy szurdopedagógusnak is bent kell ülnie a mérés alkalmával, hiszen az audiológus magával a technikával, a mérés módszereivel van elfoglalva, és a szurdopedagógus tulajdonképpen egy tükör, egy olyan segítség a számunkra, hogy ez most valóban egy valós reakció volt az adott hanginerre, vagy sem, és nagyon sokszor ő kéri azt, hogy ezt a frekvenciát és ezt az intenzitást ismételjük meg, hiszen én nem feltétlenül látom úgy a gyermeket. Úgyhogy én azt mondanám, hogy az objektív vizsgálatok nagyon-nagyon fontosak, és ezeket minél előbb ki kell egészítenünk a szubjektív vizsgálatokkal.
6: Mit lehet tenni, ha valamiért nem sikerül a gyermeket rendesen megvizsgálni, ha nem alszik

0: nagyszülötteknél egy folyamatos utánkövetésre van szükség, időszakonként meg kell ismételni ezeket a méréseket. Egy idő után az objektív vizsgálatokat felváltják egyébként a szubjektív vizsgálatok, és zseniálisak a gyermekek, tehát nagyon jól kondicionálhatóak, főleg, hogyha van egy szurdopedagógiai segítség és háttere az audiológiának, tehát nagyon pontos szubjektív méréseket is el lehet végezni, akár egy-két-három éves gyermekek esetében, persze ehhez többszöri kondicionálás szükséges.
1: Milyen gyakran kell, vagy milyen gyakran érdemes ismételni a vizsgálatokat?
0: Abban az esetben, hogyha a gyanú felmerül az újszülöttkori hallásszűrés esetében, akkor azt említettem, hogy egy hónapon belül mindenféleképpen visszarendelésről van szó. Koraszülöttek esetében például egy folyamatos utánkövetésnek a ritmusa az úgy néz ki, hogy egy hónapos kor, 3, 6, 12 hónapos kor és 24 hónapos kor az, amikor ezeket a vizsgálatokat meg kell ismételni. Nagyon fontos az, és nem beszéltünk az okokról, egy hallásveszességnél, hogyha genetikai érintettség van, akkor megint csak érdemes a hallásvizsgálatot akár nagyobb gyermekkorban évente elvégezni, vagy elvégeztetni, hiszen a genetikai érintettség az egy akár egy időzített bomba lehet, tehát folyamatosan kontrollálni kell a akár épp hallók esetében, akár hallásveszteséggel élők esetében azt, hogy az állapot az változik-e, és ezt, hogyha időben tetten érjük, akkor megint csak egy nagyobb rehabilitációs esélyünk van erre.
1: A vizsgálatok után kiállítja ki hivatalosan a diagnózist.
0: Az audiológus asszisztensek, hallásakusztikusok végzik magát a vizsgálatokat, akár objektív, akár szubjektív vizsgálatokról van szó, és ezt követi a vizsgálati eredményeknek a validációja, amit gyermekek esetében gyermek fülorgégész szakorvos, audiológus szakorvos állít ki. Tehát ez után történhet maga a rehabilitációs folyamat elkezdése.
1: Mik azok a jelek vagy tünetek, amikre érdemes odafigyelnünk, akár szülőként, akár kisbabáknál, akár későbbi időszakban?
2: Én, mert hogy nagyon fontos a diagnózissal kapcsolatban még azt tudni, hogy bár a hallásszűrés az újszülötteknél kötelező jelleggel zajlik Magyarországon, az, hogyha egyszer megmértük egy kisbaba hallását, az nem jelenti azt, hogy egész életében biztosan jól fog hallani, főleg a koraszülött babák esetén fontos ezt a gyanút fönntartanunk, és figyelni a viselkedésüket, ahogyan telnek a napok és nődögélnek, hogyan kezd el figyelni a világra, és ebben hogyan viselkedik. És a legfőbb gyanújelek azok, amikor sokkal inkább átveszi a vizuális élmény és a vizuális megtapasztalás, meg a tapintgatás, mint a hangok világa, kevésbé érdekli, vagy kevésbé kelti fel a figyelmét, illetve hát ezekre azért eléggé oda szoktak tudni figyelni a szülők is, meg mindenki a baba környezetében, hogyha nagyon erős hangokra nincs reakciója, de közben azt is érdemes figyelni, hogy ki az, aki inkább meg tudja őt nyugtatni. Inkább apa, vagy inkább anya. Kell-e hozzá énekelni, vagy elég, ha csak a szívemhez veszem, és dúdolgatok, vagy dörmögök neki valamit. Ezek a legkorábbi időszakra vonatkozóak, és ahogyan cseperednek és nődögélnek, akkor nagyon fontos párhuzamosan követni azzal, mindazzal, ami egyébként a fejlődésben jelen van, hogy mivel kezd el játszani, hogyan kezd el játszani. Keresi-e azt, hogy fokozottabban szükséges számára a hangok megszerzése, sokkal hangosabb, vagy éppen, hogy kerüli. A mi munkánkban a legkorábbi

0: diagnosztikai folyamatokban fontos, hogy a figyelme hogyan szerveződik, nem csak így a hangok irányában, hanem egyáltalán a tartóságban, mert gyakran nem is az tűnik föl, hogy a hangokra nem figyel, hanem hogy másképp figyel, más annak az intenzitása, az amplitúdója, és nagyon sok esetben beleesünk abba a csapdába, hogy arra gondolunk, hogy csak az a gyermek lehet hallássérült, aki kevésbé figyel a hangokra, vagy kevésbé figyel a környezetére. Koraszülöttekkel kapcsolatban szeretném fölhívni a figyelmet, hogy az is legyen figyelemfelkeltő, hogyha túlzottan jelen van, tehát hogy nagyon-nagyon monitorozza a környezetét, mert az azt jelenti, hogy neki folyamatosan, vizuálisan van check rendszerre szüksége, és nem a hangok alapján tájékozódik. Van egy olyan időszak 3 hónapos kor körül, amikor örülünk, hogyha egy picit bealszik ez a hallási figyelem, mert azt jelenti, hogy tanulja, hogy a hangok nem mindig veszélyesek, nem mindig kell rájuk figyelni, és ez viszont nagyon fontos időszak, hogy olyankor egy kicsit jobban szoktak alarmírozni a védőnők, hogy jaj, lehet, hogy a hallásával baj van, és egyetértek Zoltánnal, hogy szurdopedagógusnak a vizsgálata, a szubjektív megfigyelés a kiinduló pontnál nagyon fontos. Aztán utána később majd, hogy mennyire lokalizál, hogy lehet, hogy hallja azt a hangot, de nem tudja, hogy hol kell keresni, nem tudja, hogy minek a hangja ez, és ez is egy következő sarokpont, amit gyógypedagógusként tudok mondani, hogyha egy kisgyerek elérte azt a fejlettségi szintet, hogy a tárgyállandóságban már otthon van. Tehát tudja, hogy ha valamit nem látunk, az van a világban, akkor nem szabad elfogadni azokat a jelzéseket csak pusztán, amit a Zoltán is mondott, hogy összeráncolja a szemöldökét, kikerekíti a szemét, elmosolyodik, vagy megijed a hangoktól, mert onnantól kezdve keresnie kell, hogy hol van a hangnak a forrása, és csak akkor nyugodhatunk meg, hogyha ez biztonságos. Hogyha egy pici gyanú merül föl ezzel kapcsolatban, akkor el kell menni a gyermekaudiológiai rendelésre, ahogy Zoltán is mondta, és ott nagyon kellemes vizsgálaton keresztül meg kell tudni, hogy hall. Pontosan. Minden előbb legyen hallókészülék, ha szükséges.
1: Hozzátenném pici kiegészítésnek, hogy nagyon kell figyelni a gyerekekre, mert az okos hallásérült gyerekek nagyon jól kompenzálnak, és nagyon megtévesztő lehet a viselkedésük, amikor például egy hangingerre reagálnak, nem biztos, hogy tényleg a hangra fordulnak oda. Velem megtörtént, hogy a szekrényben tükröződő mozgást érzékelte a gyermek, és arra fordult meg, mert tudta, hogy valami a háta mögött történt. Én pedig örültem, hogy meghallotta a csörgődobot. Tehát mindenképpen többszöri alkalommal, és tényleg a hangokra való figyelést kell figyelnünk, és megpróbálni kizárni azt, hogy ne a vizuális inger legyen. Sőt, nyílik az ajtó, a gyermek odafordul, azt gondoljuk, hogy meghallotta, hogy belépett valaki, megérzi a levegő változást, a levegő hőmérsékletének változását, és arra is odafordul. Mert megtapasztalta, hogy akkor történni fog valami. Tehát sok mindent figyelembe kell venni.
0: Azt hiszem, minden szurdopedagógusnak van egy-két ilyen sztoria, sőt, nagyon sok. Tényleg, ahogy minket is meg tud téveszteni egy nagyon-nagyon jól figyelő és okos kis baba is, meg a nagyobb gyerekek is valóban.
2: Mikor nyugodhatnak meg a szülők, mennyi idős korban mondható ki, hogy a koraszülés miatt nem lesz hallás probléma? Van-e erre bármi lehetséges szabály, vagy protokoll, vagy akármi?
0: Én úgy gondolom, hogy nincs. De nem tudom, a többiek mit gondolnak.
1: Azért van egy észszerű határ, tehát nem kell felnőtt koráig aggódni folyamatosan. Ha megindul a beszédfejlődés, hogyha a hallókkal azonos szintű nyelvi szintet elér a gyermek, mondjuk iskolába lépésig, akkor szerintem azért meg lehet nyugodni, hogy nagyobb baj talán már nem történik. És még amit szeretnék elmondani, néha azért van olyan is, előfordult olyan is, hogy koraszülött babát hallássérültnek diagnosztizáltak, kapott is hallókészüléket, valóban minden eredménye azt mutatta, hogy ő hallássérült, eltelt egy kis idő, és a babát nem nem tudtuk rávenni, hogy viselje a hallókészüléket, sőt, nagyon zavarta a hallókészülék, egyértelmű jelek voltak arra, hogy neki ez túl sok, ez a hanginger, és aztán újra mérték, és kiderült, hogy mégsem hallássérült. Szerintem ez csak abszolút szubjektív vélemény, semmi orvosi adat nem áll rendelkezésre, de a koraszülött babáknál van egy idegrendszeri éretlenség, és ez ugyanúgy befolyásolhatja az ő jelzéseit, figyelmét, akár a valódi hallás állapotát is. Úgyhogy szerintem ezt is tudnia kell a szülőknek, ezzel nem elaltatni szeretném a gyanút, tehát az fontos, hogy éberek legyenek a koraszülött babák szülei, de esetleg azt is fogadják el, hogyha mégis olyan jeleket tapasztalnak, ami azt mutatja, hogy még sincs akkora nagy baj.
3: Hasonló esetekről én is be tudok számolni audiológiai szempontból. Az objektív eredmények és a kezdeti megfigyelések azt mutatták, hogy igen, hallókészülékre van szükség, vagy adott esetben máshol kapott hallókészüléket az objektív eredmények alapján, és utána fél évvel, évvel később tapasztaltuk mi is, hogy adott esetben nem az a beállítás, vagy akár hallókészülék nélküli lét is elképzelhető, és ezért is nagyon fontos az, hogy legyen egy nyomon követés, egy utánkövetés, és tetten tudjuk érni adott esetben, hogyha az idegrendszer érettebb lesz, és adott esetben más eredményt mérünk. Főleg ugye ezek a jelek, hogyha tényleg elindul minden, tehát a hallási figyelem és a beszédfejlődés a normál ütemben halad, akkor megint csak megkérdőjelezhető az ellenkezője is adott esetben, de a folyamatos kontroll az mindenféleképpen szükséges.
2: Gyógypedagógiai szempontból kiszámít hallássérültnek?
1: Szintén alap az audiológiai szempontú megállapítás, tehát valóban hallássérülés fennállása. Az SNI státusz, tehát hogy sajátos nevelési igényűnek minősítsenek egy gyermeket, az törvényi rendelkezés határozza meg, és én úgy tudom, hogy most 40, a beszédfrekvenciák területén átlagosan a 40 decibelt elérő vagy meghaladó hallásvesztesség számít hallássérülésnek. Ez egy nagyothallási szint. Nagyothalló gyermekeknél már megkapják az SNI státuszt. Az ennél enyhébb hallássérülésre nem biztos, hogy megkapják a gyermekek. Ez majd az intézményes ellátás vagy a fejlesztés meghatározásánál lesz fontos, hiszen az SNI státusz hiánya azt jelenti, hogy nem kaphat hivatalosan fejlesztést a gyermek, ugye? Hát ez a 40 decibel. Azt esetleg még érdemes elmondani, hogy a 0 decibel mit jelent. Nem tudom, hogy a szülők mennyire tájékozottak, vagy mit szeretnének tudni. Segítsetek, egészítsetek ki. Én főiskolás tanulmányaimból emlékszem rá, hogy a 0 decibel az épp halló fiatal, 20 év körüli fiatal hallási szintje, amit éppen meghal. Az a leghalkabb hang, az a legkisebb hangerő, amit éppen meghal egy fiatal 20 éves fül.
3: Igen, ez egy átlag egyébként, tehát amikor ezt a decibel skálát megalkották, akkor tulajdonképpen egyébként fiatal katonáknak a hallását átlagolták, és valóban egy túlig határt lehet felállítani az épp hallásra. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy mínusz 10 és plusz 20 decibel között van légvezetéses hallásküszöb, akkor egy épp hallásnak tituláljuk. Tehát hatalmas a szórás. Tehát nem kell megijedni adott esetben akkor, hogyha bizonyos frekvencia pontok légvezetéses hallás esetében 10 decibeles értékeket mutatnak, az teljesen még az épp tartományon belül található. És még egy fontos amit mindenféleképpen szeretnék megjegyezni, hogy az audiológiai eszközök, amik szubjektív hallás vizsgálatra vannak beállítva az audiológiákon, azok tulajdonképpen egy felnőtt rendszerre vannak kalibrálva. Tehát attól sem kell megijednünk adott esetben, hogyha mínusz értékeket látunk ezen az audiológiai eredményen, tehát ez is teljesen az épp kategóriába tartozik.
1: Tapasztalat az is, hogy a gyerekek általában nem a küszöbön jeleznek. Tehát nem a leghalkabb, éppen, hogy meghallott hangot jelzik, hanem amikor már biztosan hallják a hangot. Hát a minél fiatalabb gyerek, annál inkább a meghallott, a biztosan meghallott hangot jelzi, és ahogy idősebb lesz, akkor fog tudni a küszöbön, valóban a küszöbön jelezni.
4: Eljutott eszembe, hogy addig így körben jártuk a témát, hogy mit jelent hallássérült megvenni decibelek alapján orvosilag pedagógiai szempontból, de szerintem nagyon fontos az identitás szempontjából is meghatározni azt, hogy mit jelent az, hogy valaki hallássérült. Én vizsgáltam is ezt a témát a diplomamunkámban, és így nagyon látszik, hogy nincs összefüggésben ez a jelző, amit saját magukra használnak a decibel értékekkel. Tehát ugye beszélhetünk a kulturális öncsiketekről, akik egy ilyen nagyon erős zárt közösséget alkotnak. Igen, valóban ott jellemző, hogy nagyon súlyos siket hallásvesztésük van, viszont azt is láttam, hogy inkább az a meghatározó, hogy a gondolkodás mondjuk, hogy nekik a jelnyelv, vagy elsődleges anyanyelvük, és hogy nem szeretnének használni hallókészüléket, vagy egyéb segédeskölt. Nekem, ami nagyon szívügyem, az az integrációban felnővő hallássérültek, mivel a neveltetésükből adódóan nagyon erős halló identitásuk van, viszont nem jut idő, energia a szülők és szakemberek részéről sem arra, hogy az ő hallássérült identitásukkal foglalkozunk, ami később mentálhigiénés szempontból nagyon sok olyan nehézséget vett fel, amivel érdemes foglalkozni. Ilyen megfelelési kényszer, határozási nehézségek, kiállása a saját igényeink mellett, hasonlók.
2: Köszönöm ezt a rendkívül érdekes és átfogó beszélgetést mindannyiótoknak. Remélem, a hozzánk forduló szülők minden kérdésére sikerült választ adnunk. Köszönjük szépen!

0: A csehországi mozgássérültek körében nagy divat a golfozás. Vajon hazai pályáinkon lesz-e akadálymentesítés? Steyer Robert a Darovánszki dvúrban járt.
1: Golfpálya valójában az angliai tengerpartokon volt az a homokos rész, ami tele volt hipehupával és sok helyen befüvesedett, és nem volt jó semmi másra. Nem lehetett vele mit kezdeni, nem lehetett rajta semmit csinálni, se mezőgazdaságilag, se erdészet, se semminek nem volt megfelelő. Ezen valójában elkezdtek az emberek kergetni bottal egy kis labdát. Így kezdődött az egész. És aztán természetesen átkerült Amerikába és átkerült Európába is. Mindannyian elkezdték ezeket a dűnéket utánozni. Mindenféle terepeken fogták a bágereket, meg mindenféle berendezést, és dimbes dombost mindenfélét próbáltak csinálni, hogy lehessen rajta golfozni. És a második vonal, ahogy kezdtek ezek a pályák létrejönni, ez az úgynevezett természetben adott lehetőséget. Kihasználták azokat a természet adta különböző lehetőségeket.
2: Itt különösen jó egyébként.
1: Kihasználták a magassági különbözeteket. Nem ismeri a magyar golf helyzetet, és nem tudja, hány golfista van Magyarországon. Van-e köztük olyan mozgássérült, akit ez érdekelne, vagy egyáltalán golf terén mi a helyzet Magyarországon. Ugyanúgy meg voltunk lepődve attól a sok lehetőségtől, és attól a sok színűségtől, amit ez magával hord, amit ez ad. Nem volt vele semmilyen tapasztalatunk, ez volt az első ilyen. És most próbáljuk meg összehozni azokat a szervezeteket, embereket, megtudjuk, hogy erre milyen időközönként lenne igény, mert ezeknek az embereknek ide jutni közlekedésileg. Nagyon jól golfoznak, nagyon jól tudnak ehhez idomulni, de itt egy csomó minden köret van, amit meg kell szervezni, amit meg kell tervezni, és az igény szerint fogunk ezeket a dolgokat a közeljövőben véglegesen eldönteni.
2: Lát valamilyen esélyt arra, hogy nyilvánvalóan nem golfot, de valamilyen más sporttevékenységet, mondjuk vakok vagy más fogyatékossággal élők, siketek tudnának esetleg végezni?
3: De ugye nem golfista.
1: Volt itt egy vak golfozó, akinek volt egy vezetője, aki mindig elmondta neki, hogy milyen irányba, merre, hova kell ütni a labdát, és az az ember az egyik kategóriát meg is nyerte.
2: Elképesztő. Látókkal szemben.
1: Igen, látókkal szemben. Nem volt szétkategorizálva, hogy látás, hallás sérült, vagy mozgássérült. Valamilyen módon sérült. Fantasztikus volt látni ezt az embert. Mi ugyanígy meg voltunk lepődve, mint maguk most, mert szintén először életünkben láttunk ilyet.
4: Mondom, nem minden szoba akadálymentesítő.
1: Nem csak arról van szó, hogy a szobák hogy néznek ki, és van-e küszöb, van nem. Elsősorban az ajtó szélességnek olyannak kell lenni, meg kell a kocsikkal tudjanak közlekedni. A kád hozzáférhetősége, a villanykapcsolók hozzáférhetősége, a kilincsek, itt rengeteg olyan dolog van, ami beleesik abba a kategóriába, hogy ők kimondják azt, hogy ez igenis a sérültjeinknek megfelelő. Most azt mondja, biztos, hogy nem minden szoba, de 36 szobát olyannak nyilvánítottak, hogy igenis 102 van. De sokkal többen laktak végül is, mert a bejárati ajtók, meg ezek majdnem mi eleve jók, voltak más kisebb-nagyobb kifogások, de valójában használták őket. Minden szoba küszöbmentes, már az összes, az egész komplexumban, minden úgy lett megcsinálva, hogy abszolút akadálymentesített.
2: Azt a szót használja a fogyatékosságra, hogy handicap.
1: Átvettük az angol nyelvből.
2: Angolból átvették.
1: Golfban a handicap szónak két értelmezése van. Egyik értelmezése az, hogy valamilyen ugye fogyatéka van. A másik ugye a golfban a handicap, hogy minden golfozó azért küzd, hogy a legjobb handicapje legyen. Az eredmény, ami az ő golf színvonalát, mondja meg, hogy egyre rákérdeznek, hány handicaped van, akkor büszkén vallja, hogy nekem 17, nekem 19. Szóval ez a golfistáknál a színvonal. Összegezzük az egészet. Bátran mondhatom a tapasztalatok alapján, hogy a golf ezeknek az embereknek legjobb lehetőség az érvényesülésre, akár sporton belül, akár társadalmilag. Két olyan sport van, amiről úgy köztudatban azt mondják, hogy ez a jobb emberek sportja, golf és a tenisz. Ezek az emberek, amikor belekerülnek ebbe, annak ellenére, hogy ma már mindenki golfozhat és golfozik, és nem egy elérhetetlen, és nem az a sport.
2: Többi vendég az épek például. Hogyan viszonyulnak a fogyatékkal élő vendégekhez, sportolókhoz?
1: Cinkule úr is így játszott a karnélküli osztrákóval. Csodálják az egészséges embereket, mert mindegyikük tudja, hogy ez mennyire nehéz sport. Golf az a sport, amikor az emberi test minden részét használ. Lábát, kezét, csípőjét, hátát, karját, de a fejét is, mert ugye ebbe az egy elütésbe az egész teste mindene belekapcsolódik és benne van. A legjobb golfistánál is, amikor ütés után rögtön oda néz a labdára, ez már rossz. Itt kezdődik a hiba.
2: Talán a vakoknak itt van valami előnyük.
1: Minden flightban 4 játékos van. Minden flightban 3 handicapes játékos került, és egy mi golfistán. És mindig a szponzoráló cégek vezetőségéből volt itt, vagy a vezérigazgató, vagy valaki, aki amúgy is nagyon jó golfozó hírnevében áll.
3: A Böltadé zászlókta miniszterelnök köpcsöcsöré.
1: A miniszterelnök is volt, a miniszterelnök helyetteseink volt, a régiónak a vezetéséből itt voltak. Ezek mind egy flightba voltak ezekkel az emberekkel. Majdnem minden ilyen flightba ezek a sérültek győztek az egészséges emberek mellett. Ezekről az emberekről kisugárzott lehetett rajtuk látni, hogy ez mennyire fontos nekik, hogy élteti őket, hogy mennyire örömet szerez nekik, hogy szóval ezzel ők teljesen egyé válva csinálták. Már láttam a felszerelés szerint a botjaikról, meg a pekekről, meg mindenről, mennyire van elhasználódva, hogy mennyit játszhat ez az ember. Ezek az emberek mind merem állítani, hogy napi rendszerességgel van, nagyon-nagyon gyakran és nagyon sokat játszanak, mert láttam a felszerelésükön, hogy mennyire elhasznált régi dolgaik voltak.
2: Hol tudnak még gyakorolni, hiszen egy évben egyszer vagy kétszer mondjuk is.
3: De szabad zsenő zsenő.
1: Ők játszhatnának bárhol, bármelyik golfpályán is. Maximum az van, hogy kihagyják azokat a részeket, amelyeket ők nem tudnak a kocsikukkal megközelíteni. Azt, hogy ő kimenjen játszani, ezt ő megteheti bárhol. Csak azt mondják, ilyen feltételeik, mint itt vannak, mert hát ugye ők már itt most átépítették az egészet arra, hogy ők végig tudják menni a pályát, csak itt van.
2: És ehhez uniós támogatást, vagy állami támogatást?
3: Nem,
1: így semmilyen pénz, ami volt, a szponzori pénzek voltak, abból kaptak a saját eszközeikhez még pénzt, de semmilyen támogatást nem kaptak. 20 évvel ezelőtt Csehországban 2 golfpálya volt. Rendszerváltás után még 3 nyílt, az egyik közülük voltunk mi. És ma 100 elismert golfpálya van Csehországban. 1897 óta golfozni lehet Csehországban. Marienbádban fölépítették az első golfpályát az angol király érkezésének tiszteletére. Az osztrák-magyar monarchia idejében, az úgynevezett kommunista érában eléggé el lett hanyagolva, sőt, nagyon rossz állapotba került a pálya, de mindig volt 15-20 ember, aki rendszeresen kijárt oda golfozni. Csehország az úgynevezett posztkommunista országok közül tényleg golf nagyhatalommá lett. Szlovákiában csak 3 vagy 4 van, Lengyelországban is csak 3 vagy 4 van. Fogalmam sincs, mi a helyzet Romániában vagy Magyarországban.
2: 15. Hogyan jött az ötlet, hogy kerekesszékesek is tudjanak játszani? Volt valamilyen személyes indítatása?
1: Kezdődött az egész, hogy ez az Otobok.
2: Ez a cég, aki ezeket a speciális kerekesszékeket
1: látta. Körülbelül 10 kilométerre van a székhelyük. Foton jártak ide, mértek, méricskél, fényképeztek, filmettek több mint 2 évig, próbálták fölmérni a terepet, hogy egy ilyen világszínvonalú és magasrangú eseményt meg lehet itt szervezni. Jött ide Hollandiából egy hölgy, Hollandiában van ennek a szövetségnek elnöksége, ez a hölgy a technikai bizottságának az elnöke. Úgy hatta jóvá, hogy ezen a pályarendszeren minden, ki bármilyen handicapje van, minden akadályon végig tud menni és tud rajta játszani. Ebből lett aztán az Európa-bajnokság.
0: Hobbyradio.hu.
5: A rádiót! Reklám!

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk importtilalmát a Tisza kormány. Nyáriasan meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Magyar Tárca vezető ezt azután közölte, hogy találkozott Péter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A miniszter kiemelte, újjáépítenék az együttműködést a Gyesev működése és fejlesztése területén. Vitézy Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk importtilalmát a Tisza kormány, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint az előző kormány a gyakorlatban nem gondoskodott arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is törvényi szinten fennmaradjanak. A Fidesz frakciója visszautasította a bírálatot és úgy vélte, a Tisza kormánynak 8 napja minden eszköze megvan arra, hogy az ukrán élelmiszertermékekre vonatkozó importtilalmat elrendelje. Az Európai Bizottság tavaszi előrejelzése szerint a magyar gazdaság növekedése a következő 2 évben gyorsulhat, miközben az infláció mérséklődik. A prognózis alapján a GDP idén 1,8%-kal, 2027-ben pedig 2,1%-kal bővülhet. A jelentés ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a költségvetési hiány és az államadósság tovább emelkedhet, miközben 2027-ben a fogyasztás növekedése várhatóan lassul a béremelkedések mérséklődése miatt. Csaknem 73 ezer veszélyeztetett gyermeket tartottak nyilván Magyarországon tavaly, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentéséből. A gyámhatóságok mintegy 34 ezer kiskorút vettek védelembe, ami az elmúlt 10 év legmagasabb adata. Különösen nőtt a gyermekbántalmazás, az iskolai hiányzások és a fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések miatt indított intézkedések száma. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a 4 érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Budapesten jövő kedtől hétköznaponként este is zárva lesz a pesti alsórakpart az autós forgalom előtt. A főpolgármesteri hivatal közleménye szerint minden hétköznap 18 óra 30 és másnap hajnali 5 óra között nyitják meg a rakpartot a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt. Szombaton a nap nagy részében derűs idő lesz, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor ugyan nem kizárt, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet 25-26 fok körül tetőzik. Vasárnap igazi nyárias idő lesz, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutára országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Műsorajánló. Kunyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Retikül, szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
6: Szeretettel köszöntöm a VGK YouTube csatornájának kedves hallgatóit. Ruzsa Viktor vagyok.
7: Ott nem tudok letenni, hát figyeljük több majdagoknokat. Mindig csúsztatjuk a földön, abba több pontos nem álljuk fel, mert veszélyes lehet. Baleset veszélyes ebben a helyzetben, mert pici helyen sokkal vagyunk. Csak csúsztatjuk, mindig abban az irányba csúsztatjuk, amelyik lábukkal éppen nem lépünk. Azért is fontos, hogy csúsztassuk, mert a földön is lesznek akadályok. Ezeket nem elrugdosni kell, hanem lehetőleg kikerülni. Oké?
6: Szemléletformáló programot tartottak a VGKE munkatársai a 18. kerületben, a Kondor Béla közösségi házban. 2026. március 30-a és április 1-e között a Kézzellátók program keretében. Felső tagozatos és középiskolás diákok nyerhettek betekintést a látássérült emberek mindennapjaiba. Megtapasztalhatták, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézniük a látássérült embereknek mindennapi életük során. A szemléletformáló program része volt egy elsötétített színházteremben kialakított akadálypálya, melyen fehér bottal kellett végigmenniük. Az akadálypályát követően egy úgynevezett sötétboltban kellett vásárlást imitálniuk, vagyis különféle kosarakban különböző termékek közül kellett választani a boltvezető kolléga instrukciói alapján.
8: Bennem egy nagyon jó benyomást mert ez az esemény, hogy megtapasztalhattam, hogy milyen is az embereknek, mert hogy eddig ezt igazából nem tudtam, hogy mennyire nehéz is igazán ezeknek az embereknek, de most, hogy itt voltam, és én is ezt megtapasztaltam, így rájöttem, hogy ez igen nehéz.
9: Mi volt a nehézség szerinted?
8: Az élelmiszerek megkeresése a boltban, maga a közlekedés, tömegközlekedés, és egyáltalán bárhova eljutni.
10: Bennem is egy nagyon jó benyomást keltett. Nekem igazából már van tapasztalatom ezzel a témával kapcsolatban, hogy a vakemberek és a gyengénlátók hogyan élnek. De ezen kívül szerintem nagyon jó volt, hogy a kisebb generáció is megtapasztalhatta ezt. És szerintem ez egy nagyon jó program volt.
8: Nem gyakran, de például a buszon is találkoztam már látássérült emberrel, akinek segítettem magát az ülőhelyet megtalálni. Hogy oda mentem hozzá, és kézen fogva, úgymond, segítettem neki megkeresni a helyet. Vagy még egy másik alkalom, amikor a zebrán át segítettem a hogy át tudjon menni.
9: Melyik volt a legkedvesebb program?
10: Szerintem az akadálypálya és a vegyesbolt volt a legjobb, mert szerintem ez ad olyan tapasztalatot, hogy igazán megtudhatják, hogy mivel kell szembenézniük a gyengénlátóknak.
8: Én az akadálypályát mondanám, mivel szerintem ez az egyik legfontosabb a mindennapokban, akár otthon a házban, a mindennapi bútorok mellett is, ott is azért nehéz kiigazodni, de főleg az utcán.
11: Eléggé furcsa és nehéz volt, de az akadályok nem győzik le magukat, ezért hát muszáj volt végigmenni.
9: Nektek kell legyőzni.
11: Igen. Nekünk kell legyőzni, át kell lépni, ki kell tapogatni, elég ilyen érdekes volt az egész, és nekem rossz érzés keltett, így ilyen nem volt szimpatikus az az érzés, hogy letakarják a szemem, és nem látok konkrétan semmit, és így kell végigmennem ezen a nehézségen.
12: Nekem is fura volt, hát néhányszor belerúgtam pár székbe, de amúgy hát nem tudnám megszokni, hogy ilyen sötétség van. Én nem tudnám, és boltban is nagyon nehéz lehet közlekedni. Igen.
9: Ha megláttok egy látássérült embert, akkor miben változott a hozzávaló viszonyatok?
12: Megkérdezzük, hogy lehet-e nekik segíteni. Az anyukámnak, meg apukámnak beszámoljuk, hogy itt mi történt, meg ilyen mindenfélét, és akkor majd, ha az utcán meglátunk vak embert, látássérült embert, akkor megkérdezzük, hogy segíthetünk-e neki. És ha igen mond, akkor megsegítünk neki.
11: Nagyon tanulságos program volt szerintem, és bármikor, amikor meglátok egy látássérült embert, akkor megpróbálok neki mi hamarabb segíteni és támogatni.
13: Látássérült vagyok, hallássérült vagyok, halibrátok kategóriába tartozom. 2007 óta közlekedem vakvezető kutyával. Az első vakvezető kutyámat Enyának hitták, mint az énekesnőt, a másodikat Boncának, Csopi Barna Labrador volt, a harmadik pedig, amit itt láttok, az pedig Szamóca. Ugye Magyarországon nagyon-nagyon kevés a vakvezető kutya, körülbelül 200-250 darab vakvezető kutyát regisztrálnak, három vakvezető kutya képző iskola van, az első és a legrégebbi a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Csepeli Vakvezető Kutya Kiképző Iskolája, ami ugye itt van Csepelen, onnan volt az első kutyám. A második az ugye a Barát egy vakvezető segítő kutya kiképző alapítványt, ahol a Szamonca és az előző kutyán Bonca volt, az pedig Miskolci székhelyen van, de a kiképző szerte az országban megtalálható. A harmadik pedig Debrecenben.
6: A Kondorméla Közösségi Ház első emeletén az egyik teremben vakvezető kutyával ismerkedhettek a diákok, míg a másikban szimulációs szemüvegeket próbálhattak fel, amely szemüvegek segítségével a látássérülés különböző típusait ismerhették meg. Emellett megismerhették a Braille írást.
14: Látótér kiesésem van, a csőlátásom van, ami azt jelenti, hogy olyan, mint hogyha kinéznétek mondjuk egy kulcsukon, és én nagyjából azt a sugarú részt látom, tehát azt a részt például most rád nézek. A melletted lévő kisfiút egy picikét még látom, de például

0: Már minden évben van, és ott együttműködő partnerünk az önök szervezete. Úgyhogy a mi diákjainknak ezek már nem annyira új dolgok, de ezt nagyon sokszor kell mondani, hogy tényleg szemléletük formálódjon, és olyan felnőttekké, fiatal felnőttekké váljanak, akik hát empátiával figyelik a sérültebb embertársaikat. Én az én osztályomat hoztam, mert velük van 3 órám, kedden reggel, és akkor ez pont ez így összejött. Úgyhogy így ez természetes volt, hogy hozom őket. Ők nagyon nyitott gyerekek, és nagyon örültek neki. Mindennek örülnek, főleg amikor elmegyünk az iskolából, mi sokfelé járkálunk, úgyhogy örültek nagyon.
1: Kíváncsi voltam arra, hogy érezték magukat a VGKE munkatársai. Vera.
2: Nagyon nyitottak voltak, tényleg nem voltak fegyelmezetlenek, rendesen használták a fehér botot, ahogy én érzékeltem.
1: Csabi, vakvezető kutyával közlekedésről meséltél a gyerekeknek.
3: Szerintem nagyon érdeklődők voltak, nagyon figyeltek. Vakvezető kutyáról, meg a segítségről, közlekedésről órákat lehet beszélni. Én úgy gondolom, hogy ez a csapat, ez az osztály még hallgatta volna, de bízom benne, hogy visszatérünk mi hozzájuk.
1: Tündi, sötétboltban dolgoztál, vegyesboltban.
4: Igen, ők is elég érdekesnek találták ki, hogy tapintással kell nekik megtalálni a termékeket. Egy kicsit játszottam velük, hogy éppen az ebédhez kell az alapanyagot beszerezni. Ügyesek voltak, hát különleges ételek is kijöttek volna abból, amit kiválasztottak. A fiúk, mondhatnám, hogy szinte ügyesebbek voltak, mint a lányok. Tehát mondták is, hogy ők a boltba szoktak tapogatni, többen is, és azért ahhoz képest, hogy első alkalom volt, hogy így tapintásra kell árut kiválasztani, nagyon ügyesek voltak, úgyhogy én a végén meg is dicsértem a csoportokat.
1: A program megvalósítása során az Együttható Egyesület önkéntesei, valamint közösségi szolgálat keretében gimnáziumi tanulók segítették munkánkat. A helyszínt a Kondor Béla közösségi ház biztosította. A program technikai lebonyolításában a ház vezetősége és munkatársai voltak segítségünkre. Valamennyiüknek köszönjük. A Kézzellátók program a Belügyminisztérium Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatásával a FOF 2025 projekt keretében valósult meg. Ruzsa Viktor riportját hallották.
5: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
6: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
7: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
8: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
9: A tudomány mai állása.
10: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
9: Egy műsor.
10: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
9: A tudomány mai állása.
11: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
9: Jó szórakozást.
10: Jó szórakozást.
12: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
8: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
13: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad 2 órája.
14: A Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
15: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
16: The legends of 3 decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the...

0: Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől. Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák. Hogyha férfi vagy, rejtsd el a könyvét.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Kamu reklám.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg híreinket teli szájjal. Az új tízezres korszerűbb és biztonságosabb papírpénz, mint az amerikai dollár, illetve számos más nyugati bankjegy, nyilatkozta a Magyar Hírlapnak a Nemzetbiztonsági Szolgálat egyik vezető munkatársa. Szakértők szerint a kereskedelmi forgalomban kapható nyomdatechnikai berendezésekkel a tízezres gyakorlatilag hamisíthatatlan. Még az is nehezen képzelhető el, hogy a laikusok megtévesztésére alkalmas utánzat készüljen. Külfelddel. Csehországban továbbra is rendkívül nagy feszültség és farthelyzet van az egészségügyben, mert a cseh orvosi kamarának is az általános egészségbiztosítónak a legutóbbi ma reggelig tartó, szerint 7 órás tárgyalásokon nem sikerült megállapodniuk abban, miként fizesse a biztosító az orvosok munkáját. A rendezetlen helyzet következtében a körzeti kezelőorvosok többsége kezdődött a készpénzben fizetteti meg az emberekkel munkáját, ami a lakosság körében komoly feszültséget keltett. Időjárásunkról néhány szóban. Néha megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütésre lehet számítani. Eső elvétve néhány helyen valószínű. Mérsékelt, délnyugati szél várható. A hőmérséklet jelenleg 31 és 34, késő este 25 és 23 fok várható.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
9: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
9: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
10: Megérkezett a látássérült előadó Mai Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
3: A parlament előtt van a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata. A devizahiteles perek felfüggesztését javasolja a kormánypárt. Nyáriasan meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Benyújtotta a parlamentnek az alaptörvény módosításáról szóló első javaslatát a Tisza párt. Magyar Péter a kampány alatt többször megígérte, hogy ha megnyerik a választást, akkor két ciklusban maximálják a miniszterelnök mandátumát, és ez visszamenőlegesen Orbán Viktorra is vonatkozik majd, aki így többé nem lehet kormányfő. A módosító javaslat további célja, hogy megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az alaptörvény módosító javaslat emellett azt is rögzíteni, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek szerdán benyújtott indítványában a Tisza frakció két képviselője, Antosi István az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság elnöke és Mellétei Barna Márton. Az indítványozók a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. Bíróságon megtámadja a Magyar Államkincstár határozatát a 686 millió forintos kampánytámogatás visszafizetéséről a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, írja a Népszava. A párt május 15-én átvette a határozatot, amelyel szemben fellebbezésnek nincs helye, bíróságon viszont megtámadhatják. Nagy Dávid volt pártelnök beszélt a lapnak a határozat megtámadásáról, azt azonban egyelőre nem tudta megmondani, milyen indokkal teszik majd meg ezt. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, idén mintegy 20 ezeren érkeznek a zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A tavaszi turnusokban a gyerekek a többi között ismeretterjesztő előadásokon, digitális kompetenciafejlesztő és sportprogramokon, kulturális művészeti és hagyományőrző foglalkozásokon, előadásokon vehetnek részt. 6 év szünet után újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. Június 20-án rendezik meg a múzeumok éjszakáját. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz. Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős, hajnalban 7-16, délután 23-28 fok lesz. Vasárnap is napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, időnként csapadék nem lesz. Szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk.
0: Hobbi Rádió. Rádió.
2: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval.
0: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
4: Férre a csajos, hisztis, úgy jut a hírekkel. Kezdődik a Teremtés Koronája. 60 percben csak arról, ami a férfiakat érdekli. Ami a férfiakat érdekli.
5: Üdvözlöm Önöket! Mai magazinunkban hallhatnak arról, hogy eredeti nagyságában újra megépítették Noé bárkáját, igaz kicsit más célra használják majd. Az orvostudomány rohamléptekkel halad előre, már az anorexiára való hajlam is előrejelezhető. Újabb hír az elektromos autókról, üvegszálas karosszériával készítenek sportkocsit. Bár meglepő, de kamaszkorban is gondot okozhat a merevedési zavar, és az ebben szenvedő fiatal férfiakkal bizony nagyon gondosan kell foglalkozni. Az amerikai orvosok csaknem 88%-a kérdezi meg a betegeit alkoholfogyasztási szokásairól. Most is feltettek egy kérdést, igen érdekes volt a reakció. Röviden ennyi mai tartalomjegyzékünk, és jönnek persze jó zenék is.
2: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Ez a Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor. Az igazi pasis műsor.
1: Az anorexiára való hajlam előre jelezhető. Vizsgálatok kimutatták, hogy még az anyaméhben történt agyi fejlődési zavarok megnövelhetik az anorexia kialakulásának veszélyét. Minden 1000 nőből 4 a betegség áldozata lehet, de a férfiak is növekvő kockázatnak vannak kitéve. Több ezer lány lehet hajlamos az anorexiára, mert az anyamékben másképp történt az agyuk fejlődése, mondja ki egy új tanulmány. A gyerekeket már 8 éves kortól lehetne vizsgálni, hogy még idejében felismerjék a jeleket, amelyek a hajlamot mutatják. Vizsgálataink kimutatták, hogy egyes gyerekek agya úgy fejlődik, hogy nagyobb rizikónak vannak kitéve az evészavarok kialakulásának esetében, meséli Ian Frampton, a kutatás egyik vezetője, aki a londoni Great Ormond Street kórház gyermekpszichológusa. Frampton és kollégái kutatásában 200, 12 és 25 év közötti lány, illetve nő vett részt, akiket anorexiás betegségük miatt már kórházakban kezeltek. Az esetek 70%-ában kiderült, hogy a páciensek idegi ingerület átvivő anyaga sérült, vagy az agy szerkezetében történt korábban változás. Frampton szerint minden pár száz lányból talán ha egyet érint emiatt a betegség. Az anorexia kialakulása véletlenszerű, és nem az anya rossz táplálkozásának, vagy negatív környezeti tényezőknek, mint például a vegyszerek elterjedt használatának köszönhető. Korábban a kutatók épp fordítva hitték. A hatalmas súlycsökkenés okozhatja az agyban bekövetkezett változásokat, gondolták. Ezek az új eredmények segíthetnek megérteni a betegség működését, mondja Frampton. Az olyan vélemények, hogy a fiatal lányok a média által nyomás alatt állnak, hogy fogyókúrázzanak, mivel minden híresség manapság hihetetlenül vékonynak tűnik, nem teljesen helytállóak. Minden ember ki van téve a média eltorzult képeinek és hatásának, mégiscsak a fiatalok alacsony százalékánál alakul ki anorexia. Bár Frampton elismeri, hogy ezek a képek hathatnak a tinédzserekre, szerinte a genetika nagyobb szerepet játszik a hajlam létrejötténél. Átlagosan a gyerekek és a fiatalok 2-3 százaléka esetében alakul ki étkezési zavar. Anorexia a legritkább esetben. Súlyos egészségügyi problémákhoz vezethet a betegség, és halállal is végződhet. Karen Carpenter, az 1970-es évek popsztárja, leromlott állapotának köszönhetően 1983-ban hunyt el, szívroham miatt, 32 éves korában. Azonban az elmúlt évek során a figyelem inkább a divatiparra irányult, mivel több modell is meghalt kóros soványság miatt. 2006. novemberében a brazil modell Anna Carolina Reston egy fotózáson holtan esett össze, miután hetek óta csak almán és paradicsomon élt. Pár hónappal később az uruguayi modell Luisel Ramos halt meg, akinek a szíve nem bírta tovább, hogy napok óta semmit sem evett. Susan Ringwood, egy evési zavarokkal foglalkozó jótékonysági szervezet vezetője, örült a tanulmány eredményeinek. Ez a vizsgálat segíthet, hogy elkezdjék az első gyógyszerek kifejlesztését, amellyel az anorexiát kezelni lehetne, mint ahogy az antidepresszánsok is segítik a depresszióval küzdők mindennapjait, mondja. Emellett nem utolsó sorban a szülők is végre megérthetik, hogy nem kell saját magukat hibáztatniuk. Mindig úgy gondolják, hogy az ő hibájuk, ha a gyereküknél evési zavar alakul ki. Azonban, mint egyre több tanulmány is kimutatja, vannak emberek, akik egyértelműen nagyobb kockázatnak vannak kitéve az anorexiára nézve. Ennek a hátterében pedig genetikai okok vannak, és nem egy trauma, vagy a szupermodellek kórosan sovány képei sarkalják a fiatalokat a súlyvesztésre.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Üdvözlő itt vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Ez a Teremtés koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
1: A jogvédett zenei tartalmak után a teljes mozifilmek és televíziós műsorok sugárzásáról is megállapodott a YouTube portál a szórakoztatóiparral. Jönnek az olyannyira kívánt hosszabb anyagok egy bökkenővel. A YouTube oldalán a megállapodásnak köszönhetően a jövőben két külön fülön navigálhatunk, ezek egyike a Shows, közvetlenül az új, eddig nem elérhető tartalmakhoz vezet, a másik pedig a Subscriptions, az eddig megszokott módon kedvenc feltöltőink kínálatához mutatja majd az utat. A múlt csütörtökön bejelentett egyesség a második nagy áttörést jelenti a portál számára, hiszen ezzel a zenei tartalmak után az igazi kincsesbányának tartott mozis és tévés anyagokat teszik elérhetővé a látogatók számára, egyelőre teljesen ingyen. A bevételeket ugyanis a reklámokból szerzik majd, és ahogy azt Eric Schmidt, a Google vezérigazgatója elmondta, ez az üzleti modell élvez abszolút prioritást az első körben. A jövőben elképzelhetőnek tartja a különböző előfizetéses, mikrofizetésekkel operáló alternatívák megjelenését, ám a reklámok mindenképpen elsőbséget élveznek. Az együttműködő partnerek között olyan nevek szerepelnek, mint a Sony Pictures, a CBS, a Metro-Goldwyn-Mayer, a Lionsgate, a Starz, valamint a BBC. Ők televíziós és mozis alkotások ezreit kínálják majd az oldalon, első körben azonban kizárólag az Egyesült Államok területén, ahogy azt az igen népszerű Hulu.com esetén is megszokhattuk. Arról nem szól a fáma, hogy mikor kerül sor a további terjeszkedésre. Az újdonsült partnerek közül magasan kiemelkedik a Sony Pictures, amely saját Crackle lejátszóján keresztül teszi elérhetővé tartalmait, ahogy azt korábban a jól értesültek is pedzegették. A lejátszón keresztül hajtják be a reklámbevételeket, illetve a nézettségi adatokkal is közvetlenül a cég saját platformjának mutatóit turbozzák fel. A YouTube oldalán megjelenő tartalmaknál példaként említik a Casino Royale és a Cliffhanger című mozifilmeket, valamint az olyan sorozatokat, mint a Beverly Hillbillies, illetve a Rémrendes család. A kereső cég ezzel egy időben jelezte, hogy elérhetővé teszik a Google TV Ads Online platformot, amely a hirdetők számára könnyíti meg a megfelelő reklámok közvetítését az adott online tartalmakon keresztül. Ezeket a filmek és sorozatok lejátszása közben többnyire a beiktatott szünetekben láthatjuk majd. Bármilyen meglepő, a tizenéves fiúknál is előfordulnak merevedési zavarok, pszichés és testi okból is, állapították meg amerikai urológusok a kamaszok erekciós problémáit vizsgáló úttörő tanulmányukban. Ha kiderül, hogy a tizenéves merevedési problémája nem testi okban gyökerezik, akkor sem az a válasz, hogy menj haza, pihenj, rendben vagy, mondta a kutatás vezetője. John P. Mulhall úgy véli,

0: fontos a kamasz fiúk kezelésének megfelelő megközelítése, mert az erekciós zavarokat átélő ifjak pszichésen sérülhetnek, ami aztán befolyásolja felnőttkori szexuális életüket, holott a korai kezelés hatékony lehet. A kutató és csoportja olyan 14 és 19 év közötti fiúkat vizsgált, akik az erre specializálódott központok valamelyikéhez fordultak segítségért. Az ifjak problémája átlagosan 2 éve állt fenn. A 40-10 éves felénél csökkent vagy hiányzott a szexuális késztetés. 30-nak közülük nehézséget okozott az erekció elérése szexuális kapcsolat közben, 35-nek gondot jelentett a merevedés fenntartása. Nem minden jelentkező fiú élt szexuális életet, egyrészükben az keltett gyanút, hogy az ébredéskori spontán merevedés, amelyről barátaik meséltek, náluk sosem történt meg. 25 ifjú ultrahangos vizsgálata alapján 12-nél a pénisz véráramlási zavarát, ér problémát állapítottak meg, 13-nál pedig pszichés okot feltételeztek a merevedési zavarok hátterében. Malhol hangsúlyozta, hogy ez a kérdés nagyon fontos az érettségüket összehasonlító kamaszok számára, és amikor kiderül valamelyikük számára a probléma, nagyon nehéz a szülőkhöz, majd szakemberhez fordulniuk. Ha fizikai ok áll a funkciózavar hátterében, van lehetőség kezelésre, például hormonterápiával, ha az endokrin rendszer, vagy érműtéttel, ha a véredények hibáját azonosítják. A kutató azt is elmondta, hogy a fiatalok önbizalmának megőrzése érdekében a kezelés első lépéseként gyógyszert kapnak, amely lehetővé teszi számukra az erekció elérését, emellett pszichoterápiával segítik őket. A gyógyszer alkalmazására átlagosan 1 évig volt szükség. Malhol hozzátette, hogy a kamaszkori merevedési zavarok kezelésének szükségességét talán megkérdőjelezik néhányan, ám szerinte egy fiatal férfi szexuális és általános jóléte szempontjából is létfontosságú ez a kérdés. Ahogy a kutató megjegyezte, a 35 év körüliek nem gondolnak szívesen arra, hogy akár a szüleik, akár a gyerekeik szexelnek, pedig minél nyitottabbak vagyunk ezekkel a tizenévesekkel, annál nagyobb eséllyel hoznak jó döntéseket.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ez a Teremtés Koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
1: A kezelő orvos számára fontos, hogy tisztában legyen betegeinek életmódjával, esetleges szenvedélyeivel, így a dohányzási, koffein és alkoholfogyasztási szokásokkal is. Utóbbival kapcsolatban egyetlen jól megfogalmazott kérdés feltevése is elég lehet a helyzet felméréséhez. Az alkohol hatása csak ritkán szembeötlő. Van olyan szesz, amelynek szinte nincs szaga, a rendszeres italfogyasztók egy része pedig nem szívesen vallja be, hogy gyakran nyúl a pohár után. Az orvos ezért gyakran nem tudja, milyen kérdést tegyen fel új betegének, hogy az alkoholfogyasztásról megbízható adatokat szerezzem. A gond ott kezdődik, hogy egy vizsgálat szerint az amerikai orvosoknak csak 88%-a kérdezi meg betegeit alkoholfogyasztási szokásaikról. Elvileg lenne mód a kilélegzett alkohol mérésére, sőt, törvényszéki orvosi esetben az alkohol vérszintjének meghatározására is, de az amerikai doktoroknak csak 13%-a rendelkezik ilyen műszerekkel. Az amerikai Alkohol Túlfogyasztás és Alkoholizmus Nemzeti Intézete most orvosi várószobában ülő felnőttek vizsgálatát végezte el. A részletes adatfelvétel mellett a felmérés leglényegesebb eleme az volt, hogy az utóbbi évben hány alkalommal fordult elő, hogy ön egy napon 5 vagy annál több italt fogyasztott kérdésre, hogyan válaszolnak a férfiak. A nők esetében az alkoholadagok számát 4-ben határozták meg. Erős alkoholfogyasztásnak már az egynél többszöri előfordulás minősült. Több oldalról ellenőrizve erre az egyszerű, bár csalafintán megfogalmazott kérdésre adott válasz 82%-ban pontosan fette a valós helyzetet. Az eredmény jól tükrözte az esetleges alkohol túlfogyasztással összefüggő kóros állapotok gyakoriságát. Peter C. Smith és munkatársai tudományos dolgozatukban részletesen kitérnek a vizsgálat módszertani nehézségeire is. A házi orvosi várószobában ülő amerikai állampolgárok csaknem fele azonnal visszautasította a választ erre a kérdésre, és azok sem voltak kevesen, akik nem bírták olyan jól az angol nyelvet, hogy megfelelő pontossággal értették volna a szöveget. Önök szerint mi lenne az eredménye egy olyan felmérésnek, amely akkor készülne, ha Magyarországon tennék fel ezt a kérdést? A németek komolyan veszik a pedofília elleni harcot. A Baden-Württembergi Tartományi Bűnügyi Hivatal internetes nyomozó csoportja világszerte 9000 eljárást kezdeményezett gyermekpornográf anyagokat terjesztő személyek ellen. A nyomozók a tavalyi év közepe óta figyeltek egy file cserélő rendszert terjesztő csapatot, és az akcióban először használták azt az alsó szászországi kollégáik által kifejlesztett különleges szoftvert, amely a P2P hálózatok 24 órás megfigyelését teszi lehetővé. Frank Federau szóvivő elmondta, hogy így tudtak bizonyítékokat gyűjteni. Kiderült többek között, hogy mely számítógépről töltöttek le, vagy fel, tiltott videókat, képeket, és így szerezték meg az IP címeket is. A rendőrök munkáját alig 4 hónap alatt sikerkoronázta, ugyanis több mint 1000 németországi internet hozzáférést azonosítottak, és sikerült kimutatniuk, hogy ezekről ismeretlen személyek pedofil anyagokat terjesztettek. Ezek ráadásul brutális felvételeket tartalmaztak, például kisgyermekek molesztálását, kihasználását. A letartóztatottak között volt egy 48 éves alsó szászországi férfi, aki nem csak pedofil tartalmakat tárolt, de a 7 és 11 éves unokahúgait is szexuálisan molesztálta. Németországban a gyermekpornográf anyagok készítői, terjesztői és tulajdonosai 3-tól 5 évig terjedő börtönbüntetéssel sújthatók, de a legsúlyosabb esetekben akár 10 év börtön is kiszabható. Az eddig tartott házkutatások során több mint 500 számítógépet, 43 000 adathordozót és 800 merevlemezt foglaltak le. A tárolt anyagok elemzése még folyamatban van. A német gyanúsítottak esetében a hivatal átadta az információkat az illetékes helyi hatóságoknak, míg a nyomozó csoport további 8000 esetben 91 ország, köztük Brazília, Kanada, Moldávia, Új-Zéland, Ausztria, Svájc és az Egyesült Államok hatóságainak továbbította a birtokába került bizonyítékokat. Ezeknek köszönhetően számos gyanúsítottat vettek őrizetbe. Az akció nem zárult ugyanakkor teljes sikerrel, mivel időközben 377 esetben az internet szolgáltatók törölték a forgalmi adatokat, így nem lehetett a gyanúsítottak nyomára bukkanni.
2: Hobbi rádió!

0: Ez a Teremtés koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
1: Üvegszálas karosszériával jön az elektromos sportkocsi. Az amerikai Sigma Motor Works elkészült a Ford Mustang kabinja köré épített elektromos sportkocsijával. Szinte nincs már olyan hét, amikor ne lehetne beszámolni valamilyen elektromos újdonságról. A tömeggyártók és a kis manufaktúrák is folyamatosan dolgoznak az árammal működő sportkocsikon. Legutóbb éppen ez az amerikai vállalat jelentette be, hogy elkészült GTE névre keresztelt sportkocsi a prototípusával. A Sigma állítja, hogy a GTE innovatívabb, mint a piacon fellelhető többi elektromos modell, elsősorban annak köszönhetően, hogy két motorral is felszerelték. Ezek sebességváltó közbeiktatása nélkül közvetlenül állnak kapcsolatban az első hátsó Ford differenciálművekkel. Az elektromotorok együttes teljesítménye 200 lóerő körüli, mind a négy kerék hajtott. Az autó végsebessége a gyártó szerint 230 km/h, a lítium-ion akkumulátorok nagyjából 160 km-es hatótávolságot biztosítanak. A prototípus egy Ford Mustang kabinja köré épült, a kipróbált, sokat tesztelt modul segítségével tudja garantálni a gyártó a nagyobb biztonságot. A beltér négy személyes kialakítása nem változott. Noha az utastér egy Mustangé, az autó karosszériáját már a Sigma tervezte, megépítéséhez üvegszálas anyagot használt. A fejlesztés az utolsó stádiumban tart, néhány autóval már zajlanak is a közúti tesztek a gyártó dél-karolinai központjának környékén. Egy hongkongi keresztény milliárdos eredeti méretében építette fel Noé bárkáját. A hajó elsősorban hotelként üzemel majd, de látványosság is lesz, köszönhetően például a kiállított 67 állatpárnak. Kérdés, hogy a túlélés jelképe túlélje a válságot? Egy evangélikus vallású kínai milliárdos és testvérei hatalmas munkába kezdtek, amikor terbe vették a modern világ első Noé bárkájának megfelelő építményének létrehozását. A Wall Street Journal cikke arról adott hírt, hogy a hongkongi Kwok testvérek, akik az egyik legnagyobb ingatlanfejlesztő cég, a Sun Hung Kai Properties örökösei, 450 láb, azaz 137 méter hosszúra építették a bárkát, amely luxus hotelként funkcionál majd. A kész épületbe vendégcsalogatóként 67 állatpár is kerül, igaz, nem élők. A valódi méretű üvegszál másolatokat az itt megszálló vendégeken kívül érdeklődő látogatók is megtekinthetik majd. A projekt motorja a középső testvér Thomas Kwok, aki már 17 éve tervezi az építést. Azt állítja, hogy ugyanaz ötletet hite sugalta, térítő szándéka nincs az épülettel. A hongkongi bárka betonból és üvegszálból épült, lesz benne étterem, kiállítóterem, egy múzeum gyerekeknek, és mindenekelőtt egy Noé nevű hotel. A tervezők megpróbáltak egy állandó szivárványt is építeni a bejárathoz, de az állandó fénytörést nem sikerült megvalósítani. Számos Noé bárkája által ihletett épület készült már korábban, de egyik sem életnagyságú. Épült Hollandiában is egy bárkautánzat, ami a vizen áll, és igazi állatok is élnek a fedélzeten. Csak hogy az ötöd akkora, mint amiről a Biblia ír. A méreteket a keresztény írások alapján határozták meg a tudósok, ezt követték a tervezésnél. Thomas Kwok korábban már ötvözte a hitet és az üzletet, amikor egy irodaépület 75. emeletén építetett templomot. A szálloda bárka, amely egy kikötőben található és könnyen megközelíthető a vízről és a szárazföldről is, hamarosan megnyílik. A tulajdonosoknak vannak pénzügyi aggályaik, ugyanakkor arról beszélnek, hogy a válságot is úgy fogják sokan túlélni, mint a bibliai vízözönt. A Noé bárkája történet így lehet aktuális ma is. És a végére egy kis vidámság. A szőke nő bemegy az üzletbe. Azt a miniszoknyát kérném, mondja. Mire az eladó? Hölgyem, az egy öv. Két ügyvezető igazgató beszélget. Te fizetsz az embereidnek? Én nem. Én sem. És bejárnak? Be. Az enyémek is. Te nem kéne ezektől belépődíjat szedni? Anyuka vitatkozik a kislányával, aki nem akarja megenni az ebédet. Mit gondolsz, mi történik azokkal, akik nem eszik meg azt, amit eléjük raknak? A válasz? Vékonyak maradnak, top modellek lesznek, és hülyére keresik magukat.

Kedves hallgatóink, eddig tartott mai magazinműsorunk. Ha tetszett önöknek, keressék a jövő héten is. Bot György műsorát, a Teremtés koronáját hallották. A viszont hallásra!

0: Ez a Teremtés Koronája. Az igazi pasis műsor. Az igazi pasis műsor.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Pécsben tárgyalt Magyar Péter, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a kormány, folytatódik a melegedő napsütéses idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Katonai tiszteletadással fogadták Magyar Pétert az osztrák kancellár hivatala előtt. A miniszterelnök, illetve a több miniszterből álló magyar delegáció csütörtökön reggel érkezett az osztrák fővárosba. A magyar miniszterelnök és az osztrák kancellár megbeszélése után tartott közös tájékoztatón elhangzott, a magyar és az osztrák fél együttműködik a menekült politika kezelésében is. Az aszbeszt kérdéssel kapcsolatban egy munkacsoport jött létre, és megállapodtak, hogy közös projekteket indítanak. Örülnének a felek, ha a Budapest-Bécs vasútvonalat fejlesztenék, illetve kiegészülne a Győr-Sopron autópálya és elérné Ausztriát. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs azt írta, hogy a Fidesz kormány súlyos jogalkotási csapdát hagyott maga után a magyar gazdáknak. Miközben éveken át hirdették a gazdák védelmét, a gyakorlatban nem gondoskodtak arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is biztonságosan törvényi szinten fennmaradjanak. A miniszter közölte, az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyen erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató hangsúlyozta, érdemes előre megváltani a menetjegyeket. Szükség esetén a MÁV buszokat is bevethetik. A főbállomásokon és pályaudvarokon a vállalat alkalmazottai is segítenek az utasoknak. Az előszezoni és a szokásos hétvégi többletkapacitáson túl további erősítő kocsikkal is készülnek a távolsági vonatok esetében. Fél éven át váltott vissza már korábban automatába dobott palackokat egy férfi Kecskeméten. Egy áruház alkalmazottja fél év alatt több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett a visszaváltásból származó kuponokból további 261 ezer forinttal károsította meg munkáltatóját. A férfit korábban kétszer ítélték fel függesztett börtönbüntetésre. A nemzetközi stabilitás egyik fontos tényezőjének tartja az orosz-kínai együttműködést az orosz elnök. Vladimir Putyin Pekingben hangsúlyozta, a feszült geopolitikai helyzetben felértékelődik a két ország stratégiai partnersége. Hangsúlyozta az energetikai együttműködést és jelezte, hogy Oroszország megbízható szállító marad. Kitört a kamcsatkai vulkán, 4,5 kilométeres hamuoszlopot lövelt a magasba. A légi közlekedésben narancssárga veszélykótot rendeltek el. A hamufelhő 30 kilométerre nyúlik el a tűzhányótól keletre és délkeletre. A vulkanológusok adatai azt mutatják, hogy a tűzhányó kitörése folytatódik. Szombaton a nap nagy részében derűs idő lesz, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor ugyan nem kizárt, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet 25-26 fok körül. Tetőzik. Vasárnap igazi nyárias idő lesz, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutára országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a mikrofonnál.
5: Hölgyeim és uraim, remélem, hogy szeretik a nosztalgiát, és szeretik a 90-es éveket. Na igen, akkor nagyon jó helyen járnak, hiszen a következő egy órában az elmúlt évtized, vagyis a 90-es évek felejthetetlen klasszikus dalait idézzük, hiszen már is belevágunk a Nekem 90 multidéző műsorába. Köszöntök mindenkit, én Szommer Gábor vagyok. Ma is magammal hoztam 12 remek felvételt a 90-es évek legjobbjai közül, úgyhogy a következő egy órában üljünk le, vagy éppen úgy közben is hallgassuk ezeket a remekre szabott felvételeket. Hamarosan jön az Afrika Bambaataa, már rögtön a nyitányban a Feel the Vibe-bal. Előtte azonban 1998-ba utazunk vissza, és a dánok akkoriban legsikeresebb popformációját hallgatjuk, akik bizony életre keltették egy játékgyártó cég babáját, méghozzá Barbie-t. Az Aqua és a Barbie Girl természetesen 1998-ból már is itt a Nekem 90-ben.
6: Hiya, Bobby.
7: Hi, Ken.
6: You want to go for a ride?
7: Sure, Ken.
6: Jump in.

0: We're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Ez

évtizedből egy olyan könnyű zenei együttessel megyünk tovább, amelyet 1995-ben alakított Budapesten Bérez Zoltán, Hajdú Szabina, illetve Sallai János. Az együttes nevének kialakulásához egyébként egy amerikai slang kifejezést használtak, a Find Her, Feel Her, Fuck Her, Forget Hurt, és így jött a 4F Club. Igazából ugye ezt azt jelenti, hogy találd meg őt, érezd őt, olyan dolgot csinálj vele, és utána felejtsd el. A 4F Club fennállása alatt két albumot jelentetett meg, 96-ban a 4F Clubot, melynek első kislemeze a nagy sikerű Balatoni Láz volt, és 97-ben a Vicc az egész című korongot, 98-ban pedig feloszlott az együttes. Jön a 4F Club legnagyobb sikere, a Balatoni Láz, mindjárt, de hogyha már a nyárról van szó, akkor a Szelavi is megénekelte ezt anno a 90-es években. Vár ránk a nyár, a magyar legjobbak közül.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Már is folytatódik a különleges Nekem 90 a magyar zenék legjavával a 90-es évekből. Egy 93-ban a fővárosban alakult diszkó közönségnek célzott formációval megyünk tovább. Első albumuk stílusosan az együttes nevének lefordítása az Éjjamának. 1994. júniusában jelent meg. Ezt követte 95-ben a Carpe Diem második albuma Lépj tovább. Az együttes énekese Fanni 96-ban szólólemezt is készített. Éjja maximumon címmel, majd pedig Besenyei István producer vette szárnyai alá a csapatot. Még ebben az évben Benda Gergely kilépett és megalakította a La Luna formációt. A dúóvá alakult együttes kiadta a harmadik és egyben legsikeresebb albumát, az Álomhajót. Később Erős Attila lemezdobasként működött tovább, neve az Erős és Piggy Boy párosból lehet talán ismert. Az Álomhajót azonban meg fogja előzni egy tini sztár, aki már 4 éves korában szignálzenét énekelt a magyar rádióban. 1999-ben jelent meg első albuma Papa Ne Férsz címmel, amelyen Ágnes Vanilla is közreműködött. Zenei fesztiválokon lépett fel Nika Montenegróban és Ljubljánában is. 2001-ben Emerton díjat kapott az év tini énekesnője kategóriában. 2006-ban pedig főszerep illette meg az 56 Cseppér című musicalben. Nika és a Várlak még, illetve a Carpe Diem Álomhajója. Zenei folytatásunkban, itt a mai Nekem 90-ben.

0: Hobby Rádió.
1: Már is folytatjuk a múlt idézésünket a mai különleges vonalban, hiszen egytől egyig magyar felvételeket pörgetünk, és kérem szépen jön egy olyan formáció, ami szerintem bőven learadhatja a 90-es évek sikereinek első helyezését, méghozzá az 1994 márciusában alakult Ámokfutók, amely tulajdonképpen egy egyszemélyes együttes Kozsó vezetésével, illetve táncosaival. Először a Neoton Família tagjának fiával, ifjabb Jakab Györggyel és Tiszivel dolgozott együtt. Az Ámokfutók tincses, kinyírt szemöldökű énekes rapperem ekkora már kultuszt teremtett maga körül. 96-tól két album után Kozsó csak meghívott vendégekkel dolgozott, és a zeneszerzés mellett megkezdte leendő saját kiadója megalakításának előkészítő munkálatait. 96. októberében Candy és Noam egy színesbőrű, illetve egy szőke táncos nővel dolgozott együtt. A csapat fellépett a Captain Jack, a Mr. President, Jackie Dan, Modo, az NSYNC, Ice MC és a Labus társaságában is. Az Ámokfutók harmadik lemeze után Vic, Sandra és Suzy lettek az új táncosok. 99-ben Vic kilépett, 2002 óta pedig Zsenett erősíti az együttest a régi tag Suzy mellett. Slágerek dömpinge az, ami az Ámokfutók nevéhez köthető. Mi kettőt hallgatunk meg a 90-es évek legnagyobb Ámokfutók dalai közül. Először jön a Szomorú Szamuráj, amiben bizony még egy hölgy énekel Kozsó mellett, utána viszont már egy tipikus Ámokfutós hangzású dal, a Csak a csillagok, itt a mai különleges nekem 90-ben.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Hazai kalandozásunk a 90-es évek nagy dalai között még mindig folytatódik egy 1996-ban alakult együttessel, méghozzá Cynthia, Dr. Love, illetve Mercy alakította az UFO együttesét. Az együttes frontembere Dr. Love, akit egyébként jellegzetes hajviselete az égnek állított piros tarét tett népszerűvé. Első albumuk 1996-ban jelent meg Szerelem Doktor címmel, 97-ben pedig tagcsere történt, Mercy helyére Dori került, majd kiadták második albumukat Párizs címmel, ezt követte 1999-ben a Tarzan. Az együttes nagy sikert aratott a tini körében, olyan pletyka keringett egyébként a magyar médiában, hogy az együttes csak playback-kel. Ezt a pletykát az együttes frontembere Dr. Love igazolta azzal, hogy még anno a Z+-ban nyíltan bevallotta, hogy az együttes lánytagjai nem énekeltek az eddig felvett lemezeken. Elnézést kértek a közönségtől, a rajongóktól, és bejelentették, hogy az UFO együttes ebben a felállásban többé nem létezik. Mi is, amit hallgatunk dalt egyébként, mindjárt az UFO-féle Szerelem Doktort, hogyha jól figyelnek, akkor ismerős lehet az éneklő hang, ő bizony nem más, mint Keresztes Ildikó. Úgyhogy hamarosan jön ez a dal, előtte azonban Mr. Rick érkezik, aki a munkások legnagyobb dalát énekelte a 90-es években, amikor felcsendült ez a dal, mindenki egyre gondolt. Az Árjon be a gyár, már is érkezik itt a multidézésben.

0: varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Ön a szerelem doktor számát hívta. A sípszó után üzenetet hagyott.

0: Oddi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Végéhez közeledik a mai különleges Nekem 90-ünk az elmúlt mintegy egy óra hosszában. A 90-es évek legnagyobb magyar dalait idéztük fel, talán majd egyszer újra jövünk majd egy ilyen külön kiadással. Két dal azonban még adózik a magyar felvételek oltárán. Méghozzá két lánycsapattal zárunk. Egyrésztről a Baby Sisters-el, a Rád gondolok után pedig Kozsó egyik kreálmánya, a Bestiák és az Álmodj néha rólam, amivel én megköszönöm mindenkinek az elmúlt egy óra kitüntető figyelmét. Jövő héten ugyanitt és ugyanebben az időben újra találkozunk, és remélem, hogy akkor is együtt idézzük fel a 90-es évek legnagyobb dalait. Szommer Gábor köszöni meg az elmúlt egy óra kitüntető figyelmét, további jó rádiózást kívánok mindenkinek, viszont hallásra!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Véni csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztségbetöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter Véni csúcsot kezdeményez június végére. A miniszterelnök erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt. Az eseményre a másik három résztvevő egyetértése esetén várnak az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. Lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvénymódosító javaslatában a Tisza frakció két tagja. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek indítványában a Tisza frakció két képviselője. Az előterjesztők a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. 4 szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász gyógypedagógus lesz. Mégsem épült társasház a Balatonaligai magasparton. Az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó Aligai Fürdőegyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején. A helyi fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet. Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős, hajnalban 7-16, délután 23-28 fok lesz. Vasárnap is napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, időnként csapadék nem lesz. Szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős lökések kísérhetik, hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Műsorajánló.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt,
0: a Hobby Rádióban.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 22-én köszöntjük a Júlia és Rita nevű kedves hallgatóinkat. A Júlia, latin eredetű női név, a Julius nemzetség és férfi névből alakult ki női névvé. Jelentése: Julius nemzetséghez tartozó, ragyogó. Ünnepelnek még a júliák április 8-án és július 21-én is. Becézése: Júli, Julika, Julcsi, Julcsika, Lia, Liácska, Lius. Jeles viselői a névnek: Szendrei Júlia, Petőfi Sándor felesége, Podmaninszki Júlia, Jósika Miklós felesége, Kudlik Júlia műsorvezető és ön kedves Júlia. Szintén ezen a napon köszöntjük Rita nevű kedves hallgatóinkat. A név jelentése: gyöngy, tenger leánya, az olasz Margarita becézéséből önállósult. A Rita név barátságos, közvetlen, őszinte személyiség kialakulását segíti. Tulajdonképpen jó természetű, bár őszintesége néha bántóan nyers és olykor szarkasztikus. Becézése: Ritácska, Ritu, Rituka, Ritus, Rituska, Riti. Jeles viselői a névnek: Jónás, Rita műsorvezető, Kőbán Rita kajakkenus, Pesút Rita kitboxoló és ön kedves Rita. Ezen a napon ünnepelnek még az Atosz, Boáz, Bogárka, Emil, Fiametta, Julianna, Julianus, Julius, Renáta, Román, Romána, Romina, Ugocsa, Ugron, Uljána és Juliet nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 22-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 1447. május 22-e Szent Rita ünnepe, akit a kétségbejtő helyzetbe került emberek, az anyák és a meddők védőszentjeként tisztelnek, különösen nagy népszerűségnek örvend Itáliában. A 15. századdal folytatjuk továbbra is. 1455. május 22-e Angliában kezdetét vette a rózsák háborúja, amely két uralkodóház, a Lancaster és a York ház közötti trónharc, illetve a mögöttük álló főnemesi pártok csatározása volt. A 19. századdal folytatjuk. 1819. május 22-én először szelte át gőzhajó az Atlanti-óceánt. Maradunk még a 19. században. 1828. május 22-én megszületett Albrecht von Graf, német szemorvos, a modern szemészet első megalapítója. Maradunk még továbbra is a 19. században. 1879. május 22-én

0: Olivier világhírű Shakespeare színész és rendező. A 20. század legkitűnőbb Shakespeare interpretátora volt, aki színészi teljesítményéért bárói rangot kapott. Híresebb szerepei a Hamlet, a harmadik Richard és a Macbeth. Még mindig a 20. században járunk, 1970. május 22-én, uraim, megszületett Naomi Campbell topmodell. Campbell színészettel is próbálkozott és szerepelt a Miami Rhapsodia című filmben, nemrégiben lemezfelvételt készített a Sony Epicnél, de csak mérsékelt sikert ért el. 2 évet lépünk előre, 1972. május 22-én Ceylont hivatalos nevén Sri Lankát független köztársasággá nyilvánították. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet a Máté evangéliuma 10. részéből.
1: Jézus mondja, aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt.
2: hobbyradio.hu
3: A rádiót!
4: 2026. május 22-e, péntek. Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Evangélium Szent János könyvéből 21. fejezet 15-től a 19. versig. Amikor feltámadása után egy alkalommal Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől. Simon János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Péter így szólt, igen, uram, tudod, hogy szeretlek. Erre Jézus azt mondta neki, legeltesd bárányaimat. Aztán újra megkérdezte tőle, Simon, János fia, szeretsz te engem? Ő azt felelte, igen, uram, tudod, hogy szeretlek. Erre azt mondta neki, legeltesd juhaimat. Majd harmadszor is megkérdezte tőle, Simon, János fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte, szeretsz engem? És ezt válaszolta. Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Jézus pedig ismét ezt mondta, legeltesd juhaimat. Bizony, mondom neked. Amikor még fiatal voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahová nem akarod. Azt jelezte szavakkal, hogy Péter milyen halállal dicsőíti meg majd az Istent. Azután még hozzátette, kövess engem. Emélkedés. A feltámadt Jézus és Péter apostol közti párbeszéd az evangélium egyik legszemélyesebb, legemberibb jelenete. A háromszoros kérdés fájdalmasan emlékeztet a háromszoros tagadásra, és ugyanakkor háromszoros lehetőséget ad a szeretett kapcsolat helyreállítására, Péter részéről a bűnbánatra, Jézus részéről pedig a megbocsátásra. Jézus nem újra tárgyalja a múltat, nem hozza elő a múlt bűnét, hanem csak egy dolgot kérdez, szeretsz engem? Mert a tanítványság és a küldetés egyetlen igazi alapja a szeretet. Ez a kérdés minket is szíven talál. Nem azt kérdezi Jézus, hogy mennyit dolgoztunk, hány jó cselekedetet tettünk, vagy mennyire voltunk sikeresek. Csak azt, szeretsz-e engem? És ha igen, akkor küldetést kapunk. A szeretet életre váltott engedelmesség és szolgálat. Nem lehet Jézus szeretni anélkül, hogy ne vennénk észre azokat, akiket ránk bíz. A gyengéket, a keresőket, az elesetteket, a reményüket elveszett embereket. Pünkösd előtte párbeszéd különös hangsúlyt kap. Péter válaszai még emberileg törékenyek, de a Szentlélek eljövetelével ezek a gyarló szavak erővé, küldetéssé, hűségé formálódnak. A lélek az, aki a szeretetet áldozattá, odaadássá formálja át. A pünkösdi várakozásban nekünk szól Jézus kérdése. Szeretsz engem? A Szentlélek pedig ad bátorságot a válaszhoz, és erőt, hogy a szóban megvallott szeretetből a szolgálat jó cselekedetei fakadjanak. Uram Jézus, te ismered életemet minden múltbéli gyengeségemmel együtt. Mégis megkérdezed, szeretsz engem? Köszönöm, hogy nem elutasítasz, hanem meghívsz az újrakezdésre. Gyújtsd fel bennem a szeretet tüzét, és küldd el szent lelkedet, hogy ne csak szóval, hanem tettekkel is válaszoljak hívásodra. Add, hogy hűséges legyek a rám bízottakhoz, és minden nap újra kimondjam, igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobbi rádió.
5: Fogalmam, hogy menjenek ki a busztába!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a német George Köhler és az argentin kollégája Cézár Milstein 1974-ben daganatos sejteket egyesítettek immunsejtekkel? Az eljárás révén nagy mennyiségű, pontosan egyforma antitestet, immunanyagot voltak képesek előállítani. Ezek a monoklonális antitestek teszik lehetővé a daganatos sejtek, a kórokozók vagy a hormonok lehető legnagyobb fokú pontossággal történő kimutatását.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Műsorajánló.
4: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
8: UK Fever Show.
9: UK Fever Show.
0: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
9: UK Fever Show.
10: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
10: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.

Meglátod, rendbe jönnek majd a dolgaid. Lesz.

0: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Mini csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőn közös osztrák-magyar bizottság kezdi meg működését az ausztriai kőbányákból származó aszbeszt szennyezés ügyében, jelentette be Bécsben Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a két ország közösen dolgozik a probléma megoldásán. Felhívta figyelmet arra, hogy a szennyező fizet elv egy uniós jogszabály, és szerinte ebben nem lesz vita Ausztria és Magyarország között. Szeptemberben Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban tart együttesülést a magyar és az osztrák kormány, jelentette be Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott bécsi sajtótájékoztatón azt is közölte, szeretnék, ha enyhítenék vagy eltörölnék az Ausztriába ingázó magyarok számára a határellenőrzéseket. Az osztrák cégektől türelmet kért a különadók ügyében. Azt mondta, hogy a költségvetési helyzet felmérése és a stabilitás megteremtése után közép és hosszú távon lehet beszélni a különadók átalakításáról. Márciusban a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 546.000 forintot tett ki, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó bér 9,2%-kal, a nettó 11,3%-kal nőtt egy év alatt, miközben a reálkereset az infláció hatásait is figyelembe véve 9,3%-os emelkedést mutatott. A nettó kereset medián értéke 432.100 forintot tett ki, ez 13,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakának értékét. A katonák munkakörülményeinek javítására fordítaná a Volt 6 Történeti Múzeum épületének felújítására idén és jövőre szánt 18 milliárd forintot a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus közösségi oldalán azt írta, a parancsnokok tehetnek javaslatot az általuk felügyelt objektumok infrastruktúrális fejlesztésére. Tovább emelkedett a sajátos nevelési igényű tanulók száma Magyarországon ebben a tanévben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint létszámok már meghaladta a 69 ezret, írja az Eduline. Az oktatási szakportál kiemeli, hogy ez az adat kizárólag a hivatalos szakvéleménnyel rendelkező tanulókra vonatkozik. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. Az ügyben szakértők bevonásával vizsgálódik a rendőrség. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter arról tájékoztatott, hogy a korábbi mérések alapján fennáll annak a lehetősége, hogy a szegedi termőföldekre került talajréteg rákkeltő anyaggal szennyezett. Szombaton a nap nagy részében derűs idő lesz, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor ugyan nem kizárt, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet 25-26 fok körül tetőzik. Vasárnap igazi nyárias idő lesz, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutára országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori Történelmi Fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Vállalkozók, vezetők, értékesítők,

0: Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

Ady Endre. Szaffó szerelmes éneke. Boldog legény, istenek párja szemben ki ülhet szép szemeddel, édes kacajos közeleddel, kacajoddal, mely szíven vágva fogja a mellem. Ha csak már látlak, elalélok. Torkomon a szavak elfúlnak, bőrömre záporszikrák hullnak, szememben sötét vad árnyékok, s lárma fülemben. Hideg verejték veri testem, remegően, félve, halóan, az őszi fűszálnál fakóbban állok, és már érzem a vesztem. Meghalok, érted?

Jó estét, gyerekek! Ma este a tengerkék tintahalról mesélek nektek. A hideg kőlapokkal kockásra mintázott keskeny folyosó végén, a legerősebb pillantásokkal sem áthatolható nyírkos fürdőszoba ajtón túl, volt egy fehér falakkal övezett, páragőzös, kicsinyke helyiség a fürdőszoba. Itt élt Rezső, a rózsaszínű ruhacsipesz. Rezső fontos, rendszeres munkát végzett, mosott ruhákat, harapott a szárító kötélen, ez volt a fő foglalkozása. Szabad idejében szívesen játszotta a nílusi aligátor szerepét a tusolótálca sekély vizében. Amúgy Rezső volt a világ legártalmatlanabb ruhacsipesze, legömböített műanyag fogazatával senkinek sem ártott. Azon a napon, mikor először találkozott a tintahallal, Rezső egy sárga hajgumit rágcsálva épp a piperepolcon üldögélt. Igazándiból eleinte nem is sejtette, hogy az a kéken bugyborékoló, puffat pacni egy valódi tintahal, de abban biztos volt, hogy a kék idegen nagyon messzi országból érkezett. Az idegen furcsaságait látva egyébként is már az első percben minden csipesz, szappan, törölköző és fogkefe számára egyértelmű volt, hogy ő kéksége nem a fürdőszobába valósi. Először is a tintahal arcátlan módon mindent kékre maszatolt, mondván, hogy a kék a legeslegszebb szín az egész világon. Ezen kívül már maga az a puszta tény is, hogy a tintahal teljes testében kívül-belül kék volt, ráadásul sötétkék, óriási megdöbbenést keltett a fehér fürdőszobában, ahol köztudottan mindenki halvány színeket visel. És a neve is elképesztő volt. Terence vagyok, a tengerkék tintahal, mondta, miután a fürdőszobába cuppant. Tudom, ez a név errefelé igencsak szokatlan, de hát én a földkerekség túlsó feléről jöttem, ott még a nevek is másképp hangzanak. Attól kezdve Terence, a tengerkék tintahal szakadatlanul a tengerről, szeretett hazájáról mesélt. A tengerről, ahol minden olyan kék, akár csak ő. Kékek a korallhegyek és a moszatvölgyek, kékek a csigaházikók és a kagylóhéjacskák, kékek a növények és kékek az állatok. Elmesélte azt is, miként döntött úgy egy borús reggelen, hogy elindul világot látni. Hogyan mászott ki a tengerpartra és hosszú, kalandos vándorlása során, hogyan jutott el ide, ebbe az aprócska fürdőszobába. Rezső, a rózsaszínű ruhacsipes csodálta Terence-t, a tengerkék tintahalat, a hős utazót, aki tintahal létére bátran kimászott a tengerből, és egészen távoli vidékekig elmerészkedett. De a fürdőszoba többi lakója közül sokan nem kedvelték a tintahalat. Terence, a tengerkék tintahal ugyanis kínzó honvágytól gyötrődött, és tengerkék otthona után vágyódva mindent tengerkékre mázolt, ami sokakat bosszantott, vagy kimondottan undorodásra ingerelt. Sötétkékre mázolta a csontszínű fésűt, az ezüst színű tükröket, a fehérre súrolt fürdőkádat, az almazöld körömkefét és a fakó színű horzsaköveket, kékre pacázta a padlót, a falakat, és a mennyezetet, de a mosógépet és a száradó ruhákat sem kímélte. Ha megkérdezték tőle, miért teszi ezt, kékesen csepegő szavakkal azt válaszolta, hogy az ő bensőjében tengerkék lélek lakozik, és ő mindig csak az érzéseit követve ösztönösen cselekszik. Elmondása szerint tulajdonképpen nem is tudta, hogy ő bármit tengerkékre képes festeni, hisz az ő hazájában minden tengerkék, ott az ő pacái sosem tűntek fel senkinek. Ott ő is csak egy volt a sok-sok tengerkék között. Egy nyári forró délutánon a dolgozószoba íróasztaláról tivadar,
a tévedhetetlen töltőtól

Tudom, felelte Rezső, de remélem, mielőtt elhagyod ezt az egyszerű nedves helyiséget, még találkoztok te és Terence, a tengerkék tinta hal. Tudod, ő nagyon messziről, egyenesen a tengerből érkezett. De nézd csak, épp itt heverészik ő is a mosdó sarkában. De hiszen az ott a mosdó sarkában Béla, a bugyborékoló bélyegző párna, szólt csodálkozva Tivadar a tévedhetetlen töltőtől. Annak idején sokszor összeakadtunk egymással az íróasztalon, de már régóta nem találkoztunk, amióta száműzték a dolgozószobából az örökös bugyborékolás miatt. Csak nem azt állította, hogy ő egy tengerkék tinta hal. Ó, jaj! Már megint lelepleződtem. Sóhajtott Terence, a tengerkék tinta hal, aki csak Béla volt, a bugyborékoló bélyegző párna. Miután Béla végre elnyerte kiérdemelt büntetését és méltó helyére az áztató lavorba került, Rezső a rózsaszínű ruhacsipesz azzal a gondolattal vigasztalódott, hogyha nem is egy tengeri tinta hal, azért mégiscsak külföldi volt, a fürdőszoba különc vendége. Egy valódi, dolgozószobából száműzött, bugyborékoló bélyegző párna. A mesének vége. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Cserepes Andrea meséjét Vencel Vera mondta el.
1: A hangfelvétel 2008-ban készült.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: forgalom.
1: A tiédét!
0: Jó utat, jó utat kívánok, jó utat kívánok! Földön, vízen, levegőben, valamint a sinek között. Igen nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban kedves riporter kollégám, illetve segítő társam lesz dr. Csimpei Károly rendőralezredes, aki segít bennünket vizsgáztatni.
2: Rögtön megragadnám az alkalmat és megkérném a magas szőke, szemüveges fiatalembert, jöjjön el a busz megállótól, mert közel megy, és megy a... Most mondom, hogy tessék, vigyázni, kérem, hát nagyon megütötte magát, kérem.
0: Ahogy a fejét nézem, hát... Inkább a tartalékversenyzőnk szólaljon majd meg első.
2: Akkor megkérem a hivatásos versenyzőket, jöjjenek ide, és nagyság szerint, hogy a rádió hallgatók is jól lássák. Tessenek, kérem szépen, bemutatkozni, érthetően.
3: Kánoki Ákosné.
2: Elnézést, asszonyom, hogy hivatásos?
3: Hivatásos. Hivatásos kazánfűtő.
2: Kresszből tetszett vizsgázni?
3: Idén 42-et szerintem.
2: Kressz táblák lesznek, egyszerűek, nem komplikáltak. Az első kérdésem lenne, rögtön akkor tessék figyelni, kérem szépen. Egy négyzet alakú tábla, kék keretben, fehér alapon, fekete autóbusz. Mit jelent, roppant egyszerű a kérdés?
3: Autóbusz múzeum.
2: Elnézést, asszonyom, mit vezet háztartásnak? Következő kressztábla, kérem, tessék egy kicsit koncentrálni. Négyzet alakú tábla, kék alapon, fehér nyíl fölfelé, piros nyíl lefelé.
3: Vérátömlesztés.
2: Tiltó tábla következik, kérem. Akkor most. Piros körben, fehér alapon lovaskocsi, alatt a biciklista, kérem.
3: Nem szabad lovaskocsival biciklistára állni, mert piros lesz a nyak.
2: No, kérem szépen. Akkor tessék figyelni. Piros háromszögbe, fehér alapon ugró szarvas, kérem.
3: Volgagyár.
2: Előjelző tábla, kérném szépen. Hosszú fehér tábla, először három piros csík, aztán két piros csík, végül egy piros csík, kérem, mit jelent?
3: Őrmestert lefokozta.
2: És végül, kérem szépen, sárga alapon kék háromszög.
3: Ezt ismerem, ez a vimes doboz.

0: addig is, amíg csempejártás magához térne. Elmondanám, hogy útnak indult a kis zöld trabantunk a forgalomba, majd eredményét várjuk vissza egy 10 perc múlva. Szeretném bemutatni mai műsorunk vendégét, Hoffer Vilmost, aki a KOSZ terület fenntartó vállalat főmérnöke. Hoffer elvtárs, mi az oka annak, hogy a só, amit az utakra szórnak, egyaránt tönkreteszi a cipőt, ruhát, autógumit, csak a hó, a jég marad éppen? Mivel tudja ezt megmagyarázni?
1: Kérem szépen, természetesen kikísérleteztük a nátriumklorid hatását. Először a befagyott Dunát sóztuk be, de a halak kiköpték, nem üzenek. Próbálkoztunk, kérem, paprikával, borssal, és Paksnál egész jó halászra jött össze, kérem.
0: Úgy tudom, hogy az igazi kísérleti eredményeket az állatokkal végzett kísérletek hajtották végre.
1: A nátriumklorid hatása, azt tudjuk nagyon egyszerű, kikísérleteztük, hogy a csúszós utakon sok a baleset, mert gyorsan hajtanak, és elfeledkeznek arról, hogy rossz idő van. Kérem, azt tudjuk, ha sót szórunk le egy úton, azt a tehenek fölnyalják, kérem. Na már most, ott, ahol tehenek vannak, ott lelassul a forgalom, ezt tudjuk. Az csak akkor gyorsulhat föl, ha pulikutya keveredik közébük. De azokon a környékeken pulikutyákat elvonjuk a forgalomból, kérem.
0: Köszönjük.
1: Egy pillanatot kérnek szépen a fagyállókkal kapcsolatban. Nagyon sok kérdést kaptunk. Mint tudjuk, Záhonynál befagyott a vagon, amiben a fagyállók voltak, kérem. De a bodrogvize nem fagyott be. Az azért nem fagyott, mert az olyan szennyezett és koszos, hogy nem fagyott be. Úgyhogy 2 literes flakonokban bodrogvizet adtunk fagyállókért. És ezeket a flakonokat betöltöttük a vízszűtéses kocsikba, remekül cirkuláltak. Egy érdekes kis plusz ajándék, ezekben a flakonokban halacska is volt, mivel bodrogvíz. Az úgynevezett vízkő nyelő halacska. Ez a cirkuláció folytán a hűtő belenyelt a vízkövet, és így a károsodás megszűnt. Sajnos a vízkőnyelés után a halat mindig meg kellett operálni, kérem szépen.
0: Hoffer elvtárs, egy szomorú statisztikát szeretnék még ehhez mondani. Az elmúlt 2 hétben 4278 törés, ficam, illetve zúzódás történt. Mégis ön ezt mivel magyarázza?
1: Eleste. Sajnos eleste.
0: Csempei elvtárs, úgy látom, már magához tért az előbbi bódulatból. Csempei elvtárs, mint az e-havi magyar közlöny is tanúsítja, a belügyminisztérium március 1-től új rendeletet léptetett életbe a rendőrök fellépésével, illetve intézkedésével kapcsolatban. Szeretném, hogyha ezt tömören és érthetően a tudomásunkra hozná.
1: Hát kérem szépen, a miniszter tanács 1005/1985/római 2/B per Y házszorozva 2-vel egyelő A négyzet, és az az átfogót adja meg.
0: Ha elmondanám minél egyszerűbben.
1: Kérem szépen, tulajdonképpen ez utal ez az 1005/1985-ös hatályba lépett intézkedés, az 1954/2/Y-ra, ami azt mondja ki, hogy a rendőr az út része, kérem szépen. Konkrétan az 1790-es úgynevezett beszállásolási törvényt, ami a bajuszlekötő használatát tüzérlovak esetén korlátozza.
0: Csempejártás, ez mennyiben módosítja a manapság szolgálatot teljesítő rendőrök kötelességét?
1: Rögtön utaltam volna erre, ha megtetszik engedni, kérem. A kényszerítő intézkedésre vonatkozik, abban az esetben, ha garázda, erőszakos állampolgárral állunk szemben. Ebben az esetben az intézkedő rendőr alkalmazhat kényszerítő intézkedést, tehát alkalmazhatja a szolgálati fegyvert, szolgálati gumibotot, ami egyébként használat előtt felrázandó minden esetben, szolgálati spray, igénybe vette a szolgálati kutyát, szolgálati macskát, kérem szépen, éjszaka szolgálati bagolyt vagy szolgálati denevért, ami viszont URH-s is.
0: Csépjártás, milyen esetekben használhatók ezek a...
1: Hát kérem szépen, minden olyan esetben, ha az illető garázda, tehát a garázda személy, vagy gyors, vagy gyorsított személy, kérem szépen, rendelkezik szúró, vágó, köpő vagy rugó fegyverrel. Ilyen esetben az intézkedő rendőr igénybe veheti ezeket a kényszerítő eszközöket, és az illető garázdát bekísérheti a hármas vágányra. Akarom, de az őrszobára.
0: És úgy látom, hogy jön vissza a kis zöld trabantunk a forgalomból, na nagyon szépen vissza, vette a kanyart.
2: Hoppá, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp.
0: Bizonyám, síkos az út, tessék.
1: Nénit meg egy kicsit odalökte.
0: A virágos volt, nem biztos, hogy az autó része.
1: Van egy kis pitpuc, na na.
0: Ujjaj, jön a virágos, ott integet a...
1: Hát meg a közérten, húz magával legyen a dolg.
0: Nem baj, lényeg.
1: Nem egészen sikerült ez a rükk.
0: Csúszik az út, de ide fog érni.
1: Nem fog, menjünk arra, én azt hiszem, hogy jobb lesz, hogyha...
0: Előttünk lesz,
3: megbeszéltünk.
0: Kedves hallgatóink, a csúcsforgalom adását hallották. A riporterre kegyelettel emlékezzünk.
4: Hobbi rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
7: Hobbi rádió, a hangadó.
4: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!
8: Üdvözöllek az IT szemle NV Access összefoglalójában. Az NV Access mozgalmas héten van túl. A fejlesztő csapat kiadta az NVIDIA képernyőolvasó 2026.1.1-es verzióját, megújította az Outlook oktatóanyagát, és fontos bejelentést tett az örmalapú eszközök jövőbeli támogatásáról. Az NVIDIA 2026.1.1 úgynevezett patch release, vagyis nem tartalmaz új funkciókat, kizárólag hibákat és biztonsági problémákat orvosol. Két azonosított biztonsági sérülékenységet szüntet meg a frissítés. Az egyik a Remote Access funkcióhoz kapcsolódott. A hiba következtében a szoftver ellenőrizetlen, megbízhatatlan szerverhez is csatlakozhatott volna. A másik a bővítmények kezelését érintette. Egy hibás viselkedés miatt olyan kiegészítők is bekerülhettek a rendszer konfigurációba, amelyeket a felhasználó nem választott ki és nem engedélyezett. A biztonsági jellegű javítások miatt az NV Access minden felhasználónak javasolja a frissítést. A biztonsági javítások mellett két zavaró működési hiba is kijavításra került. A Windows fájlkezelőben a CTRL-OF billentyű kombináció az előző verzióban hibásan működött, a 2026.1.1-ben ez a probléma már nem jelentkezik. Emellett visszakerült a Remote Access automatikus újracsatlakozási funkciója az irányított számítógép oldalán. Ez azoknak jelent komoly megkönnyebbülést, akik fizikailag nem elérhető, úgynevezett headless gépeket kezelnek távolról. Hálózati kiesés esetén automatikus újracsatlakozás nélkül a gép képernyőolvasó nélkül elérhetetlenné válhat. Több felhasználó jelezte, hogy az NVIDIA 2026.1 telepítése után a képernyőolvasó nem indult el automatikusan a Windows bejelentkezési képernyőjén. Erre megoldást az NVIDIA UCTRL-OG billentyű kombinációval megnyitható konfigurációs párbeszédpanel kínál, ahol a megfelelő gombra kattintva és a felhasználói fiók felügyeletének jóváhagyásával visszaállítható az elvárt viselkedés. Az NV Access megújította a Microsoft Outlook Slushit-hoz készített oktatóanyagát is. A frissítések a mappa kezelést és az email formázást tárgyaló fejezeteket, valamint az Office 365-höz tartozó billentyű parancsokat érintik. Aki korábban már megvásárolta az anyagot, ingyenesen hozzáférhet a frissített változathoz az NV Access fiókján keresztül. Fontos határvonalat jelölt ki az NV Access az őrmalapú eszközökkel kapcsolatban is. Az NVIDIA 2025.3.3 az utolsó olyan verzió, amely támogatja a Windows 10-et Germ processzoron. Aki ilyen eszközt használ, annak azt javasolják, hogy frissítsen Windows 11-re, ha szeretné élvezni a továbbiakban megjelenő NVIDIA verziók előnyeit. Végezetül egy hasznos emlékeztető. Weboldalon böngészés közben a böngésző beépített keresője technikai okokból nem működik együtt az NVIDIA-vel. Erre megoldást nyújt az NVIDIA saját keresési funkciója, az NVIDIA-GI CTRL-OF kombináció talózó módban elindítja a keresést, az NVIDIA-OF3 és az NVIDIA-OF3 billentyűkkel pedig a következő és az előző találatra lehet ugrani. Bővebb információ az itszemle.hu oldalon olvasható.
7: hobbiradio.hu
4: A rádiót! Hobbi rádió!
8: Üdvözöllek az IT szemle Döjbötep összefoglalójában. Ez egy kétrészes sorozat első része, amelyben a legfrissebb akadálymentesítési és technológiai hírekből válogattunk. Kezdjük az önálló utazás témájával. Lynn Jensen vancouveri látásrehabilitációs szakember, aki 1997-ben veszítette el látását. Közel 3 évtizedes tapasztalatát foglalta össze a Best Kept Secrets for Travelers with Sight Loss című könyvében. Denson szerint az utazás legfontosabb eszköze a felkészülés. Múzeumok, előadóterek és szállodák számos akadálymentességi szolgáltatást kínálnak, amelyekről csak előzetesen érdeklődve lehet tudomást szerezni. Az ajthat botok hasznosak lehetnek az ilyen kutatáshoz, de az információkat mindig az eredeti forrásnál érdemes ellenőrizni. Denson a fokozatosság elvét hangsúlyozza, ne a nagy utazással kezdj, hanem a saját utca végéig tett első lépéssel, majd a sarkibolttal, aztán egy buszmegállóval. Sajátos javaslata. Foglalj szállodát a saját városodban, és töltsd el ott az éjszakát turistaként. Az Ambutet cég fehér mellett fekete, lila, piros, arany és sárga botot is gyárt, enyhítve a hagyományos fehér bothoz kötött stigmát. A Bemájóéz és az Aira alkalmazások olyan segítséget nyújtanak, amelyek a 90-es években még nem léteztek. Denson vakvezető kutyával utazik. Első kutyájával, mélyel egy Seattle-i eltévedés során tapasztalta meg, hogy ez valóban működik. A navigáció témájánál maradva, a Microsoft Sunscape nyílt forráskódúvá tételét követően a Sunscape Community Konzorcium vette át a projekt irányítását. Az alkalmazás háromdimenziós hangjelzésekkel segíti a tájékozódást anélkül, hogy folyamatosan figyelni kellene a telefont. A közösség új irányokban is fejlesztette a technológiát, parkokban, sípályákon és folyókon is bevezették. Egy Charlotte-i projektben közel 60 látássérült fiatal annyira megszerette az önálló közlekedés élményét, hogy sokan heti 3-4-szer tértek vissza a parkba. A Vibrogoid tapintásos navigációs mellénykajakozáshoz és sípályákon is lehetővé teszi a rendszer használatát, a Rensselaer Polytechnic Institute hallgatói pedig az Android porton dolgoznak. A technológiai hírek között kiemelkedik a Samsung döntése, 5 év után egységesül a Galaxy telefonok TalkBack képernyőolvasója a Google változatával, és mostantól a Play Store-on frissíthető, a Samsung felhasználók is azonnal megkapják az újításokat, például az AI alapú képlírásokat. Az OpenAI jogi lépéseket fontolgat az Apple ellen, mivel a CHAT integráció nem hozta a várt eredményt. A felhasználóknak konkrétan a CHAT GPT szót kellett kiejteniük Siri előtt, és számos funkció hiányzott. Az Aucklandi bíróságon zajlott a 3 hetes per Elon Musk és Sam Altman között. Musk szerint az OpenAI közjó érdekében alapított szervezetből lett több 100 milliárd dollárt érő kereskedelmi vállalkozás. Az esküd cég döntése ajánlás jellegű. Végül egy kutatási kísérletben 10 AI ügynököt 15 napra magukra hagytak egy virtuális városban. A modellek viselkedése élesen eltért egymástól, ami az autonóm rendszerek szabályozásának fontosságára hívja fel a figyelmet. Bővebb információ az itszemle.hu oldalon olvasható.
4: Műsorajánló.
2: Nem bírod már elviselni.

0: Applyon, a feldolgozások műsor minden szombaton. 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
9: Műsorajánlót hallottak.
10: Folytatjuk a D-Betap összefoglalóját. A Microsoft Ability Summit-en az egyik legemlékezetesebb bejelentés a Team Gleason szervezethez kapcsolódott. Azok az ALS-ben vagy hangesztéssel járó betegségben szenvedők, akik megőrizték egyéni hangjukat, idén várhatóan a teljes Microsoft ökoszisztémán belül használhatják majd azt valós idejű kommunikációra. A Narrator képernyőolvasó Braille HID támogatást és képernyőfüggönyt kap, és a Microsoft alkalmazásokban már megbízható alternatívává vált az Nvidia és a Yoast mellett. Az Ability Summit másik figyelemreméltó pillanata volt, amikor egy Summers bemutatta, hogyan szerkeszthet videót egy vakember a GitHub Copilot segítségével. A felhasználó szöveges utasításokban mondja el, milyen videót szeretne, a rendszer elvégzi a vágásokat és szerkezeti döntéseket. Ez nem adaptáció a régi eszközökhöz, hanem teljesen új logika. A Google I/O kiemelkedő bejelentése a Samsung és a Google közös okos szemüvege volt. A normál megjelenésű keretben hangszóró, mikrofon, kamera és a Demon AI kapott helyet, kijelző nélkül. Az eszköz éttermi értékeléseket olvas fel, jelzőtáblák tartalmát magyarázza, üzeneteket foglal össze mindezt hangon, a telefon előkerítése nélkül. A látássérültek számára a navigáció a legígéretesebb. A szemüveg tudja, hol áll a felhasználó és merre néz, fordulópontos útvonalutasítást ad. Az utolsó néhány méter egy bejárat pontos megtalálása irégóta megoldatlan kihívás, és a valós idejű képfelismerés ezen sokat javíthat. Az eszközök idén ősszel kerülnek forgalomba. A Gemini Spark-e közben egy folyamatosan aktív, felhőalapú személyes asszisztens, amely hozzáfér a Gmailhez és a naptárhoz, összetett feladatokat végezel önállóan i a laptop lecsukása után is. A Global Accessibility Awareness Day idén 15. születésnapját ünnepli, de az ünneplést beárnyékolja, hogy a webes akadálymentesség mutatói alig javultak. A WebAIM Million Report szerint a világ 1 millió leglátogatottabb weboldalának 96%-a ma is elérhetetlen a fogyatékos felhasználók számára, és ugyanaz a 6 hiba kategóriai alacsony kontraszt, hiányzó képlírás, jelöletlen űrlapmezők dominál immár 7 éve. A vibe coding jelensége, amikor valaki természetes nyelvű utasításokkal hoz létre szoftvert, új lehetőségeket nyit a vak felhasználók előtt is. Steven Scott egyetlen hónap alatt Nvidia bővítménytől hardware projektekig jutott el, egyetlen sor kód megértése nélkül. A Cloud Code, a GitHub Copilot és az OpenAI modelljei mind más-más területen erősek. Nincs egyetlen nyertes, a választás a konkrét igénytől függ. Az OpenCLW rendszer egy AI közvetítőt helyez a kisegítő technológia és a nem akadálymentes felület közé. A felhasználó nem az alkalmazással, hanem az AI-jal kommunikál, az elvégzi a tényleges interakciókat. Ma még nem stabil mindennapi használatra, de a koncepció megkerülhetetlen kérdést tesz fel. Ha az AI átvállalja az adaptáció terhét, mentesíti-e a fejlesztőket a felelősség alól? A válasz árnyalt, a nagy szervezetektől elvárható a kötelező szintű akadálymentesség, és ez nem tárgyalható. Ha azonban az AI eszközök alapértelmezetten akadálymentes kódot generálnának, a legelemibb hibákat mindenki automatikusan elkerülhetné. 15 GAAD után több a tudatosság, de kevesebb az eredménye az irány látszik, a változás azonban még várat magára. Bővebb információ az itszemle.hu oldalon olvasható.
11: Hobby Rádió.

0: Üdvözöllek az IT Szemle Accesszon összefoglalójában. A mai adásban egy olyan eszközről lesz szó, amely megoldja az egyik leggyakoribb utazói bosszúságot, amikor egy fontos fájl otthon van, mi pedig valahol máshol. Jonathan Moshen, az Accesszon Podcast műsorvezetője a 76-os epizódban a Télszkale nevű szoftvert mutatta be, amely az összes eszközödet Windowsos laptoptól iPhone-on és Androidon át macigű egyetlen privát hálózatba köti össze, bárhol legyenek a világon. A Télszkale technikai alapja a Viregoird, egy modern, nyílt forrású VPN protokoll. A szoftver automatikusan titkosított kapcsolatokat hoz létre az eszközök között, átcsut a tűzfalakon, és végponttól végpontig titkosítva tartja az adatokat. A telepítés egyszerű. Letöltöd az alkalmazást, bejelentkezel egy meglévő Google, Apple, Microsoft vagy GitHub fiókkal, és perceken belül működik a kapcsolat. Moshen egy valós példán mutatta be az előnyt. Rádióállomásának szervere Új-Zélandon maradt, amikor ő az Egyesült Államokba költözött, a Télszkale révén ez a gép egyszerűen megjelenik hálózati meghajtóként, mintha ugyanazon a helyi hálózaton lennének. A Magic DNS funkció az eszközöket numerikus IP cím helyett emberi névvel teszi elérhetővé. A kilépési csomópont beállítással a teljes internetforgalom az otthoni kapcsolaton keresztül mehet ki hasznos banki műveleteknél vagy területileg korlátozott tartalmakhoz. A Mulvad svéd VPN integrációval havi $5 egyszerre maradhat csatlakozva saját hálózatodhoz, miközben a forgalmad egy másik országon keresztül lép ki. A Taildrop funkció fájlküldést tesz lehetővé platformok között, fizikai közelség nélkül. Személyes használatra a Télszkale ingyenes, 6 felhasználót és korlátlan eszközt támogat. Az epizód második témája a Remphom Morphoscan Nova okos mérleg volt. Ez az eszköz 8 elektródát használ, 4-et a talpon, 4-et egy kihúzható fogantyún. Az áram a lábaktól a törzsed átjárva a kezekig fut, így a bal kar, jobb kar, törzs és mindkét láb külön-külön mérhető, ez a szegmentális módszer korábban csak klinikai eszközökön volt elérhető. Az alkalmazás több mint 50 mutatót összesít, és szinkronizál az Apple Health, a Google Fit és a MyFitnessPal alkalmazásokkal. A mérleg hangutasításokat is ad, ami akadálymentes használat szempontjából fontos. A grafikonok nem mindig olvashatók voiceoverrel, Moshen megoldása a Siri képernyőleírás funkciója, amely a képet adhatnek küldi feldolgozásra. Végül egy hasznos billentyűzetes tip Windowsra, Nulencrab hallgatótól, a tálcán lévő alkalmazásokat a Windows gomb és egy szám kombinációjával gyorsan elindíthatod, de az ikonoknak megfelelő sorrendben kell lenniük. A Jós húzd és ejszd funkciója erre nem megbízható, ehelyett a Windows és T kombinációval fókuszáld a tálcát, nyílgombokkal keresd meg a kívánt ikont, majd az Alt, Shift és nyílgomb kombinációval mozgasd a helyére. A Jós bemondja az aktuális pozíciót, végül a Windows és D kombináció visszaadja a fókuszt az asztalnak. Bővebb információ az itszemle.hu oldalon olvasható.
1: Rádió. Műsorajánló.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
6: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
6: Szivárvány.
2: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
7: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
6: World Live.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Üdvözöllek az IT szemle AppWiz összefoglalójában. Az Apple a digitális akadálymentesség globális tudatosítási napja, a GAAD alkalmából bejelentette, milyen kisegítő fejlesztések várhatók platformjaira az év folyamán. A vállalat az utóbbi években következetesen ehhez a naphoz időzíti éves akadálymentességi bejelentéseit, és az idei csomag különösen hangsúlyos, hiszen számos újítás az Apple Intelligence mesterséges intelligencia rendszerre épül. A látássérült felhasználók számára az egyik legnagyobb változást az Image Explorer nevű funkció hozza. Ez a VoiceOver képernyőolvasóba és a nagyító alkalmazásba integrálódik iOS-en, iPad-osen és macOS-en, és lényegesen részletesebb, kontextusérzékeny leírásokat ad képekhez, dokumentumokhoz és számlákhoz. Ennél is izgalmasabb a Live Recognition funkció, amellyel az iPhone Action gombjára nyomva valós időben kérdezhetünk rá arra, amit a kamera lát, és utólagos kérdéseket is feltehetünk, mintha egy asszisztenssel folytatnánk párbeszédet. Az adatfeldolgozás az eszközön helyben történik. Az Accessibility Reader szintén bővül. Mostantól több oszlopos tudományos cikkeket, táblázatokat és képeket is képes értelmezni, a tartalom összefoglalható vagy lefordítható, és a fordítás során az egyéni formázási beállítások megmaradnak. Hallásérült felhasználóknak az egyik legjelentősebb újítás a felirat nélküli videók automatikus feliratozása, amely online videókat és személyes tartalmakat egyaránt kezel, és iOS-en, iPad-osen, macOS-en, TWS-en, illetve Visionosen lesz elérhető. A funkció egyelőre angol nyelven, az Egyesült Államokban és Kanadában indul. A Meet for iPhone tanúsítással rendelkező hallókészülékek párosítása megbízhatóbbá válik, a Name Recognition funkció pedig több mint 50 nyelven lesz elérhető. Fejlesztőknek szóló újítás is érkezik. Egy új programozási felületen keresztül a Dell nyelvi tolmácsoló alkalmazások élő tolmácsot adhatnak aktív faceti meghíváshoz. Mozgáskorlátozott felhasználók számára a Voice Control iOS-en és iPad-osen az Apple Intelligence segítségével természetes nyelvű navigációra lesz képes, így nem kell pontosan ismerni az egyes felületi elemek nevét. Az Apple Vision Pro mostantól arcgesztusokkal és tekintetkövetéssel is irányítható, és az USA-ban a tekintetkövető rendszer kompatibilis lesz elektromos kerekesszékek irányító rendszereivel is. A Touch Accommodations beállítható lesz már az iPhone vagy iPad kezdeti beüzemelése során. A Sony Access Controller szintén támogatást kap iOS-en, iPad-osen és macOS-en, az Apple Vision Pro pedig a Vehicle Motion Cues funkcióval bővül, amely csökkenti a mozgáskor fellépő rosszullétet. Az Apple a pontos megjelenési időpontokat nem hozta nyilvánosságra, a funkciók az év folyamán érkeznek. Bővebb információ az itszemle.hu oldalon olvasható.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
5: Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk importtilalmát a Tisza kormány. Nyáriasan meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Magyar Tárca vezető ezt azután közölte, hogy találkozott Péter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A miniszter kiemelte, újjáépítenék az együttműködést a GYESEV működése és fejlesztése területén. Is. Vitézy Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk importtilalmát a Tisza kormány, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint az előző kormány a gyakorlatban nem gondoskodott arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is törvényi szinten fennmaradjanak. A Fidesz frakciója visszautasította a bírálatot és úgy vélte, a Tisza kormánynak 8 napja minden eszköze megvan arra, hogy az ukrán élelmiszertermékekre vonatkozó importtilalmat elrendelje. Az Európai Bizottság tavaszi előrejelzése szerint a magyar gazdaság növekedése a következő két évben gyorsulhat, miközben az infláció mérséklődik. A prognózis alapján a GDP idén 1,8%-kal, 2027-ben pedig 2,1%-kal bővülhet. A jelentés ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a költségvetési hiány és az államadósság tovább emelkedhet, miközben 2027-ben a fogyasztás növekedése várhatóan lassul a béremelkedések mérséklődése miatt. Csaknem 73 ezer veszélyeztetett gyermeket tartottak nyilván Magyarországon tavaly, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentéséből. A gyámhatóságok mintegy 34 ezer kiskorút vettek védelembe, ami az elmúlt 10 év legmagasabb adata. Különösen nőtt a gyermekbántalmazás, az iskolai hiányzások és a fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések miatt indított intézkedések száma. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Budapesten jövő kedtől hétköznaponként este is zárva lesz a pesti alsórakpart az autós forgalom előtt. A főpolgármesteri hivatal közleménye szerint minden hétköznap 18 óra 30 és másnap hajnali 5 óra között nyitják meg a rakpartot a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt. Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős, hajnalban 7-16, délután 23-28 fok lesz. Vasárnap is napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, időnként csapadék nem lesz. Szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk.
3: Hobby Rádió.
1: Reklám.
8: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgus.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
9: Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő műsor kizárólag a Hobby Rádió csatornáján hallható. Megosztása engedély nélkül tilos. Előző műsorainkat a gépház.hobbyradio.hu oldalon hallgathatják meg.
1: Hölgyeim és uraim, a Hobby Rádióban indul a Gépház, az akadálymentes szórakoztató informatikai magazin, ahol mindig friss újdonságokat szolgálnak fel a házmesterek. Bojtor Zoltán, Rauk Róbert és Szakács Máté. iOS, Android vagy PC? A Gépházban minden kérdésére van válasz. Segítünk, hogy az okos eszközök forgatagában is mindig ön legyen a legokosabb. Legyen pénteken esténként 8 órától a Gépház vendége. Gépház, mi megtaláljuk a közös hangot.
10: Szép jó estét kívánunk mindenkinek, kedves hallgatók. Ez itt a Gépház. Mit szólsz bele a beköszönésembe, hogy Bojtor Zoltán?
11: Zuzusan számoltál.
10: Mondjad csak. Itt van velünk Bojtor Zoltán, Rauk Robert, aki még nem szólalt meg, és jó magam, Szakács Máté.
12: Mert én kivárom a soromat, mert illedelmes, udvarias ember vagyok.
11: Az!
10: Igen. És melegszik az idő.
12: Meleszik. Azért te köszönök, ha már ilyen udvariasok, jó estét kívánok, szevasztok, sziasztok, jó estét mindenkinek, kedves hallgatók, ez itt a Gépház, ahogy Máté is mondta, és meleszik az idő, ahogy Máté
11: Fábri
12: is mondta.
11: Sándor mondaná, igen, jó estét mindenkinek.
12: Jó estét kívánok, szóval.
11: Igen.
10: Majd nyári időben így fogsz végig beszélni?
12: Azt nem bírná a torkom, de
11: De a jövő heti adásban végig így fognak.
12: De a jövő heti egyre rövidebb adást így simán vállalok. Így olvasok leveleket.
10: De egyszer így olvastál leveleket. Az.
12: De egyébként nagyon jó idő közeleg, így egész pünkösdi ünnep alkalmával.
10: Hétfőre itt már 30 fokokat jósolnak, úgyhogy...
12: Hát kérem szépen, lassan május végéhez közeledünk, jön a június, jön a nyár.
11: Bizony.
12: Már megint, mindjárt eltelik egy év.
11: De most volt szilveszter, vagy ez csak az én bajom? Hihetetlen.
12: Hát az még csak ugye fél év, de valóban most volt. Én még emlékszem,
11: hogy én is tudom, hogy fél év, tehát
12: gondoltam fel,
11: papíron rá van írva, oké, csak én nemrég próbáltam ott, hát hogy is mondjam, urá lenni a belső feszültségen, ami mondjuk január 1-én töltött el.
12: Miért töltött el téged január 1-én belső feszültség?
11: Fájt a fejem.
12: Ja, értem. Hát igen, ez a frontos időjárás.
11: Igen.
12: Meg minden azért,
11: mert akkor erős melegfronti hatás volt.
12: Erős melegfronti hatás volt, igen, szilveszter.
10: Meg jött a hidegfronti hatás.
12: Minden jó fronton.
10: Havazás jött utána új évben.
12: Fú, de még milyen? Meg havazás, meg jegezés. Ezt mi nem szokták így mondani, hogy jön a nagy jegezés várható. Ezt miért nem értem. Vagy hogy jön a rendőrség, de miért nem mondják, hogy jön a mentőség.
11: Jó, akkor esőzés mellett mondják, hogy hatalmas napozás várható.
12: Hát akár nyáron azért azt valakik szoktak. Kedves hallgatók, igen, önök jól érzékelik, jól észlelik és jól dekódolják, a mai műsorunknak idáig semmi értelme nem volt, és semmi garancia nincsen arra, hogy a hátralévő résznek bármi értelme lesz.
10: De van garancia, erre a hallgatóink levelei a garanciák, mert szerencsére írtak nekünk a hallgatók, és
11: imádom a Mátét.
10: Robi hülyeségeit kell hallgatnunk.
12: Köszönj, Robi, hülyeségeit. Ezt is te kezdtél a hülyeségeket beszélni, akkor beköszöntél, bár inkább a Zoli vezette a hülyeségeket, hát így óbégatni. Vagy...
10: Zuzúval szét
12: igen.
10: Akarta trollkodni ezt az egészet.
12: De megpróbáltál kitartani a józan ész mellett, te mindig megpróbálsz, csak a józan ész mindig cserben hagy.
10: Mint ahogy mindannyiunkat. Ezért inkább olvassunk leveleket, mert a kedves hallgatóinkat nem hagyja cserbe.
12: Kérem szépen, hallgatóink által írt leveleket fogunk olvasni, bízva hallgatóink józan eszében, mert abban nem csalatkozunk.
11: Még mielőtt bármibe belekezdenénk.
12: Na-na.
11: Nekem épp most mutattak valamit, mégpedig, nem tudom, hogy hallottatok-e már, Robi röhögni fog egy nyulat. Tudta, hogy röhögni fog. Na most nem arról a nyúlról van szó, amit hogy videóban mi? Kering, aki elgázolt egy rollerost, és a rolleros, hát hogy is mondjam...
10: Pedig az is nagyon vicces.
12: Szegény akkurát zakózott, és hát ami úgy konstatálja, hogy telibe vágta a nyúl.
11: Igen, telibe kapta a nyúl, nem egészen így mondta.
12: Igen, kicsit finomítunk. Hát én az 10 órát rögtem. De ma is már szerintem, hogy összeszámolom, itt rögtem rajta.
11: Szeretném hát, mondani...
12: Ha beírják, hogy roller és nyúl, ezeket a kulcs szavakat, akkor most meg fogják találni ezt a mostanában, hát hétvége óta igen felkapott videót.
11: És a második lesz az, nem a legelső, nem a borsos, hanem alatta.
12: Ugye itt csak annyi rövid magyarázat, hogy
11: roller
12: az látható.
11: Roller szó köz nyúl.
12: Az látható a videón, egy e-rollerrel halad éppen a delikvens, és a videón az látható, hogy a nyúl kiúrik az árokból, és igazából át is szaladhatna simán, keresztezhetni a rolleres útját, úgyhogy még simán átfér előtte. Ám de a nyúl valami nagyon furcsa nyitatásból megfordul, szembe a közelgő rolleressel, és egy hatalmas ugrás kísérletében egész egyszerűen az arcába csapódik, tehát megtámadja a nyúl. Szegény figura hatalmasat zakózik, komoly baj nem lesz, tehát nem történik semmi baja, mert fel volt szerelkezve, de nagyon vicces a videó. És nyilván nem feltétlenül amiatt, amit utána mond, mert persze nyilván olyanokat is mond, amiket itt nem idézhetünk, de maga az egész szitu, illetve szegénynek a meglepett hangja, ami alig tudja felfogni, hogy őt most tulajdonképpen megtámadta egy nyúl. De milyen nyúlad van neked? Mit
11: nagyon
12: kaptál?
11: Vicces.
12: Milyen nyúlad?
11: Hát itt a háttérből egy információt a stúdió előteréből. Képzeljék el, kedves hallgatók, is ti is, hogy mi szólnátok hozzá, hogyha lenne egy hasonló nyulatok. Na jó, nem hasonló, hanem egy plüss nyúl, akihez lehet beszélni. Ugyanis a legújabb őrület, a plüss nyúl mesterséges intelligenciával van ellátva, és megkérdezhetett tőle például az időt, és akkor a csuhabori beszédszintetizátor hangján válaszol neked.
12: A nyúl?
11: Igen.
12: De miért feltételezi bárki, hogy én egy nyúltól szeretném tudni az időt?
11: Na ez az. Nyilván netre megy, de...
12: Nyúlván.
11: Nyúlván.
10: De akkor a... Nyúlván wifi, vagy... Ez,
11: hogy... Nem tudom, lehet, hogy a nyúl seggébe be kell dugni egy SIM-kártyát?
12: Hát inkább, mint egy LAN-kábelt.
11: Egy LAN-kábelen is lóghat a nyúl.
12: Végül is igen, de mi? Ez AI-jal működik, és akkor bármiről lehet beszélgetni a nyúllal?
11: Igen, AI-jal működik, és akkor tudsz beszélgetni a nyúllal, bizony.
12: De volt már ilyen, ugye, azt hiszem tavaly foglalkoztunk is azzal, hogy néhány ilyen gyerekjátékot betiltottak, mert hogy nem volt elég üzembiztos az AI, és a nyilván nem a gyerekek, de a játékot tesztelők ilyen szándékosan provokálták, és olyan beszélgetést is le lehet bonyolítani a játékkal, ami a gyerekek számára veszélyt jelent, például tűzgyújtás, vagy akár valamiféle szexuális érintettség. Tehát ez mi? Ez, és neked most van ilyen nyúlad? Meg tudod mutatni?
11: Nem tudom megmutatni, ez is egy TikTok videóban van, de úgy reklámozzák, hogy még érzései is vannak a nyúlnak, tehát mondják neki, hogy okos vagy, buta vagy. Nyilván erre valahogy reagál a nyúl valami mozgással.
10: Mozgat?
11: Lehet, hogyha azt mondod, hogy buta vagy, akkor lekonyul a füle. Vagy nem tudom.
10: Lekonyul, robot nyúl tud járni is, vagy csak mozgatni tudja a fejét?
11: Nem tudom. Pontosan. A látványban kevésbé vagyok érdekelt, minden esetre van egy ilyen.
10: Hol lehet ilyet rendelni? Nem mutatjuk be a műsor második felébe, hogy rendelünk ilyet?
11: Nem, a műsor második felében más lesz.
12: Nyúlat. Mondjuk ha belegondolok, nem...
11: Nem, mert aztán az a nyúl is telibe kap, aztán nézhet.
12: Telibe kap a nyúl, mérges lesz. Aztán nem kellünk roller, hogy megtámadjon. De egyébként két hozzáfűzni valóm van. A komolyabb az az, hogy annyira nem meglepő, hogy most azért néhány éve van AI, úgymond így általános módon elérhető. Annyira nem meglepő, hogy megjelentek az ilyen játékok, mert ebben is nyilván a játékgyártó azért nem csak a Hasbro meg az ilyen nagyobbak, de természetesen profitot remélnek ebből is, tehát fura lett volna, hogy
11: kihagyják a Hasbro?
12: Hasonlóan komoly a másik, amit most inkább nem mondok el, mert nem kerülhet éterbe, ami eszembe jutott. Ezért aztán inkább foglalkozunk.
11: Alapból az egész személyeddel kapcsolatban ez a véleményem, hogy nem kerülhetne éterbe.
12: Ezzel már határozottan elkéstél.
11: A véleményemet ettől függetlenül határozottan fenntartom.
12: A véleményed senkit nem érdekel.
11: Olvas leveleket.
12: És semmilyen nincs hatással. Azon kívül ellenszegültél a saját véleményednek, mert azzal, hogy te felszólítasz engem, ezzel ösztökélsz, hogy ismét kerüljek az éterbe.
11: Igen, de akkor legalább a hallgatók üzeneteidet közvetíted, és nem a saját gondolataidat, amitől a jóisten mentsen meg minket.
12: Magvasak.
11: Mit csinálsz?
12: Azok meglehetősen magvasak ezek a gondolatok. Csak hogy nem szökkentek
11: szárba. Tök magvasak, maradjunk ennyiben.
12: De majd a szárba is szökkennek.
11: Attól félek én. Szóval, levelek.
12: Nem cseréljük le az át valami másra. Na nézzük akkor a leveleket.
11: Kedves hallgatók, én szügyelem magam. Tehát
12: van,
11: ez
12: is, van is rá okod.
11: De miattad? Szóval levelek.
12: Levelek, kérem szépen. Andris írt nekünk, Andris több levelet is írt, nem garantáljuk, hogy mindegyik levelébe tudjuk itt most olvasni, küldött nekünk egy nagyon jó AI tartalmat, ami szintén olyan kategóriába esik, hogy sajnos ezen a felületen nem sugározhatjuk az éterbe, meg azóta onnan már törölték is, ahova a link mutat. Nagyon szépen köszönjük.
10: Köszönjük. Viszont szépen.
12: Andris néhány pontosítással szeretne élni, és az ő tudása szerint itt a két héttel ezelőtti jogi adásban nem minden következtetés volt tökéletesen helyes. Következőről van szó. Saját tapasztalatai alapján mondja, hogy ha egy dalon feldolgozás történik, az mindig engedélyköteles, mégpedig a zeneszerzőtől és a szövegírótól is. Ha például új szöveget írunk a dalhoz, akkor is engedélyezni kell Andris szerint az eredeti szövegírójának az átiratot, tehát neki kell elfogadni azt, amit én átírtam. Akkor nem kell engedély, hogyha a kotta hülyen adják elő, persze az énekes lehet más, de a dalnak ebben az esetben semmit nem módosítunk, akkor nem kell engedély.
11: Nem akarok veled vitatkozni, Andris, de én nem ezt hallom, vagy nem törődnek az engedélyekkel, de amikor ilyen AI feldolgozás történik, az inkább a vendégünk Lengyel Julcsi érveit támasztja alá, mert a dalokon, ha legalábbis egy-két hangot, de egy picit, van amelyiken többet is, egy picit módosítanak, nem olyan a vokál, nem egészen pont úgy jön ki a dallam. Egy nagyon pici módosítás történik. És gondolom én azt laikusként, hogy szerintem azért, amit Julcsi mondott, hogyha egy dalba belenyúlunk, akkor az már elvileg lehet a mi szellemi termékünk, hiszen megváltoztattuk. Logikailag én sem erre gondolnék, mert akkor tényleg mindent fel lehetne dolgozni, és bárki feldolgozhatna bármit. Tehát én ennek az útvesztőivel nem vagyok egészen tisztában, de azt tapasztalom, hogy megváltoztatják egy picit a dallamot, és így gondolom valami engedélyeztetést próbálnak kikerülni.
12: De újabb daloknál is működik ez? Tehát most sem mutatunk 30-as évekbeli, jó, persze Szécsi Pál az újabb, mint a 30-as évek.
11: Nem, hogy... nem, sokkal újabb.
12: Aha. Tehát nem csak a esetleg ezt a lejárt dolog.
11: Nem, lehet, hogy csak egy-két akkordban tér el, és alig veszed észre, de egy picit eltér.
12: Igen, mert ugye Andris írja, hogy 70 év, hogyha az eredeti szerzők elhunytak, akkor a haláluktól számított 70 évnek kell eltenni ahhoz, hogy ne legyen jogdíj köteles, és akkor szabadon felhasználható lesz ugye a dal. De hát akkor ez nem volt meg 70 év. Hát igen,
11: nem,
12: itt
11: nem,
12: érdemes
11: néhány év.
12: Mi nem vagyunk a téma szakértői, se tapasztalatunk, se jogi tudásunk ehhez. Tehát mi olvasok nyilván, Andris, amit írtál, hogy az igazság hol rejtőzik, azt mi itt nem tudjuk megíteni. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt megosztottad velünk. Megosztott Andris mást is velünk. Zolikám, az anyám tyúkja dolog, ez nagyon betalált. Annyiféle anyám tyúkjás levél érkezik, hogy kapkodjuk a fejünket. Andris például azt kéri tőled, hogy egyszer próbáld ki, hogy ne a hangmódban, hanem a ChatGPT írásos verziójában kérd meg, vagy parancsold kerék nyomán a ChatGPT-nek, hogy szabolja el az anyám tyúkját, vagy írja le az anyám tyúkja szövegét, úgy Andris szerint tökéletes választ fog adni.
11: Aha.
12: Na mostan,
11: erre hadd reagáljunk egy másik hallgatónk levelével, igen.
12: Tehát ez nagyon érdekes dolog, és nyilván Andris, nem az a célunk, hogy belét kössünk, félj ne érts egy pillanatig se, hogy megkérdőjelezzük bármi úton módon, amit írsz, tehát nyilván nem.
11: Csak egy másik hallgatónk is írt ezzel kapcsolatban nekünk.
10: A készenmékbe is küldte,
12: Erik,
10: hogy milyen eredményt kapott.
12: Így van. Ő mondjuk a Geminit kérte meg az anyám tyúkja idézésére, és amit a Gemini írt Eriknek,
11: Robikám,
12: azt ő el is küldte nekünk.
11: Na most szavolni
12: fogok.
11: Színészi vénádat, úgyis mondtál már te itt verset, akkor most ismét tiéd a pillanat, úgyhogy kedves hallgatók, a színpadon Rauch Róbert.
12: Mindig beőlem csináltok bohócot.

0: Még meg is tottyan. Dehogy tottyan, úri székem. Ül a néném őkelme éppen. S néz rám olyan büszke szemmel, mintha volna néki elméje. Morzsa kutyánk, egyez füled. Hadd beszéljek mostan veled. Régi hűszolgája vagy te. Hűségedet el nem felejtem. Ne básd a tyúkot, hagyd békén. Jobban élő, mint te meg én. Tojást tojik nekünk reggel, aztán vígan énekelget. Éj hát, tyúkom, éj sokáig, míg a torkod meg nem válik. S ha majd egyszer meghalsz, szegény, eltemetünk a kert végén.
1: Csodálatos. Kedves hallgatók, azért vastaps illeti meg az előadót.
0: Mi ez a sajátos értelmezés? Mi ez az? Te figyelj most, akkor hogy van? Most követelhet a eredeti alkotó leszármazottja a jogdíjat? Mert azért módosítva lett ez a verseny, úgy enyhén. Érzem. Tehát valahogy...
1: A lényeg egyébként az nyilván hasonló, meg kivette a Morzsa kutyám hegyeztület hadbe, tehát egy-két jellegzetes részt kivett, meg amikor hangban próbálgattuk a Geminivel, még a ládára is fölszáll, addig stimmel. Utána jönnek a bajok, hát mi nem hallgattuk tovább, mert azt hittük, hogy jó, itt is azt lehetett először hinni, hogy jó, és utána jöttek a meglepetések. Hát Eriknek először is köszönjük, másodszor meg Andris, Erik válaszolt helyettünk.
0: Majd egyszer meghalsz, szegény, eltemetünk a kert végén.
1: Milyen jó dolga van a tyúknak?
0: Hát igen.
1: Jobban él, mint te meg én, igen. Tojást tojik nekünk reggel.
0: Aztán vígan énekelget.
1: Andrisnak köszönjük szépen. Eriknek is.
0: Nagyon szépen köszönjük. Eriknek is köszönjük. Ginny is írt nekünk. Ginny annyit írt, hogy ő a ChatGPT anyám tyúkján nevetett a múltkor. Lehet, hogy most ezen is fog. Mi ezt csak ennyit tudunk. Hozzátenni, Ginny, köszönjük szépen a leveled. Csabi is írt nekünk, hogyha egy számítógép hangkártyájának 3,5-ös jack kimenetére rá van kötve egy 6 méter hosszú kábel, egyébként Ugreen márkájú, árnyékolt kábel, akkor az okozhat-e minőségromlást? Például bizonyos hangok torzulnak, stb. Hát nekem a
1: már a kábelnek is márkája van? Akkor nem.
0: Ó, simán. Tehát igazából nem nagyon tudsz már olyan kábelt venni, mert nincs valami, legalább valami márkajelzése. De én például tapasztalom, hogyha... Tehát van ilyen hosszabbító kábelem, az nem átjátszó kábel, hanem egyszerűen hosszabbított. Az egyik fele az jack apa, másik fele meg jack anya.
1: Attól még lehet átjátszó.
0: Hát jó, végül is igen. De ott ez a bizonyos... Hát úgy szokták szakmikorban hívni, hogy brum feszültség hang. Ugye ez a hang, ami a váltóáram frekvenciája, ha én ezt jól tudom, de majd ti mindjárt kiavítotok, vagy megerősítetek.
1: 50 Hz-es hang.
0: De ez miért 50 Hz?
2: Azért, mert egy másodperc alatt 50-szer vált irányt.
0: Aha, tehát akkor lényegében... Aha, értem. Tehát ilyet tapasztaltam már, és ezáltal viszont nyilván ez előidézhet torzulást, hiszen ez hangot bocsát ki, vagy hang kibocsátásával jár ez a fajta brumfeszültség hang, és így értelemszerűen torzulhat a többi hang. Tehát ez, amit írsz, Csabi, ez lehetséges. Nem tudom, ez a Ugreen, ez milyen fajta kábel, tehát, hogy ez jónak számít, vagy olcsóbb, mert az a tapasztalat, hogy a drágább kábelekkel ez valamelyest orvosolható, de ez függ szerintem a, nem is tudom, a földeléstől? Vagy mi az, amit ez tudja befolyásolni?
2: Hát függhet a földeléstől is, igen.
0: Tehát próbálkozni lehet esetleg másik kábellel, más fajtával, igen. Tehát itt sajnos az, hogy egy ilyen hosszú kábelt rákötsz, az esélyes, hogy roncsolhatja, vagy hát igen, roncsolhatja, rombolhatja a hangminőséget analóg módon is. Tehát ilyen tényleg előfordulhat.
2: Hát tényleg az a gond, hogy sok az ilyen zavaró tényező. Például én között a digitalizálás közül vettem észre, pedig az mondjuk pont digitális kábel, tehát USB-n keresztül, de hogyha a digitalizáló közelébe, magnó közelébe van a telefonom, akkor bizony belehallatszódik ez a telefonos 4G hang, úgymond ez a hálózati.
0: De az nem azonos ezzel a teteretetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetete
2: zavaró, úgyhogy arrébb kell raknom a telefont. Tehát akár még egy sima egyszerű telefon is be tud zavarni.
3: Mondjuk az nem 50 Hz-es ilyen hangot produkál, de tényleg, hogy bezavar.
2: Hát nem 50 Hz-es.
3: Hát

0: Én meg kell próbálni esetleg másik kábellel. Hát ha. Szóval köszönjük szépen, majd számolj be a tapasztalataidról. Éva is írt nekünk. Mi mindig Évinek hívjuk őt, nyilván több Éva is írt nekünk, de most az Évi, aki máskor is írt nekünk, és ő igazából
1: és máskor is Éva volt.
0: Írja. Igen, tehát ezt igazából most én
1: de szerintem nem bocsánat, zavarja, kérek. Mert különben, ha zavarná, többet nem írna nekünk. De ír, úgyhogy ez puszilunk igaz. Évi.
0: Szia Évi.
1: Csak az Évi is Évi.
2: Szia Éva.
0: Hey,
2: én tiszteletbe tartom.
0: Közben itt botlottam. Az iPhone-nal kapcsolatban az egyik kérdése. Facebookon találkozik azzal a kifejezéssel, hogy fogópont elhúzáshoz. Ez mit jelent? Nekem fogalmam sincs.
2: És azt tudnék pontosan, hol találkozik az alkalmazás, melyik részén, hogy több fül van, tehát kezdődő nap értesítések.
1: Hűha.
2: Ez hol van? Én például nem találkoztam még vele, meg nem is vagyok nagy Facebookos, ami azt illeti, de...
0: Én sem találkoztam vele, csak ez azért nem, mert se Facebookot, se iPhone-t nem használok, tehát így nehezen futok vele össze, de hát ki tudja. A másik kérdése, hogy gondolom Safari-ban, ez nem szerepel levelében, de feltételezem, hogy Safari-ban van egy webböngészőben, hogyha a megosztás lehetőséget választja, akkor Évinek nincs ott az a lehetőség, amivel az weboldalt kiteheti a főképernyőre. Ez régebben ugye annál is inkább ott volt, mikor még a régi távszem működött a webes alapon.
1: Akkor ugye, ott is, hát régi, hát a középső, vagy melyik
0: a középső
1: volt?
0: Távszem, igen, ez most már ugye a harmadik, a Be My Eyes-os, ami most éppen működik, és előtte volt a, hát igen, a középső, ahogy mondod.
1: A webes.
0: A web alapon működött, és ott valóban például ki lehetett tenni, sőt ajánlott volt kitenni a főképernyőre az ott weboldalt, mint ilyet. És azt a megosztás rész. Nektek ott van?
1: Hát most akkor meg fogjuk nézni. Beosztuk a gépház oldalát, és akkor én a megosztást azt...
3: Vissza. Hat net oldal cím. Get hat frissítés. Továbbiak. Gomb. Frissítés. Továbbiak. Gomb. Támogatásával kész. További. Támogatásával kész. Támogatásával. Függőleges görgetéssel. 8 oldal. Mind a támogatás. Továbbiak. Gomb.
1: Így.
3: Továbbiak. Megosztás.
1: Nézzük itt, gomb. Mit találunk. Itt van rögtön először a megosztás. Rákoppintunk. És nézzük, mit ajánl.
3: Kép, gépház, gethasz hobby radio, beállítások, jegyzetek, gomb, airdrop, gomb, üzenetek, gomb, jegyzetek, emlékeztetők, napló, gomb, outlook, messenger, gomb.
1: Néha egy-egynél nem szólal meg, tehát jobbra söprök és egyszerűen nem szólal meg.
3: Outlook, gomb, 6GP, Gemini, gomb, 6GP, Grok, gomb, Facebook, Discord, továbbia, másolás, hozzáadás, hozzáadás az olvasási listához, hozzáadás ehhez, könyvjelzők, gomb, továbbiak megtekintése, továbbiak megtekintése, gomb.
1: Nos! Két gombot is találok én itt ígéretesnek.
3: Hozzá, más, továbbiak, gomb.
0: Két vagy továbbiak.
3: Más, hozzá, továbbiak megtekintése,
1: vagy ezt. Gomb.
0: Továbbiak megtekintése.
1: Én erre tippelek a legutolsóra, ti?
0: Magam is.
1: Na nézzük,
3: másolás.
2: Valamiért én is azt kevesebb, érzem,
3: gomb.
2: Hogy...
3: Könyvjelző hozzáadása, gomb. Hozzáadás a kedvencekhez, gomb. Hozzáadás gyorsi jegyzethez, gomb. Keresés az oldalon, gomb. Főképernyőhöz adás, gomb.
0: Ott van. Azt a kutyafáját. Hát
1: megjelent.
0: Tehát akkor a legutolsó elemnél van a továbbiak.
1: Továbbiak megjelenítése.
0: Továbbiak megjelenítése, igaz, igen.
1: És akkor ott lesz a főképernyőhöz adás.
2: Igen, és akkor még ott tudunk neki nevet is adni, milyen néven kerüljön ki a főképernyőre, és akkor ott simán jóvá tudjuk hagyni, el tudjuk menteni.
1: Megnézzük?
0: Megnézhetjük.
2: Megnézhetjük.
1: Na, akkor nyomjunk erre rá.
3: Mégsem, szöveg, braille képernyőbevitel, mégsem, gomb, braille képernyőbevitel leállítása, szövegtörlése, gomb, HTTPS, perperge, hozzáadás, szövegmező, szerkesztést végez, gépház, kopincson ránk, célkeresztben az akadálymentesség, szómód, beszúrási
1: már konta... alapból ad egy nevet, ez a neve, ezt átírhatjuk, ha akarjuk.
3: Szövegtörlése.
1: Gomb. Van itt egy szövegtörlése, menjünk jobbra tovább.
3: HTTPS, per, megnyitás webappként. Egy ikon kerül a főképernyőre, így gyorsan elérheti ezt a webhelyet. Q. Q betű.
1: És ennyi.
3: Egy itt megnyitás webappként. Kapcsoló gomb. Be.
2: És akkor hozzáadásra kell menni, hogyha...
1: Azt szerintem vissza
3: egy ikon kerül a főkép,
1: a
3: főképernyő, mégsem, mégsem, főképernyőhöz adás, címsor, hozzáadás, gomb.
0: Az,
2: aha, ott van. Ezzel tudjuk hozzáadni.
0: Évi néhány hete írt az egészségablak alkalmazásról, amikor is egy frissítésre figyelmeztetett az applikáció, de nem tudott frissíteni. Közli Évi, hogy ez megoldott, mert kijött az App-ba a frissítés, azt feltette, és azóta semmiféle probléma nincsen, örülünk, hogy ez is megoldódott.
2: Na ez örömteli tényleg.
0: Örülünk. Néhány héttel ezelőtt az egyik adás elején beszélgettünk, nem is tudom már, hogy hogyan jött szóba, a különböző vakon történő köszönés, mások felismerése, integetés, tegeződés, a köszönés fajtái.
1: Szerintem ez az a is integrációs, szegregációs adásnál.
0: Az elején?
1: Nem, hanem ott amikor arról volt szó, hogy például az integrációban, ugye a vak diák például nem biztos, hogy észreveszi az integetést.
0: Ez nem ott volt szerintem. Nem, nem. Az IA-jában a beszélgetés közben került
1: de,
0: ez szóba.
1: De, hogy a nonverbális kommunikációt nem feltétlenül észleli a vak az integrációban, de bizony. És akkor itt hozott egy példát, példa integetés.
0: Igen, de mi nem ekkor beszéltünk erről hosszasan. Igaz, lényegtelen is teljesen mindegy, valamelyiknek biztos igaza van. De beszéltünk arról, hogy ugye, néha nem tudjuk, hogyha ez nem túl valószínű. Beszélgetünk arról, hogyha valaki elmegy melletted, vagy mellettünk, és elköszön, hogy szia, akkor egy sziából nem tudjuk, hogy hogyan köszönjünk vissza, mennyi idős az illető, stb. És akkor szóba került az integetés témakör, hogy nem igazán, pont te mondtad, hogy nem igazán szeretsz integetni, mert nem tudod pontosan,
1: nem hogy tudom, hogy kell.
0: Igen, és erre írja Évi, hogy azonban ne legyenek aggályaid, mert annyiféleképpen szokták a látók is alkalmazni ezt a gesztust, hogy egyszerűen nem lehet elrontani. Évit helyezném meg, csak annyi, hogy Zolynak szerintem sikerülne.
2: Ja igen, meg ekkor kérdezte meg a Zoli, hogy mi tudunk-e kacsintani. Akkor mondta, hogy én például nem.
0: Igen, igen, és ez szerintem nem abban az adásban voltam, de tényleg lényegtelen, hogy...
1: Lehet, hogy a Julcsisban volt, de nem emlékszem már, úgyhogy kedves
2: hallgatók,
1: írják meg, hogy melyik adásunkban beszélgettünk erről, mert a műsorvezető marhá.
2: Igen, gebhaszcsapatkukat@gmail.com az e-mail címünk.
1: Mert a műsorvezetőt nem tudják, tényleg, hát...
0: De Évi kipróbálná a helyedben, hogyha valaki mondjuk kerékpárral, vagy esetleg e-rollerrel, ha nem találhat elébe a nyúl, elsüvít a közeledben, és oda kúrjant, hogy szia Zoli, akkor gyorsan szólj vissza neki, hogy nem is Zoli vagyok. Hát Évi, nagyon szépen köszönjük.
1: Csak ugye az a baj, hogy kettőnk közül ő ismer fel engem.
0: De lehet, hogy rosszul, tehát ő is hamar eltávolodik, tehát lehet, hogy elgondolkodna, hogy tényleg nem, ki a fene ez?
1: Akár.
0: Tehát lehet akár kellemetlen helyzetbe hozni a delikvenst.
1: Mondjuk annó viszonylag kevesen közlekedtek a faluban fehér bottal, de legyen így. Tehát még oly sok csak lehetőség azért nem adódott, tehát ha nem Zoli vagyok, akkor ki?
0: Csak egy rövid történet a fejbolt és az ilyen közlekedés kapcsán, hogy
1: kapcsán.
0: Időként utazom kapcsán, taxival. Kapcsán. És van egy taxis, nem tudom kiverni belőle ezt a dolgot, tehát ő ha fehér botot lát, akkor ő csak, tehát ő egyetlen egy vakot ismer az elméjében, és az nem én vagyok, hanem valaki más. Mert akárhányszor, többször, tehát nagyon három alkalommal
1: utaztam. Józsinak szólít?
0: Jött, nem. Azt hiszem, pont Zolinak egyébként. De rohadjál meg, ez miattad van.
1: Nyilván.
0: De nem, mert nem az a Zoli, mert ő mindig arról beszél, hogy járok-e még Szentlőrincre, mert hogy ő legutóbb oda vitt el engem. Engem soha nem vitt taxi Szentlőrincre, a büdös életben nem vitt el. Semmilyen Szentlőrincre, se Szentlőrinc gátára, se semmilyen Szentlőrincre én nem mentem taxival, és az se igaz, hogy legutóbb, mert legutóbb a városon belül furikázott, meg azelőtt is a városon belül furikázott, és akárhányszor találkozunk, ő megkérdezi, hogy milyen volt Szentlőrincen, mert ő engem vitt oda. Ezt nem tudom, ezt a történetet az elméjéből kiverni, se észérvekkel, se semmivel, jó, mással még nem próbál, lehet mással kéne próbálkozni az észérvek helyett, de ha engem ez a taxi is megtalál, akkor én Zoli vagyok Szentlőrincön, ennyit a fehér botról.
1: Elmegyünk zenélni?
0: Menjünk a Szentlőrincre.
2: Előtte talán egy fontos kiegészítést, hát vagy korrekciót, vagy nem tudom, ugye beszéltünk itt múlt héten az Nvidia 2026.1-es verzió újdonságairól, de ugye arról is, hogy Robi korábban nem találta az Nvidia beviteli parancsoknál ugye a cikkek közötti navigáció is szóba került, és hát erre...
1: Ugye a Messenger kapcsán beszéltünk erről, szeretném
2: igen, de szóba
1: még egy zárójelet is nyitni, hogy nekem még megy a messenger.com zárójeletbe,
2: nekem
1: így
2: nekem is megy.
1: Ezzel.
2: Nekem is megy. Ugye az a lényeg, hogy ez a beviteli parancs hozzárendelés, ez a böngésző mód esetén ez környezetfüggő. Tehát az a lényeg, hogy csak akkor fog megjelenni a beviteli parancsoknál akár a cikk navigációs, vagy bármilyen parancs a böngésző mód kategóriába, hogyha egy webböngésző nyitva van. Tehát, hogyha Chrome-ba vagyunk, Edge-be vagy Firefox-ba, vagy bármilyen más Chrome-on a böngészőbe, igazából ennyi a lényeg. Tehát, ha például az asztalról kezdeményezzük mondjuk a beviteli parancsoknál egy böngésző mód parancsmódos, ez az nem fog működni, mert asztalon állva egyszerűen egy elemből áll a böngésző mód kategória, pedig a böngésző és a interaktív mód közötti váltás.
0: Ugye, mert én azt mondtam múlt héten, mert ez Laci osztottam velünk, és mondtam, hogy Laci, én ezt néztem, és egyszer nem találtam, bármit csináltam, aztán persze megtaláltam. Nekem egyébként továbbra is az érzés, hogy kicsit hektikusan működik, tehát amikor ott vagyok a böngészőben, és nekem akkor sem mindig jelenik meg. Mert azért nagyon fura ez az egész, mert az összes többi beállítás, összes többi billentyű kombó, az megjelenik. Tehát bárhonnan indítom az Nvidia beállításban beállítási parancsok opciót, minden ott van, csak a böngészőmódból hiányoznak az elemek, de valahogy egy mindig ott van, van mikor kettő. Volt olyan, hogy nem 101 elem jelent meg, hanem nekem csak 83, tehát szerintem itt valami itt még hibázik, valami itt nem tökéletes, és ha múlt héten arról beszélgettünk egy csomót, hogy a képernyőfüggő, hogy már nem profilfüggő, akkor nem értem, hogy ennek miért kell böngészőfüggőnek lennie, hogyha az összes többi billentyű kombó szabadon módosítható, csak ezek nem. Tehát ezt föl nem fogom, nem értem, és nagyon megtévesztő, én szerintem.
2: Szerintem is, mert azért most egy asztalról kiindulom, miért nem módosíthatnám például a cikkek közötti navigációhoz megrendelhető billentyű parancsot. Ez az, hogy többi ott van, tehát fura. Mint a többi kategória. A böngésző kategóriát miért kellett így külön csak a böngészőkből elérhetővé tenni, azt nem tudom. Hát ha majd a 2026.2-es vagy egy későbbi verzióba ezt is esetleg módosítják.
0: Hát a zene előtt még egy kis észrevétel, bár ez tényleg csak észrevétel és komolyabb hírértéke nincs. Én használom már a 2026.1-es NVDA-t, és én ugye használom az eSpeak-en kívül SAPI alapú beszédhangokat is. Nekem azért a tapasztalatom, hogy itt egy kicsit romlott az NVIDIA stabilitása, nagyon olyan, hogy hamar kijavítják. Tehát itt az ember gyakran váltogat például eSpeak és más beszédhangok között, azért időnként előfordul, hogy egyszerűen elhallgat az NVIDIA, és ezt a 2.25.3-as nem csinálta. Csak a 26.1-es, néha újra kell indítani. Nagyon remélem, hogy ezt valami alverzió frissítéssel hamar orvosolják. Nem számottevően rontja, mert azért nem mondom, hogy percenként előfordul, de egy munkanap során olyan háromszor igen. És kicsit zavar.
2: Csak a SAPI-s szintetizátorral csinálja, tehát egyszerűen néha megnémul, hogyha...
0: Amikor a SAPI-ról az eSpeak-re vagy az eSpeak-ről a SAPI-ra váltok, teljesen mindegy, hogy milyen irányba oda vagy vissza, akkor egyszer csak nem töltődik be ez vagy az.
2: Aha, és ilyenkor akár egy Ctrl-Shift-N az
0: hát
2: segít?
0: Én pont azt szoktam.
2: Aha,
0: és jó. Utána jó, lehet váltogatni, csak ez nem volt ez a hiba a korábbi verzában. Kicsit zavaró.
2: Reméljük.
1: Meg hát ez nem éppen a stabilitásra utal.
0: Hát igen.
2: Hát nem.
1: Viszont akkor, amire én utalok, kedves Zoli kollégám, megyünk Szentlőrincre, vagyis nem egészen, mert nem Zoli, és nem Szentlőrincre, hanem Robi, és Szekszárdra megyünk.
0: Menjünk.
1: Ott voltál már taxival?
0: Nem, ott busszal voltam.
1: Most nem azzal megyünk, vagy de.
4: Műsorunk e-mail címe gépházcsapat@gmail.com.

0: A műsor fő támogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgus.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
1: Műsorunk archívuma gépház.hobbirádió.hu.
2: Túls volt a virslini, meg meleg van. Jó idő meleg van egyébként, úgyhogy...
3: Fú, egész hétvégén az lesz, mint ahogy azt már az időjárás előjelzésünkből. Milyen durva, most előjelzzük az időt ezen a pénteken, igen, hogy jó idő lesz a hétvégén.
2: De a zene miatt, ami nem azt mondtam, hogy sugalni szeretnénk bármit is, mi nem, távol álljon tőlünk, mi nem csinálunk ilyet.
3: Mi nem vagyunk olyanok, mint a Lujzaváros kavaré, a idején talán. Nem, mi nem vagyunk olyanok.
2: Nem. Azzal kezdődött, hogy a mocskos TBC-sek visszaütöttek. Szóval, kedves hallgatók, mi nem céloztunk semmire, csak szeretjük a pirsli, ami néha sós. Kedves hallgatók, ezek után folytatjuk a műsort. Hát egy ügyesnek látszó asszisztenst hívunk megint segítségül. Mutattunk már be sok ilyet, ilyen volt az Orion, ha emlékeztek még rá, és a kedves hallgatók is.
4: Igen, azt én azóta is használom azért elég sokszor, és megkedvelt azért egészen.
3: Egyébként mire használod, mire igazán jó, mikor van igazi haszna?
4: Leginkább akkor, hogy valamilyen feliratot. Nyilván ez is olyan dolog, hogy előre, ha tudom, hogy mit keresek, mert nyilván most örömteli lenne, ha kerülnének bele még mondjuk kategóriák, de mondjuk széltudatosan tudom, hogy mit keresek, milyen feliratot, és azt beírom, akkor arra egészen hasznos.
2: Ezt úgy gondolom, hogy hasznos lehet, tehát hogyha beírod, hogy polgármesteri hivatal, és tudod, hogy itt van a környéken, de nem tudod, hogy hol pontosan, akkor meg tudod találni vele.
3: De mi? Tehát beírod, hogy polgármester vagy akár egy üzletnek a nevét, vagy amit éppen keresel, és akkor
2: igen, és ott lóválaszol. Te egy kicsit forgatod magad körül. Ugye ezt, amikor műsorban mutattuk az Aldival, én megcsináltam.
3: Ennek szemüveggel lenne igazán értelme, és a Metának a Ray-Ban okos szemüveggel fog is működni, sőt, már működik is.
2: Igen, de itt meg azt mondják, hogy annak meg a saját AI asszisztense jobb, mint ez. Mármint jobb, mint az Orion.
3: Akkor már van kettő.
2: Lehet választani. Mi most egy hasonlót fogunk kipróbálni, és meglátjuk, hogy milyen eredményre jutunk. A neve SuperSense, SuperSense, így egybe, S-U-P-E-R-S-E-N-S-E, SuperSense, és egybe. Irandó. Megpróbáljuk letölteni, telepíteni.
3: Tehát ez megint egy AI alapú.
2: Igen.
3: Magukat segítő szoftver.
2: Ezt ígéri. Kezdjük is akkor ezzel, hogy van iPhone-ra és Androidra.
3: Igen, ugyanis van ennek az applikációnak egy honlapja, a supersense.app, tehát supersense.app, két p-vel a végén, ahol van link androidos verzióra is, tehát a hivatalos honlapon, de ha én azt aktiválom, akkor azt a üzenetet kapom, hogy az oldal nem található. Valószínűleg ideiglenesen valami történt, és most nem érhető el, vagy fene tudja mi van, vagy csak lesz, vagy csak nem néztem meg eléggé az oldalt. De lényeg, hogy ott van a főoldalon az androidos player ruházos link, ami a mi tesztünk pillanatában nem működik.
4: Csak az azt player ruházba beírva sem működik, tehát a telefonon beírod.
3: Beírtam, de mást hozott. Van SuperSense app, de az nagyon nem ez.
4: Hát akkor bízunk benne, hogy előbb-utóbb elérhetővé válik.
3: Reméljük.
2: Itt is láttam mást, mármint App Store-ban, de ez is ott van. Meg is mutatjuk, hogy mire kell figyelni, mit kell egészen pontosan letölteni. Na, menjünk akkor az App Store-ba.
5: App Store, keresés. Sajt, játékok, apok és egyebek. Keresi Braille képernyőbevitel. Keresési mező.
2: Írjuk
5: szerkesztést
2: be,
5: végez.
2: Azt,
5: játékok, apok és egyebek. Karakter mód. Beszúrási pont az elején.
2: Mindjárt le is betűztetem.
5: Nagy S. Braille képernyőbevitel leállítása. Szöve. SuperSense. Keresési mező. Nagy S.
2: Sándor. Ezt írtam be, tehát.
5: Nagy S. U. P. E. R. S. E. N. S. E.
2: Nézzük akkor.
5: Szöveg bezárt, hirdet, letölt, hirdet, négy csilla, illusztrált, SuperSense, eszközök, gomb.
2: És nekünk nem ez kell, hanem a következő.
5: Illusztráció, SuperSense, AI for Blind, hatékonyságnövelés, gomb.
2: Ez, AI for Blind.
3: For Blind, aha.
2: Tehát AI vakoknak, vagy látássérülteknek, ezt kell letöltenünk, mutatom.
5: SuperSense, AI for Blind, hatékonyságnövelés, gomb.
2: Ezt.
5: Újbóli letöltés, gomb.
2: Letöltjük.
5: Letöltés előkészítése.
2: Nekem ugye azért újbóli, mert egyszer már fent volt.
5: Megnyitás, gomb.
2: De most megnézzük a kezdő és mindenféle oktató képernyőket, éppen ezért újra letöltjük, eltávolítottam is.
5: Megnyitás. A SUP jelzés, a SUP engedélyezés, gomb, a SUP sem se szeretne hozzáférni a kamerához.
2: Anélkül nehéz lesz.
5: Veneleg jó úrcameratóre a text, nem engedély, engedélyezés, gomb.
2: Úgyhogy ezt engedélyezzük.
5: Supersen se. Üdvözöljük az olvasás képernyőn. Itt bármilyen szövegformátumot, valutát és termékinformációt is beolvashatsz és felismerhet vonalkódokról. Mindig hozzáférhetsz az olvasási előzmények alatt található felismerési előzményeidhez. Ezen a képernyőn négy gomb található, menü, felfedezés, lejátszás per szünet és jellemzők kiválasztása. Az alkalmazás Smart Scanner módban indul, ami automatikusan észleli azokat a tartalmakat, amelyeket olvasni kívánsz, és ennek megfelelően eredményeket szolgáltat. Ebben a módban akár környezetedről is készíthetsz képet, hogy részletes információkat kapsz a környezetedről, és kiegészítő kérdéseket tehess egy külön beszélgetési képernyőn. A mód kiválasztása gomb segítségével mindig válthatsz módok között. Amint egy dokumentumot felismernek, megnyílik egy szöveg megjelenítő képernyő, ahol navigálhatsz a szövegen, tehetsz fel kérdéseket, és megoszthatod más alkalmazásokkal. Fizikai környezetet felfedezéséhez és az ott található tárgyakról való információk. Meghallgatásához váltani tudsz a felfedezés képernyőre a jobb felső sarokban található gombbal. Ha az alkalmazást testre szeretnéd szabni, és több információt szeretnél kapni különböző módokról, nézze meg a menüt. Reméljük, hogy élvezed a Supersen se alkalmazást.
3: De ide egy nyakat ekert, mintha AI írta volna.
2: Félig tegező, félig magázó. Na menjünk jobbra, söpörjünk jobbra.
5: Oké, gomb.
3: Ez egy jó,
2: más
3: jó
2: választásunk
3: gomb.
2: Nincs.
5: Meneliges szkenner módon.
3: Zene is van hozzá?
2: Ezt szerettem volna mondani, hogy zenélni továbbra is fogunk, mégpedig basszusgitár zenét fogunk hallgatni. Na nézzük. Mi fogad bennünket? Fölmegyünk a tetejére.
1: Egy dokumentum észlelhető. Kérem, tartsa a telefont 30 cm távolságra és párhuzamosan a szöveghez képest. Az útmutató segít a pontos fénykép elkészítéséig. Dokumentum észlelve.
2: Fölmegyünk a tetejére.
1: Dokumentum észlelve. Menü gomb.
2: Egy menü gomb.
5: Felfedezés
1: dokumentum
5: gomb. Kopincson a felfedezés képernyő megnyitásához.
1: Dokumentum.
2: Felfedezés
5: gomb. Megállít. Gomb.
2: Dokumentum. Megállít.
5: Fotózni.
1: Dokumentum.
2: Fotózni.
5: Dokumentum. Válaszon funkciót. Dokumentum. Az intelligens szkenelés aktív.
2: Válaszon funkciót. És funkciót dokumentum. Tudunk választani.
1: Dokumentum.
3: Ha a szünetre mész, akkor nem hallgat el ezzel meg ez fotózni. A másik
5: dokumentum.
3: Hang.
5: Megállít. Gomb. Elindít.
2: De nyilván igen. Akkor újra megnézzük a gombokat.
5: Menü, menü. Gomb, felfedezés gomb, kopincson a felfedezés képernyő megnyitásához.
2: Felfedezés, majd mindjárt ezt is megnézzük, mire jó.
5: Elindít, gomb.
2: Ugye ez a megállít volt az előbb, elindít.
5: Fotózni, gomb.
2: Fotózni.
5: Válaszon funkciót, az intelligens szkenelés aktív, gomb.
2: És itt tudunk funkciót választani, ez az utolsó gomb. Kezdjük rögtön dokumentummal, mert hogy itt nem kell semmi bejelentkezés, semmire nincs szükség. Elvileg ez nagyon jó. De a másik dolog, amit én láttam, hogy ebbeli vásárlások, de nem láttam még, hogy hol lehet vásárolni.
3: Addig örül.
2: És lehet, azt is írja bizonyos funkcióknál, hogy prémium funkció, de működött.
3: Lehet, hogy egy ideig működik, tehát ilyen demo verzió, mondjuk bizonyos mennyiségű fotóig, vagy ez bizonyos ideig, és akkor utána. Ne aggódj, a vásárlás mindig megtalál.
2: Az lehet, hogy engem megtalál, én még nem találtam meg a vásárlást. Nos, hát akkor kipróbáljuk egy dokumentummal. Kezdjük szerintem azzal. Elhelyezem.
5: Legalábbis válaszol funkciót, az intelligens szkennelés prémium szolgáltatás.
2: Na itt van az intelligens szkennelés prémium szolgáltatás. Annyi kábel van itt, hogy nem tudom lefektetni jól a A4-es lapunkat.
3: Nem tudsz kábelt fektetni?
2: Elmész a fenébe.
5: Gyors olvasás. Dokumentum olvasás, prémium szolgáltatás. Több oldalas olvasás, prémium szolgáltatás. Pénz nem, prémium funkció. Vonalkód, prémium funkció. Nagyító. Kép vagy PDF importálása. Előzmények
3: hogy,
5: elolvasása.
3: Hogy lett ennyi funkció? Mire mentél rá?
2: A funkció gombra.
3: Ja.
2: A legutolsó gombra.
5: Vissza, gomb.
2: De akkor vissza. Én most visszamegyek.
5: A Supersen se értesítéseket szeretne önnek küldeni.
2: Jött egy ilyen.
5: Tiltás, gomb. Engedélyezés, gomb.
1: Intelligens szkenner
5: módon. Menü, gomb. Felfedezés, szóval, megállít, sold. Gomb.
2: Igen, de akkor megnézzük
1: dokumentum.
2: Most a
1: dokumentum. Dokumentum. Menjen távolabb a dokumentumtól. Forgatás 11 óra pozícióba.
2: Így nem
1: mozgassa
2: tudom
1: előre.
2: Telefon te.
1: Dokumentum.
2: Na most.
1: Dokumentum. Dokumentum. Feldolgozás.
3: Blues. eredeti a
5: rock'n'roll. A dokumentum eleje. Jelzés. A dokumentum mód lett kibővítve három új funkcióval. Kérdések feltevése. Érintse meg a gombot a jobb alsó sarokban, hogy kérdéseket tegyen fel a beolvasott dokumentummal kapcsolatban, és beszélgessen az AI-val. AI által hajtott szövegleírás. A dokumentum szkennelő mostantól kinyeri és bemutatja a beolvasott tartalom legfontosabb megállapításait az oldal tetején. Automatikus fordítás. Állítsa be a kívánt nyelvet, és jelenítse meg automatikusan lefordított eredményeit további erőfeszítés nélkül. Az AI szövegleírást és az automatikus fordítást a jobb felső sarokban található olvasási beállítások menüpont alatt nyithatja per zárhatja.
2: Kaptunk egy ilyen kis tutorialt, na most...
3: Veszek meg, ha egészen értem.
2: Mindjárt meg fogod érteni, eléggé kacifántos. Kapsz a dokumentumról, mielőtt elolvasnád, egy rövid leírást, ilyen kis tartalomjegyzéket, figyelj!
5: Oké, gomb.
2: Ezt leokézzük.
5: Vissza, gomb.
2: Nézzük, milyen gombjaink vannak.
5: Beállítások olvasása, gomb. A dokumentum eleje, leírás. Művet, ez egy halászvédelmi tájékoztató, amely bemutatja a haláskárosodás okait és megelőző lehetőségeket. A dokumentum magyar nyelvű és tanácsokat ad fej- és fülhallgatók használatával kapcsolatban. Ez inkább egy információs kiadvány, amelyet tanulmányozni kell a halászvédelem fontosságának megértéséhez. Műveletek elérhetők.
3: De durva.
2: Tehát kaptunk egy ilyen kis rövid leírást, hogy ez végül is mit szeretne.
5: Beolvasott szöveg. Műveletek elérhetők.
2: És akkor söprök jobbra is, jön a beolvasott szöveg.
5: Halászvédelmi tájékoztató fej- és fülhallgatók. On egy olyan fej vagy fülhallgatót vásárolt, amely szórakoztató célokra készült, de ha nihangerőre, károsíthatja a hallását. Különösen hosszabb zenehallgatás esetén ajánlott a H megválasztása. A túl magas hangerő visszafordíthatatlan halláskárosodást okozhat. A termék használatba vétele előtt olvassa el az alábbi tájékoztatást, amelyből megtudhatja halláskárosodást és védheti meg hallását.
2: Most azt el kell mondanom, nem fogjuk egyrészt végigolvasni, kettő, hogy ez egy pici fülhallgató dobozában volt és meglehetősen össze van hajtva. Illetve volt, én megpróbáltam kisimítani, de ez lehet gond a szöveggel.
3: Tehát egy picit lemaradt talán néha a sor vége.
5: Első, miért fontos a halászvédelem? A fülünkben található érzékelő sejtek segítségével halunk. Hosszabb ideig tartó erős hangokna ezeknek az érzékelő sejteknek a fáradását okozza. Ennek eredménye ideiglenes haláskárosodás a rendszeres, hangos vagy hosszan tartó zaj hatására az érzékelő sejtek és más struktúrák végle károsodhatnak, ami visszafordíthatatlan haláskárosodáshoz. Fülzúgáshoz vagy mindkettőhöz vezet zaj okozta haláskárosodást, zaj okozla halláskárosodásnak nevezük. Ez lehet azonnali, például hálhangrobbanás hatására, azonban gyakoribb, hogy a haláskárosodás fokozatosan visszafordíthat ki.
2: Elég. És akkor menjünk jobbra tovább, nyilván még itt tart a szöveg.
5: A következő nehézség a magas, az oldal vége.
2: Itt az oldal vége.
5: Megosztás, gomb.
2: Megosztás.
5: Lejátszás, gomb.
2: Van ilyenünk is.
5: Kérdéseket feltenni, gomb.
2: És ez az utolsó, hogy kérdéseket feltenni, gyönyörűen magyarul, tényleg.
3: Fotózni, kérdéseket feltenni.
2: Igen. De ez a lejátszás, ez érdekes, mert hogyha én ezt megnyomom, egyébként majd mindjárt picit ránézünk a beállításaira, de hogyha én ezt megnyomom.
5: Lejátszás, gomb.
1: A gyermekek és fiatalkorúak halasvedek.
2: Ennyit játszott le.
5: Kérdés, lejátszás, gomb. A gyermekek, kérdéseket feltenni, gomb.
2: És hogyha megfigyeltétek, megnyomtam még egyszer, csak viszonylag gyorsan, mert rövid, amit lejátszik.
3: Elhallgatott a...
2: Akkor rögtön elhallgattatta a lejátszást, ahogy jobbra söpörtem. Tehát ugye ez az utolsó gomb, ez a kérdéseket feltenni. Visszamegyek balra, lejátszom.
5: Lejátszás, gomb.
2: Rákoppintok, és rögtön jobbra söprök egyet.
5: A gyermekek, kérdéseket feltenni, gomb.
4: Rögtön elhallgat.
2: Így van.
3: Hát csak ugye ez azért fura, mert korábban, amikor is nézted, dokumentum, akkor tudtok párhuzamosan is beszélni.
2: Mert gondolom, akkor mindig új impulzust kapott. Itt nem kap új impulzust. Aha. Na nézzük a beállításait, fölmegyünk a tetejére.
5: Vissza, beállítások olvasása, gomb.
2: Ez is gyönyörű, gondolom az olvasás beállításai akar ez lenni.
5: Beállítás, a szöveges leírás, beta, kapcsoló gomb, be. Automatikus lejátszás, kapcsoló gomb, be. Autófordítás, gomb. Beszédmotor, gomb. Szövegméret, 8%. Áll, supersen sebesség, 44%. Beszédmotor, gomb.
2: Nézzük a beszédmotort.
5: Beszédnyelv kiválasztása. Magyar.
2: Menjünk a magyarra. Rákoppintunk duplán.
5: Tünde, prémium. Tünde, továbbfejlesztett. Tünde.
2: Itt vannak a tündék.
5: Tünde, prémium. Tünde, tovább. Tünde.
2: Ide.
5: Tünde.
2: Egy sima tündére, és a tempón is fogunk növelni.
5: Tünde, tovább, vissza,
2: ezt
5: vissza.
2: Ezt kiválasztottuk, gomb, vissza, megyünk.
5: Magyar, japán, olasz.
2: Még egyszer vissza megyünk, ilyenkor vissza, mindig felmegyünk két ujjal a tetejére.
5: Supersen sebesség, 40.
2: Itt van.
5: Supersen sebesség, 44%, állítható.
2: És ez állítható, erre nem kell koppintani.
5: 54%, 64%, 78, 9, 100%, 9, 8, 70, 60%.
2: És ide. felvittem 100-ra, hogy ne ilyen 4 legyen, hanem 0-ra végződjön, és úgy húztam vissza, és így 60%-on van.
5: Best autófordítás, gomb, automatikus, vissza gomb.
2: Visszamegyünk.
5: A dokumentum eleje. A gyermekek és kérdéseket feltenni. Kérdés, lejátszás, gomb. A gyermekek és fiatalkorúak halaszvedek.
2: Na jó, most.
5: Vissza, gomb.
2: Vissza fogunk
5: vissza.
2: Menni.
5: Vissza, jelzés. Élvezi a supersenset?
2: Nagyon.
3: Nagyon.
5: Kérjük, értékeljen és írjon nekünk véleményt az App Store-ban. Átekintés most, gomb, később, gomb.
2: Hát mindenki.
5: Mert intelligens szkenner mugon.
2: És megyünk.
5: Dokumentum.
2: Jobbra.
5: Dokumentum. Fotó. Válaszon funkciót, az intelligens szkenner is aktív. Válaszon funkciót.
2: Tehát itt igazából, ugye akkor fotózott, lehúztam most, viszonylag erős módszert alkalmaztam. Volt már ilyen alkalmazásunk, amit hogyha megfelelő pozícióba állítottál a dokumentumhoz képest, akkor fotózott. És ilyen különböző hangjelzésekkel próbált instruálni, hogy megfelelően van-e az A4-es lap. Emlékeztek rá?
3: Hát igazából ezt a Seeing AI is annak idején tudta már.
2: Igen, meg volt még...
3: Meg az utána
2: Envision.
3: Envision. A Lookout-nak is volt ilyen funkciója egyébként. Igazából nem is csak egy ilyen applikáció.
2: Nézzük akkor tovább, mert elvileg lesz itt gyors olvasás, ha már a Lookout szóba került. Megnézzük a funkciókat.
5: Intelligens szkenner módon. Válaszon funkciót. Az...
2: Intelligens szkenner módban voltunk, ugye ez a legelső.
5: Vissza. Intelligens szkennelés, prémium szolgáltatás.
2: És jön a...
5: Gyors olvasás.
2: Kipróbáljuk ezt.
5: Gyors olvas, jelzés. Azonnal felolvassa a hátsó kamera előtt megmutatott szöveget. Ez a funkció segít azonnal felolvasni a névjegykártyákon, élelmiszerbolti termékeken, reklámfüzeteken, könyvborítókon vagy bármi máson megjelenő címkéket. A jobb eredmény érdekében tartsa eszközét legalább 30 cm távolságra a szövegtől. Ha átnézi, majd lementi az azonnali módban olvasott szöveget, akkor azt később elérheti az olvasási előzmények eszközből. Folytatás, gomb. Gyors olvasás módon. Inte, Zorre 13 View. Fűt hallgatókhoz halászvédeimi tájékoztató fej és fül. Lazve. SZ urakoztató clokra készült, de ha nertán MF nesi olyan fej. Vagy full hallgatót vásárol el oda a alaett ajánlott
2: hát,
5: megválasztása a tit mnese hanee hat visszafordíthatatlan haláskároe od anangeli körültekint a temük használatba vétele előtt olvassa el az alábbi tájékoztatást amelba első miért tati a tudnakozna. Felfedezés gomb tatáson a felfedezés megtudhatja, hogyan előzhe elindít.
2: Talán így.
5: Gyors olvasás módon. Helyerded lelólel. GYY. Válaszol funkciót. M az azonos olvasó aktív.
2: Nézzük, milyen funkciók vannak még.
5: Dokumentum olvasás. Prémium szolgáltatás.
2: Dokumentum jelzés.
5: Olvasson hosszabb dokumentumokat az intelligens útmutatás segítségével. Megtudhatja, hogy hogyan irányítsa a fényképezőgépet a legjobb szkenelési szög megtalálásához. Kövesse az útmutató utasításait a teljes szöveg lefényképezéséhez, és a készüléket tartsa stabilan, amint meghallja a feldolgozási hangot. A szöveg felismerése után egy új képernyő nyílik meg, ahol a VoiceOver parancsok segítségével navigálhat a szövegben, és megoszthatja azt más alkalmazásokkal. Folytatás. Gomb. Dokument. Megállít. Gomb. Forgatás 11 óra pozícióba.
3: Ez kicsit olyan, mint a gyors szkenner.
5: Menjen távolabb a dokumentumtól. Feldolgozás. A dokumentum eleje. Leírás. Ez a dokumentum egy halászvédelmi tájékoztató a fej- és fülhallgatókhoz, mely arra hívja fel a figyelmet, hogy a túl hangos zenehallgatás haláskárosodáshoz vezethet. Fontos adatok a dokumentumban, az érzékelő sejtek fáradásának okozta haláskárosodás, a haláskárosodás tünetei, biztonságos
4: hallgatási
5: és a gyermekek halászvédelme. A dokumentum magyar nyelvű és nem szükséges fordítás. Beolvasott szöveg. 1. FN. Halászvédelmi tájékoztató fej- és fülhallgatókhoz. Egy olyan fej- vagy fülhallgatót vásárolt, amely szórakoztató célokra készült, de ha nem figyel oda a hangerőre, károsíthatja a halását. Különösen hosszabb zenehallgatás esetén ajánlott a hangerő körültekintő megválasztása. A túl magas hangerő visszafordítása hatatlan haláskárosodást okozhat. A termék használatba vétele előtt olvassa el az alábbi tájékoztatást, amelyből megtudhatja, hogyan előzheti meg a haláskárosodást, és védheti meg halását. Első miért fontos a halászvédelem? A fülünkben található érzékelő sejtek segítségével halunk. Hosszabb ideig tartó erős hangoknál való kitettség ezeknek az érzékelő sejteknek a fáradását okozza. Ennek eredménye ideiglenes haláskárosodás vagy fülzúgás. A rendszeres, hangos vagy hosszan tartó hatására az érzékelő sejtek és más struktúrák véglegesen károsodhatnak, ami visszafordíthatatlan haláskárosodáshoz,
2: fülzúgáshoz. Még mindig mondja automatikusan.
5: Haláskárosodást zaj okozta haláskárosodásnak nevezük. Ez lehet azonnali, például hirtelen hangrobbanás hatására, azonban gyakoribb, hogy a halfás károsodás fokozatosan, visszafordulóan alakul kájlé, és gyakran észrevétlen marad, vagy figyelmen kívül hagyják, amíg a hatások nyilvánvalóvá nem válnak második a haláskárosodás tünetei. A következő tünetek jelentkezése esetén haláskárosodás állhat fenn, ezért érdemes szakemberhez fordulni tartós fülzúgás, amelyet azonban számos más egészségügyi probléma is okozhat. Ezért tartós fülzúgás fennállása esetén kiemelten fontos mielőbb orvoshoz fordulni, nehézség a magas hangok, például madárcsicsergés, ajtócsengő, telefon, ébresztőóra, halásában, nehézség a beszéd megértésében, például más alhangzók félreértése, nehézség a beszélgetések követésében zajos környezetben, például
2: étteremben,
5: piacokon vagy társas összejövetelen.
3: Most oké, halfás ide vagy oda, tök jó lett a felismerés.
2: Ez egész szép.
5: Úgy előzheti meg, ha korlátozza a hangos zajoknak való kitettséget. A termék biztonságos használata érdekében. Tartsa a készülék leírás, vissza, beállítások olvasása, gomb.
2: Itt ugyanaz az ablak van.
5: Kérdéseket feltenni, lejátszák. Kérdések lejátszák, meg ott az oldal vége. A gyermekek és fiatalkorúak, az oldal vége.
2: Ugyanaz.
4: Van a lejátszás, itt is ennyi mondatot olvasd, mert csak.
5: Lejátszás, gomb.
2: Ha jót nyomok meg, akkor...
5: A gyermekek és fiatalkorúak.
4: Hé,
3: továbbra se jó.
2: Nézzük, hogy milyen funkciók vannak még, mert egyelőre csak az olvasással foglalkoztunk.
5: Vissza, gomb.
2: Visszamegyek.
5: Válaszon funkciót, a dokumentum olvasás, több oldal, pénz nem, prémium, több oldalas olvasás, prémium szolgáltatás.
2: Több oldalas olvasás,
5: pénz nem, prémium funkció. Nem.
2: Na nézzük a pénz nemet.
5: Több oldalas olvasás, több oldalas jelzés. Olvasson hosszabb oldalakat az intelligens útmutatás segítségével. Megtudhatja, hogy hogyan irányítsa a kamerát a legjobb beolvasási szög megtalálásához. Kövesse az útmutató utasításait a teljes szöveg lefényképezéséhez, és tartsa stabilan, ha meghallja a feldolgozási hangot. A szöveg felismerése után egy új képernyő nyílik meg, ahol a VoiceOver parancsok segítségével navigálhat a szövegben, és megoszthatja azt más alkalmazásokkal.
2: Ezt már az előbb is akartam mondani. Marhaságot mond. Amikor már meghalljuk a feldolgozási hangot, tehát amikor fotózunk...
3: Kell úgy tartani.
2: Dam, dam, dam, dam, dam, akkor már nem kell úgy tartani, akkor már el lehet venni. Előtte kell stabilan tartani. Igen.
5: Folytatás. Gomb. Több oldalas menü, gomb. Gomb. Megállít. Gomb.
2: Jó, hát ezt azt hiszem, hogy fölösleges kipróbálunk, megyünk tovább.
5: Válaszon funkciót. A pénz nem, prémium funkció.
2: Itt a pénz nem.
5: Pénz nem, jelzés.
2: Nagyon hasznos.
5: Ismerje fel a valutákat, és hallgassa meg a bankjegy becsült értékét. Tartsa a kamerát legalább 30 cm-re egy bankjegytől, és az alkalmazás felolvassa azt. Folytatás, gomb. Pénz nem módon. Megállít, gomb.
2: Most itt az a baj, nem olvasta fel, hogy euró, dollár, kanadai dollár, tehát nem túl sok pénznemet ismer. Ezért mondtam, hogy nagyon hasznos, mert most nem olvasta fel, de magyar pénznemet nem ismer.
5: Válaszon funkciót, pénz nem, prémium funkció. Vonalkód, prémium funkció. Nagyító. Kép vagy PDF importálása. Előzmények elolvasása. Vonalkód, jelzés. Olvassa be a vonalkódot, és ismerje fel a terméket. Tartsa a kamerát egy vonalkódhoz legalább 30 cm-re, és az alkalmazás felolvassa azt. Folytatás, gomb. Vonalkód menüben. Megállít, gomb.
2: Jó. Akkor azt hiszem, hogy az olvasással végeztünk. Ez a jobb utolsó...
5: Válaszon funkció.
2: Tehát ez a válaszon funkció, de most felmegyünk a tetejére.
5: Menü, gomb.
2: Először is itt a menü.
5: Menü. Barátok meghívása. Vissza, gomb, beállítások.
2: Beállítások.
5: Oktatóanyag. Előfizetések. Visszajelzés. Barátok meghívása. Supersen se értékelése.
2: Igen, itt a...
4: Előfizetések. Menü pont is.
5: Vissza, beállít, oktatóanyag. Előfizetése.
4: Hát nézzük.
5: Előfizet. Bak. Halvány. Gomb. Freeplan. Unlimited access to the following modes. Első quick read. Instant read text with your camera. Második import. Read and explore text on the photos. Harmadik read history. Display your text recognition history. Negyedik magnifier. Zoom in and read the text with different background colors.
3: Ez bizony nem magyar. Itt arról beszél, és nem értem, hogyha AI alkalmazás, akkor mi a bánatért nem fordítja el ez, mert igazából annyira nüansznyi dolog. Hát
2: ezek nem fordítja le.
3: Itt arról beszél, hogy a free, tulajdonképpen az ingyenes verzióban hozzáférhetünk az instant szkenneléshez, mint a Seeing AI-nál, az előzményolvasóhoz, a kép importáláshoz, tehát amikor elvileg egy képről információkat adunk, ami a telefonunkon van,
4: vagy
3: és a
4: PDF-ről.
3: Nagyítóhoz. Vagy igen, vagy PDF-ről, meg a nagyítóhoz is. Ha jól számoltam, akkor ennyi.
5: Premium plans, insulas al free plan services and unlock the following modes. Első smart scanner, automatizai detects header y u a retring to quick read a piece of text, a long document, a currency or barcode második document. Read and explore longer document with the assistance of smart guidance and enhanced online OCR accuracy harmadik multipage scanning, scan document with multiple page simultaneously and navigate through the text negyedik currency. Recognize currency as and her the estimated value of a banknote ötödik barcode, scan barcode as to her the name and brand of the products with additional information. Get Unlimited Access to Super Sense Premium Features Bishelets King One of the Subscription Plans Below 6. Explore, Scan New and Unfamiliar Environments and Her About the Objects Chat Are Around 7. Find, Lots of Specific Objects Shuhasha Hair, Door, Trash Scan, Or Person Around Bish Scanning the Environment with the Camera 8. Scene Describer, Capture a Photo and Her The Most, Probable Description of Your Environment.
3: Ugye hozzáférünk azokhoz, amiket itt próbáltunk, dokumentum szkennelő, több oldalas beolvasás, ugye ezeket néztük, vonalkódolvasó, pénz nem felismerő, ugye ezek is elvileg prémium szolgáltatások, de ezt írta is a menüben. Itt viszont, ahogy látom, kibővül a történet. Tehát itt környezetfelismerőt is ír, például különböző környezeti, vagy teleptárgyakat, például ajtó.
2: Oda mindjárt stb. Megyünk.
3: Aha.
2: Tehát még ezeket a funkciókat nem próbáltuk ki.
3: De ezek miért nincsenek a funkcióváltó képernyőn?
2: Mert van egy olvasás részlege az alkalmazásnak, tehát két részből áll. Az olvasás az egyik, a másik meg a környezeted. És ezt még nem próbáltuk.
3: Aha, hát akkor itt sorolja fel azokat, amik úgy elérhetőek. Itt az árát nem írta? Vagy jobbra
2: nem
3: nincs?
2: Nem értettem még, menjünk jobbra.
5: Lifetime Subscription 44.990 forint. Gomb.
3: Igen, ez a Lifetime, ez úgymond örökös, bár ugye meddig örökös, amíg az applikáció létezik, tehát ez 45.000 forint a korlátlan, hát mondjuk úgy, hogy Lifetime örök érvényű hozzáférhet, tudjuk, hogy semmi sem örök.
4: 44.000 forintért.
3: Nincs valami hamis.
2: 45, egészen pontosan.
5: Leari subscription 9790 forint per év, gomb.
3: Egy van évre, majdnem 10.000
2: év.
5: Monthly subscription 999 forint per hónap, gomb.
2: És egy ezres havonta.
3: Az mondjuk úgy, akár még az évi is korrekt lehet, bár még nem győzött meg engem annyira, hogy egyből évre előfizessek.
2: Az évi? Most miért hozod ide, kedves hallgatónkat? Szeretem.
5: Payment will be hard to iTunes account at confirmation of purchase. All subscription plans automatically renewed less auto.
2: Jó, ez már ilyen, hogyan lehet fizetni, és hasonlók.
5: Bak, halvány, megnézi, gomb, vissza, előfizetések.
2: Azt mondta, hogy a back az halvány, de azért visszament. Itt majd erre kell figyelni, hogy néha azt mondja a visszagombra, hogy halvány. Ettől függetlenül működik.
5: Visszajelzés. Barátok meghívása. Super sense értékelése. Vissza, vissza,
2: még
5: gomb,
2: visszamegyünk.
5: Vissza, Arial Code gomb, menü, felfedezés gomb, kopintson a felfedezés.
2: Most megyünk a felfedezés, mert ez az olvasás volt.
5: Menü, felfedezés gomb, kopintson
2: a menü gomb,
5: felfedezés gomb, kopintson a felfedezés kitenyű megnyitásához. Gomb, menü, gomb. Jelzés. Üdvözöljük a felfedezés képernyőn, ahol körbenézhet, és értékes információkat kaphat fizikai környezetéről. Ezen a képernyőn három szkenelési mód található. Az objektum felfedező módban átvizsgálhatja fizikai környezetét, és hallhat a körülötte lévő objektumokról, például ajtókról, székekről, emberekről és egyebekről. Ha további részleteket szeretne megtudni, akkor kopintson a jelenet leíró gombra, egy fénykép készítéséhez, és hallgassa meg a környezet legvalószínűbb leírását. A keresés módban kiválaszthat egy adott tárgyat, például ajtót vagy széket, és hangjelzést fog kapni, amikor megjelenik a kamerában. A legjobb szkenelési eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy a telefont mellkaszintben, függőleges helyzetben tartsa úgy, hogy a hátlapi kamera öntől elfelé nézen. Ahogy körbejár, az alkalmazás megmondja, mit lát. Reméljük, hogy tetszeni fog a felfedezés képernyő.
3: Okay, képernyő gomb. Nagyon fog tetszeni, Mr.
5: Objektum felfedező módon.
2: Na nézzük, akkor ez az első, az objektum felfedező.
5: Olvasás gomb, kopintson az olvasás képernyő megnyitásához.
2: Tehát itt tudnánk vissza kopintani, most mentünk jobban, az olvasás képernyő, ez a felfedező képernyő. Tehát ebből a két részből áll az alkalmazás, az olvasás és a felfedező.
5: Megállít, gomb, jelölje ki a funkciót, az Objects Explorer aktív, gomb.
2: Itt is lehet, itt a végén funkciót kijelölni, most az Objects Explorer aktív. Megnézzük, hátra felismer valami.
5: Laptop. Mikrofon. Laptop. Asztal. Táblagép. Táblagép.
2: Ez lenne a keverőpult.
5: Mobiltelefon. Ajtó. Farmernadrág. Emberi arc. Emberi arc. Emberi arc. Emberi kéz. Emberi kéz. Szék.
2: Hát így nagyjából ennyit
5: számítógépes
2: ismert.
5: Egér.
2: Fel.
5: Laptop.
2: Ezt szereti
5: számítógép
2: a legjobban.
5: Billentyűzet.
2: Nézzük akkor, könyv, hogy milyen funkciók könyv, vannak könyv, még. Most a
5: könyv,
2: dokumentumunkra könyv, hiszi könyv, azt, hogy
5: könyv,
2: könyv. De igazából erre már nincs is szükségünk, úgyhogy... Ennyit a... hallásvédelmi tájékoztatóról. Nézzük, hogy
5: emberi
2: milyen funkciók
5: arc.
2: Vannak még.
5: Jelölje ki a funkciót, az Objects vissza, objektum felfedező, prémium szolgáltatás.
2: Ezen voltunk most.
5: Keresés, prémium szolgáltatás.
2: Ez is egy prémium.
5: Jelenet leíró, prémium szolgáltatás.
2: Hát igazából akkor itt mindegyik prémium szolgáltatás. Nézzük meg a keresést.
5: Keresés, prémium szolgáltatás. Személyi kategória. Személy, emberi arc, emberi kéz és így tovább.
2: Itt különböző kategóriákat találunk.
5: Ülés kategória. Ülés, szék, pad és egyebek.
2: Ülés.
5: Ajtó kategória. Ajtó, kilincs.
2: Most mi lehet még az ajtó kategóriában, ha nem ajtó? Tehát ez még kellett egy kategóriát
3: csinálni.
2: Jó.
5: Lépcső kategória. Lépcső, létra. Kuka kategória. Szemetes, szemetes konténer. Jármű kategória. Autó, kerékpár, vonat és egyebek. Fürdőszoba kategória. Dupla WC, mosdó, fokefe és egyebek. Konyha kategória. Vízforraló, mikrohullámú sütő, sütő és még sok más.
2: Választhatok kategóriát.
5: Poharak és palackok kategória. Kávés csésze, üveg és kancsó.
2: Mondjuk, ha megkérhetlek benneteket akkor itt a stúdióban, ne a fürdőszoba kategóriát válasszátok, mert nincs WC.
3: Én a jármű kategóriát választanám.
2: Nincs szoba WC a stúdióban.
5: Eszközök kategória. Villa, kész,
2: kanál. Amit volt már, hogy sajnáltunk egyébként, de... Mikor hosszúra nyúlt egy adás.
5: Táskák és kiegészítők kategória. Kézitáska, esernyő, fülbevaló és egyebek. Elektronika kategória. TV, laptop, billentyűzet és még sok más.
2: Talán ez lesz a miénk.
5: Elindít. Elektronika kategóriába tartozó tárgyak keresése folyamatban. Kérem, pásztázon körbe. Laptop. Laptop. Laptop. Laptop.
3: De a másik felismeri, az több.
2: Picit többet tudod. Ez az idegesítő.
3: Ez borzasztó.
2: Ez nem tudom, mi akar, tehát arról akar tudósítani, hogy az alkalmazás aktív? De akkor miért egy ilyen hangot? Na jó.
5: Válassza ki a funkció.
2: Milyen funkció van még?
5: Jelenet leíró, prémium szolgáltató.
6: Jelenet leíró gombon.
5: Jellemző kiválasztása, a jelenet leíró aktív gomb. Fényképezés gomb.
2: Hát akkor fényképezünk.
5: Fényképezés. Valószínűleg egy asztali számítógép egy faasztalon ül.
3: Köszönjük.
5: Mentés a galériába.
3: Rendezik nekem gomb. Jelenetet.
5: Fényképezés gomb.
2: Mi fogunk jelenetet rendezni, hogyha csak ennyit ír?
5: Fényképezés. Valószínűleg egy asztalon álló asztali számítógép.
3: Most ül vagy áll? Előbb még ült, közben felállt a géped?
4: Asztalon álló asztali.
2: Kedves hallgatók, hogy felállt-e a gépem? Ezt azt hiszem, hogy nem taglaljuk tovább.
3: Mondhatok egy
2: itt a műsor vége. Mondjál konklúziót, mert a műsor és ennek az alkalmazásnak így nagyjából ennyi a vége.
5: Mentés a galériába, fényképezés.
2: Itt a jellemző kiválasztása, még ezt megnyomom, de...
5: Jelenet leíró, keresés, objektum felfedező, vissza, gomb,
2: igen, ugyanez, menü, úgyhogy gomb. Az alkalmazást bezárjuk.
3: Hogyha most találkoztunk volna először F-féle alkalmazásra, akkor azt mondom, hogy az újdonság ereje úgy elbűvölt volna, bár akkor se feltétlenül zengtem volna örömódákat, de ilyen már van, és jobb van. Ez egy kicsit kiforratlan próbálkozásnak tűnik nekem, olyan hebehúrja az egész kinézet, ez, hogy a lejátszás nem működik, meg nem nagyon tud olyat mutatni én szerintem, ami már ne lenne más applikációban, és annyival nem olcsóbb, annyival nem... Tehát nem látom okát, hogy miért pont ezt használjam. Még annak látom okát, hogy ezt pont miért ne használjam.
2: Nem lenne más applikáció, és nem lenne jobb, mert csinálok Be My AI-jal egy fényképet, és sokkal jobb eredményt kapok.
3: Benne van a fejemben ez a hülye.
2: Jó lesz.
3: Én nem kételkedem a fejlesztő jó szándékában.
4: Jó zene.
2: 49 ezer forintért én sem kételkedem.
3: Na jó, hát igen, mondjuk a havi ezerét, az más, de továbbra is, tehát nem, szerintem ez megkésett, ezt már túlhaladták. Most lehet, hogy ez van még kezdeti fázisban, lehet, hogy egy fél év múlva sokkal jobb lesz, én nem tudom, de jelen állapotában én ezért nem fizetnék. Sőt, nem, még ingyen se igazán használnám, mert egyszerűen van más. Máté, te hogy vélekedsz erről?
2: Azért nem tudok megszólalni, igen, mondja Máté a véleményét, mert lehet, hogy én vagyok a fajék egyszerűségű valaki, de én elindítom a Be My AI-t, csinálok egy fotót, és sokkal részletesebb információkat kapok, és felismer itt egy csomó tárgyat, amit ez nem.
4: De te a dokumentum olvasója az, legalábbis maga a mód az tetszett, mert azért az úgy jó belőtte, főleg másodszor, amikor csináltad a képet. Pontosabban ő maga csinált képet, amikor úgy ítélte, hogy jól tartod a telefont. Az elég jól sikerült arról a hallásos papírról.
2: Ez egy gépelt oldal, ez annyit tennék hozzá, hogy én egyszer olvastam, és sikerült BIM-AI-jal orvosi kézírást is.
3: Ez engem leginkább a Seeing AI applikációra emlékeztet engem ez a Super Sense.
2: Hát valahogy emlékeztet.
3: Sok funkciót akartak onnan átültetni, csak nem olyan jó, mint Amaz.
4: Én próbálgatom majd azért, főleg a dokumentum módot tetszik.
3: Még egyel több van, lehet próbálgatni. Most legközelebb most megpróbálunk Androidosat hozni, mert utóbbi időben több iOS-et mutattunk. Most már legközelebb hozok valami Androidosat, ami reméljük, hogy ennél azért jobb lesz. Majd azt tudom, hogy legalább ilyen jó lesz, de ezt rájöttem, hogy ezt nem mondom.
2: Kedves hallgatók, Robit fogják szaván. Androidos tervek egyébként vannak még. Androidosokat sem hagyjuk cserben. Hogy miért fogalmazok ilyen rejtélyesen? Nem árulom el.
3: De nem ám, mert most elmegyünk be.
2: Ki? Megyünk innen. Búcsúzik önöktől az az ember, akinek dallamtapadása lett ettől az AI zenétől, vagy nem is tudom, hogy ezt AI játssza a basszusgitáron. Minden esetre Rauch Róbert.
3: Búcsúzik önöktől az az ember, aki a SuperSense segítségével dokumentumokat fog olvasni, de kíváncsi ennék, hogy ha próbálgatja, akkor összekeveri az arcát egy farmer nadrággal. Szakács Máté!
4: És búcsúzik önöktől az ember is, aki ezt az alkalmazást bemutatta, Bojtor Zoltán.
2: Hát lehet, hogy most nem erre leszek éppen a legbüszkébb.
4: SuperSense, pedig nekem azért a dokumentum olvasó rész az azt leszámítva, hogy a lejátszás gomb az nem működik, pontosabban csak az első sort olvassa egyébként.
2: Inkább az utolsót, vagy nem is tudom, hát, mit olvas, de elég fura. Na, mi is elolvassuk az utolsó sort, az van ideírva, kedves hallgatók, mindjárt nézem, hogy hölgyeknek puszi, ilyen uraknak pacsi, pá, mi van itt tovább írva? A viszont hallásra, szevasztok!
3: Szevasztok!
4: Gephasz csapat kukat gmail.com.
3: Az zsidón hívott
4: címünk, ide igen.
3: Jövő héten jövünk, kedves hallgatók. Legyen szép hétvégéig, használják ki a jó időt és a pünkösdi ünnepet, vigyázzanak magukra, és találkozunk jövő héten itt.
2: És nagyon kellemes hosszú hétvégét.
3: Megyünk, mert ezt már nem lehet tovább feszíteni.
6: Szevasztok! Mára bezárjuk a gépház ajtaját, de jövő héten visszavárjuk önöket. Férjen hozzá az akadálymentes informatikához rajtunk keresztül. Búcsúznak a házmesterek, Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Következő frissítés péntek este 8-kor. Addig is írjon a következő címre. gépházcsapat@gmail.com. Elhangzott műsorainkat megtalálja a gépház.hobbiradio.hu oldalon. Gépház. Koppintson ránk! Koppintson ránk!
0: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
7: Műsorajánló. Már a parlament előtt van a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata. A devizahiteles perek felfüggesztését javasolja a kormánypárt. Nyáriasan meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Benyújtotta a parlamentnek az alaptörvény módosításáról szóló első javaslatát a Tisza párt. Magyar Péter a kampány alatt többször megígérte, hogy ha megnyerik a választást, akkor két ciklusban maximálják a miniszterelnök mandátumát, és ez visszamenőlegesen Orbán Viktorra is vonatkozik majd, aki így többé nem lehet kormányfő. A módosító javaslat további célja, hogy megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az alaptörvény módosító javaslat emellett azt is rögzíteni, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek szerdán benyújtott indítványában a Tisza frakció két képviselője, Antosi István az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság elnöke és Mellétei Barna Márton. Az indítványozók a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. Bíróságon megtámadja a Magyar Államkincstár határozatát a 686 millió forintos kampánytámogatás visszafizetéséről a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, írja a Népszava. A párt május 15-én átvette a határozatot, amelyel szemben fellebbezésnek nincs helye, bíróságon viszont megtámadhatják. Nagy Dávid volt pártelnök beszélt a lapnak a határozat megtámadásáról, azt azonban egyelőre nem tudta megmondani, milyen indokkal teszik majd meg ezt. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, idén mintegy 20 ezeren érkeznek a zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A tavaszi turnusokban a gyerekek a többi között ismeretterjesztő előadásokon, digitális kompetenciafejlesztő és sportprogramokon, kulturális művészeti és hagyományőrző foglalkozásokon, előadásokon vehetnek részt. 6 év szünet után újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. Június 20-án rendezik meg a múzeumok éjszakáját. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetés.

0: weboldalon.
1: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
3: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: Magyar tudományos felfedezés hozhat áttörést a krónikus betegek gyógyításában. Ketté szakadhat az afrikai kontinens. Nem kell hantavírus világjárványtól tartanunk, és a tudományos technológiai változásokkal együtt változhat az autóink kötelező vizsgáztatásainak a rendje is. Többek között ezekkel is foglalkozunk majd következő tudományos magazinunkban, mint ahogy azzal is, hogy vajon gyógyító frekvencia vagy tudományos átverés a 432-es herces zene, és arról is szó lesz, hogy az észt iskolákban nem tiltják, hanem tanítják a mesterséges intelligencia használatát. És Strasser Andi vagyok, találkozzunk!
3: Tudomány ma. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása.
5: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: Retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. Go! És kevés focival. No. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
9: Retikül, szerdán 16 órától.
10: A tudomány mai állása.
1: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
10: Egy műsor
1: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
10: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
10: Jó szórakozást!
1: Jó szórakozást!
9: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
8: A tudomány mai állása.
3: Jó szórakozást!
4: Gyógyító frekvenciák, mesterséges intelligencia a pedagógiában, és a drónok felelősséggel történő használata. Ez is a témánk lesz mai tudományos magazinunkban. Üdvözlök mindenkit, én Strasser Andrea vagyok, és már is belevágunk a témákba. Előtte lássuk, hogy hányféle dologgal lesz ma dolgunk. Az észt iskolákban nem tiltják, hanem tanítják a mesterséges intelligencia használatát. Ezzel biztosan fogunk foglalkozni, mint ahogy azzal is, hogy vajon gyógyító frekvencia vagy tudományos átverés az, hogy a 432-es herces zenéknek gyógyító hatása van. Májustól számíthatunk a termetes törös darazsak feltűnésére a kertjeinkben, de vajon kell-e félnünk tőlük? Ezzel is foglalkozunk majd, és

0: Azzal is, hogy hogyan lát egy drónszem, és miben rejlik a felelősséggel való drón használat. A tudományos technológiai változásokkal együtt változhat az autóink kötelező vizsgáztatásainak is a rendje, ez is egy érdekes téma, és nem kell hantavírus világjárványtól tartanunk, ezt állítják a szakértők, ez is egy fontos téma. Afrika hamarosan ketté szakadhat, az elmúlt napokban, hetekben ez is fontos hír volt, egyébként a földrészek ketté szakadásának és vándorlásának a tudomány mai állása szerint van magyarázata. Ezzel is fogunk foglalkozni, de mindenek előtt hazai hírrel kezdünk, ahogy általában szoktuk, ugyanis magyar tudományos felfedezés hozhat áttörést a krónikus betegségek gyógyításában, adta hírül az Index tudományos rovata. Én Strasser Andrea vagyok, vágjunk is bele, és akkor kezdjük ezzel a témával. A modern orvostudomány évtizedek óta a sejtek és gének szintjén keresi a választ a rákra és más krónikus betegségekre is, miközben egy magyar kutatás szerint lehet, hogy a megoldás ennél is mélyebb rejtőzik. A deutérium megvonás köré épülő nemzetközi tudományos eredmények most már nem csupán egy vitatott elméletet, hanem egy formálódó új biológiai szemléletet rajzolnak ki, olyat, amely alapjaiban írhatja át a daganatok, a cukorbetegség, vagy akár az idegrendszeri betegségek kezeléséről alkotott eddigi képet. Az, hogy a világ vezető kutatóintézeteinek tudósai Budapesten beszéltek paradigmaváltásról, jól mutatja, hogy a magyar felfedezés már nem a periférián mozog, hanem egyre inkább a jövő orvoslásának egyik lehetséges irányává válik. No, de hogy mi volt ez a bizonyos tanácskozás? Április 22-én és 23-án Budapesten rendezték meg az 5. nemzetközi deutérium depléció konferenciát, ahol kimondottan a deutérium megvonás kutatásának legújabb eredményeiről tanácskoztak a résztvevők. De hogy értsük, hogy miről van szó, a deutérium a hidrogén egyik természetes, stabil izotópja, amely a közönséges hidrogénnel ellentétben atommagjában a proton mellett egy neutront is tartalmaz. A deutérium megvonás kutatása Somjai Gábor kutatóbiológus nevéhez fűződik, aki azt mondja, hogy többek között a cukorbetegség és a daganatos betegségek kapcsán lehet, hogy a megoldás nem a sejtek, a biokémiai folyamatok szintjén, hanem azoknál is mélyebb szinten rejlik, illetve lehet, hogy a kulcs nem egy új gyógyszerben, hanem az élet legalapvetőbb elemeinek arányában, egy a molekuláris szint alatti szabályozórendszerben keresendő. Ezt fedezte fel tulajdonképpen Somjai Gábor, aki több mint 3 évtizede vizsgálja a hidrogén izotópjának, a deutériumnak a szerepét a sejtek működésében. Tudományos eredményei új dimenziót nyithatnak a daganatgyógyászatban.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Afrika hamarosan ketté szakadhat, egy friss kutatás szerint a föld köpenye szivárog az egyik Afrika közepén húzódó törésvonalnál, írja a Telex tudományos rovata. Ez annak lehet a jele, hogy a kontinens ketté szakadhat, bár azt mondják a tudósok, hogy elméletileg ez a folyamat jelenlegi számításaik szerint több évmillióig is eltarthat. Egyébként Afrika ketté szakadásáról, már mint a földrész a kontinens ketté szakadásáról, már egy évvel ezelőtt is voltak hírek a kutatók részéről. Azért gondolják, hogy mindez megtörténhet, mert váratlanul nagy mennyiségű hélium szabadult fel a Kafuét törésvonalnál, amelynek kémiai összetétele alapján a zambiai melegvizes források közvetlen kapcsolatban vannak a földköpennyel, így abból a felszínre jutnak különböző anyagok. Egy aktív törésvonal nem feltétlenül jelenti azt, hogy jelentős változás áll majd be a föld külső rétegeiben, de a kutatók azért szemmel tartják a fejleményeket. A Kafuét törésvonal nagyjából 2500 kilométer hosszú, és a geológusok már egy ideje figyelik, annyira jellegzetes események zajlanak a környékén. Bár a törésvonalak egy kontinensen úgy általában nem példátlanul ritkák, azért nehéz megítélni, így megfigyelni is, hogy mikor indul meg egy kontinentális szakadás. A mostani tanulmány szerzői 8 zambiai geotermikus kútból és forrásból vettek gázmintákat, hogy kielemezzék azok kémiai összetételét, és szerintük még hasznos is lehet maga a törésvonal. Felvetették, hogy a kormányok mérlegelhetnék annak gazdasági előnyeit. A törésvonalak kialakulásának korai fázisaiban ugyanis sok geotermikus energia, hélium és hidrogén szabadul fel, így lehet, hogy érdemes lenne kiaknázni ezeket a feltörő erőforrásokat. Egyébként a földrészek ketté szakadása és vándorlása a tudomány mai állása szerint a lemeztektonika elméletével magyarázható. Ez a folyamat nem egyszeri esemény, hanem a föld belső hőjének hatására zajló, több 10 millió évig is eltartó állandó geológiai átalakulás része. A lemeztektonikai elmélet előzménye a kontinensvándorlás elmélete, amelyet számos előzményt követően Alfred Wegener fejtett ki először egybefüggő tudományos hipotézis formájában az 1910-es évek elején. Téziseit az 1915-ben kiadott A kontinensek eredete című könyvében fejtette ki. E korai elmélet szerint a kontinensek valamikor egybefüggő tömböt alkottak, és darabjai később sodródtak szét. Ez a Wegener-féle elmélet évtizedekig nem vált általánosan elfogadottá, mivel nem rendelkezett megfelelő bizonyítékokkal, különösképpen arra nézve, hogy milyen erő mozgatja a kontinenseket. Az 1960-as években azonban megszületett az úgynevezett tengeraljzat szétterülés elmélete, a vulkáni tevékenység okozta óceánfenéki kéregformálódás hatásairól, amit gyakran Harry Hammond Hess nevéhez kötnek, bár először Robert S. Dietz fogalmazta meg. Ez utóbbi elmélet sokat segített a kontinensek mozgásáról szóló teória elfogadtatásában. A lemeztektonika egyébként gyorsan elfogadottá vált, miután felismerték, hogy az óceán fenéki lemezszegélyek mentén a két oldalukon fellépő azonos mágneses töltés sávjai párhuzamosan és összerendelhetően jelentkeznek.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A tudományos technológiai változásokkal együtt változhat az autóink kötelező vizsgáztatásainak is a rendje. Ezzel a hírrel folytatjuk hamarosan, de előtte lássunk egy másik témát is. Nem kell hantavírus világjárványtól tartanunk, legalábbis ezt állítják jelenleg a kutatók. Május 11-én az utolsó utasok is elhagyták a Hondius óceán járót, amelynek fedélzetén április elején hantavírus járvány tört ki. A fertőzés elsősorban rákcsálókról terjed emberre, de a szűk térben összetömörülő embertömeg jelentősen megnövelte a járvány elburjánzásának esélyét. A megbetegedés tüneteit nehéz megkülönböztetni az influenza jeleitől, ugyanakkor a vírus jóval lassabban terjed a COVID-járványért felelős koronavírusnál, így az egészségügyi szakértők egyelőre nem helyeztek kilátásba nagy léptékű lezárásokat. A COVID világjárvány csúcspontján egyetlen fertőzött személy nagyon gyorsan sok más embert is megfertőzhetett. Ezzel szemben az andoki vírussal fertőzöttek átlagosan kevesebb, mint egy másik embert fertőznek meg. Ugyanakkor az olyan zárt terek, mint a hajók, nyilván felgyorsíthatják ezt a folyamatot. A hantavírus típusai egyébként minden földrészen megtalálhatók, de a fertőzéses esetek meglehetősen ritkák. Az Egyesült Államokban előforduló törzsek, köztük az andoki vírus, jellemzően hantavírusos tüdőszindrómát, azaz légzőszervi betegséget okoz. A fertőzöttek halálozási aránya 35%. Bizonyára mindenki hallott róla, hogy a holland utazás szervező cég hajója április 1-én indult útnak Argentínából, Európa irányába, és 10 nappal később halt meg a vírus első áldozata. Mire az óceánjáró megérkezett a Spanyolországhoz tartozó Tenerife szigetére, a fertőzésbe további 2 utas is belehalt, míg a közbelső állomásokon többeket evakuáltak. Térjünk át a másik témára. Egészen más téma, ahogy a tudományos technológia változik, fejlődik, ezzel együtt változhat akár az autóink kötelező vizsgáztatásainak is a rendje. Hívja fel a figyelmünket a PCV Plus. A modern autók egyre több vezetéstámogató rendszerrel érkeznek, ám ezek eddig nem képezték a rendszeres vizsgálat részét. A jövőben azonban olyan elemek is bekerülhetnek az ellenőrzési listába, mint a légzsákok vagy az automatikus vészfékrendszerek, hogy valóban azt a biztonsági szintet nyújtsák, amit ígérnek. Emellett az elektromos és hibrid járművek sajátosságaihoz igazodó új vizsgálati pontok is megjelenhetnek. Környezeti szempontból is szigorodhat a rendszer azáltal, hogy a részecske szám és a nitrogén oxid kibocsátás mérése is bekerülhet a vizsgálatok közé, bár ennek alkalmazását a tagállamokra bíznák az Európai Unióban. Ugyanígy hangsúlyosabbá válik a visszahívások kezelése is, tehát ha egy jármű nem esett át egy kötelező javításon, az akár a műszaki vizsga sikertelenségét is jelentheti. Külön figyelmet kap a kilométer-óra manipuláció elleni fellépés. Van már egy javaslat az Európai Unióban, ezek szerint a szervizeknek rögzíteniük kellene a járművek futás teljesítményét, míg a gyártók a csatlakoztatott autók adatait nemzeti adatbázisokba töltenék fel. A kisebb műhelyek terhelésének csökkentése érdekében ez a kötelezettség csak az 1 óránál hosszabb javításokra vonatkozna, és a motorkerékpároknál is behozhatnak új szabályokat, a 125 köbcenti feletti járművek esetében kötelezővé válhat a rendszeres műszaki vizsga, beleértve az elektromos hajtású modelleket is.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Májusban jelennek meg általában a kertjeinkben az óriás darazsak, de vajon kell-e félnünk tőlük? Ezzel folytatjuk hamarosan. Előtte viszont egy egészen más téma, ha nem is mindegyik, de majdnem minden második tudományos magazinunkban téma a drónok világa. Egyre inkább a mindennapjaink részévé válnak a drónok, és egyre több profi, valamint amatőr fotós fedezi fel bennük a különleges nézőpontok lehetőségét. A drónokat ma már nagyon sok iparág alkalmazza, a mezőgazdaságtól egészen a hadiparig, miközben a fotóriporterek egyik kedvenc eszközévé is vált. A drónfotózás, mint vizuális alkotás, nagyon izgalmas terep. Hiszen az ember hozzá van szokva ahhoz a nézőponthoz, amelyből a világot szemléli, de egészen más ennek fölébe kerekedni, akárcsak ha egy repülőn ülnénk. Ugyanakkor a drón használat mindig komoly felelősség, írja a National Geographic, főleg ha az ember természetes közegben, állatok közelében dolgozik, ugyanis a drónok óhatatlanul zavarást is jelentenek a megfigyelni kívánt állatok számára. Az eszköz hangja önmagában riasztó hatást válthat ki, egyes állatok akár felülről érkező ragadozónak is tekinthetik a gépet, ez stresszreakciót és menekülést válthat ki belőlük. Például különösen érzékeny fajok az ilyesfajta zavarásra a ragadozó madarak, amelyek tojásaikat hátrahagyva elhagyhatják a fészküket, vagy akár meg is támadhatják a drónt, ami sérüléshez vezethet. Ezen kívül a vizes élőhelyeken összegyűlt nagy madárcsapatok is hátrahagyhatják a biztonságot nyújtó éjszakázó területüket, ha megzavarja őket egy drón, de még a vadlovak is eleinte féltek a drón zajától, elfutottak, igaz, idővel megszokták a jelenlétét, állítják a kutatók. Minden esetre érdekes ez a kettőség, ugyanis a kutatók mindig azt mondják, hogy megfigyelni viszont szükséges, akár drónnal is, mert csak azt tudjuk megvédeni, amit ismerünk. Lépjünk át a másik hírre is, amit ígértem. Általában májusban jelennek meg a kertjeinkben, illetve májustól azok az óriás darazsak, amelyektől biztos vagyok benne, hogy többen vagyunk, akik félünk, hirtelen, ha megjelennek főleg, és ha hangosan döngicsélnek, azt sem szeretjük, de vajon kell-e félni tőlük? A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közleménye arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok az emberekre és a házi állatokra egyáltalán nem veszélyesek, ugyanakkor biológiai úton segítenek kordában tartani például a cserebogár szaporulatot is. Ártalmatlanságuk miatt a Magyarországon élő fél tucatnyi faj irtása teljesen felesleges, ráadásul az óriás törös darázs védett, és elpusztítása éppen ezért törvénytelen is, természetvédelmi értéke is van. 50 ezer forint darazsanként. Tudtuk ezt? Szerintem sokan nem. A törös darazsak egyébként jellemzően termetes rovarok, az óriás törös darázs nősténye például közel 5 cm-es is lehet, egyben kontinensünk legnagyobb hártyás szárnyúja is. Persze az is nagyon fontos, hogy ezeket a rovarokat ne tévesszük össze a jellegzetesen fekete-sárga mintázatukkal jól elkülöníthető társas darazsakkal, köztük alódarázzsal. Ami a törös darazsakat illeti tehát, ne féljünk tőlük májustól a nyár végéig, tömegesen szoktak feltűnni, a talajhoz közel jellegzetesen lassan repülnek. Ha idegenkedünk a rovaroktól, nyugodtan menjünk tovább, de ha természetbúvárként olyan szerencsében van részünk, hogy láthatunk egy ilyen rajzást, érdemes leülni a közelben és megfigyelni ezeknek a fogyatkozó és érdekes óriásoknak az életét. Írja a National Geographic.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
3: a Hobby Rádióban!

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Vajon tényleg van gyógyító ereje, vagy átverésről van szó? Hányféle dologgal kapcsolatban tesszük fel egyre többször és egyre több területet illetően ezt a kérdést, igaz? A szakértők mindig azt mondják, fontos, hogy az adott kérdésre tudományos választ tudunk-e adni. Nézzünk meg most egy ilyen területet. Létezik ugyanis egy olyan hangfrekvencia, amelyről azt mondják, hogy kulcsként nyitja meg a mély relaxáció és az univerzummal való harmónia kapuját. A 432-es hercről van szó, egy olyan hangolási szabványról, amely a zenehallgatást spirituális és gyógyító élménnyé emeli, legalábbis a benne hívők ezt állítják róla. No, de nézzük meg, hogy mit mond a tudomány mai állása mindenről. A modern koncerthangolás standardje az A hangra 440 herc. A 432-es herces alternatíva ettől alig észrevehetően mindössze 8 herccel mélyebb. A vita egyébként nem új keletű, és a kérdés mindig az, hogy a 432-es herc körüli felhajtás csupán egy jól csengő mítosz, vagy valódi tudományos alapja is van. A 432-es herces zene hívei szerint ez a frekvencia tehát a természet rezonanciája, egyfajta kozmikus összhang, amely csökkenti a stresszt és elősegíti a mentális tisztaságot. De mit mutatnak vajon a laboratóriumi mérések? Nos, egy kis létszámú 33 fős vizsgálat során a résztvevők ugyanazt a zenét hallgatták 440 és 432 herces hangolásban is. Az eredmények azt mutatták, hogy a 432 herces verzió mellett a pulzus szám átlagosan közel 5 ütés per perccel csökkent, bár a vérnyomásra gyakorolt hatás nem volt statisztikailag jelentős. A kutatók azonban óvatosságra intenek. A kis mintavétel és a kísérlet korlátai miatt nem zárható ki, hogy az eredményt nem a frekvencia, hanem a résztvevők elvárásai vagy a zene általános relaxáló hatása okozta. Sandra Garrido zenepszichológus szerint a nyugtató érzést valószínűleg nem egyetlen varázsszám és frekvencia váltja ki, hanem a zene általános jellemzői, mint például a lassú tempó, az ismétlődő ritmus és a hang dinamika. A mélyebb hangmagasságot agyunk a nyugodt, relaxált emberi beszédhanggal társíthatja, így a kissé alacsonyabb hangolású zene szubjektíven is békésebbnek tűnhet. Emellett a szakértők azt is állítják, hogy a történeti háttér is árnyalja azért a képet, ugyanis a 432-es hercet gyakran ősi frekvenciaként emlegetik, ez azonban a tudomány magyarázói szerint anakronizmus, mivel a herc, mint mértékegység, modern találmány, és a pontos frekvenciamérés csak a 19. században vált lehetségessé. A ma szabványos 440 herc is csak 1939 körül szilárdult meg, előtte a hangolás városon és zenekaronként is eltérő volt. Ezek tehát a tudományos közösség magyarázatai. Szkepticizmusukkal szemben a 432 herc köré egyébként mára már virágzó wellness iparág épült, a közösségi médiában pedig elárasztanak bennünket a gyógyító frekvenciákról szóló tartalmak. Viszont nagyon kevés szilárd tudományos bizonyíték támasztja alá ezeket az érdekes új elképzeléseket, jegyzi meg dr. Robert Bilder neurológus is. A konklúzió tehát az, hogyha valaki a 432-es herces zenét kellemesebbnek, pihentetőbbnek érzi, az egy teljesen legitim, esztétikai preferencia. De a jelenlegi bizonyítékok alapján hiba lenne azt gyógyító terápiaként kezelni. A 432 herc tehát esztétikai választás, nem bizonyított orvosi terápia, állítja a tudomány mai állása.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
3: Bécsben tárgyalt Magyar Péter, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a kormány. Folytatódik a melegedő napsütéses idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Katonai tiszteletadással fogadták Magyar Pétert az osztrák kancellár hivatala előtt. A miniszterelnök, illetve a több miniszterből álló magyar delegáció csütörtökön reggel érkezett az osztrák fővárosba. A magyar miniszterelnök és az osztrák kancellár megbeszélése után tartott közös tájékoztatón elhangzott, a magyar és az osztrák fél együttműködik a menekült politika kezelésében is. Az azbeszt kérdéssel kapcsolatban egy munkacsoport jött létre, és megállapodtak, hogy közös projekteket indítanak. Örülnének a felek, ha a Budapest-Bécs vasútvonalat fejlesztenék, illetve kiegészülne a Győr-Sopron autópálya és elérné Ausztriát. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs azt írta, hogy a Fidesz kormány súlyos jogalkotási csapdát hagyott maga után a magyar gazdáknak. Miközben éveken át hirdették a gazdák védelmét, a gyakorlatban nem gondoskodtak arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is biztonságosan törvényi szinten fennmaradjanak. A miniszter közölte, az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyen erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató hangsúlyozta, érdemes előre megváltani a menetjegyeket. Szükség esetén a MÁV buszokat is bevethetik. A főbb állomásokon és pályaudvarokon a vállalat alkalmazottai is segítenek az utasoknak. Az előszezoni és a szokásos hétvégi többletkapacitáson túl további erősítőkocsikkal is készülnek a távolsági vonatok esetében. Fél éven át váltott vissza már korábban automatába dobott palackokat egy férfi Kecskeméten. Egy áruház alkalmazottja fél év alatt több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett a visszaváltásból származó kuponokból további 261 ezer forinttal károsította meg munkáltatóját. A férfit korábban kétszer ítélték fel függesztett börtönbüntetésre. A nemzetközi stabilitás egyik fontos tényezőjének tartja az orosz-kínai együttműködést az orosz elnök. Vladimir Putyin Pekingben hangsúlyozta, a feszült geopolitikai helyzetben felértékelődik a két ország stratégiai partnersége. Hangsúlyozta az energetikai együttműködést és jelezte, hogy Oroszország megbízható szállító marad. Kitört a kamcsatkai vulkán, 4,5 kilométeres hamuoszlopot lövelt a magasba. A légi közlekedésben narancssárga veszélykódot rendeltek el. A hamufelhő 30 kilométerre nyúlik el a tűzhányótól keletre és délkeletre. A vulkanológusok adatai azt mutatják, hogy a tűzhányó kitörése folytatódik. Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős. Hajnalban 7-16, délután 23-28 fok lesz. Vasárnap is napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, időnként csapadék nem lesz. Szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk.
2: Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelemes köszön.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
8: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
7: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
8: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
7: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló. Egészségedre.
9: Egészségedre.
10: Egészségedre.
9: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
7: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
8: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
7: Műsorajánlót hallott.

0: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Tehát Steffi, zenész, énekes, nagyon sok szeretettel köszöntelek.
2: Én is köszöntelek, szia, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Mikor először meghallottam, hogy Steffi, akkor egy kicsit zavarba voltam, hogy most ez egy lányné vagy férfi név?
2: Hát ez alapvetően a köztudatban, én azt hiszem, hogy lánynévként terjedt el, tehát a Steffi becézgetés az általában lánynév szokott lenni, valamint az Istvánnak a becézgetése. Most meg kell nyugtatnom mindenkit, hogy egyikhez sincs semmi közöm. A Stefaics polgári nevemen Stefaics Tibor, tehát a Stefaicsból alakult ez ki, még gyermekkoromra vezethető vissza ennek a története, de igazából ezért volnék én Steffi.
1: Szereted ezt a nevet, ha így szólítanak?
2: Igen, soha nem volt semmi bajom vele, sőt, most már ugye az elmúlt idők során gyakorlatilag jobban jövök zavarba, ha a tisztességes polgári nevemen szólítanak. Valamint nagyon sokszor nem is hallom meg, már a keresztnevemet illetően, mert hogy Tiborból rengeteg van.
1: De Steffiből egy, és most jelent meg a lemezed Minden nap ugyanott. Mit értsünk ez alatt?
2: Hát gyakorlatilag ez oda vezethető vissza, hogy én rengeteget jártam Európában, külföldön zenéltem sok-sok éven keresztül, és mindegyik dalom a lemezen szerelmi töltődésű dal, de ez a Minden nap ugyanott, ez talán egy kicsit visszavezethető arra is, hogy rengeteg időt töltöttem határainkon kívül, és már oly-oly régóta szerettem volna végleg hazajönni, és most nagyon boldog is vagyok, mert ez most már több éve megtörtént, és amikor ki kellett választani a dalok közül a úgynevezett vezérnótát, ez általában így szokott történni egy nagy lemez esetében, hogy a sok-sok dal közül egy vezérnótát kell kiválasztani, akkor én gyakorlatilag ezért választottam ezt a dalt, aminek a címe Minden nap ugyanott.
0: Szivárvány.
3: Hobby rádió. Műsorajánló.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
5: Vasárnap léptől.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
7: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
6: Hungary Live. 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok. Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
8: UK Fever Show.
9: UK Fever Show. UK.
6: Ez a UK Fever Show.
10: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
9: UK Fever Show.
11: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
12: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
13: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
14: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
15: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
6: Omega!
16: Oh, dombi, dás,
0: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdei Marian.
7: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió.
5: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Köszönjük szépen! Na ez az a dal, amit még soha nem játszottunk a Sziget nagy színpadán, most diszkó számokat fogunk el.
1: Szivárvány! Szerelmes típus vagy?
2: Igen. Szerintem mindenki az egyébként, csak ezt valaki titkolja, valaki egy kicsit nyitottabb erre, valaki egy kicsit többet árul el önmagából, valaki kevésbé, de alapvetően szerintem ez az emberi lény
1: velejárója,
2: igen, magával.
1: Azt mondod, hogy szerelmi töltésűek a dalok. Kik írták, kik készítették a zeneit hozzá, a zenei alapot. Hát élő zene volt, vagy pedig elektronikus zene?
2: Ez mindenféleképpen élő zene. Én elektronikus zenét nem is tudnék csinálni. Szóval, hogy ez úgy működik az én esetemben, minden, amit elmondok neked, az csak rám vonatkozik, mert hogy mások hogy dolgoznak, azt nem tudhatom. Én gyakorlatilag sikerméretektől függetlenül, hogy nekem most lemezem jelenik meg, nem jelenik meg, én belőlem mindig jöttek dalok. Tehát és én azokat mindig papírra vagy különböző hanghordozókra vetettem, demo és különböző formátumokban, és gyakorlatilag a dalokat én írom, a szövegeket én írom, amikor hangszerelésről van szó, konkrétan hangszer, én is játszom fel általában a dolgoknak a nagyobb százalékát, van, hogy nyilván zenészberkekből erre a munkára kollégákat, akikkel jóba vagyok, akiket ismerek, erre a munkára fölkérek különböző zenészeket, de alapvetően igen, igen, szóval, hogy ez egytőről fakad ez a dolog, és az én vagyok. Csak úgy szeretnék interjút adni, hogy ne hangozzon el sokszor az én szócska, mert az esetleg unszimpatikus lehet.
1: Nem hinném, bár ha valaki saját maga írja a zenét, mert hogy te zenész vagy, nem csak énekes vagy, hanem zenész.
2: Igen, kiszározom, meg zongorázom.
1: Tehát akkor ez könnyen megy, hogyha megvan a dalom, akkor rögtön le lehet játszani, és le lehet papírra vetni. Akkor tulajdonképpen akkor talán együtt is születik a zene és a szöveg.
2: Így van, tehát ezt abszolút igazad van, ezt jól látod. Tehát abszolút együtt jön a kettő, jobb esetben, tehát a nagyobb részben együtt jön, rosszabb esetben nálam mindig az a zene jön előbb, és aztán kell alfába lemennem ahhoz, hogy egy moziként egy kép megjelenjen előttem, és akkor megírjam a zenéhez párosult szöveget, tehát ami oda illik.
3: Poppy Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Ez az. Megtalálta. Ez az ön frekvenciája.

0: szivárvány.
1: Tehát elkezded dúdolni a dallamot? Így indul?
2: Igen, tehát igen, és akkor az...
1: Mondjuk a fürdőszobában?
2: Nem, Isten ments. Nem, ez általában úgy szokott történni, hogy valamikor úgy történik, hogy gyakorlatilag a kész művet egybe hallom. Tehát már hangszerelésestől is egybe hallom. Tehát nem arról van szó, hogy van egy akkordharmónia, és van egy váz, amit aztán gyorsan leülök, odaszaladok a gitáromhoz, és kikeresgélek, mert ez jött, hanem nagyon sok esetben már a kész mű egyben, tehát a basszus, a dob, a ritmusgitára, a figurák, a díszítések, az egészet hallom egyben.
1: Már akkor, amikor még egy hangjegyet sem írtál le.
2: Így van, és amikor még szöveg sincs, tehát magát a zenét. Általában egyébként ez nálam sincs máshogy, és ezt így felvállalom és bevallom, hogy általában egy ilyen kamu szöveg. Tehát amíg nincs szöveg, csak a dallamot hallom, ott is ugye, mert hogy a szövegnek gyakorlatilag a szöveg ritmizációnak is nagyon nagy szerepe van egy dallamvezetés során. És gyakorlatilag én ezeket kamu szövegekkel, tehát olyan szövegfűzésekkel, aminek gyakorlatilag semmi értelme, de a ritmus képlete a szövegnek
1: az
2: adott, és az nagyon lényeges, tehát az nagyon-nagyon lényeges.
1: Hogy született az Minden nap ugyanott című szám?
2: A Minden nap ugyanott című szám az úgy született, hogy én kint voltam természetesen külföldön, zenéltem külföldön, és gyakorlatilag visszagondoltam egy olyan időszakra, amit sajnos soha nem élhettem meg, ez a beat korszak, tehát én nagyon szeretem a beat zenét, tehát, és most nem feltétlenül kell Beatlesre gondolni, meg Ílésre, ennek sokkal szerte ágazóbb területei is voltak, tehát kompletten, globálisan szeretem a beat zenét, és a Minden nap ugyanott az úgy született, hogy én behunytam a szememet, és akkor láttam magam előtt egy beat zenekart, aki zenél egy színpadon mondjuk a 60-as évek vége felé, és akkor ez a kép, ez az illúzió, ez teljesen magával ragadott, és ez indított el a komponálási segíts kérlek, tehát a komponálási folyamatot ez indított el, igen.

0: Feffi énekes zenész, és az előttől hallottuk a Mindennap ugyanott című számot, saját szerzemény.
1: Igen, igen, igen, ez is saját szerzemény. Igazából minden lemez, vagyis minden dala a lemezemről, ami szerepel rajta, a saját szerzemény.
0: Többször említetted már, hogy volt egy időszak az életedben, amikor nem itthon zenéltél, hanem külföldön. Milyen magyar zenésznek külföldön éveket eltölteni?
1: Hát ez mindenféleképpen személyfüggő, tehát különböző típusú emberek vagyunk, a zenészek is különböző típusú emberek, valakinek...
0: Hála Istennek.
1: Igen, igen. Valakinek van, úgymond gyökere, tehát ezt most olyan értelemben értem, hogy valaki el se tudja képzelni mondjuk az életét, hogy külföldön éljen. Valaki külföldre megy dolgozni, bejönnek a számításai, és neki nem okoz gondot az, hogy valaha egyszer mondjuk hazajöjjön, vagy ott éljen, vagy máshol éljen. Én nekem az ott megkeresett pénzt illetően, amit a zenélésből meg lehet keresni, olyan szempontból nagyon örültem neki, és jó volt. Viszont egy idő elteltével már kezdett teher lenni számomra. Szóval én soha nem tudtam elképzelni máshol az életemet. Ide köt a családom, ide kötnek a szálak, szóval emlékek. Én nem voltam soha olyan típus, aki máshol képzelte volna el az életét. Nekem az egy munka volt, én azt megcsináltam, én azt katonásan ledolgoztam, és aztán amikor már nem bírtam tovább lelkileg is sem, meg cérnával se, akkor pénztől függetlenül hagytam abba, és hazajöttem.
0: Azt szokták mondani, hogy miért kéne panaszkodni a zenésznek, este 8-kor, 10-kor felmegy a színpadra, éjfélkor, 1 akkor lejön, hazamegy, egész nap az övé, 2-3 órát dolgozik, azt azért ki lehet bírni?
1: Hát ez mondjuk itthon, még talán logisztikailag, hogyha az ember jól leszervezi, akkor még működik, és ez külföldön egyáltalán nem működik. Tehát
0: a más világ van ott?
1: Abszolút, tehát ott különböző szerződéseket kap az ember, mérlegelheti, hogy a különböző szerződésekből mi az, amit elvállal, mi az, amit nem vállal el. Én nekem olyan szerződés jutott, ezt nem panaszkodásként mondom, mert mondom azért, én abban is megláttam a szépet meg a jót. Én olyan szerződést kaptam, hogy minden este nekem máshol kellett muzsikálnom, ami azt jelenti, hogy ezek különböző vendéglátó egységek voltak, hotelek, pubok, bárok, stb. És én nekem abból állt kint az életem, hogy gyakorlatilag amit itthonról odavittem, az 3 hét alatt felborult, és
0: már a napirendre.
1: Így van a napirend, és gyakorlatilag én nekem abból állt az életem, hogy délután 4 órakor elindultam a fellépésre, ahol megérkeztem egy hotelbe, ahol megmondták, hogy a hangbeállás ettől az időponttól eddig az időpontig kell, hogy lezajlódjon. Azt az időt én kivártam, az általában 2-3 óra volt, akkor utána megtörtént a hangbeállás, este 10-kor elkezdtem zenélni, éjjel 1 órakor abba hagytam, aztán ugye haza kell jutni, akkor beültem a kocsiba, hazamentünk, és akkor éjjel ilyen 2-3 óra magasságába értünk haza, és reggel 6 órakor aludtunk el, mert mivel az embernek az élet bioritmusa fel van borulva, ezért gyakorlatilag nem tud elaludni azonnal, és akkor, ha reggel 6-kor meg 7-kor alszol el minden nap, akkor délután fogsz fölkelni. Hát ez meg is történt, délután 2-kor fölkeltem, megettem az ebédet, elmentem zuhanyozni, és hopp, ott volt a délután 4 óra, lehet beülni a kocsiba, mert menni kell a fellépésre. Hogyha szerettem volna egy kicsit szocializálódni, művelődni, mint kulturálisan, minden más szempontból, akkor meg az alvás időmből jött le, tehát az meg az esti fellépés robására ment rá. Szóval külföldön nem egyszerű zenélni, de egyébként én szerintem még abban az esetben is ugyanez fenntáll, hogyha az ember egy azon helyen muzsikál minden nap.
2: Szivárvány. Hobbirádió.hu.
3: A rádiót. Műsorajánló.
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
5: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
10: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.

0: Szivárvány.
1: Egyedül vagy másokkal zenéltél?
2: Zenekarral, igen. Tehát én zenekarral zenéltem, és Beatles-t játszottunk. Tehát, hogy ezek ilyen Spanyolországban voltam egyébként különböző helyeken, Menorca, Mallorca, Fuerteventura, és oda, mivel az angol turisták járnak erőszeretettel, ezért az angoloknak meg műsorilag is megpróbálják megadni azt, amihez szoktak, és hát ez nem más, mint a Beatles.
1: Énekeltél, gitároztál, zongoráztál?
2: Mind a hármat, igen.
1: Egyszerre?
2: Hát nem egyszerre, de valamelyik dalban ugye zongorával énekeltem, valamelyik dalban gitárral.
1: Te voltál az együttes énekese, és hol gitároztál, hol zongoráztál?
2: Így van.
1: Most következzék egy saját szerzemény, Csak a tied vagyok. Mit kell róla tudni?
2: Szintén egy lírai dal, egy szerelmes dal, és hát amit így a címe is elárul, hogy Csak a tiéd vagyok, erről szól.

0: Szivárvány.
1: A stúdió vendége Steffi énekes zenész, és egy CD van a kezemben, ugye azt már elmondtuk, hogy Minden nap ugyanott az a címe, de ez még csak itt van a stúdióban.
2: Igen, igen.
1: Mert
2: igen.
1: Hogy ez még nem jelent meg.
2: Ez még nem jelent meg. Ami hivatalosan megjelent, az Árnyék című maxi CD-m. Ezt a nagy lemezt követi majd még kettő maxi CD. Mind a kettő maxi CD-n még két különböző dal lesz, ami szerepel a nagy lemezen. És hivatalosan a nagy lemez megjelenése a szeptember 15-éig meg fog jelenni, tehát ez szeptember 15-éig fel fog bukkanni a boltokban.
1: Ez nagyon jó. Nehéz ma kiadni egy CD-t?
2: A kérdést azt kettő csoportba szedném. Kiadni egy CD-t ma nem nehéz. Tehát így nyersen, hogyha válaszolnom kell, akkor azt
1: mert
2: kell mondjam,
1: hogy... Mert hogy kész a zene, kész a szöveg, csak fel kell énekelni, és...
2: És igen, ennyi. igen, ki kell adni. Egyébként ez a kiadó, mint olyan kicsi gyerekkoromban, meg tinédzser, meg koromban is azt itt túl van misztifikálva ez, hogy kiadó, hogy úristen, valakinek kiadója van. Tehát ez semmi mással nem jár, mint hogy az ember egy vállalkozóvá válik, és a kereskedelmi tevékenységei közé gyakorlatilag nem azt ütteti be a igazolványára, hogy iparcikk kereskedelem, hanem azt, hogy kiadói tevékenység. Szóval, hogy ez a szó, hogy kiadó, ez alapvetően túl van misztifikálva, de ezzel mondjuk nincs is semmi probléma. Kiadni egy CD-t nem nehéz, érvényesíteni, terjeszteni, hogy az embereknek oda legyen tálalva, hogy eldönthessék, hogy ez kell, nem kell, tetszik, nem tetszik, inkább ez a nehéz a mai világban főleg.
1: Nehéz megmérettetnie magát az embernek? Tehát egyszerűen odaállsz a színpadra, énekelsz, és akkor rögtön tudod, hogy megnyerted a közönséget, szeret a közönség, vagy szereti a dalt. Tényleg egyébként a közönség mit vesz le a színpadról, a zenét, vagy a zenészt?
2: A zenészt. Tehát jelen pillanatban a zenészt. Tehát amikor Magyarországon nincsenek sztárok, ezt mindenki tudja, amikor valaki eljut valakinek a koncertjére, olyan, mint egy kapcsolat. Tehát először az arcot nézed meg, a popsit, azt, hogy hogy néz ki, és aztán jönnek a belső benyomások, illetve az, hogy belülről milyen. Ez a zenével is ugyanígy van. Először egy hallgatóság, egy befogadó gyakorlatilag azt nézi meg, hogy ő neki az az ember, aki énekli azt a mű szerzeményt, az szimpatikus, bejön-e, nem jön be, és csak azután fog eljutni oda, hogy meghallgasson egyetlen dalt is, miután ezen az első rostán keresztül ment, és megfelelt. Tehát ez ugyanúgy van, mint bármilyen.
1: Tehát az antré, a belépő.
2: Így van.
1: Adsz arra, hogy milyen öltözékben jelensz meg?
2: Olyan öltözékben jelenek meg, amilyenben az utcán is megjelenek. Tehát én nekem effektív nincs fellépő ruhám, vagy semmilyen koholt, vagy csinált ruhám, vagy kellékem ahhoz, hogy én ezt gyakorlatilag elő tudjam adni, vagy el tudjam énekelni.
1: Ez tetszik, ez a kellék.
2: Igen, szóval ezek mind kellékek. Borzalmas, amikor egy produkció már a kiindulási ponttól gyakorlatilag 70%-ban a kellékekből áll, és a maradék 30% az, amiről egyébként szólna az egész, tehát maga a zene, mint olyan.
3: V4 csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztségbetöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter V4 csúcsot kezdeményez június végére. A miniszterelnök erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt. Az eseményre a másik három résztvevő egyetértése esetén várnák az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. Lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvénymódosító javaslatában a Tisza frakció két tagja. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek indítványában a Tisza frakció két képviselője. Az előterjesztők a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. Öt parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. Négy szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász gyógypedagógus lesz. Mégsem épült társasház a Balatonaligai magasparton. Az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó Aligai Fürdőegyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején. A helyi fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet. Szombaton a nap nagy részében derűs idő lesz, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor ugyan nem kizárt, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet 25-26 fok körül tetőzik. Vasárnap igazi nyárias idő lesz, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutára országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Mi a fontos, ha a színpadra lépsz, hogy megnyerd a közönséget első pillanatban, vagy hagyod, hogy szokjanak, és aztán úgy igazából a zene által szeressenek meg?
2: A zene által, igen. Tehát én igazából ebből nem csinálok se hiúsági, sem más kérdést. Én fölmegyek, elkezdem játszani a dalaimat, és igazából én bármilyen trükköt, nevezzük ezeket trükknek, bármilyen színpadi trükköt alkalmaznék, nem lényeg, mert ők a nagy érdemű, és ők döntik el azt, hogy ő nekik ez kell, vagy nem kell. Én szerintem trükkel nem lehet megfogni embereket. Személyes varázssal, ami mondjuk valakinek bejön, azzal meg lehet fogni embereket. Különböző trükkökkel nem, mert ott csak idő kérdése, hogy kiderüljön, hogy ez, hát ez nem valós, tehát ez, és az unszimpatikus tud lenni.
1: És a kellékekkel meg lehet fogni a közönséget?
2: Meg. Sajnos meg. De én ezzel nem élek, tehát én egyszerű zenész vagyok, aki játsza általa megírt dalait, és a nagy érdemű majd ítélkezik én felettem.
1: Most pedig lejátszunk egy számot, melynek a címe Menekül az a lány.
2: Igen.
1: Kell valamit tudni erről?
2: Hát amit tudni.
1: Remélem nem tőled menekül.
2: Tőlem is menekültek már lányok, de amit igazából tudni kell erről, hogy egy olyan dologról szól, amin minden lány keresztül megy. Tehát minden lány hagyott már ott egy pasit, és akkor bizony menekül.

0: szivárvány.
1: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Műsorajánló.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: szivárvány.
1: A stúdióban Steffi, zenész, énekes, és sok mindenről szó volt már az elmúlt percekben, arról is, hogy kell-e kellék, vagy éppen valami raffinéria ahhoz, hogy az ember sikeres legyen. De hogy érzed, ahhoz, hogy az ember sikeres legyen, mi a fontosabb, a tehetség vagy a szerencse?
2: Hát igazából én úgy gondolom, és ezt is szoktam fogalmazni, tök jót kitaláltam, tehát a tehetség az az indulás.

0: mi elfedjen valamit, de amikor az énekes odáll énekelni a mikrofonba, és ott hamisan énekel, akkor most mindenkinek elárulom a titkot, azt nem lehet helyrehozni. Azt helyre lehet hozni, hogy neki fusson még akár 500-szor, ha erre van energiája és kedve, de ha valami hamis, ami mikrofonnal lett felvéve, tehát egy akusztikus hangról beszélünk, nem elektronikai hangról, az bizony hamis is marad.
1: Hobbi Rádió.

0: nagyon sok felfedező műsor, most mondanám, hogy ilyen sztár csináló műsor van Magyarországon. Soha nem gondolkoztál azon, hogy te is elindulsz?
1: Soha.
0: Miért?
1: Azért nem gondolkoztam azon, hogy elindulok, mert ők nem engem keresnek. Tehát ők a kellékes, hozzáteszem, tehetséggel rendelkező. Hát nyilván, aki a végéig eljut, az valamilyen szinten tehetséges, tehát ez mögött nincs kérdés. De én azért nem indultam el soha ilyen sztárcsináló műsorokban, mert az én értékem, ha szabad így fogalmaznom, akkor az a teljes egészében rejlik. És ez nem az én ének hangom, meg nem az én gitározásom, hanem az én ének hangom, gitározásom,

0: Dalokat írok, tehát műveket komponálok, a stúdióban én azokat meghangszerelem. Persze van, hogy kér az ember segítségeket, mikor elakad, más szakmában is van ilyen, de én úgy gondolom, hogy az igazi értékeket hordozó produkciókban mindig ilyen ez lehet, egy kicsit már nagyon ego, de a lényeg az, hogyha megnézed például a Rolling Stones-t, vagy megnézed a Beatles-t, vagy megnézed az Abbát, lehet ezeket szeretni, nem szeretni, de a sikertitka mindegyik esetben abban rejlett, hogy egytőről fakadt. Tehát ők nem kaptak dalokat, hogy tehát ők hangszereltek, megírták, elénekelték, előadták, és miután ezekben a fázisokban minél kevesebb ember tudott effektív beleszólni, változtatni, ezért nem tudott kifacsarodni olyan módon, hogy hallgathatatlan legyen. Sajnos ma ez nagyon nehéz ügy, ezt megtartani, ezt az állapotot.
1: Szivárvány. Hobbirádió.hu.

0: talán ezek a versenyek nem is erről szólnak.
1: Pontosan, tehát azért mentem ebbe bele, ebbe a témába, mert ezek a versenyek arról szólnak, hogy csak is a hangodra vagyunk kíváncsiak, és arra, hogy különböző stílusokon belül hány százalékban és milyen százalékban állsz helyt jól. Tehát gyakorlatilag majd a dalt megírjuk, majd, hogy mibe leszel, azt majd mi megmondjuk, milyen ruhába, kellékek, majd azt mi mindent megcsinálunk. Neked egy dolgod van, megcsinálni a melót. Egyébként hozzáteszem, hogyha a zenei műfajban lehetne általánosítani, vagy összehasonlítani más műfajokkal, akkor az ének, mint olyan, az az ásás. Tehát, hogyha a zenei műfajt össze kellene hasonlítani a kőműves iparral, akkor az ének az az ásás. Tehát gyakorlatilag ezzel csak azt akartam mondani, hogy a lehető legrosszabb melót csinálja meg más, és minden más értékű melót alkotás. Tehát, mint olyan fogalom, hogy alkotás, azt gyakorlatilag nem.
0: Milyen érzés az, amikor a te dalaidat énekli valaki más?
1: Hát...
0: Mert hogy ilyen azért jócskán előfordult
1: volt,
0: az életedben.
1: Volt ilyen, igen. Egész addig... Tehát jó érzés, ezt tudom mondani, viszont most, hogy itt vagyok nálatok, és egy kicsit rólam szól ez a dolog, most már ez azért jobb. Tehát ez azért sokkal jobb. De azt sem becsülöm alá, az is nagyon jó volt, mert az egyfajta elismerés volt a felém. Tehát az, aki elénekelte, meg az is, aki felkért arra, hogy ez az illető elénekelhesse. Tehát...
0: Szükséged van a vigaszra?
1: Mindenkinek szüksége van a vigaszra egyébként.
0: Ez nem véletlenül.
1: Tehát amikor potyognak a könnyek, és amikor gond van, akkor egy gyereknek, egy gyermeknek, egy kisbabának, egy felnőttnek is, egy elvált embernek, egy öregnek, aki elvesztette a kedvesét, mert meghalt. Tehát mindenkinek szüksége van szerintem a vigaszra.
0: És ezt hányszor kell mondani?
1: Kétszer.

0: Szivárvány. Hobbi rádió. Rádió.
1: Kamu reklám.
2: Oho, oh, Józsi bácsi, hoppá, hoppá, Józsi bácsi drága, nem széklettel sormintált ajtóra, nem, nem, székletmintával sor végére ajtóhoz, bizony, bizony. Bizony, bizony.
1: Kamu reklámot hallottak. Hobbi rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk, csak szeretnénk.

0: a legfrissebb lemezzel. Ez a siker első lépése? Vagy a sztárság első lépése?
1: Hát remélem, hogy hogy az idő majd esetleg valami ilyesmit igazol vissza.
0: Vagy akkor inkább úgy kérdezem, még... ismertség első lépése?
1: Igen, tehát akire rá lehet mondani mondjuk, hogy ismert ember, ő is valószínű elkezdte valahol, tehát ő is beült egy rádióstúdióba, egy hangstúdióba, megcsinált valamit, tehát ami aztán kellett az embereknek, és szimpatikus volt. Remélem, hogy velem is esetleg hasonló dolgok fognak történni, de hozzáteszem, ha nem, én akkor se bánom ezt, és akkor is csinálni fogom, mert a dalok jönnek, így van, tehát a dalok jönnek, fellépések mindig is voltak, most is lesznek, és én ezt, ha abba hagynám, akkor nem lennék teljes.
0: Steffi, mit szól a családod az éjszakai munkákhoz, a fellépésekhez, a távol létekhez?
1: Uh-huh. Tehát igazából nekem két gyönyörű gyermekem van, egy 7 éves és egy 1 éves kisfiú, és a kedvesem is valahol művész, tehát csak ő festészetben próbálgatja magát, úgyhogy ő abszolút tolerálja, és nem is kell mit tolerálni, tehát ő abszolút megért engem, megérti ezt a dolgot. Nekünk ebből soha nem volt problémánk, hála jó Istennek.
0: A gyermekeit szeretik-e a zenét?
1: Nagyon. Nagyon. Dani, a nagyobbik kisfiam is nagyon szereti a zenét, csak ő belé egy kicsit ilyen, szóval ő nem annyira exhibicionista típus, tehát ő azért zavarba tud jönni, ha a Mikulásnak verset kell mondani. A kisebbik fiam, a Vajk, ő gyakorlatilag már 1 évesen is látni, hogy tágra mered a pupillája, és megőrül, hogyha csak a gitártok nyitva van. Szóval
0: lesz utánpótlás.
1: Ezt őt fogja eldönteni, szóval én nem fogom erőltetni ezt a dolgot.
2: Fabdi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Műsorajánló.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
9: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
10: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
11: Hallottál már erről a rádióról?
12: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
9: Hobby Rádió. A hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Szivárvány.
1: Áruld el nekem így a beszélgetés végére, ha egy év múlva itt leülünk újra a stúdióba beszélgetni, miről szeretnél számot adni a hallgatóknak?
2: Hogy miről szeretnék beszélni, hogy hova sikerült jutnom. Én egyetlen dolgot szeretnék, hogyha az én dalaimmal legyen az, többnyire lírai dalok, szóval, hogy az én dalaimmal egy kis jó hangulatot varázsoltam az életükben, egy kis pihenést ebben az őrült káoszban, egy kis nagy lélegzethez jutást, szóval, hogy én már annak, szóval nagyon gyors ez, amit körülöttünk zajlik, mint olyan. Ez majd egy másik műsorban, ennek is meg lesz a böjtje, szerintem, de az a lényeg, hogy egy kicsit lassítani kell, oda kell figyelni egymásra, meg kell hallgatni a másikat, és meg kell hallgatni a dalokat is, és meg kell nézni a jó filmeket, és a rádiót is hallgatni kell, a tévét is nézni kell, és választanunk kell, hogy mi az, ami értékeket hordoz, és mi az, ami nem.
1: Én annyit tennék mindehhez, hogy az árnyékból viszont ki kellene lépni.
2: Igen.
1: Ez a következő szám. Steffi, nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm, nagyon szépen.
1: Örülök, hogy itt lehettem. Ezt a dalt.
2: Köszönöm.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live. Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Szivárvány. Szivárvány.
3: Szivárvány.
4: Szivárvány.
3: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
4: Néni csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter Véni csúcsot kezdeményez június végére. A miniszterelnök erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt. Az eseményre a másik három résztvevő egyetértés esetén várnák az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvénymódosító javaslatában a Tisza frakció két tagja. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek indítványában a Tisza frakció két képviselője. Az előterjesztők a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. Öt parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. Négy szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász gyógypedagógus lesz. Mégsem épült társasház a Balatonaligai magasparton. Az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó Aligai Fürdőegyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején. A helyi fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet. Szombaton a nap nagy részében derűs idő lesz, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor ugyan nem kizárt, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet 25-26 fok körül tetőzik. Vasárnap igazi nyárias idő lesz, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutára országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 23-án köszöntjük Dezső nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név, a Deiderius névből ered, jelentésebb kívánt, áhított, óhajtott gyermek. A Dezsők május 23-án kívül ünnepelnek még február 11-én, november 15-én és december 15-én is. Becézése Dezsőke, Dezsi, Dezsike, Dezse, Dezsér, valamint Dezsécske. Jeles képviselői a névnek Kosztolányi Dezső író, költő, Garas Dezső színész, Straub Dezső színész, valamint ön, kedves Dezső. Ezen a napon a Dezsőkön kívül ünnepeljük még a Dés, Dézi, Mikles, Norma, Renáta, René, valamint Vilmos nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvár Viktóriával, május 23-án üdvözlöm Önöket. Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1873. május 23-ával kezdünk, megszületett Radnai Béla szobrász. Budapesten a Pázmány szobrot, Pozsonyban a Petőfi szobrot, Szolnokon Damjanich János szobrát készítette, a budai várpalota főlépcsőházának puttói is az ő munkái. A 20. századdal folytatjuk, és már itt is maradunk a végéig. 1906. május 23-a, meghalt Henrik Ibsen norvég író, a drámatörténet legnagyobb alakja. Kiemelkedő műve a Vadkacsa, a Nóra, a Szolnesz építőmester és a Hedda Gábler című dráma, valamint a Pír Gány című drámai költemény. 1937. május 23-ára ugrunk, meghalt John Davison Rockefeller, amerikai nagytőkés, a család legendás vagyonának megalapítója. Rockefeller 1863-ban olajfinomító vállalatot létesített Cleveland közelében, az első között felismerve a motorbenzin jövőjét. 1975-tel folytatjuk, május 23-án meghalt Fodor Imre színész, az 1956-ban önállósuló József Attila színház igazgatója. Nevéhez fűződik Angyalföld színházi kultúrájának megalapozása és fellendítése. Közeledünk a 20. század végéhez, 1990. május 23-án koalíciós kormány alakult Magyarországon. Mivel a Magyar Demokraták Szövetségének pártja győzött a választásokon, 9 MDF, 3 kisgazda, 1 KDNP és 3 független politikus lett miniszter. Antal József ismertette az új kormány programját, majd az országgyűlés Magyarország miniszterelnökévé választotta. 2 évet lépünk előre, 1992. május 23-án meghalt Giovanni Falcone, olasz bíró, ügyész, igazságügyi tisztviselő, aki sikeresen és bátran lépett fel az olaszországi maffia ellen. Az igazság bajnoka, a bátorság jelképe mellékneveket vívta ki magának a maffia elleni küzdelem során. Az 1986-os nagyport felkavaró perben 338 mafiózót ítéltek összesen 2665 évi szabadságvesztésre. Falcone robbanásos merénylet áldozata lett feleségével és testőreivel együtt. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: valósága. Evangélium Szent János könyvéből, 21. fejezet, 20-tól a 25. versig. Amikor feltámadása után Jézus még együtt volt övéivel, Péter látta egyszer, hogy utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az, aki a vacsorán odahajolt hozzá és megkérdezte, Uram, ki az, aki téged elárul? Ennek láttára Péter Jézushoz fordult. Uram, hát ő vele mi lesz? Jézus így felelt. Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele? Te csak kövess engem. Így a tanítványok között elterjedt az a vélemény, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Jézus azonban nem azt mondta, nem hal meg, hanem ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele? Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz mindenről, és ezeket írta. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. Jézus még sok mást is cselekedett. Ha egyenként mind megírnák, azt hiszem az egész világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene. Elmélkedés. A húsvéti időszak utolsó evangéliumi szakasza ismét Jézus és Péter párbeszédéhez kapcsolódik. Péter miután megkapta a küldetését, azonnal hátra pillant. Hát ő vele mi lesz? Kérdezi János apostolról. Ez a kérdés nagyon emberi. Hajlamosak vagyunk mások sorsát latolgatni, összehasonlítani saját utunkat másokéval, és közben elfelejtjük, hogy Jézus mindenkit egyénileg hív és vezet. Jézus válasza világos, te kövess engem. A tanítványi élet nem verseny, nem összehasonlítás másokkal, hanem személyes kapcsolat. Az igazi hívő nem mások útját nézi, hanem saját ösvényét Jézus nyomában. Ez nem bezárkózást jelent, hanem bizalmat. Isten mindenkinek saját időt, küldetést, kegyelmet ad. A Szentlélek nem egyforma módon munkálkodik bennünk, de egyetlen cél felé vezet. Ez a rövid szakasz János evangéliumának lezárása. Ha egyenként mind megírnák, amit Jézus tett, szól az evangélista, és ezzel arra hív, hogy mi is a történet folytatásának részeseivé váljunk. A lélek nem csak a múltban működött, hanem ma is írja az evangélium élő fejezeteit rajtunk keresztül. A mi életünk is lehet tanúságtétel, csendes, de világító írás és örömhír, amelyben mások is felfedezik Jézus szeretetét. A pünkösd előtti napon ezzel a gondolattal zárjuk a húsvéti időt. Jézus szava ma is elhangzik felénk, te kövess engem. A Szentlélek eljön, hogy mi élő evangéliummá váljunk a világban. Uram Jézus Krisztus, te egyenként hívsz bennünket, és személyre szóló utat adsz minden követődnek. Taníts meg, hogy ne mások sorsára figyeljek, ne hasonlítgassam magam senkihez, hanem szívvel, lélekkel kövesselek téged. Add, hogy ne irigységgel, hanem szeretettel nézzek a másik küldetésére. Legyen bennem bizalom, hogy amit nem értek, azt is rád bízzam. Vezess a te utadon, és add, hogy életem végéig kitartsak melletted. Küldd el szent lelkedet, hogy megerősítsen a tanúságtételben és az evangélium hirdetésében. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
2: a Hobby Rádióban!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy 1,2 millió érintett számát figyelembe véve hazánkban évente mintegy 21 millió migrénes roham történik? A világon 120 millióan szenvednek sárga folt degenerációban. A világon évente 7,1 millióan halnak meg szívinfarktusban.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma egy nyári rakottast hoztam önöknek, az elkészítése nagyon egyszerű és nagyon gyorsan elkészíthető. A hozzávalók 4 személyre: 50 dek a cukkini, 50 dek a paradicsom, 30 dek a mozzarella sajt, 12-15 dek a parmezán sajt, 2 gereszt fokhagyma, egy evőkanál szárított bazsalikom, egy mokkáskanálnyi frissen őrölt fekete bors, só és egy deci olívaolaj. A cukkinit és a paradicsomot megmossuk és szárazra töröljük, és vastagabb karikákra vágjuk. A mozzarella sajt levét lecsöpögtetjük és felkarikázzuk. A fokhagymát pépesítjük és összekeverjük az olívaolajjal, a sóval és az őrölt borssal. Egy kis tepsibe rétegezzük a cukkinit, a mozzarellát és a paradicsomot, majd minden emeletet jól meglocsolunk ízesített olajjal és megszórjuk bazsalikommal. Végül a tetejét megszórjuk frissen reszelt parmezánnal és előmelegített sütőben 25-30 percig sütjük. Ropogós bagettel és könnyű rozéval kiváló főétel.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Cervantistől a Hobby Rádióban.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást!
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
7: Nem bírod már elviselni.
8: Always look on the bright side of life.
9: A régi ismerős dallam új köntösben.
10: Nézd az élet jó oldalát.
9: Dupláljon a feldolgozások is minden szombaton.
11: Engem ez így jó.
9: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
12: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk importtilalmát a Tisza kormány. Nyáriasan meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Magyar Tárca vezető ezt azután közölte, hogy találkozott Péter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A miniszter kiemelte, újjáépítenék az együttműködést a GYESEV működése és fejlesztése területén is. Vitézy Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk importtilalmát a Tisza kormány, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint az előző kormány a gyakorlatban nem gondoskodott arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is törvényi szinten fennmaradjanak. A Fidesz frakciója visszautasította a bírálatot és úgy vélte, a Tisza kormánynak 8 napja minden eszköze megvan arra, hogy az ukrán élelmiszertermékekre vonatkozó importtilalmat elrendelje. Az Európai Bizottság tavaszi előrejelzése szerint a magyar gazdaság növekedése a következő 2 évben gyorsulhat, miközben az infláció mérséklődik. A prognózis alapján a GDP idén 1,8%-kal, 2027-ben pedig 2,1%-kal bővülhet. A jelentés ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a költségvetési hiány és az államadósság tovább emelkedhet, miközben 2027-ben a fogyasztás növekedése várhatóan lassul a béremelkedések mérséklődése miatt. Csaknem 73 ezer veszélyeztetett gyermeket tartottak nyilván Magyarországon tavaly, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentéséből. A gyámhatóságok mintegy 34 ezer kiskorút vettek védelembe, ami az elmúlt 10 év legmagasabb adata. Különösen nőtt a gyermekbántalmazás, az iskolai hiányzások és a fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések miatt indított intézkedések száma. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a 4 érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Budapesten jövő keddtől hétköznaponként este is zárva lesz a pesti alsórakpart az autós forgalom előtt. A főpolgármesteri hivatal közleménye szerint minden hétköznap 18 óra 30 és másnap hajnali 5 óra között nyitják meg a rakpartot a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt. Szombaton a nap nagy részében derűs idő lesz, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor ugyan nem kizárt, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megérénkül, a hőmérséklet 25-26 fok körül tetőzik. Vasárnap igazi nyárias idő lesz, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutára országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
5: UK.
4: Ez a UK Fever Show.
7: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
7: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
8: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad 2 órája.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
10: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.

0: Zombi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót.
1: Jó estét, közúti ellenőrzés.

0: Jó napot!
1: Jó napot! Hol fáj? Ott lent? Az durva?
0: Nővérke, mindegy, ahol csak akarja.
1: Megmérem a lázát, csak vigyázzon vele. Ha kicsap a higany, mit szól majd a neje?